0: ízelítő adásunk tartalmából.
1: Karitász mentőautó.
0: A mesterséges intelligencia használata.
2: 2022. november 30-a óta, amikor az OpenAI nevű cég a ChatGPT-t a világra eresztette, azóta mindenki életébe beköltözött a mesterséges intelligencia. Vannak, akik félnek tőle, vannak, akik nem is tudják, hogy egyébként már mesterséges intelligenciát használnak, és ott van a diákság, aki meg egyértelműen az előnyeit próbálja megtalálni ennek az új technológiának is.
1: Energiakérdések.
0: Kasmír, három atomhatalom húzakodik érte.
1: Egészségügyi helyzetkép.

0: Megalakult a Caritas mentőszolgálat. Erről számol be Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója.
1: Igen, a Caritas szintén egy új mérföldkőhöz érkezett, hiszen be tudtuk jelenteni, hogy megalakult a Caritas mentőszolgálat, ami nagyon fontos pont a Caritas életében, hiszen az életvédelmi tevékenységek is bővültek, és a Caritas orvosmissziós csapata mellett most már egy újabb egészségi ága, sürgősségi ellátás terén is tudtunk előrelépni, és egy új mentőautó indult el, ami az országos mentőszolgálat irányításával fog majd működni, mentési tevékenységet fog végezni.
2: Ez a gyakorlatban mit jelent?
1: Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mi a Caritas közösségével, támogatók segítségével létrehoztunk egy mentőautót, felszereltünk, szükséges berendezési eszközökkel, mentési eszközökkel rendelkezik, és önkéntesek vállalják orvosként, ápolóként, mentőtisztként azt a feladatot, hogy a Caritas mentőszolgálat tagjaként végzik ezt a tevékenységet. Az országos mentőszolgálat pedig irányítja a munkánkat, ő fogja megjelölni, hogy hol vett be, mikor indulnak, és mi pedig vállaljunk bizonyos szolgálati időszakokat, amikor a mentőszolgálat irányításával útnak indul az autó.
2: Honnét indul útnak az autó? Innét a Bartók Béla útról, ahol beszélgetünk?
1: Igen, egyelőre ez az indulási helyszín, a későbbiekben a tervek között van, hogy esetleg ez egy másik helyszínről fog indulni majd a jövőben.
2: Milyen gyakran indul az autó? Milyen gyakran kerül szolgálatba?
1: Jelen pillanatban ez egy nagyon fontos a mentőszolgálat életében is, hogy lépésről lépésre tervezünk, és 8 fővel indul el, heti néhány alkalomról indulunk, de ezt szeretnénk felbővíteni a jövőben, hogy minél több napot tudjunk vállalni. Országos mentőszolgálat együttműködve több bevetés tudjon majd elindulni.
2: Konkrétan milyen céllal állítottátok ezt az egy mentőautót szolgálatba?
1: Egyértelmű a válasz, hiszen a Caritas küldetésé közé tartoznak az életvédelmi tevékenységek, illetve az is, hogy kiegészítő szerepet tudjon vállalni, ahol szükség van, akár az állami ellátórendszer mellett szükség van fejlődésre, bővítésre, akkor tudjunk hozzátenni, és ennek a mentőszolgálatnak a különleges értéke, hogy egy közösségi mentőautóként, egy közösségi vállalásként önkéntesek üzemeltetésével tudunk ehhez hozzáadott értéket adni. Tehát ez a különleges indítatása ennek, hogy a Caritas az egyház küldetését megvalósítva egészségügyi feladatot lásson el, de mindenképpen ott, ahol erre szükség van. Tehát nem vidéken indítjuk el, hanem Budapesten, ahol rengeteg eset van, ahol kiszámíthatatlan az esetek száma sokszor. Tehát fontos az, hogy minél több ilyen mentőszolgálat tudjon bevetésre készen állni.
2: A mentőautó működését pénzügyileg is támogatja a Caritas?
1: Igen, a Caritas vállalta ennek a működtetését. Nyilván az egy óriási segítség, hogy az önkéntesek vállalták a szolgálatot ebben, ugyanakkor nyilván vannak működési költségei. Ehhez viszont hozzá lehet járulni, és ez is a cél, hogy a hívek, támogatók összefogásával ez valóban egy ilyen közösségi mentőautó tudjon lenni.
2: Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját hallották.

0: Kedden lejárt a határidő az alaptörvény ellenes klímatörvény módosítására. Miről van szó? Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját kérdezzük.
1: Az a nagyon sok, állítólag 100 feletti számú civil szervezet, aki beadta ezt az indítványt, amit megalapozottnak talált aztán az Alkotmánybíróság, nekik az volt a fő kifogásuk, hogy ez a klímatörvény nem garantálja azt, hogy 2050-re valóban klímasemleges lehessen Magyarország, hogy a kibocsátás csökkentési részcélok nem elég ambiciózusak, így nem teljesíti azt a feltételt, hogy az egyik generáció, a fenntarthatóságnak az ígéretét, hogy az előző generációk úgy adják át a következő generációknak az élőhelyüket, az országot, a területet, ahol élnek, hogy ne csökkenjen annak az értéke, az az életminőség, amit biztosítani tud. Tehát, hogy ezt nem garantálja a klímatörvény, és nincsenek ágazatra lebontott tervek, arra nézve, hogy a gazdaság ágazatai majd miként és milyen eszközökkel fognak végigmenni ezen a dekarbonizációs folyamaton. Tehát ezt megalapozottnak találta a klímatörvény, az Alkotmánybíróság, és ezért új klímatörvény készítésére kötelezte a kormányt. Ugye ez június 30-a volt a határidő, nyilván itt Magyarországon nyilván a kormányváltás miatt még nyilván a új kormány nem érte bele magát ebbe a helyzetbe, de igyekeznek. Állítólag július 9-ére valamilyen terv már be lesz nyújtva. Na most, elmondva egy kerek gondolatsor, de azért a helyzet az, itt sok olyan energiastratégiai, meg éghajlatváltozási stratégia készült az Orbán kormányok ideje alatt, tehát az elmúlt 16 évben, nyilván az utolsók köztük a hatályosak, amelyek hivatkoztak, például a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia, az kifejezetten úgy van megjelölve, hogy a magyar klímatörvénynek az akcióterve tulajdonképpen az útvonal, amin az különféle ágazatokra lebontva megvannak az elérendő célok, megvannak a kibocsás csökkentési pályák, megvannak az intézkedések. Tehát a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia, ami pont 2050-ig szól, abban ott vannak ágazatokra lebontva azok a tennivalók, ami a kormányra, meg a társadalomra, a gazdaságra hárul azért, hogy elérjük ezt a klímasemlegességet, és ez természetesen, hogy mondjam, ez egy tudott dolog volt, tehát ez a stratégia megfelel ennek az akciócsomagnak, ami ágazatokra van lebontva, és a Brüsszel által is elfogadott Nemzeti Energia és Klímaterv is hivatkozik a magyar klímatörvényre, mint annak egy nagyon fontos ilyen támasztó, szakmai támasztó anyaga, ami alapján a klímasemlegesség ugye végrehajthatóvá válik. Na most ezek a hazai tények. Magyarországra vonatkozik az Európai Unió klímatörvénye is, ami cseppet sem részletesebb egyébként, mint a magyar klímatörvény. Nagy valószínűséggel azért, akik honosították vagy alkották magyar oldalról a klímatörvényt, azok látták ezt az anyagot, és nagyjából ugyanaz a tartalma. Tehát a lényeg az, hogy az európai klímatörvény sem részletesebb, mint a magyar klímatörvény. Másrészt a magyar klímatörvény támaszkodik két nagyon fontos stratégiára, amelyek szinte a megvalósítási menetrendet, meg ágazati lebontásokat, alátöréseket tartalmazzák. Ez a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia és a Nemzeti Energia és a Klímaterv. Tehát, hogy mondjam, jogos, hogy a klímaterv, a magyar klímatörvény nem tér ki mindezen részletekre, hiszen akkor több száz oldalas törvénnyel lenne dolgunk, 3-400 oldalas, meg ilyen-olyan mellékletekkel. Egy törvénynek nem ez a dolga, a klímatörvény megadta a kereteket, és hivatkozik a cselekvési tervekre. Szerintem ez egy kerek egész volt. Az Alkotmánybíróság úgy találja, hogy törvénybe kell mindezt foglalni, le kell írni a törvény mellékleteként ezeket az akcióterveket, akkor majd az új kormány ezt kidolgozza, jó alapot ad arra az eddigi munka, tehát ez a két stratégia, amelyet egyébként társadalmi egyeztetése, civil szervezetek részvételével készültek, tehát tulajdonképpen megfelelnek a célnak.
2: Valójában a civilek tavaly szeptemberben indítottak kezdeményezést egy új klímatörvény tervezetének összeállítására. Idén több mint 180 szereplő civil szervezetek adták meg, vagy írták le meglátásaikat, szakmai javaslataikat.
1: Ez egyébként minden normális stratégiaalkotásnak a menete, kötelező is a törvények alapján szabály, hogy a kormányok a készülő stratégiáikat, amelyek ugye országos jelentőségűek, azok társadalmi egyeztetésre bocsássák, amikor szakmai szervezetek, civil szervezetek, a szakma képviselői véleményezhetik azt, és utána vissza kell mutatni a kormánynak, hogy a javaslatok közül mit fogadott meg és miért, illetve ha valamit nem fogadott el a javaslatok közül, miért. Tehát egy ilyen részletes párbeszédnek kell kialakulni, és minden ilyen lényegi stratégia esetében kell stratégiai környezeti vizsgálatot is végezni, hogy mindezeknek az intézkedéseknek milyen hatása lesz a környezetre. Tehát én inkább úgy látom, hogy ez a mostani új törvénye, amennyiben elkészül, meg fog felelni, de a régi miatt sem érheti az alkotók házatáját semmifajta kritika, mert ezek is megfelelnek a célnak. És ugye a másik két fontos dolog, hogy nem tartotta elég ambiciózusnak a civilek szövetsége ezt a magyar tervet, hiszen ugye ennek éppen az volt a baja, hogy már 2023-ban elértük a 2030-ra kitűzött 40%-os üvegházgáz kibocsátás csökkentési célt, és szerintük magasabb célokat kellett volna megállapítani. Hát ezt pedig nem tudom, hogy mennyire tényszerű, szerintem semennyire, hiszen a magyar kormány a Nemzeti Energia és Klímaterv felülvizsgálata során maga emelte 50%-ra a kibocsátás csökkentési célt, és ugye, hogyha hinni lehet a mesterséges intelligencia trendelemzésének, akkor elég jó esélyünk van arra, hogy ezt az 50%-ot is el fogjuk tudni érni 2030-ra. Én személy szerint nem aggódtam volna emiatt, de hát ha a civileknek így a jobb, valószínű azért megy ez most, ez a újragondolása a történetnek, mert ők szeretnék részleteket is törvénybe foglalni, hogy a törvény tartalmazza, ne pedig csak egy stratégia, amit a laikusok nagyon nagy része valószínűleg nem ismer. A másik dolog, ami azért majd érdekes lesz a lakosság szempontjából, hogy ugye a legtöbb nyugat-európai országban vannak az EU ETS széndioxid kóta kereskedelmen kívül, ami tulajdonképpen egy széndioxid adó, azon kívül, amit a nagyipari kibocsátók fizettek eddig. A legtöbb országban vannak ilyen karbonadók, amit az üzemanyagárba építenek be, az olyan termékek árába, amelyek nagy karbonintenzitással készülnek, stb. Tehát vannak belső karbonadók ezen túl, és magyar kormány 16 éven át nem vezetett be ilyen adókat, arra hivatkozva, hogy első a gazdasági fejlődés, meg az emberek életszínvonala, és ezt nem lehet csökkenteni. Ez az elsődleges cél, hogy a gazdaság növekedjen, és így ki tudja nőni a költségeket, jobb, tehát biztosabb költségvetési alapokat jelentsen a zöldítés számára is. Volt magyar kormány ennek ellenállt, hogy belső karbonadók is legyenek, mert láthatjuk, hogy mi történik a Nyugat-Európa, elsősorban a német gazdaságban, hogy ezek a nagyon magas adók megdrágítják az energiát, meg megdrágítják a indokolatlanul termelési költségeket. Hát meglátjuk, hogy Magyarország ebből a szempontból, meg a civileknek az ilyen irányú ajánlása, az mennyire tudja a kormány megvalósítani, vagy mennyire akarja. Hát ez a jövő zenéje.
2: A civilek kérése, hogy az idei ENSZ klímacsúcs kezdeteig fogadja el az országgyűlés az új klímatörvényt. Ez vajon megvalósulhat?
1: A szakmai alapjai ennek a klímatörvénynek megvannak. Van miből dolgozni. Ugye 2018-ban fogadta el rögtön egyik első ilyen horderejű stratégiaként a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát az Orbán kormány. Ez volt a NÉS 2, annak már egy az első ilyen stratégiának a továbbfejlesztett változatát. Abban nagyon sok szakmailag örök érvényű irány le van írva Magyarország lehetőségeinek az ismeretében. Tehát van miből dolgozni a kormánynak bőven, tehát a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia, a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, akkor az ehhez kapcsoló éghajlatváltozási akciótervek, ezek mind ott állnak, kidolgozott, egyeztetett anyagok, ezekből kell meríteni, és elvileg akár nagyon hamar meg lehet csinálni ezek felhasználásával ezt az új törvényt, de hogyha itt hosszasabb, szélesebb társadalmi egyeztetés indul, akkor az valószínű, hogy jóval több időt fog igénybe venni, vagy amennyiben más irányokat találnak üdvösebbnek, akkor át kell dolgozni, újra kell számolni, új egyeztetések. Tehát akkor az egy időigényes folyamat lesz. Ugye a határidőből már így is kifutottunk, ami nem vedhető az új kormány szemére természetesen, de el kell gondolkodniuk, ez már az ő döntésük, hogy mit tartanak reálisnak.
2: Toldi Ottóval, a Klímapolitika Intézet vezető kutatójával beszélgettünk.

0: Az egészségpolitikáról Balaton Péterrel, a Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetségének főtitkárával beszélgetünk.
1: Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaságnak a konferenciáján első alkalommal jelent meg dr. Reger Zsuzsolt miniszter, valamint dr. Buga László, a fekvőbeteg és járóbeteg területért felelős államtitkár, és tartott tájékoztatót. Hegedűs miniszter tájékoztatóján megint a korábbi interjúban is már elmondott hangsúly a minőség és a transzparencia szavakon volt, illetve fogalmakon. Ennek kapcsán elmondta, hogy a kormánytól független hatóság méri majd az ellátó munka minőségét, sorolja be őket különböző kategóriákba. Az nem derült ki, hogy működési engedélyt ad-e, vagy csak minősít. Ugyanígy egy magyar klinikai kiválósági intézet létrehozását is bejelentette, amelynek az lenne a célja, hogy amennyiben a gyógyítás során a beteg és az orvos között bármilyen konfliktus támad, illetőleg a terápiával, kezeléssel kapcsolatos gondok keletkeznének, akkor ez a klinikai kiválósági intézet lenne az, amely a betegnek tájékoztatást adna, illetőleg elmondaná azt, hogy milyen lehetőségek vannak ennek kijavítására. Szintén a minőség és transzparencia fogalmában új szerepet szállnának az orvosi kamarának, és ez pontosan nem derült ki, de hát a kamarának széles hatásköre volt korábban, én gondolom, hogy ezt a hatáskört valószínűleg a kamara többé-kevésbé vissza fogja kapni. És nagyon érdekes, hogy egy független etikai bíróság létrehozását is bejelentette. Az etikai bizottság korában a kamara égisze alatt működött, később a belügyminisztérium égisze alatt. Itt pontosan azért nem lehet tudni, hogy ez az úgynevezett bíróság, ez bizottság lesz, vagy bíróság, tehát más hatáskörrel és jogosultsággal. És nagyon fontos volt, hogy a sok vitát kiváltott egészségügyi szolgálat jogviszonynak és a módosításáról, újra gondolásáról és említést tett. Dr. Buga László államtitkár nyitottabb kommunikációt ígért, ez elsősorban a kórházi fertőzésekre, ott keletkező problémákra, de a megfelelő lehetőségekre egy-egy kórház területén is tájékoztatást adna. A beteg középpontba helyezése mellett ő úgy gondolja, hogy egy országlertát kell készíteni, amelyből kiderül, hogy a finanszírozáshol milyen mértékű, egyenlő mértékben, mennyiségben van-e humán erőforrás, és milyen a humán erőforrás helyzete, várólisták, illetőleg a betegek hozzáférése az új gyógyszerekhez. Sajnálatos módon két olyan terület volt, ami az egyik tájékoztató se érintette, véleményem szerint viszont nagyon fontos lehet. Az egyik, hogy milyen viszonya lesz majd az állami és a magánegészségügynek. Továbbra is merev elválasztás, teljes különélet fogja jellemezni, vagy pedig egymás kiegészítő tevékenység, amely jobb ellátáshoz, kevesebb munkaerőhiányhoz vezethetne. A másik pedig, ami a saját véleményem, hogy nagyon helyes, ha minőségről beszélünk, és a minőség fokozásáról, és bármilyen ellátást valószínűleg lehet még jobban csinálni, viszont a magyar ellátórendszernek a legnagyobb problémája mégis mennyiségi. Nevezetesen nincs elég pénz, ezt mutatja, hogy mintegy 500 milliárdos forrást ígérnek ősztől az egészségügynek a javítására, pontosabban a szakdolgozók béremelésére és az alapellátás jobbá tételére. Mennyiségi probléma, hogy nincs elég orvos, és nincs elég szakdolgozó, és mennyiségi probléma az is, hogy a várólisták helyenként beláthatatlan hosszúságúak, sőt van olyan szakma, ahol egyszerűen a beteg megpróbál időpontot foglalni, azt mondják, hogy ebben az évben ne is kísérletezzen. Tehát valójában a mennyiségi problémákkal is kellene foglalkozni ahhoz, hogy a minőség mellett a betegeknek a hozzáférése az általuk fizetett TB járulékokból jobb legyen a saját egészségük helyreállítása vagy megőrzése érdekében.
2: Tehát rengeteg dolga van az egészségügyi kormányzatnak. Az ön által is felsoroltak, vajon mennyi időt vesznek igénybe? Mennyi időbe telik a megvalósításuk?
1: Hát nagyon sok múlik azon, hogy az állam és a magánegészségügynek milyen viszonya lesz. Valójában a két egészségügyi ellátórendszer az többé-kevésbé képes az ország lakosságának ellátására. Viszont az egyikhez, az államihoz állárólisták miatt nehéz hozzáférni, a másiknál pedig egy bizonyos, hogy mondjam, kivételezett réteg tud hozzáférni, aki ezeket az ellátásokat, beavatkozásokat meg tudja fizetni. Most nem a diagnosztikáról van szó, mert az belátható összegű, de amikor komolyabb beavatkozásokról van szó, akár szemlencseműtétről, vagy mozgásszervi műtétekről, csípőprotézis, térprotézis, és sorolnám, ami hát lényegesen többe kerül. Valójában a két ellátórendszernek a békés egymás mellett érése és egymás kiegészítő tevékenysége megoldást hozhatna mennyiségben is és minőségben is.
2: Balaton Pétert, a Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetségének főtitkárát hallották.

0: Norvégia betiltja a mesterséges intelligencia használatát az iskolákban a 6 és 13 év közötti gyermekek számára. Baracsi Katalin internetjogász mondja el véleményét.
1: Azt gondolom, hogy 2022. november 30-a óta, amikor az OpenAI nevű cég a ChatGPT-t a világra eresztette, azóta mindenki életébe beköltözött a mesterséges intelligencia. Vannak, akik félnek tőle, vannak, akik nem is tudják, hogy egyébként már mesterséges intelligenciát használnak, és ott van a diákság, aki meg egyértelműen az előnyeit próbálja megtalálni ennek az új technológiának, és egyre fiatalabban, akár a házi feladat készítéshez, akár a mindennapi életükhöz kapcsolódóan használják a mesterséges intelligenciát. Norvégia ezzel az új lépéssel, hogy a 6 és 13 év közötti diákok számára az iskolában megtiltja a mesterséges intelligencia használatát a következő tanévtől. Annak megy elejébe, hogy a gyerekek ne legyenek ennek a technológiának kiszolgáltatva, ráutalva, és arra is felhívja a figyelmet, hogy oktatási szempontból, ha már a tanulás korai szakaszában egy új technológiát használnak, mint tanulástámogató, akkor valószínűleg nem fognak olyan jó irányba fejlődni azok a készségeik, amiket az első iskolás években kell megtanulni, mint például az olvasás, az írás és a számolás. Ezért annak a hívei, hogy szeretnék, hogyha a hagyományos iskolai környezetben sajátítanák el ezeket a készségeket és képességeket, és amikor már nagyobbak lesznek, biztos tudás birtokában vannak, akkor el lehet kezdeni a mesterséges intelligenciával való egészséges viszony kialakítását is.
2: 14 és 16 év közötti diákok is csak pedagógus felügyelete alatt alkalmazhatják az iskolában a mesterséges intelligenciát.
1: És szerintem ez is egy jó lépés, hiszen a mesterséges intelligencia korában valóban beköltözött a mindennapjainkba a minden tudás lehetősége, de hogy az is ma már egy külön képesség, és létezik egy kifejezésre, hogy mesterséges intelligencia műveltséget is lehet fejleszteni, mert hogy ezek a tartalmak nem minden esetben valódiak. Lehet, hogy nagyon hasonlítanak a valós információhoz, de éppen egy szám, egy megnevezés nem létezik, és hogyha az a diák nem elég tudatos, és nem nézi végig, vagy nem ellenőrzi más forrásból, például mondjuk a tankönyve segítségével az információ hitelességét, akkor könnyen mondjuk rossz iskolai jegyet szerezhet, elmehet a kedve egy tantártól. Úgyhogy a felügyelet abban segít, hogy ők megfelelő módon tudjanak kapcsolatba lépni ezzel az új technológiával, és fejlődjön a kritikai érzékük.
2: Norvégiában nem szokatlan a technológia korlátozás, hiszen az első volt azon országok sorában, amelyek betiltották az okostelefonok használatát az iskolákban.
1: És szerintem ez mindig érdekes dolog. Én amikor a mindennapi munkám során a digitális média műveltséggel foglalkozom, akkor első helyen vannak a skandináv országok, mert hogy amit ők kipróbálnak, legyen akár jó vagy kevésbé jól működő gyakorlat, ez előbb-utóbb utoléri a világ összes többi országát, így Magyarországot is, és szerintem az, hogy egy ilyen friss technológia, mint a mesterséges intelligencia, ami még 5 éve sincs a mindennapi életünkben, és már is ilyen szigorú keretek, világos irányok fogalmazódnak meg, ez nagyon megszívlelendő más európai ország számára is, hogy valamit ezzel kezdeni kell, és hogy a kulcs ismét ott van, hogy egy fokozatosságot vezessünk be, azt, hogy tanítani kell ezeket a képességeket, és nem lehet magára hagyni a gyerekeket és a fiatalokat ezzel a technológiával sem.
2: A norvég kormányzat azt tervezi, hogy egy új jogszabállyal visszavinni az iskolatermekbe a könyvhasználatot.
1: Így van, és egy rengeteg újítás várható most a skandináv oktatási rendszerben, hiszen néhány évvel ezelőtt a világ még azon hüledezett, hogy a gyerekek már tabletten tanulnak, és csak is kizárólag elektronikus könyveik vannak. Ez egy nagyon izgalmas társadalmi kísérlet volt. Én azt gondolom, hogy középúton van a lehetőség, mert hogy láttam szintén skandináv országokban olyan tankönyveket, ahol egy QR-kód segítségével például mondjuk arról az adott történelmi mozzanatról, vagy irodalmi szereplőről, hogyha az okos telefonját is használja. A diák akkor többet is lehet olvasni, de hogy egyébként egy papíralapú könyv van a kezében. Szóval, hogy szükség van arra is, hiszen ez is a tanulási folyamat része, hogy az ember ne csak a képernyőt nézze, hanem hogy a hagyományos könyvekhez is legyen egy kapcsolódása, érezze azt, hogy igen, a tanulásnak az is a része, hogy ott van velem az a valami.
2: Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgettünk.

0: A világ legrégebbi puskaporos hordója Kasmír. Három atomhatalom húzakodik érte. Dr. Wilhelm Zoltánnal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem oktatójával Pozsgai Nóra beszélget.
1: Mi a vita tárgya, mi a konfliktus magja, miért veszekednek Kasmíron?
2: Hát egy több mint 200 000 négyzetkilométeres területről van szó, tehát jó két magyarországi térségről beszélünk, és a konfliktus tárgya az maga ez a terület, ami egy stratégiai fontosságú térség, ahogy az előbb hallottuk, három atomhatalom osztozik ezen a területen, és ami nagyon fontos, hogy Dél-Ázsia vízellátásának az egyik legfontosabb fókuszpontja, hiszen itt folyik keresztül, illetve itt erednek azok a folyók, amelyek Észak-Indiát, illetve Pakisztánt táplálják.
1: Tehát a vízellátás, és azt mondta, hogy stratégiai területet katonai szempontból is fontos?
2: Igen, katonai szempontból is nagyon fontos, hiszen egy természetes határvidék, a Himalája, illetve a Karakóram hegységrendszere húzódik ezen a területen, 8000 méter magas csúcsokkal, tehát egy természetes határvidék, és nem mindegy, hogy a határvidék melyik oldalát, északit vagy a délit ellenőrzi az aktuális nagyhatalom vagy középhatalom, illetve nagyon fontos még abból a szempontból is, hogy itt haladnak keresztül olyan már az ókortól kezdve fontos kereskedelmi útvonalak, amelyek Dél-Ázsiát, Közép-Ázsiát, illetve Belső-Ázsiát kötik össze. Tehát ezek fölött az ellenőrzést megteremteni, illetve megtartani, az egy stratégiai jelentőségű kérdés.
1: Ezen a két magyarországnyi területen mekkora népesség él, és milyen típusú lakosság, muzulmán, hindú, milyen összetételű?
2: Viszonylag alacsony a népsűrűség, ahol viszont magasabb az az úgynevezett Kasmírvölgy. Ezt annak idején még Kőrösi Csoma Sándor, amikor itt keresztül haladt, hiszen ő akkor még úgy gondolta, hogy be tud jutni Belső-Ázsiába, és ott a magyarok őshazáját keresni tudja, akkor még a Boldogvölgy országának nevezték ezt a területet, hiszen muszlim többségű területről van szó, de számtalan buddhista, illetve hindu is élt a területen, és ezek a vallási felekezetek akkor még békében éltek egymással, sőt, egyes feljegyzések szerint egymás templomai szent helyeit is használták, tehát közösen imádkoztak mondjuk egy mecsetben vagy egy hindu templomban. Ez sajnos a későbbiek során megváltozott, és a világ egyik legkomolyabb puskaporos hordójával változott a térség.
1: Keresztények egyébként élnek ott?
2: Igen, Indiában, illetve Dél-Ázsiában tulajdonképpen mindenhol találunk keresztény felekezeteket. Itt ezen a területen elsősorban Ladakh vidékén elsősorban egyébként protestáns felekezetekhez tartoznak, mert a morvák, morva baptisták térítettek ezen a területen, hoztak létre iskolákat. Hát aki erről szépirodalmi szinten szeretne többet tudni, az olvassa el a Kasmír kendő című könyvet, amely egy nagyon szép történet az ottani misszionáriusok igen nehéz és kemény munkájáról.
1: Mikor kezdődött ez a konfliktus?
2: Hát az eredete tulajdonképpen a 11. századig vezethető vissza, amikor is megjelenik a hódító iszlám. Itt akkor még buddhisták és hinduk laktak döntő többségben. Ugye ez a terület sem egységes. Ahogy említettem, a Kasmírvölgy vagy a Boldogvölgy országa egy sűrűbben lakott térség. Ez tulajdonképpen a Kárpát-medence éghajlati viszonyokhoz, vagy a Kárpát-medence környezetéhez tudnám hasonlítani. Ugyanazok a fafajok élnek itt például, mint nálunk, tehát ebben a viszonylag nagy magasságban, de ugye ha a földrajzi szélességet nézzük, akkor tőlünk délebbre lévő területen hasonló hőmérsékletű viszonyok alakultak ki, mint Közép-Európában. Az egyik legfontosabb termék például a sárga barack ebben a térségben, amiből mindent készítenek, a lekvártól kezdve a liszten át egy csomó fontos élelmiszer készül
1: belőle. Pálinkát biztos nem.
2: Pálinkát nem, így van, hiszen az iszlám azt tiltja az alkoholos italoknak a fogyasztását. Ettől a területtől északra viszont hamisíthatóan tibeti tájat találunk. Nyugat-Tibetnek is hívják ezt a ladaki térséget, és hogyha észak-nyugati irányba megyünk, akkor Afganisztánhoz hasonlatos magashegységi viszonyokat fogunk találni, hogy ez Baltisztán névre hallgat történelmi neve kapcsán. Tehát nem egységes földrajzi területről beszélünk, hanem vannak jelentős különbségek. Na most, amikor megérkezik ebbe a térségbe a hódító iszlám, valamikor a 11. századon elsősorban afgán eredetű hódítók azok, akik akik ide érkeznek, szépen lassan többségbe kerülnek a muszlimok. Ez azt jelenti, hogy amikor India elnyerte a függetlenségét 1947-ben, akkor olyan 70-80%-os muszlim többség volt ebben a térségben, de hogy az előbb említettem, alapvetően ezek az emberek békében éltek egymással. 1846-ban az úgynevezett amritsari szerződés, amikor a britek megkötötték a helyi uralkodóval, a helyi maharadzsával, akkor neki juttatták Jammut, Kasmírt, Baltisztánt, Gilgit régiót, Ladakot, és így állt össze ez a későbbiekben Jammu és Kasmír államnak nevezett politikai formáció, amelyet tehát a britekhez lojális és a britekhez hű maharadzsa igazgatott. Eljutunk 1947-ig.
1: Amikor a brit birodalom kivonul Indiából, és létrejön Pakisztán.
2: Így van, itt azért meg kell állnunk egy pillanatra, mert nagyon sok szerző ezt félreérti, ezt a folyamatot, és a britek nyakába akar varni mindent, a békétlenséget is elsősorban. Igen, nagy felelőssége volt a brit gyarmatosítóknak abban, hogy itt kialakult ez a konfliktuszóna, de azért nem minden az ő felelősségük. Miért? Nem teljes Dél-Ázsiát foglalták el a britek a gyarmati időszakban, hanem több mint 500 úgynevezett hercegi államot hagytak meg viszonylagos függetlenségben. Természetesen ezeknek a politikai entitásoknak el kell ismerni a brit birodalom szupremáciáját, minden tekintetben alá vetettek voltak a briteknek, de jogi értelemben a helyi uralkodó viszonylag önállóan intézkedhetett. Mindemellett voltak brit igazgatású területek is, amelyek konkrétan ugye a brit koronához tartoztak, ugye korábban ezeket a brit kelet-indiai társaság foglalta el, tehát az irítáljunk meg egy pillanatra, egy multinacionális részvénytársaság gyarmatosította Indiát 1600-tól kezdve, majd az első indiai szabadságharcot követően a brit korona átvette ezeket a területeket, és feloszlatta a részvénytársaságot, hiszen tarthatatlan volt már ez a rabló gazdálkodás, amit folytattak, de mindezen történelmi időszak alatt a briteknek az volt az érdekük, hogy az itt élő népeket összeugrasszák egymással, hogy békétlenséget szítsanak, ugye ez a klasszikus dividend impera, oszd meg és uralkodj elve. Hát ugye néhány tízezer brit állampolgár uralkodott több százmillió indiain, tehát nagyon, hát hogy is mondjam, gördülékenyen zajlott ez a politika. És eljutunk lassan-lassan ugye a függetlenség időszakáig, amikorra már a muszlim és a hindu közösség olyan komoly politikai ellentétben állt egymással, ami szinte kibékíthetetlenné vált, és a Muszlim Liga Muhammad Ali Jinnah vezetésével, aki Pakisztán atya, követelte a muszlimoknak a saját ország megteremtését.
1: És a kasmíri konfliktus is innen datálódik? Tehát igen. Itt nem tudták eldönteni, hogy kié legyen Kasmír.
2: Így van. Pakisztán úgy gondolta, tehát Nyugat és Kelet-Pakisztán jött létre, ugye a mai Banglades és a mai Pakisztán területén, és egyébként magában a Pakisztán szóban is Kasmír a K-val benne van, hiszen ez egy betűszó, a különböző tartományok nevéből, kezdőbetűiből állt össze, egyébként azt jelenti, hogy a tiszták földje, tehát van azért jelentése is. Na most a britek a saját igazgatású területeiket szintiszta vallási alapon osztották föl. Tehát nagyon jó népszámlálási adatbázissal rendelkeztek, és azt mondták, hogy ahol muszlim többség van, az Pakisztánhoz kerül, ahol hindu többség van, az Indiához kerül. Ugyanakkor ez a több mint 500 hercegi állam, ez saját maga dönthetett a sorsáról, vagyis az uralkodója, ugye jellemzően a hindu hercegi államok élén a maharadzsák álltak, a muszlim hercegi államok élén a navábok, nizamok, ők eldönthették, hogy hova csatlakozzanak. Nyilvánvalóan azok a területek, amelyek India vagy Pakisztán belsejében voltak, hiába szeretett volna az ottani uralkodó a másik országhoz csatlakozni, ez teljesen irreális lett volna, hiszen egy enklávé alakult volna ki. A Kasmír maharadzsája hindu volt, de a lakosság többsége muszlim. És a maharadzsa eljátszott azzal a gondolattal, hogy független lesz, és egy ilyen himalájai Svájcot vizionált magának, de természetesen ez sem Pakisztán, sem India nem szerette volna. Ezért, amikor ez kiderült, az indiaiak szerint pakisztáni fegyverzettel és felkészítéssel pastu törzsi harcosok özönlöttek be a Kasmír területére, onnan az afgán határvidékről, és elindult tulajdonképpen Kasmír bekebelezése pakisztáni részről, és hát ugye természetesen a Maharadzsa Indiához fordult segítségért. India pedig azt mondta, hogy amíg nem írod alá a csatlakozási okmányt, addig nem tudunk segíteni. Október 25-én a Maharadzsa aláírta a csatlakozási okmányt, és egy légi hídat alakított ki az indiai hadsereg Srinagarba, Jammu és Kashmir fővárosába, és az indiai deszantosok katonák megérkezésével visszaszorították ezt a behatoló sereget, és nagyjából a történelmi határtól olyan 70 kilométerre stabilizálódott a frontvonal, ezt line of control-nak hívják, ahova az ENSZ békefenntartókat küldött. És az ENSZ második legrégebbi ilyen békefenntartó aktivitásává vált ezáltal a kasmiri térség, ugye Palesztinában volt az első, tehát a Közel-Keleten, és hát ugye ez a második. Magyar aktualitása is van a dolognak, hiszen Bali vezérőrnagy úr ott ellátta ennek a békefenntartó kontingensnek a parancsnoki teendőit egy éven keresztül.
3: Wilhelm Zoltánnal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem oktatójával Pozsgai Nóra beszélgetett.

0: A Pécsi Kollégium Szerafikum várja a jelentkezőket. A Ferences Szakkollégium igazgatójával, Rizmajer Ritával beszélgetek.
1: Nagyon nagy munkálatok veszik kezdetüket itt a nyáron, szerencsére felújítási munkálatokba tudunk kezdeni. A fürdőszobákat is felújítjuk, valamint a tetőnek még van egy része, amit ki kell cserélni, az is megtörténik. Mindeközben festjük ki a szobákat is, és szeptemberben teljesen új berendezéssel tudjuk várni a leendő kollégistákat, ugyanis a pályázat keretében kaptunk pénzt a bútorok kicserélésére, és így új íróasztalok, új szekrények, új székek és új íróasztali lámpák várják majd az ideérkezőket, úgyhogy egy megújult belsővel fogjuk fogadni az új kollégistáinkat.
0: A honlapon olvastam, ahol lelke van a helynek, s helye a léleknek.
1: Hát ez teljes egészében leírja ez a mottónk, amit ők maguk fogalmaztak meg. Valóban alá tudom támasztani. Most is olvasom például az évvégi önreflexiós leveleiket, és gyakorlatilag mindegyikük megemlíti azt, hogy mennyire fontos neki az a közösség, ami itt van, és hogy milyen megtartó erővel bírt számára a nehezebb pillanatok, a vizsgai időszak, nehezebb napjai alatt is, meg hogy milyen jól ki tudnak kapcsolódni, vagy akár az, hogy konyhában összefutnak, megbeszélik az ügyes bajos dolgaikat, aztán együtt sportolnak, együtt táncolnak. Idén például az egyikük olyan lelkes volt, hogy tánciskolát tartott a többieknek. Ez tényleg a második otthonuk, és ezt ők is látják, és emiatt szeretnek ennyire itt lenni. Olyannyira, hogy még vannak olyanok, hogy másod-harmad negyedévesek is jelentkeznek hozzánk, mert hogy az évfolyam társaiktól hallották, hogy itt milyen jó közösség van.
0: Tehát tulajdonképpen nem csak szállást talál ott a hallgató, hanem egy befogadó közösséget is.
1: Ez pontosan így van, és ez a célunk is, hogy ezt a jelleget megtartsuk, tehát hogy ide olyanok jönnek, akik azt gondolják, hogy nem csak szállásra van igényük, hanem egy közösségre, egy jó baráti társaságra, azonos értékrendű fiatalokra. Ez alapján választanak minket, és ez meg is valósul ideben. Ferencesek is most már egyre nagyobb jelenléttel vannak itt, és hogy augusztus közepével leköltözik ide a harmadik ferences szerzetes, és itt egy közösséget alapítanak, és akkor innentől fogva a város életében is jelen lesznek, és hogy több évtizedes kihagyás után újra letelepednek Pécsett a ferences szerzetesek. Augusztus 5-ig várjuk az újak jelentkezését. A honlapunkon a serafikum.hu, serafikum.hu című oldalon mindent megtalálnak a felvételi fül alatt, a kitöltendő dokumentumokat is, és szeretettel várjuk, akik egy ilyen értékrendű kollégiumban szívesen laknának és építenének közösséget velünk.
0: Rizmajer Ritát, a Pécsi Kollégium Serafikum igazgatóját hallották.

0: 250 éves az amerikai függetlenségi nyilatkozat. Fő megalkotója Thomas Jefferson. Háner Péterrel, a Rubikon Intézet főigazgatójával emlékezünk a múltra.
1: A legjelentősebb az volt, hogy a jó íráskészsége miatt beválasztottak abba a bizottságba, amely megfogalmazta az amerikai függetlenségi nyilatkozatot. Talán akkor még senki sem gondolta, hogy ez milyen szent szöveggé válik majd az amerikai történelem számára, ezért olyan nagy gondot nem fordítottak rá, tehetséges fiatalember rendben van, írja meg ő. Benjamin Franklin és négy másik személyiség is volt tagja ennek a bizottságnak. Az öt személy rábízta kettőre, Adams-re és Jefferson, hogy írják meg a vázlatot, majd Adams fölkérte Jeffersont, hogy írja meg ő. Jefferson tiltakozott, Adams elmondta, hogy három érvem is van emiatt, az egyik az, hogy én nem vagyok népszerű, másik az, hogy Virginiainak kell megírni, mert az a legtekintélyesebb gyalmat, harmadik, hogy maga tízszer jobban ír, mint én. Ezek után Jefferson belátta, hogy neki kell elkészítenie, és pár nap alatt meg is tette.
2: Kormányzói pályafutása viharosnak bizonyult. Kudarcai miatt még vizsgálat is indult ellene.
1: Amikor amerikai függetlenség háborúban a brit hadseregek délre vonultak Virginiába, akkor semmilyen haderő nem állt a kormányzó rendelkezésére, hogy szembeszálljon velük, még a otthonát is megszállták, lovon kellett menekülnie regényes körülmények között, utána még vizsgálat is indult ellene, felmentették, mert nyilvánvaló volt, hogy nem tudott mit tenni a megszálló hadseregek ellen.
2: Az Egyesült Államok franciaországi nagyköveteként szemtanúja volt a forradalom kitörésének. Ez milyen nyomokat hagyott a életének, tevékenységének, munkájának a jövőbeni idejére?
1: Ez egy második forradalmat élt át, mert ugye ők úgy értelmezték, hogy az amerikai függetlenség háború is egy nagy forradalom volt, máig is így értelmezik az Egyesült Államokban, és nagyon különös módon a személyiségének az utópista vonásai kerültek előtérbe. Radikális utópista vonások. Többször megfogalmazta, hogy szeretek olykor-olykor egy kis lázadást, olyan ez, mint a vihar az atmoszférába. Sokszor kerül rá sor tévedésből, de akkor is jobb, mint hogy soha nem kerülne rá sor. Kifejezetten védte a felkelőket, még az erőszakot is elfogadta a lázadás érdekébe. Olyan utópista nézetek bukkantak fel az írásaiba, francia forradalom hatására, és talán egy szerelem hatására is, amit ott egy festőnő és ő között lejátszódott, hogy hirtelen megfogalmazta, hogy minden törvénynek csak 19 évig kell érvényesnek maradnia, hiszen a föld az élőké, semmilyen nemzedék nem kötheti meg a következő nemzedék kezét, se törvényekkel, se kölcsönökkel. Annak is szerepe volt ebben nyilván, hogy az a francia forradalom az állam eladósodása miatt robbant ki. Tehát ez egy érdekes gondolat volt, amikor az Egyesült Államok éppen megfogalmazták a máig működő alkotmányt, törvényt hoztak, ami máig működik, és minimális módosításokra szerint működik az Egyesült Államok politikai rendszere. Jefferson megtagadta az egészet, és kijelentette, hogy minden nemzedéknek saját magának kell gondoskodnia megfelelő törvényekről, szabályokról, életkörülményekről, egyik nemzedék sem kötheti meg a másikat, mert a föld az élőkhez tartozik. Akkor a legokosabb politikai gondolkodója Jefferson virginiai barátja Madison volt az, aki felhívta a figyelmét ennek az elképzelésnek az abszurditásai, hogy a nemzedékek nem választhatók el egymástól, és nem egyszer olyan törvényt is lehet hozni, amely jótékony a következő nemzedékekre, olyan kölcsönt is fel lehet venni, amely hasznos a következő nemzedékek számára. Amint Jefferson hazatért Egyesült Államokból, ezek az utópista tervekről megfeledkezett, és többet nem foglalkozott vele, de azért hangoztatta, hogy mindig jobban szeretem a jövő álmait a múlt tanulságainál, valami ilyesmit mondott ezzel John Adamsnek.
2: Életének volt egy időszaka, amikor a külügyeket irányította. Ezt miként lehet jellemezni?
1: George Washington kormányában, Egyesült Államok első kormányában, a alkotmány szerint első kormányban ő volt a külügyek irányítója három éven keresztül. George Washington már egész nemzedéke nem tekintette legitimnek a pártok létezését. Mindenki abba hitt, hogy minden hazafi belátja, mit kíván a közös érdek, aszerint fog cselekedni, a pártok azok önző klikkek, ezekkel nem kell foglalkozni, és inkább el kell őket kerülni. Ennek dacára olyan sok milliós országban, mint az Egyesült Államok, hogy nyilvánvaló, hogy érdekellentétek miatt kialakulnak a különböző csoportok. Úgyhogy Washington hiába próbált mindkét párt, a federalista párt és a republikánus párt vezető személyiségével kormányozni, később kénytelen volt a federalistákra támaszkodni. Jefferson pedig 93-ban kivált a kormányból, mert nem értett egyet a federalista Hamilton pénzügyminiszter gazdasági terveivel. Úgy érezte, hogy megtagadja a függetlenség nyilatkozat elveit, úgy érezte, hogy a gazdagoknak kedvez, a városlakóknak, a benfenteseknek, a politikához közelállóknak, ő pedig éppen ellenkezőleg a szélesebb néptömegekre szerette volna alapozni a köztársaságot.
2: Már említette a függetlenségi nyilatkozatot, de azért kérem egy kicsit bővebben részletezze születésének körülményeit.
1: Thomas Jefferson fogalmazta meg, majd bemutatta az ötfős bizottságnak, akik módosításokat javasoltak, minimális módosításokat, majd a kongresszus elé terjesztették, na ott aztán nekiestek, és egy negyedét ki is húzták. Thomas Jefferson megkövülten ülve hallgatta, amint az ő fogalmazásával szétmarcangolták a nyilatkozatát. Benjamin Franklin azzal vigasztalta őt, hogy ő ismert egyszer egy kalapost, aki egy cégtáblát készített, hogy mit tudom én, John Smith kalapos kalapokat készít és ad el készpénzért, és a barátai elmondták, hogy fölösleges az, hogy kalapokat készít és ad el. Elég az, hogy ad el, hát kit érdekel, hogy ő készíti-e vagy sem, és na, hogy készpénzért adja el, nem ingyen adja, azt is fölösleges fölírni. Egyáltalán fölösleges az, hogy elad kalapot, mert a kalapos kalapot ad el, és végül nem maradt más a cégtáblán, mint egy név és egy kalap. Nem tudom, Jefferson még vigasztalta ez, de a lényeg az, hogy a nyilatkozatnak a máig idézett fő mondatai, amelyeket minden amerikai állampolgárnak meg kell tanulnia az állampolgárság megszerzésénél, azok tényleg az ő szavai voltak, az ő megfogalmazásában terjedtek el.
2: De tulajdonképpen Jefferson a függetlenségi nyilatkozatban megváltoztatta az emberi jogok klasszikus laktól származó felsorolását, amely így hangzott: élet, szabadság, tulajdon.
1: Igen, ő így fogalmazott: magától értetődőnek tartjuk ezen igazságokat, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, teremtőjük bizonyos elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel őket, melyek között ott van az élethez, szabadsághoz és boldogulásra törekvéshez való jog. E jogok biztosítására a kormányokat állítottak fel az emberek között, amelyek igaz hatalmukat a kormányzottak beleegyezéséből nyerik. Három alapvető jogot megváltoztatta, pontosan az egyiket. Tulajdon helyett a boldogulásra törekvést nyilván alapvető jognak. Sokat vitatkoztak ezen történészek, filozófusok, hogy miért, hogy jobban hangzik, vagy stilisztikailag, vagy arról van szó, hogy esetleg felmerült a Nagy-Britanniához hű állampolgár tulajdona elkobzásának a lehetősége. Inkább arról van szó, hogy Jefferson megkülönböztette az alapvető emberi jogokat és az eszközjellegű emberi jogokat, amelyek az alapvető jogok biztosítására valók. Alapjognak a élethez, szabadsághoz, boldogulásra, törekvéshez való jogot nyilvánította, és ehhez eszközjellegű jognak tarthatta a tulajdont, a vallásszabadságot, a szólásszabadságot, a gyülekezési szabadságot, és összes többi egyéb szabadsági jogot.
2: Ön mit emel ki a nyilatkozat jelentőségéből?
1: Azt, hogy olyan elvont,

0: ahol az orosz gyekabusták, akik a 19. században már hivatkoztak el a nyilatkozata, és hát meg a francia forradalom előtt Lafayette Marquis, aki harcolt az amerikai függetlenségi háborúban, ezt a nyilatkozatot bekeretezve elhelyezte otthonában, és mellé egy üres keretet helyezett el a majdani francia jogok nyilatkozata, emberi és polgári jogok nyilatkozata számára, úgyhogy fokozatosan felismerték, hogy ez egy olyan nyilatkozat, amelyet szent szöveg az amerikai politikai szabadságnak a krédója, így fogalmaztak sokan, hiszek egyé, amelyhez ragaszkodni kell. Tulajdonképpen az első egynegyede az, amelyet idézünk, a következő háromnegyedének a nagy részében vádakkal halmozza el a harmadik György brit uralkodót, elég igazságtalan vádakkal is, amelyekből a kongresszus ki is húzott néhányat, mert azzal is megvádolta, hogy a rabszolgaságot bevezette Amerikába, majd megakadályozta annak a felszámolását, ami eléggé abszurd vád, és ezt úgy éreztük, hogy mégse kell a brit uralkodó szemére vetni, ráadásul nem ő hozta a törvényeket, hanem a brit parlament.
1: Háner Péterrel, a Rubikon Intézet főigazgatójával beszélgettünk.
2: A héten történt véget ért.
1: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
2: és Nagy György András.

0: A Dylan Group felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. Következik az iránytű.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. 250 évvel ezelőtt olyan dolog történt, ami gyökerestül felforgatta az addigi világrendet. Az 1776. július 4-i függetlenségi nyilatkozat elfogadásával megalakult Egyesült Államok a következő évszázadra már átvette az addigi európai nagyhatalmak előtt a vezető szerepet. Eldöntötte a világháborúkat, a népek kohójává vált, érre tört a gazdaság, a tudomány, a kultúra, a szórakoztatás területén. A keleti parton néhány óra múlva kezdetét veszi a jubileumi show, amely természetesen kápráztató látványosság lesz. De hogy jutottunk el ideáig, arról kérdezem műsorunk vendégét, Katona Csaba történészt, levéltárost. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá.
1: Szervusz, öreget kívánok, köszönöm a meghívást.
0: Miért pont az Egyesült Államok lett az a különleges hely, amely persze hát a polgárháború után lesöpörte a vén Európát, és átvette a hatalmat?
1: Ez egy roppant bonyolult és összetett kérdés, és mint minden bonyolult kérdés adott egyszerű válasz, az hamis, ha azt mondom, hogy két mondattal meg lehet válaszolni.
0: Hát most van rá egy órácskán.
1: De próbáljuk meg ezt összeszedni. Nyilván itt alapban számítanunk kell a hatalmas potenciáljára, tehát azt tekintsük alapnak, hogy egy óriási területű országról beszélünk. Nagyszerű gazdasági erőforrásokkal, ugye a két óceán övezi két oldalról, tehát ilyen értelemben nagyon jó alapadottságai vannak, én azonban nem minden közelíteném meg.
0: Bocsánat, csak hogyha már itt ezeket az adatokat mondod, hát akkor lehetett volna akár Kanada is, így vagy van. Ausztrália, tudom, Brazília, Kína, India, hogy korábbi kultúrákat és tehát hatalmas potenciállal rendelkező tehát helyeket mondjak,
1: ez
0: és hasonló terület.
1: Kevés. Ami mögötte van, az a következő. Az Egyesült Államok pontosan ezzel a függetlenségi nyilatkozattal, ugye ez a 13 gyarmat, ez kinyilvánította a függetlenségét, amit aztán kész volt megvédeni, és meg is tudott védeni, ezt se felejtsük el. De az egyik legfontosabb alapja szerintem az Egyesült Államok páratlan ütemű fejlődésének az adottságai mellett az, hogy például nem voltak olyan feudális kötöttségeim, mint mondjuk az európai vagy az ázsiai nagyhatalmaknak. Rögtön hozzáteszem, hogy minden nézőpont kérdésre láttam nem olyan régen egy elemzést, ami azt mutatta meg, hogy Kína azon gondolkodott, hogy mi történhetett valamikor a 1800-as évek elején, hogy addig ők voltak a világvezető gazdasági hatalom, és most visszatérnek ebbe a pozícióba, hogy mi történhetett, hogy egy ilyen rövid szünet ideig nem ők diktálták az ütemet. Mi ezt Európából nem is szeretjük látni, hanem rácsodálkozunk, hogy jé, jön fel Kína. De Kínából nézve, ahol azért ugye jóval hosszabb távon gondolkodnak, számukra ez másképp néz ki. Tehát nézőpont kérdés, hogy mit tekintünk a világ legnagyobb hatalmának, de az USA-ra visszatérve. A francia forradalom nyomán megszületik a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméje. Ezek elég fontos dolgok, amik korábban nem mutatkoztak meg ilyen formában és ilyen politikai szinten, mint ahogy a francia forradalom magával hozta. A kritikusok ilyenkor szokták felvetni, hogy a szabadság meg az egyenlőség az ütközik, hiszen ha a szabadság van, az egyenlőség szükségszerűen megtörik, mert a tehetősebb, jobb képességű emberek előre fognak menni. De válasz erre nagyon egyszerű, a jogok egyenlőségéről beszélünk, és aztán majd a képességek mentén tudja mindenki kibontakoztatni a saját karrierjét. És itt van a lényeg, hogy nem feudális előjogok, nem kiváltságok mentén. Óriási tehertételként nehezedett az európai társadalmakra mindaz az örökség, amit a múltjából magával hozott. Például Magyarországon a monarchia 1867-ben létrejön, ekkor válik a rendi társadalomból a magyar társadalom polgári társadalommá, de még hordozza magával a félföldális maradványokat, a nemességnek a respektjét. Föl kell számolni a kiváltságolt területeket, a jászságot, a kunságot, a székeket, amik egy középkori vagy koraújkori adomány vagy kiváltság alapján másként működtek, mint mondjuk a vármegyék, mert nyilvánvalóan a modern államban középkori kiváltságok nem lehetnek, mert az fékezi, az gátolja a szabadpiaci kapitalista fejlődést. És az Egyesült Államoknak, ezt ne felejtsük el, hogy ilyenekkel nem kellett megküzdenie, mert éppen a függetlenségi nyilatkozat már eleve ezekre a francia forradalom nyomán megszületett egyenlőség gondolatokra épült, hogy minden ember egyenlő, hogy minden embernek egyenlő jogai vannak. Más kérdés, hogy gyakorlatban ez olyan érvényesült, de ott például nem volt olyan, hogy valaki azért tud nagyobb karriert csinálni, mert főnemesnek született. Egész egyszerűen itt nem voltak meg ezek a gátok.
0: Hát azért a Mayflower utasai egyfajta arisztokráciának tekintették magukat, és azért ő leszármazott olyan egy darabig.
1: Még. Stimmel, csak ők nem a 18. században éltek, hanem korábban. Tehát ugye pontosan az a lényeg, hogy a 18. század, ami új mértékig változtatja meg az emberiség gondolkodását, pontosan a francia események nyomán átformálja a nemzettudatot. Átformálja azt, hogy mit jelent az, hogy nemzet. Tehát Korábban a nemzet az teljesen más jelentett, mint ahogy ma tekintünk rá, hogy a nyelvünk, a kultúránk képez kohéziós erőt. Választóvonalak szabdalták szét a európai társadalmakat részben, ezek felekezeti választóvonalok voltak, a katolikus protestáns szembenállás erejét el sem tudjuk ma már képzelni, az nem szakadék volt, hanem Mariana árok. A másik pedig a rendi társadalom, szót már többször használtam a szókapcsolatot. Egy köznemes, egy főnemes, egy polgár között szintén óriási távolságok voltak, majdnem, hogy lehetetlen volt áthidalni. És képzeljék el azt, ahogy megszületik az a gondolat, hogy minket a közös nyelv, a közös kultúra összeköt. Nem az fontos, hogy ki a katolikus, ki a protestáns, nem az a fontos, hogy ki a polgár, ki a nemes, hanem hogy a kultúránk tesz minket, mondjuk franciává, csevé, magyarrá, bármivé. És az Egyesült Államok ráadásul egy olyan ország, ami ugye több forrásból táplálkozik, mint a népessége. Rengeteg bevándorló van, hogy az angol nyelv vált dominánsá. Most van talán pont egy váltás, hogy a spanyol nyelv egyre erősebbé válik az Egyesült Államokban is, de ennek még sem megvannak a történeti okai. Az egésznek a lényege, hogy ezen gátak híján csaphattak bele egy olyan fejlődési ívbe, ami igazából máig ível, illetve éppen, hogy most kérdőjeleződik meg, hogy vajon merre tart Amerika most napjainkban, pont így a 250. évfordulón.
0: Ugye ez a 250-es szám, ez most Amerika szerte mindenhol látható, hogyha a labdarúgó világbajnokságot nézzük, akkor ott is, de minden eseményen ez nagyon fontos. És ugye 1776-ról beszélünk, hát a francia, nagy francia forradalom később volt egy-két évvel.
1: Így van, az 1789-ben.
0: Akkor most ki kit követett, vagy hol szökkentek szárba igazán ezek a gondolatok?
1: A gondolatok már a felvilágosodással megszülettek. Tehát az, hogy a francia forradalom, mert ez ugye kiteljesedik, az egy esemény, egy etap, de az nem a semmiből jött. És ugye az Egyesült Államoknak a gondolkodói nagyon is nyitottak voltak ezekre a dolgokra. Gondoljunk bele, hogy a francia meg az amerikai kapcsolatok mennyire erősek. Ott a New York-i szabadságszobor, ugye azt ajándékba kapták konkrétan Franciaországból, tehát nem véletlen. Gondoljunk abba bele, hogy például Lafayette Márkival az élet milyen segítséget kaptak konkrétan a franciáktól.
0: Na de miért? Azért, mert a britekkel való szembenállás.
1: Természetesen ennek nyilvánvalóan meg volt a politikai
0: oka. Nem ez a rendkívül kedves barátságból, ugye hát a politika nem az
1: a politika, a gazdaság az mindig az érdekek mentén hoz döntés, de ez nem zárja ki a szimpátiát. És nyilván az lesz az én barátom, aki az ellenségem ellensége egyfelől, na de hát ez formálhatja az is, hogy hasonló módon gondolkodunk a dolgokról. Tehát tényleg úgy kell elképzelni a dolgot, hogy ez a hatalmas terület, amit magukénak tekintenek a megérkező emberek. Más kérdés, hogy az indiánok szemszögéből ez hogy néz ki? Meg majd tegyük helyére azt is, hogy mit jelent az indián szó, mert ez egy gyűjtőfogalom, ez a fehér ember szava az indiánokra. És itt ők elkezdenek valami olyan államot, nem is államot, ezek még gyarmatok kiépíteni, amelyiknek az egyenlőség eszméje élesen szemben áll a hagyományos brit feudalizmussal. És egy idő után elnyomottnak érzik magukat. Nagyon sajátos dolog ez, hiszen van az a klasszikus szó, hogy gyarmat, ugye. A benszülöttek oldaláról, tehát az amerikai indiánok oldaláról nézve a gyarmatosító az a fehér ember, aki megérkezik a hajóival, és elkezdi elfoglalni az ő területeit. Igen ám, de egy idő után az ott élő, már harmadik, negyedik generáció óta ott élő, elvileg brit állampolgár, de Angliában valószínűleg soha nem járt ember, elkezdi idegennek érezni magától, elkezdi idegennek érezni azt az Angliát, ami nagyon messze van. De igazából diktálja neki az ütemet, mert ő ugye a gyarmat is elkezdi azt érezni, hogy én vagyok a gyarmat. Tehát ugye minden nézőpont kérdése. És egy idő után fölteszik a kérdés, hogy mi itt vagyunk, nagyon messze a brit koronától. Vannak saját problémáink, van saját életterünk, miért kell nekünk azt megtenni, amit egy távoli ország uralkodója elvár tőlünk. És ha ezt összefésüljük a felvilágosodás eszméjével, innen tudunk oda eljutni, hogy hogyan jutnak el addig a gondolatik, hogy kinyilvánítják a függetlenségüket, majd készek ezt megvédeni fegyverrel.
0: Na de mit mondott ki a függetlenségi nyilatkozat? Egyenlőség és emberi jogok minden ember számára. Na de már itt egy kis probléma van, mert ugye a rabszolgák és az indiánok azok nem tartoztak bele.
1: De ugye itt az a probléma az...
0: Ebbe az emberiségbe, az általuk felsorolt népességbe.
1: Kicsit előreugrom az időből, hogy aztán visszatérjünk ide. Egyszer azt találtam mondani egy ismerősöm, hogyha ő választhatna, akkor legszívesebben 1950-es évek Amerikájában élne, mert valószínűleg az volt a legjobb hely a világon. Gondoljunk bele Frank Sinatra, Broadway, rock and roll, Elvis Presley, Cadillac, minden, ami kell, és akkor egy másik úriember pedig azt mondta neki, hogy amennyiben fiatal fehér férfinak születezik, az. Minden egyéb esetben pedig ez már kérdőjeleket vet föl. Ugye a minden ember egyenlőnek születi gondolata gyönyörű, és ne is vitassuk el, hogy ma is azt gondolom, hogy alapnak tekinthetjük. Kérdés az, hogy kit tekintettek embernek. Tehát nyilván a rabszolgatartás ezzel szöges ellentétben áll, nem beszélve a amerikai őslakosokkal szembeni fellépésre, és akkor bele lehet még abba is menni, hogy vajon a nőkre mennyire vonatkoztatták ezeket a egyenlő jogokat. Ez tehát egy nagyon szép elmélet, ami a gyakorlatban rendkívül korlátozottan érvényesült, és eszméjévé vált egy olyan amerikai egyenlőség felfogásnak, ami ma már sokkal tágabb kontextusok között valósul meg a gyakorlatba. Ezt ne úgy nézzük, hogy ők valóban a színes bőrűeket is embernek tekintették, ilyen tekintetben sajnos nem. És ez nagyon-nagyon szomorú mérleg innen nézve, ahol most vagyunk 21. században.
0: Hát magának George Washingtonnak, az első elnöknek is voltak rabszolgái.
1: Voltak rabszolgái, így van. Ugye egyszer olvastam egy olyan elemzést, hogy például amikor megérkeznek az első gyarmatosítók Amerikába, akkor egyebek mellett azért nem tudnak mit kezdeni a különféle indián törzsekkel, mert nem szerepelnek a Bibliába. Tehát innentől kezdve értelmezési kerete nincs annak, hogy kik ezek az emberek. Ugye vannak a különféle, tudjuk, hogy vannak afrikai őslakosai, vannak az ázsiaiak, vannak az európaiak, de az indiánokkal nem találkozunk a Bibliába. Hát ma már tudomány eszközével le tudjuk írni, hogy ugye Ázsiából vándoroltak. Hát, de ők ezt nem tudták. És azok a dolgok, amik ma egyértelműnek számítanak, hogy egy ember akkor is ember, ha férfi, akkor is, ha nő, akkor is, ha színes bőrű, akkor is, ha nem színes bőrű, ez akkoriban még nem így működött. Tehát ahol ma tartunk, a mai valódi egyenlőség eszme, az nem a semmiből jött, hanem hosszú-hosszú évszázadok alatt formálódott meg sok-sok gondolkodó embernek köszönhetően, és tudjuk, hogy ma is van, aki nem így viszonyul ezekhez a dolgokhoz. Tehát ne gondoljuk azt, hogy a világ valaha tökéletes lesz, akkor se volt az.
0: Természetesen pontosan ezért nehéz elképzelni, hogy akkor miről mit gondoltak, hiszen más tudtak a világról eleve, és ezért is furcsa, hogyha mondjuk visszamenőlegesen tekintjük a mai törvényeket az akkori időkre vonatkozónak.
1: Hát igazából értelmezhetetlen, tehát ugye a történelmi megértésnek az egyik legfontosabb eleme, hogy próbáljuk meg megérteni az akkori gondolkodást és viszonyrendszer kereteit. Ugye nyilván az emberi és polgári jogok nyilatkozatát nem kérhetem számon középkori uralkodókon, mert ez olyan, mintha azt mondanám, hogy de a Mohács csatában miért nem használta a géppisztolyt, azért, mert nem volt. Tehát teljesen más ugye a hozzáállás. Ettől még el tudom dönteni, hogy a mai értékrendem szerint szimpatizálok-e egy dologgal, vagy pedig nem szimpatizálok, elfogadom, vagy nem fogadom el. Pusztán annyit mondtam, hogy nem lehet számon kérni modernkori eszméket a régebbi korok emberein, mert ez igazából történelmi megközelítés. És nyilván, amikor ők azt mondták, hogy minden ember egyenlő, akkor az nem azt jelentette, hogy ténylegesen minden ember olyan értelemben, ahogy ma gondoljuk. Kicsit európai hasonlatot hoznék erre, volt ugye a régi feudális városokban egy ilyen dolog, hogy polgárjog. Akit a polgárjog megilletett, az szólhatott bele ténylegesen a város ügyeibe, akit pedig nem, az meg nem.
0: Hát mert az akténi demokrácia is, ugye? Hát
1: abszolút mértékig. Tehát amikor arról
0: a demokrácia rájuk vonatkozott.
1: Így, pontosan. Tehát, hogy megvolt mindig az a keret, ami azt mondta, hogy na, ők tartoznak bele, mások pedig nem. És ugye a modernkor hozza azt magával, a sokat szidott modernkor, hogy ezeket az általános ember és polgári jogokat, ezeket teljesnek tekintjük, és mindenkire vonatkozik. Nyilván vannak olyan értelemben kivételek, hogy amikor valaki olyan bűncselek miatt kerül börtönbe, ami ezt indokolja, akkor ugye a szabadságát megvonják tőle, tehát ez a jog már nem illeti meg ilyen értelemben, de hát ezzel együtt, ahogy mondani szokták, minden ember szabadnak és egyenlőnek születik.
0: Na, akkor a következő alaptétele a függetlenségi nyilatkozatnak, hogy a hatalom forrása a nép. Ez megvalósult?
1: Jobban megvalósult, mint Európában. Tehát ugye Európa egy feudális viszonyrendszer között éli az életét, az európai országok. Az Egyesült Államokban azonban ugye pontosan ez a polgári egyenlőség, ez nagyobb mértékben hozza magával az egyenlőséget, mint Európában valaha megvalósult korábban. És ilyen értelemben igen, mai szemmel nézve természetesen ez egy rendkívül korlátozott demokrácia, de itt megint visszakanyarodnék ahhoz, hogy a 21. század viszonyaitnak érjük számon 18. századi embereken. Itt ugye egyebek mellett arról volt szó, hogy nincs például király, aki Isten akaratából uralkodik, és majd tovább örökíti a gyermekeire, vagy a gyermekei hiány egyéb rokonaira az uralmat, hanem arról van szó, hogy a vezetőket választják. Ezeket a vezetőket választják, korlátozott ideig választják, és a választóinak elszámolással tartozik a cselekedetei miatt, mert a választói hatalmazzák fel arra, hogy a nép, a nemzet, az ország, nevezzük, ahogy akarjuk, az állam nevében cselekedjen, de a cselekedetei számon kérhetőek rajta. Ez mondjuk egy király esetében elképzelhetetlen. voltak persze repedések a feudalizmus falán is olyan értelemben, hogy vegyük mondjuk 1222. évi aranybullát, az ellenállási záradékot, tehát látjuk azt, hogy megszületnek azok a gondolatok
0: Európában.
1: Igen, valóban. És ugye aztán az alkotmányos monarchiák már úgy működnek, hogy a király uralkodik, de nem kormányoz, tehát egyfajta államfői szerepbe kerül, de nem direkt politikai vezető. Itt viszont pontosan ez a lényeg, hogy a politikai vezetőt úgymond a választók választják, és számon is kérhetik, és nem szól életfogytig a joga, tehát nem Isten adta neki ezt a jogot, nem beleszületik ebbe, hanem a választás a köz révén kerül ebbe a pozícióba, és ez a pozíció az nem is tart örökké.
0: Tehát akkor ebben a pillanatban, 1776-ban mondhatjuk, hogy ez volt a legmodernebb állami berendezkedés, amit ott elkezdtek kifejleszteni?
1: Ha onnan nézzük, ahol ma vagyunk, és ezt mintának tekintjük, akkor igen, tehát mindenképp sikerült egy olyan új irányba elindulni, ami teljesen szokatlannak és furcsának hatott még akkor.
0: És ugye mondjuk a harmadik alapvető tétele a függetlenségi nyilatkozatnak, elszakadás a brit koronától, ugye hát harmadik György királyt még bábú formájában talán fel is akasztották, vagy felgyújtották, vagy valami hasonló is volt ott.
1: Szóval több ilyenre is sor került.
0: Ezt ő nagyon rossz néven vette, szegény is.
1: Lássuk, ez érthető, tehát több ok miatt. Egyrészt ugye nyilván emberileg se esik jól, ha azt látom, hogy engem elképező bábút atrocitások érik. Egyrészt, másrészt, hát ha valaki király, az abszolút hatalom birtokosa. 18. században vagyunk, tehát egy szuverén uralkodó, ez elképzelhetetlenül megkérdőjelezzék az ő dolgait, és itt meg nem, hogy megkérdőjelezzék, hanem egyenesen detronizálják. És ez egy nagyon fontos dolog, tehát ugye láthattuk, hogy vannak általános elvek, ez az egyenlőség elve, a néphatalom elve, a népszuverenitás elve, és akkor ehhez bejön harmadiknak ez, hogy mi, ez a 13 gyarmat, önálló állam akarunk lenni. Tehát mostantól nem Európából diktálják nekünk, hogy mit teszünk, hogy gondolkodjunk, hogyan adózzunk, hanem a saját lábunkra állunk, és egy önálló államként folytatjuk a pályafutásunkat. Ez tehát a politikai üzenete ennek a függetlenségi nyilatkozatnak, és igazából ettől függetlenségi nyilatkozat, hiszen a függetlenséget deklarálja. A másik két dolog, az igazából az egyik egy általános emberi polgári jogokról szóló tétel volt. A második pedig az, hogy hogyan fog berendezkedni majd ez az állam, az a kettőnek a határán mozog, hiszen egyfelől az állam berendezkedés mutatja meg, de másfelől éppen, hogy arra az egyenlőség elvre épül, amit ott megfogalmaztak.
0: Ez akkor természetes volt, vagy várható volt egy ilyen ellenállás a gyarmatokon élők részéről, mert hiszen azért egy csomó gyarmat volt akkor is a világban, tehát hogy pont itt, pont ők gondolták ezt. Mert ugye azért volt egyfajta szimbiózis a gyarmatok, ugye a 13 gyarmat, vagy egyre több gyarmat és Anglia között. Most például az jut eszembe, hogy Cook kapitány nagyjából ezekben az időkben fedezte fel a még talán nem ismert világot, vagy próbálta ott a szigeteket a csendes óceánon felfedezni, és az egyik kapitánya például amerikai származású volt, és az utolsó útjára nagyon sokáig nem akarták elengedni, mert hogy akkor már ez a gyarmati háború már kezdetét vette, és hát akkor ő gyanús elem lett volna mondjuk brit korona szolgálatában, és ezért akadályozták. Aztán azt hiszem később talán utánuk tudott menni. Szóval ez természetes volt, várható volt, vagy az abszurdum volt abban a világban?
1: Várható volt olyan értelemben, hogy számítani lehetett arra, hogy a egyre erősödő gazdasági potenciállal rendelkező távoli területek előbb-utóbb fokozott.
0: Ez a gazdasági potenciál, ez nagyon fontos volt, amit mondtál, nyilván.
1: Hogyne. Ugye, ha nem tud a saját lábán állni egy ilyen terület, akkor igazából kudarcon van ítélve a törekvése, dugába fog dőlni a terve. De itt visszautalnék arra, amit mondtam az Egyesült Államok természeti adottságairól és gazdasági adottságairól. Ez nyilván ez magában hordozta azt a lehetőséget, hogy ez az elszakadási kísérlet ez sikeres lesz és meg tud állni a maga lábán. Minden tekintetben, tehát gondoljunk a természeti kincsekre, az ásványkincsekre, az aranyra, a tengerpartokra, tehát hogy korlátlanul lehet, hogy elindulni a keleti irányba, aztán más kérdés, hogy majd a nyugati partig is eljutunk. De visszatérve a lényegre, nem tudom, hogy jó szó-e, hogy természetes, de benne voltak alapban, hogy előbb-utóbb elindulnak ebbe az irányba, és ez mennyire így van. Szóval megnézzük a 18-19-20. Század történelmét, azt végig kíséri ilyen vörös vonalként az a törekvés a legkülönfélébb gyarmatosított területekről, hogy el akarnak szakadni idézőjelben az anyaországtól vagy a birodalomtól, és erre van rengeteg példa a 19. században és van a 20. is. Gondoljunk 1945 után, hogyan hullik szét a brit gyarmatbirodalom, vagy mondjuk a francia-algériai konfliktusra. Tehát igazából ez egy olyan jelenségsorozatnak a kezdete volt, amit az Egyesült Államok meglépett, amit a történelem olyan értelemben igazolt, hogy ez nem egy elszigetelt egyszeri eset, hanem ez egy mintázat.
0: Hogy mindez hogy sikerülhetett, majd egy kis zene után azzal folytatjuk a beszélgetést. Témánk az Egyesült Államok 250 éve létező országa. A függetlenségi nyilatkozatot 1776. július 4-én pont 250 évre írták alá. Vendégem a stúdióban Katona Csaba, történész levéltáros, tehát majd azt fogom tőle kérdezni, hogy tudták ezt megtenni egy ekkora világbirodalommal szemben, mint az akkori Nagy-Britannia.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. 250 éve, 1776. július 4-én írták alá a függetlenségi nyilatkozatot Philadelphiában, tehát 250 éves az Egyesült Államok, mint állam. Vendégem a stúdióban Katona Csaba, történész, levéltáros, és vele boncolgatjuk ezt a 250 évet, illetve hát egyszer-egyszer még azok elé, az idők elé is lépünk. De most tényleg ezt a 250 évvel ezelőtti pillanatot ragadjuk meg, vagy próbáljuk vázolni, vagy legyen kedves erre válaszolni, légy szíves erre válaszolni. Tehát hogy sikerült egyáltalán ezt megtennie egy még meg nem szervezett, nem államnak, különböző gyarmatokból álló, mondjuk egy érdekközösségnek, ugye még egymással szemben is voltak azért nekik érdekeik, és ott volt egy ilyen világhatalom, mely Nagy-Britannia.
1: De ez a világhatalom, ez messze van, és bár kétségkívül állomásoznak katonái az Egyesült Államokba, de akkor is messze van, míg ugye az amerikai gyarmatoknak a lakossága az tényleg nagyon nagy mértékben támogatta ezt a függetlenségi törekvést, ez nagyon nem mindegy. Tehát ha megnézzük, hogy akkor mi történt, egyrészt sikerült nekik is hadsereget szervezni, és ez nem olyan meglepő, mert hát azért a brit hadsereg tisztjei ként is szolgáltak jó néhányan, akik aztán a későbbiekben ugye az Egyesült Államok seregét szervezték meg, tehát a rutin meg a tapasztalat az megvolt. Másrészt ne felejtsünk el egy nagyon fontos szót, ami meg is szokott jelenni az ilyen heroizáló filmekben, de nem teljesen alap nélkül, tehát mint a legtöbb közhely, ennek is van valós alapja, ez pedig az, hogy tényleg óriási tömegtámogatottság volt.
0: Mekkora volt ott egyáltalán a lakosság abban az időben?
1: Ezt nem tudom megmondani pontosan, de az biztos, hogy azok, akik polgárnak tekintették magukat, tehát igyekeztek tulajdonra szert tenni, a saját munkájukból megélni. Akik úgy ítélték meg, hogy a polgár az azt jelenti, hogy vannak jogaim, és meg tudom teremteni az anyagi hátteremet ahhoz, hogy ne szoruljak rá senkire, és ezáltal szabad ember vagyok. Itt gondoljunk a liberális szóra, ami nagyon sokféle kontextusban szokott elhangzani ma is, de az eredeti angol liberal azt az embert jelentette, aki meg tudja teremteni a saját anyagi hátterét, meg a családjáit, és ezért nem függ senkitől, tehát gondolkodásában is szabad. Mert nem kell megfelelnie senkinek vagy semminek. Na most ez a fajta gondolkodás, ez nyilván élesen szemben állt azzal, hogy nekem Londonból mondják meg, hogy mi a teendőm. Ért a sok méltánytalanság a gyarmaton élő embereket, másodrendű állampolgároknak érezték magukat, hogy hosszan lehetne sorolni ezeket, de nem ez a lényeg benne, hanem hogy az rengeteg önkéntes harcolt. Tehát ez a bizonyos szó, az
0: polgári milíciák
1: abszolút,
0: voltak.
1: Így van, ugye van ez a szó, hogy volontír, ezt nagyon sokszor szokták emlegetni, és igazából itt lehet meglátni ennek az egész mozgalomnak az erejét, hogy azért George Washington és a többiek azért nem egy légvárakra építették ezt a függetlenségi törekvést, hanem pontosan tudták, itt beszéltünk a gazdasági potenciálról, itt azért valakik van egy katonai potenciáljuk is. És a másik, hogy az ő utánpótlásuk helyben rekrutálódott, ezzel szemben ugye a vöröskabátosoknak viszont máshonnan kellett érkeznie. Továbbá valóban van egy brit gyarmatbirodalom, na de az meg egy hatalmas birodalom, ami nem azt jelenti, hogy a teljes brit fegyveres erőt oda lehet zúdítani Amerikára. Hogyan lehet ezt logisztikailag kivitelezni? Hát vannak nyilván helyben állomásozó csapatok, mert vannak, ezt tudjuk. Na de ha én ezt meg akarom erősíteni, hát akkor Európából kell hajókat elindítanom. Azt meg nem annyira egyszerű megszervezni, kivitelezni, elképesztő mennyiségű pénzbe kerül, gondoljunk Raimondo Montego Collinak tulajdonított mondása, hogy pénz, pénz, pénz. És természetesen, mint minden ilyen fegyveres konfliktus, ez is bekerült egy tágabb kontextusba. Beszéltünk már itt a francia szimpátiáról, meg a támogatottságról. Tehát nyilván, ha az Egyesült Államok el tud szakadni a Londontól, az azt jelenti, hogy gyengül a brit birodalom, hát ez pedig másoknak kifejezetten az érdeke volt, de legalábbis szimpatizáltak ezzel a gondolattal. Tehát nem volt egyáltalán elvetélt dolog megpróbálkozni ezzel a függetlenségi harccal, és hát a gyakorlat az bizonyította, hogy keresztül is tudták vinni. És hogy ez mennyire így van, és mennyit számít az, hogy a helyben próbálom megvédeni a saját érdekeimet, míg az ellenfelem távolról kerül seregeket küldjön. Ezt azt gondolom, hogy megint csak bizonyítják a 18-19-20. Század gyarmati küzdelmei, amelyek igazából kivétel nélkül azt lehet mondani talán, hogy végül is sikerre vezettek.
0: És mennyi ideig tartott, amíg valóban a függetlenséget kivívta az Egyesült Államok, mert ugye 250 évvel ezelőtt napra pontosan deklarálta, de hát azért ez nem ment egyik pillanatra a másikra. Ugye George Washington volt az első elnöke az Egyesült Államoknak, megnéztem, hogy ő demokrata republikánus párti volt.
1: Más volt akkor a pártszerkezet, ezt a felejtsük el, igen.
0: És azt is megnéztem, hogy az első republikánus elnök pedig Lincoln elnök volt, ők pedig már ugye a polgárháború
1: de hát az a 19. század, amikor teljesen átalakulnak a dolgok, a hosszú évtizedekbe kellett. Tehát ugye ez mindig úgy működik, egy új államnak a létrejött a modern diplomáciában, hogy kik és hogyan és hányan ismerik el. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy
0: ne mondom, a franciák, spanyolok azonnal elismerték.
1: Természetesen igen, tehát
0: gyarmati ellenlábasok.
1: Abszolút mértékig, és ugye ez viszont már is azt jelezte, hogy van lehetőség arra is, hogy a diplomácia terén is sikeres legyen az Egyesült Államok, hiszen hogyha nagy hatalmak elismerik az ő létezését, jogilag is deklarálva, az azt jelenti, hogy mások is a nyomóba fognak szegődni, és ez is történt. Tehát folyamatot képzeljünk el, ez nem úgy működik, hogy kinyilvánítják, hogy függetlenek vagyunk, mindenki felállva tapsol, standing ovation, ez nem így működik. Meg kellett ezért küzdeni, de hát gyakorlatilag a 18. század végére, 19. század elejére már nem volt kérdés.
0: Egyébként csak így zárójelbe, hogy ez igaz, hogy az átlag amerikai ennyi tud a saját és a világ történelméről, hogy 1776. július 4-e a függetlenségi nyilatkozat, és akkor innentől kezdve már
1: sötétben... Az én tapasztalatom nem ez. Tehát,
0: tapogatóznak?
1: Ha jól emlékszem, számomra ötször jártam az Egyesült Államokban, én javarészt leginkább a keleti partot ismerem, Washington, Boston, New York térségét, és amit én tapasztaltam, hogy erős lokálpatriotizmus működik az amerikaiakban, és a történeti ismereteik azok nem feltétlenül felszínesebbek, mint az átlag európai emberek.
0: Akkor miért terjedt ez el? Ugye te is hallottál nyilván erről.
1: Természetesen hallottam, és amikor először jártam az Egyesült Államokba 2013-ban, én úgy is gondoltam, hogy ez így van. De aztán, amikor az ember ilyeneket tapasztal, hogy megy New York vagy Boston kellős közepén, és akkor értékes belvárosi telek helyén, vagy telken egy 17. századi temető van, akkor te pillanatig csak elgondolkodunk. Mert lehet azt mondani, hogy jó, az elmúlt 50 évben rájöttek, hogy fontos a történelmük, de ha a temetőnek vannak 1600-as évekből származó sírkövei, az azt jelenti, hogy az a temető az azóta ott van. Azóta tisztelet övezi, azóta figyelnek rá. És amit például láttam, hogy rendben...
0: Ez Bostonban lehet.
1: Ez Bostonban, de New Yorkban is van ilyen. De New Brunswickban is láttam ilyet. És nagyon sok kis amerikai zászlót látok letűzve, amit aztán azt láttam, hogy ez nem valamiféle ünnepély, vagy ilyesmi nyomán kerülnek oda, hanem egyszerűen a temetőben látogató állampolgárok magukkal visznek a nemzeti zászlót, és letűzik oda, és így emlékeznek meg azokról az emberekről, akik ugye az ő alapító atyáik, vagy azoknak a leszármazottai. Vagy például, ha Bostonban az ember sétálgat, akkor ott van az úgynevezett Freedom Trail, ami egy olyan útvonal, vörös téglával van kijelölve a bostoni belvárosban, a Downtownban, amit, hogyha végigjárok, és egy nap alatt le lehet talpolni kemény munkával, akkor a 18. századi emlékeket, tehát ami a kvázi az ős Boston, azt én végig tudom járni. Tehát nekem a tapasztalatom az volt, hogy abszolút nem állja meg a helyét az, hogy mindössze ennyi tudás van a fejükbe. Nyilván ott is különféle műveltségű emberek vannak, meg én nem tudok számot adni mondjuk arról, hogy Montanában vagy Kansasban hogy gondolkodnak az emberek, mert nincs tapasztalatom, és nem akarok butaságot mondani. De hogy van egy ilyen pozitív értelembe vett polgári hozzáállás a történelmükhöz, ami messze túlmutat azon, hogy na, tudom ezt az elkötelező dátumot, meg született július 4-én film Tom Cruise-szal, ez az én tapasztalatom szerint semmiképp sem állja meg a helyét. Talán abból táplálkozhat ez a dolog, hogy sokféle tapasztalati réteg van, tehát lehet találkozni nyilván műveletlenebb amerikaival is, de rögtön hozzáteszem műveletlenebb európaival is. És akkor sokszor hallom, hogy na, az amerikaiak azt sem tudják, hol van Belgium vagy Magyarország, és van ilyen. Ilyenkor szoktuk föltenni azt a kérdést, hogy és meg tudja valaki mondani mondjuk kapásból, hogy Seattle melyik állam fővárosa, vagy főváros egyáltalán?
0: Most igen, mert a labdarúgó világbajnokság meccse például ott van, és Washington államban.
1: És pontosan. És akkor hiszen a következő Washington, az csak egy főváros? Tehát, vagy hogy hol van Montana? Tehát nyilván ilyenkor kiről nevezték el Houston városát, mit tudom, mint Texasba. Szóval ilyenkor azt látjuk, hogy igazából minden szentnek maga felé hajlik a keze az európai ember, az európai történelmet ismeri legjobban az amerikai, meg az amerikai, de hát nyilván ezek összefüggenek egymással, tehát igazából nem lehet ezeket szeparálni.
0: Na akkor mondjuk, hogy a függetlenséget elnyerte ez a 13 állam, és elkezdett ugye így területeket szerezni, egyre inkább felfedezte és magáévá tette az Egyesült Államok területét. Ugye a következő nagy lépés, hogy a polgárháború lehetett, és a polgárháború után kezdett el a világhatalmi státusz felé lépkedni az Egyesült Államok. Na most itt azért a polgárháborúnál álljunk meg egy kicsit, mert ott azért félrecsúszhatott volna a dolog, gondolom, hogyha nem úgy alakul, ahogy végül is. Tehát az észak-dél, ugye liberálisok és rabszolgatartók nagyjából ugye ez a távolról tekintett tudás, amit itt mondhatunk magunknak, mondjuk ez Elfújta a szél című regény azért eléggé közismert, és hogyha ebből táplálkozunk, valószínűleg azért nagyjából jól írja le az eseményeket.
1: Érdekellentétek voltak, hogy a déli a északi államok között nem mindegy, ugye, hogy mire építek, elsősorban arra, úgymond a polgári attitűdről, amiről már beszéltünk, vagy pedig a klasszikus, az európai gondolkodáshoz sokkal közelebb álló hagyományos nagybirtokos berendezkedésre. Ez más gazdasági érdekeket, más gazdasági berendezkedés volt, és ott volt még pluszban a rabszolga kérdés is, ami egy idő után egyre több embernek nyílt fel a szembe, hogy hát ez bocsánat, de a mi szabadságeszménkkel totális ellentétben áll, tehát nem lehet embereket állatmódjára kezelni. De
0: ez is kellett azért lassan 100 év.
1: Kellett, hogy nem.
0: Közel 100 év nekik.
1: Amit látunk, hogy nagyon ritkán van olyan az emberiség történetében, hogy egy radikális fordulat hirtelen is azonnal eredményes lesz. Tehát általában véve a nagy változások azok így lassan következnek be, ami természetesnek mondható, az más kérdés, hogy nyilván mondjuk egy akkori rabszolga szempontjából egy ilyen fordulat sokkal szerencsésebb lenne, mert akkor az életében bekövetkezik a felszabadulás. Az is kérdés volt aztán, hogy például, hogy hol tudnak elhelyezkedni, volt rabszolgák, ugye? Munkaerőben.
0: Igen, mit kezdenek magukkal?
1: Például, hogy hol fognak dolgozni, vagy miből fognak megélni. Rögtön hozzáteszem, hogy ezek a fordulatok máshol is megvannak, ugye például a jobbágy felszabadítás azt jelentette itt Magyarországon, hogy vége az ingyen munkának. Tehát, hogy a nemességnek újra kell gondolni a gazdasági berendezkedését, mert eddig arra lehetett alapozni, hogy majd nekem a jobbágy az ingyen dolgozik robotba.
0: De nagyjából hasonló időben történt ez nálunk.
1: Igen,
0: is.
1: Tehát ugye látni kell, hogy a társadalmi a gazdasági változások kézenfogva járnak, és egymást erősítik, illetve adott esetben gyengítik. Na most itt ez azért érdekes a polgárháború, mert azt szokták mondani, hogy az Egyesült Államok rengeteg háborúban vett részt azóta, meg igazából napjainkban is ugye folyamatosan jelen vannak a fegyveres erői szerte a világban, de hogy igazából Amerika területén háború mikor volt a polgárháborút követően?
0: A mexikóiakkal, ugye ott azért...
1: Ha most szedjük össze, hogy mik voltak ezek, ugye...
0: Ugye Hawaii-t megtámadta Japán.
1: Igen, tehát ugye nagyon nagy...
0: Ezen kívül most én hirtelen nem is tudom.
1: Na és pont ez a lényeg, hogy miközben rengeteg háborúban vett részt, de nem lehet azt mondani, hogy ezt a háborút Connecticut vagy Montana vagy Dél-Dakota állam területén vívták volna. Tehát, hogy az Egyesült Államoknak úgymond a törzs területe az nem volt háborús konfliktusoknak a helyszíne. Most a polgárháború egyébek mellett ezért égett be rendkívüli módon az amerikai kollektív tudatban, hogy egymás ellen fordult a nemzet több tagja, az államok egy része el akar szakadni, egészen elképesztő, hogy ez megfordulott. Igen, hogy kikezdeni ezt az egységet, és hogy a fegyveres erőszak az ott, azon a területen érvényesült. Például nagyon fontos szerepe volt a polgárháborúnak abban, hogy elkezdték a törvény erejével büntetni a nők elleni erőszakot. Mert hogy sajnos erre volt példa mindkét oldalon, és itt az Egyesült Államok vezetőség rádöbbent arra, hogy fokozatosan arról kell rendelkezni, hogy a civil lakosságot védeni kell, különös tekintettel a nőket. Tehát, hogyha lehet pozitív visszacsatolása egy rendkívül negatív dolognak, egy fegyveres konfliktusnak, ez például az, és ilyen értelemben Amerika ebben is élen járt, Európa nagyon sok mindenben utánozta őket a későbbiekben. De ezen viszont úrrá tudtak lenni, és innentől kezdve igazából a következő dolgot kell látni, hogy az az Egyesült Államok, amelyiknek a területe folyamatosan gyarapodik. Egyre több állam csatlakozik hozzá. Nem egyszerű dolgok ezek. Van egy másik nagy amerikai legenda, picit menjünk vissza az időbe, az Alamo erőd ostroma, ugye amikor Texas állam kivívja a függetlenségét, és aztán pedig csatlakozik az Egyesült Államokhoz.
0: Igen, Mexikótól.
1: Mexikótól, pontosan így van. És ugye a Alamo az tényleg nagy legendája az Amerikának. Így van, pontosan az a bizonyos ostrom, amikor Santa Ana tábornok csapatai végül is beveszik, és gyakorlatilag utolsó emberi kiírtják a védekezők, az ellenállókat. És ugye itt is előkerülnek az amerikaiaknak nagy legendái, ugye a bóvikésnek a feltalálja, aki ott hal meg, ugye az ostrom során, vagy Dave Krakát, akit ugye ez a hódfarkas sapkával, vagy mosómedve farkas sapkával szoktak ábrázolni, ő is ott hal meg ebben az ostromban, mert ott van és védekezik. Szóval ezek azt mutatják meg, hogy az Egyesült Államoknak a szövetsége, ez a igazából laza konfederáció, ez nagyon-nagyon vonzó volt, és egyre több állam jött rá, hogy az önállóság az nem pálya. Lehet büszkén beszélni arról, hogy mi függetlenek vagyunk, mert önállóak, de hogy a szövetség ereje az sokkal, de sokkal nagyobb. És aztán azt látjuk, ugye, hogy az Egyesült Államok folyamatosan gyarapítja a területét. Mexikóval ugye voltak problémák, volt spanyol-amerikai háború a 20. század elején, nem véletlenül, mert akkor is ilyen gyarmati kérdések jöttek szóba, de hogy ez az Amerika a 19.
0: Jó, de az Kubában volt például, ugye?
1: Igen, de
0: a Fülöp-szigetek.
1: De hogy miről van szó, hogy Amerika, hogy terjeszti ki az akció rádiuszát, az amerikai kontinens egyre inkább az érdekszférájává válik. egyre inkább az érdekszférájává válik, és aztán majd eljutunk lassan, de is biztosan oda, hogy ma már Egyesült Államokat általában két erős kritika szokta érni. Az egyik, hogy miért avatkoznak be valahol a világba, a másik, hogy miért nem avatkoznak be valahol. Tehát ezt a kettőt szokták mindig a fejükhöz vágni, és ennek a gyökerei valahol itt vannak, amikor először még ugye a mozgásterük az döntően az amerikai kontinens és a környékére terjed ki, de majd a 20. században ez szépen kitágul.
0: Lépjünk tovább egy kicsit így a történelem során, tehát megszilárdul az Egyesült Államok, lezajlik a függetlenségi háború, lezajlik a polgárháború, bár mondjuk a polgárháborúban azért érdemes egy magyar vonalat is behozni minimum, és aztán majd beszélünk a magyar-amerikai-amerikai-magyar kapcsolatokról is. Ugye itt Fabrici Kovács Mihály még a függetlenségi háború idején azt olvastam, hogy ő az amerikai lovasság megalapítója.
1: Így van, a magyar huszárhagyomány.
0: Azért ez nem akármi Amerikában amerikaiakat lovagolni, tanítani, vagy lovasságot ott megszervezni.
1: Ugye a huszár az egy nagyon sikeres fegyverrend volt a 18. században, de valószínűleg a Balkánról jött ennek az öröksége, de Magyarországon teljesedett ki.
0: Ez egy olyan magyar szó, amit mindenhol használnak a világon.
1: Így van.
0: Puskás öcsi mellett ezt értik.
1: És amit tudunk, ugye, hogy huszárok voltak aztán majd az orosz cári hadseregben, hogy gondoljunk Bercsényi Lászlóra, aki a Franciaország marsaljaként fejezte be az életét, tehát ő is tovább vitte ezt a könnyű lovas fegyvernemet.
0: Aztán még a japán hadseregben is vannak.
1: Voltak, és ne felejtsük el azt, hogy igazából ez egy olyan sikeres dolog volt, ami már a harcászat terén, amire mindenki nyitott volt, és hát ami Kovács Mihályt illető, valóban az Egyesült Államokban vetette meg a lábát, ott is halt meg.
0: Pont a függetlenségi háborúban.
1: Csatában, igen, konkrétan. De mire elérte ez a katonához méltó végzet, addigra valóban sikerült azt a fajta lovas hadosztályt megteremteni, ami aztán szintén legendájává vált az Egyesült Államoknak. Nagyon érdekes dolog egyébként, hogy a magyarok amerikai jelenléte az számunkra mennyire szívhez szóló tud lenni. A Magyar Nemzeti Levéltárban tegnap nyitottunk meg egy kiállítást, egy Molino kiállítást USA 250 címmel, és egyebek mellett az amerikaiak magyar jelenlétéről szól, és hát többek között Kovács Mihállyal.
0: Ő az első dokumentált magyar Amerikában?
1: Ezt nehéz megmondani, ki az első, mert nagy valószínűséggel az első magyarok, akik Amerikába mentek, ők nem kiemelkedő személyiségek voltak.
0: Hát dokumentáltan kérdezem, tehát aki...
1: Fogalmazunk úgy, hogy talán az első dokumentált kiemelkedő magyar. Így fogalmaznék, mert azért azt ne zárjuk ki, hogy teljesen hétköznapi egyszerű Amerikában a lábukat megvető emberekről vannak, azért dokumentumok legfeljebb nem kerülnek annyira látványosan előtérbe, mint mondjuk Kovács Mihály, akit egyébként tényleg a mai napig az amerikai nemzet hőseként tartanak számon. És nagyon büszkék rá, hogy egy ilyen nagyszerű katona azt a fajta szabadságeszmét, amit ők képviseltek, a magáévá tudta tenni, és ott kint élt, és ugye tulajdonképpen az életét áldozta az amerikai szabadságért.
0: Igen, tehát a polgárháborúban is harcoltak magyarok, most és az első világháborút pedig ugye már egyértelműen az Egyesült Államok gazdasági és katonai ereje döntött el. Tehát mennyire vagyunk 150 évre a függetlenség nyilatkozattól?
1: Abszolút mértékig, és ugye ha már szóba jött a polgárháborút, említsünk meg még egy fontos amerikai magyar, ez Haraszti Ágoston. Az a Haraszti Ágoston, aki szűknek érzi az európai feudális világot, főleg azok után, hogy kimegy egyszer az Egyesült Államokba, és ott tapasztalata tesz szert, hogy hogyan működik a 19. század derekán ez a modern államalakulat, véglegesen kitelepül az Egyesült Államokba. Hát sok mindent csinál. Tehát van neki hentes és mészárszéke, sört is főz, pénzveréssel is foglalkozik. Egy időben San Diego-ban sheriff, akkor lövöldöz, akasztott, tehát minden olyan dolgot csinál, amit a filmekben látunk. De végső soron ő a modernkori kaliforniai borászat megteremtője, és eképpen is tisztelik őt a mai napig. Az által alapított Buena Vista borászat az most is létezik, és itt a fiára utalnék vissza, Gézára, aki viszont harcolt az amerikai polgárháborúban a északi oldalán. Tehát ő mindig figyelt arra, hogy a gyerekeinek olyan nevet adjon, ami így visszaadja a büszke magyarságot, ilyen név ugye a Géza, de Haraszti Géza ettől legalább annyira amerikainak is érezte magát, mint magyarnak is az új hazája szolgálatában, ugye meg is fogta a fegyvert, és eredményesen is forgatta. Apró áttétel, Ben Affleck, az ismert színész, ugye neki a középső neve Géza, tehát ő Benjamin Géza Affleck, ez a teljes neve. Nincs magyar származása, ha jól tudom, csak valami magyar ismerős volt, és ennek révén kapta, csak így eszembe jutott a Géza névről.
0: Hát és hogyha már itt a fegyveres erőknél tartunk, tehát a 20. századra és azóta ugye egyértelműen az Egyesült Államok fegyveres ereje a legerősebb a világban.
1: És döntően a második világháború után, tehát már az első világháborúban is ugye a Lusitánia elsüllyesztése után az Egyesült Államok színre lépése az gyakorlatilag nagyon hamar valóban eldöntötte ezt a fegyveres konfliktust. Viszont a második világháború, és nem akarom így ennyivel intézni az elsőt, csak a második világháborúra azért szeretnék utalni, mert a második világháború után hullik szét az a klasszikus értelemben vett francia, illetve brit gyarmatbirodalom, ami nagyon sokáig fönnállt. Ami nagyon sokáig fönnállt, és miközben a háború győztesei közé soroljuk Franciaországot meg Angliát, nekik szembe kell nézniük azzal, hogy az a nagyhatalmi státuszuk, ami korábban létezett, az megszűnik ebben a formában. Ezzel szemben a kialakuló kétpólusú világrendbe felemelkedik két nagyhatalom, az egyik ugye a Szovjetunió, a másik pedig az Amerikai Egyesült Államok. Az az Amerikai Egyesült Államok, ami ilyen értelemben az euróatlanti kultúrkörnek a tagja. Ugye Nyugat-Európa nagyon erős szövetséget ápol vele, nagyjából úgy, ahogy meghúzzák a határokat a második világháborút követően, kikerül a szovjet érdekszférába, és lesz lényegében szovjet szatellitállam a béketábor részeként. Illetve hát van a másik része Európának, akik pedig ugye nagyon erős szövetségben vannak a már háború alatt is velük együtt harcoló Amerikai Egyesült Államokkal, ami sok mindenben megmutatkozik. Hát mindenek előtt például a NATO, mint olyan, ez a nagyon fontos fegyveres szövetség, aminek ma már Magyarország is a része, de hát akkor elképzelhetetlen volt.
0: Még egy picit visszalépek, az egyik kedvenc, sőt, én azt mondom, a leges-leges, legnagyobb kedvenc amerikai figurám, Harry Bandholz tábornok, akinek ugye a szobra is ott van a Szabadság téren, az Egyesült Államok nagykövetsége előtt. Hát egy mondjuk bulvárosnak tekinthető, amit róla tudunk, de azért az nagyszerű.
1: Meg az megállja a helyét, tehát igen, megvédte a Magyar Nemzeti Múzeumnak ugye a kincseit. És ezt azért fontos látni, mert...
0: 1919-ben járunk a román megszállás
1: így
0: alatt.
1: Így van. És ugye közel álltunk ahhoz, hogy kifosszák ezt a nagyszerű közgyűjteményt.
0: Hát egész országot kifosztották gyakorlatilag, ott szépen. Lakat volt a múzeumon szépen. Akkor.
1: Csak ez itt egy konkrét történet, és Harry S. Bandholz tábornok képes volt fölmérni azt, hogy egyrészt azért méltánytalan és minden szempontból megengedhetetlen eljárás volna, és ezért védelmet nyújtott. És itt megint visszautalnék arra, hogy hát vajon megállja a helyét a sutyerák amerikai képe ilyen tekintetben, mert hogy ő kultúremberként viselkedett, és ráadásul egy katonáról beszélünk, a katonák képe, ez nagyon sokszor azt kötjük, hogy csak rombolnak, meg harcolnak, és egyáltalán nem erről van szó. Rögtön hozzáteszem, hogy amikor a trianoni békeszerződés aláírására sor került, azon Egyesült Államok már nem vett részt.
0: A vízolni elveket ugye emlegetjük.
1: Többszörösen, és ugye külön békét kötött aztán a megszilárduló két háború közötti Magyarország, tehát a király nélküli királyság az Egyesült Államokkal, és aztán föl is kellett venni a diplomáciai kapcsolatot, ugye ezt se felejtsük el, mert hiszen a osztrák-magyar monarchia mint olyan, a széthullott és utódállamival egyesével kellett ugye újra felvenni a diplomáciai kapcsolatot az Egyesült Államoknak, és hát erre sor is került. Úgyhogy igazából azt lehet mondani, hogy az Amerikai Egyesült Államok a diplomáciai kapcsolat felvételére, ha jól emlékszem, talán 21-be kerül sor, 21. augusztusában, ha az emlékezetem nem csal, és ebben ugye Bánfi Miklós, a magyar külügyminiszter játszott nagyon-nagyon fontos szerepet, de például az, hogy a két háború közötti Magyarországot, Horthy Miklós Magyarországát, a király nélküli királyságot sikerüljön visszahelyezni a nemzetközi térképre egy vesztes világháború után, a megcsonkított ország szétesése után, abban például kulcs szerepet játszott, hogy az Egyesült Államok elismerte ezt a Magyarországot.
0: És ugye hát még visszatérve Bandholz tábornokra, ugye a legenda szerint, sőt ez nem is legenda, ez valóság, hogy a lovagló párcájával, ostorával a lépcsőn feljövő román tiszteket szerinte leverte gyakorlatilag, és nem engedte a Nemzeti Múzeumnak az ajtajához közel.
1: A személyes tekintélyét vetette
0: be. Hát ez egy amerikai katonatiszteli tábornok, nem lehet vele packázni.
1: És ha jól tudom, a később évben pedig védelmet rendelt a múzeum mellé, tehát hogy ne ismétlődhessen meg ez a történet. Ugye a Szabadság téren azt gondolom, hogy nem véletlenül van neki szobra.
0: És egyébként, hogy említett, hogy nem egy akármilyen sutyerák volt, hát neki érdemes elolvasni az emlékiratait, mert Magyarországról nagyon-nagyon sok mindent és szépet ír. Na most ugye még csak egy dolog, hogy 29-33, tehát hogyha a Wall Street-en válság tör ki, akkor az egész világot elsodorja, ez is Amerikát.
1: Na és itt beszéltünk magában a gazdasági pozícióról. Ugye szóba jött már az, hogy igazából az Egyesült Államoknak ez az óriásivá nőtt szerepe, ez döntően a második világháború után teljesedik ki, de azért nem csak a katonai, meg a politikai dolgokról beszélünk, és a nagy tőzsdeválság az gyönyörű szépen megmutatja ezt, hogy mit jelent a gazdasági nagyhatalom. Tehát az az elképesztő sikeresség, amit Amerika produkálni tudott a 19. század végétől a gazdaság területén, az egész világra befolyás gyakorolt. Ezt a 19. század végi hatalmas fejlődést, ez Golden Age-nek hívják ők, ez a szakkifejezésük, tehát ez az aranyéra, amikor ezek a self-made man vállalkozók óriási vagyonokra tudnak szert tenni. Lejátszódik ez kicsiben nálunk, és gondoljunk a monarchia utáni polgári időszakra 1867-től, nagy grindulás időszaka, ami azt jelenti, hogy megjelennek a magyar gazdasági életben tényleg az amerikai szakkifejezéssel self-made mennek nevezett polgári vállalkozók, akik a saját tehetségük, befektetőkedvük, vállalkozásuk, kockázatvállalások révén lesznek sikeresek.
0: Ez igaz, az igazi kapitalizmus.
1: Totálisan, ez a vadkapitalizmus. És megjelennek mellettük a szélhámosok is. Be is dől a tőzsde 1873-ban Bécsben. Na most Amerikában viszont pontosan ugyanezt a jelenséget látjuk, és az első nagyon csúnya bedőlés az valóban a New York-i tőzsde összeomlása 1929-ben.
0: A
1: fekete csütörtök, pontosan, ami viszont azt jelenti, hogy gondolhatnánk, hogy jó, hát akkor az Egyesült Államok gazdasága megroppan, de nem az Egyesült Államok, aki roppan meg, hanem gyakorlatilag a világé, nem véletlenül beszélünk nagy világgazdasági válságról, szűkítsük le a kapitalista világé, tehát így korrektebb talán megközelíteni a dolgot, de ez meg egy dolgot mutat, az, hogy a világ globalizálódik. Minden mindennel összefügg, tehát a modern kor a maga infrastruktúrájával, távközlési technológiájával sokkal, de sokkal közelebb hozza magához a világ egyes részeit, ami azt jelenti, hogy ha valami történik egy meghatározó nagyhatalomban, az Egyesült Államok az hatást fog gyakorolni mindenre és mindenkire, és hogy a gazdaság mennyire fontos, azt gondolom, hogy ez a nagy világgazdasági válság, ami például itt Magyarországon is döntő hatást gyakorolt. Ebbe idézőjelbe bukott bele Bethlen István miniszterelnök, és még nagyon sok mindent lehetne sorolni. Ez mutatja azt, hogy igen, az amerikai gazdaság az a világ egyik gazdaság, a világ egyik vezető gazdasági ereje lett.
0: Hát és ebből fakadóan ugye Amerika határozta meg a második világháború menetét is, és a belépésével akkor ott is eldőltek a dolgok, aztán jött a hidegháború, a dallasi merénylet, az űrháború, akkor Watergate botrány, Szovjetunió megszűnése, régen a legjobb elnöke az Egyesült Államoknak, ugye hallottam ilyeneket.
1: Igen, ezek a legjobb, meg a legrosszabb, ezek mindig ilyen összetett dolgok, mert ilyenkor jön az a kérdés, de milyen szempontból. Ronald Reagan kétségkívül abban a tekintetben rendkívül hatékony volt, hogy ugye azért a Szovjetuniót kis tudásra belehajszolt egy fegyverkezési versenybe, és ezáltal sikerül gazdaságilag tényleg elég erőposan megroppantani az egyébként sem működő tervgazdaságra épülő szovjet politikát, de a most legjobb vagy legrosszabb, ezekben nem szoktam én belemenni.
0: Akkor
1: nem,
0: hagyjuk. Szobra viszont mindesetre neki is
1: de szobra van, mert ugye azt viszont nehéz elvitatni, hogy
0: óriási szerepet. Vannak táborok mellett.
1: Hát ugye az is a szabadság téren van.
0: Azért egymás mellett
1: vannak. Viszont ami nagyon-nagyon fontos dolog, ugye, hogy az kétségtelen tény, a régeni politika, amit nagyon sokan bíráltak akkor, amikor ő elnök volt, abban a két ciklusban, meg elhangzott ilyen kritika, hogy nagy filmszínészből hogyan lehet jó elnök, de a régeni politika nagy mértékben járult hozzá, amennyire meg lehet ítélni ahhoz, hogy véget ért a kétpólusú világrend, tehát hogy a Szovjetunió végül is összeomlott. Ezzel együtt ugye az Egyesült Államok nagyhatalmi státuszát azt olyan szempontból is érdemes mérlegre tenni, hogy főleg itt Közép-Kelet-Európában az USA szimbolizálta nagyon sokáig a szabadságot a szovjet béketáborba tartozó országokban élő emberek
0: gyerekként
1: számára.
0: Biztos, hogy Amerikára mindenki úgy tekintett, hogy hú, micsoda remek hely példaként.
1: Abszolút mértékig, hiszen...
0: Arab az időben, mint a 70-es, 80-as években.
1: Mert ugye mi mindent sugalmazott nekünk Amerika, ugye részt a lehetőségek hazája, a korlátlan lehetőségek hazája. Ez viszont tényleg abból fakadt, hogy nem voltak feudális gátak, és hogyha valaki ki tud menni, és szorgalmasan dolgozik, és jól megfizetik, és él a lehetőségével, akkor ott van, fel tud emelkedni, akkor meg fog térülni ez a munka. Ez egyik legnagyobb amerikai legenda, és ez sem alap nélküli. Ez az egyik. A másik, hogy a 45 utáni világban azért gondoljunk bele például a rock and roll erejébe, hogy az a zene, az milyen mértékig egyrészt zilálta szét a hagyományos politikai, a polgári gondolkodást is, de másfelől a Közép-Kelet-Európából nézve ez volt maga a szabadság.

0: milliárdosok közé tartozik a mai napig is az Egyesült Államok, ugye repülőgép iparból származik, ugye Hollywood, ugye a legendás mondat, hogy nem elég magyarnak lenni, egy kis tehetség is kell hozzá. Zárásként egy rövid gondolattal próbáld elmondani, hogy szerinted most van a csúcson az Egyesült Államok, és most már esetleg egy lejtmenet következik, vagy ez most már mindig így marad?
1: Ezt még nem látjuk, de azt igen, hogy újra kell gondolni mindazt, ami eddig volt. Tehát az a fajta klasszikus amerikai liberális demokrácia felfogás, amit eddig mintának számított, az láthatjuk, hogy most úgy néz ki, hogy kérdőjelek sora övezi. Láthattuk a kapitulum ostromát akkor, amikor véget ért Trump elnök első ciklus, ez nagyjából korábban elképzelhetetlen volt, hogy ilyen szinten kérdőjelezzék meg a népakarat érvényesülését. Folyamatosan kritikák érik az Egyesült Államokat most is azért, hogy miért avatkozik be, vagy miért nem avatkozik be. Láthatjuk azt, hogy olyan emberek bukkannak fel a politikába, akiknek hát nagyon úgy feszül, nincs maga megfelelő képzettsége, műveltsége, háttere ahhoz, hogy egy világhatalmat tudjanak irányítani. Következésképpen nem tudom, hogy most ez hova fog vezetni. Látunk már, hogy az ilyen válság újragondolásra késztetett valamit, vagy valakit újra gombolta a mellént, és egy pozitív dolgot hozott magával. Erre most még nem tudunk választ adni, egy biztos. Valami véget ért, és valami úgy elkezdődik, majd egy 10 év múlva térünk erre vissza.
0: Reméljük, hogy lehetőségünk lesz rá. Kedves hallgatóink, Katona Csaba történész levéltárost hallottuk, az Egyesült Államok 250. évfordulójáról beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Most Werner Reszte és Bóriás János nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik, viszont hallásra.

Elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb szombaton délelőtt jelentkezünk.

0: Radványi Balázs felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berecz Renátát hallják. Mai összeállításunkban először az Otthon ízei című műsorunkat hallják, melyben a paradicsom befűzéséről, valamint a lecsó készítéséről lesz szó. Ezt követően a Remény hírnökei című műsorunkat hallgathatják meg. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
4: Az Otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
5: Szeretettel köszöntöm gasztronómiai sorozatunk az Otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kunya Éva vagyok. A kiskertek egyik legnépszerűbb növénye a paradicsom. Készíthetünk belőle pürét vagy ivólevet, eltehetjük darabosan, vagy tartósíthatjuk egészben és aszalva is. Hogy miért érdemes otthon szöszmötölni a paradicsom tartósításával? Mert olcsóbb, főleg ha a paradicsomot mi magunk termeljük. És hát egészségesebb is, mint a tartósítószerekkel, adalékokkal dúsított bolti paradicsom, tisztelet a kivételnek. És a saját kezünk munkáját élvezhetjük minden alkalommal, amikor felbontunk egy üveget, valamint kedvünk szerint fűszerezhetjük is a különböző paradicsomokat. A receptek és a praktikák előtt nézzük, miért is jó, ha minden nap fogyasztunk paradicsomot. Süye Károlyné Klárikát hallják.
6: Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a paradicsom rendkívül egészséges, tápanyagokban és antioxidáns hatású, likopinban gazdag zöldség. Ez nagyon sok vitamint is tartalmaz, és nagyon sok benne a karotin, a B1, B2 és a C-vitamin. Az ásványi anyagok közül kálium tartalmát érdemes a leginkább kiemelni. A paradicsom kellemes ízét a sokféle szerves sav, így az almasav, citromsav, borostyánkősav és a tejsav, és az illóolaj tartalma biztosítja. Az éretlen paradicsomban szolanin található, ami érés közben eltűnik. Ez a szolanin keserű ízű, zöldszínű és mérgező vegyületet tartalmaz, ami előfordul például a burgonya gumójában is, ezért legjobb, ha nem eszünk éretlen paradicsomot. A paradicsom élénk piros színét már az említett likopin nevű színezék adja. A likopin az egy karotin származék, amiben nincs oxigén, ezért kémiailag stabil vegyület. Ennek köszönhető, hogy hő hatására, például főzéskor nem károsodik, nem bomlik fel. Legjelentősebb mennyiségben a paradicsom tartalmazza, de ez megtalálható még a görögdinnyében, és kisebb mennyiségben a sárga barackban, a sütőtökben és a piros bélű grapefruitban is. A legtöbb likopin a természetes napfényen érlelt paradicsomban található, viszont sokkal kevesebb van az üvegházban érlelt, illetve a sárgás színű termésben. Én ezt hallottam már régebben is, és izgatott a dolog, hogy főzve egészségesebb a paradicsom, mint nyersen, holott ugye a gyümölcsről azt mondjuk, hogy nyersen fogyasztva sokkal több vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, mert főzés közben ezeket elveszíti. Hát hál' Istennek van egy ilyen növényünk, ami pont a főzés hatására emeli ki azt a nagyon fontos vegyületet, a likopint, az antioxidáns hatású vegyület, és ezeket a folyamatokat lelassítja, megelőzi, és ez segíti a szervezet zsíranyag cseréjét, szabályozza a sejtosztódást, erősíti az immunrendszert. Több betegségnél is nagyon jó hatással, rákos megbetegedésnél is, és kiemeli a prosztata rákba szenvedőknél, nagyon hasznos a bél és egyéb daganatos betegségeknél is nagyon jó. Hát a napi felvétel a likopinból 5-10 mg lenne, és hát ennél sokkal kevesebbet fogyasztunk, körülbelül csak a 60%-át, ahogy írják itt. A konzervipar is számos terméket készít paradicsomból, sűrítményeket, készételeket, bébi ételt, savanyúságokat, ebből készül a ketchup is. Hogyan is került ez hozzánk a paradicsom, mert nem annyira régóta ismerjük ezt, mint a többi növényeinket. Pedig a növény már nagyon régi eredetű, Dél-Amerikában őshonos, feltehetően az ott lakó indiánok már Krisztus előtt 3000 évvel is termesztették ezt, innen jutott el az ókor kezdetén Mexikóba, amikor Krisztus után a 16. századig kellett várni, hogy elindulhasson lassú világhódító útjára. Európai tengerhódítók az 1500-as években eljutottak Közép-Amerikába, és itt találkoztak először a paradicsommal. A spanyol, portugál és itáliai hajósok magukkal vitték a növényt, melyet leginkább nagy érdeklődéssel Itáliába fogadtak. Ha olasz ételekről hallunk, ugye abból szinte mindegyikből kimaradhatatlan a paradicsom, gondoljunk a különböző pizzákra, tésztafélékre, ezekben mindegyikben nagyon fontos a finom paradicsom. Lassan terjedt el, ennek az is volt az oka, hogy a paradicsomot mérgezőnek tartották, és hát ennek volt is azért némi alapja, mert a középkori Itáliában is csak a szegények fogyasztották, mivel a gazdagok közül többen valóban szenvedtek a mérgezéstől. De ez nem a paradicsom miatt volt, hanem az edényeik miatt. Ugyanis a gazdagok megengedhették, hogy ólomedényeket használjanak, amelyből a paradicsomban található savak kioldották az ólmot, és ennek volt köszönhető a mérgezésük. Amíg a szegény emberek pedig egyszerű faedényeket használtak, vagy égetett agyagból készült edényekbe készítették a dolgokat. Aztán végül is az 1800-as években indult a paradicsom dicsőséges karrierje, ami először Olaszországból elvándorlók seregének volt köszönhető, ők magukkal vitték a különböző paradicsom szószokat, majd Anglia is elfogadta és megkedvelte ezt a paradicsomot. Hát nálunk a hazai termesztése a 20. század elején kezdődött Magyarországon, és 1910-ig hazánkban nyersen nem is fogyasztották ezt. Azt is olvastam, hogy Dunakeszi környékén volt az első termelési rész, aztán utána már egyre több helyen termesztették ezt nagyobb mennyiségben is. Amit még nem mondtam itt, hogy jelentősen csökkenti a vérben a zsírok oxidációját, ezáltal érfalvédő hatással is bír. Védelmet nyújt a szívbetegségek, elsősorban szívinfarktus ellen, gátolja a vérökképződést, tehát érdemes szinte napi szinten fogyasztani valamilyen formában. Erősíti az immunrendszert, de ezt már mondtam is, csak alá szeretném húzni újra. A népgyógyászatban a paradicsom fogyasztását napsugárzás elleni védelemre, emésztési zavarokra, a máj regenerálására, salakanyagok eltávolítására, valamint az ízületi gyulladásokra ajánlják, bár ezeket vizsgálatok eddig nem bizonyították be, de biztosan jó hatással van, mert nyáron azért a reumatikus fájdalmak is kevésbé bántják az embereket. Amit már említettem is, hogy a főzés hatására, tehát most ezzel szeretnék foglalkozni, hogy ugye bár most mióta vannak a nagy szupermarketek, és nagy a behozatala a különböző növényeknek, egész évben kapható paradicsom, de ha összehasonlítjuk mondjuk egy januárban vásárolt paradicsomnak az ízét, a piacon vásárolt, szabadföldön termelt paradicsommal, hát nagyon nagy a különbség közte. Régen is, bár azt említi itt a net, hogy csak a 20. század elején kezdték használni jobban Magyarországon, és főzték be a paradicsomot, majd ugye később nyersen is fogyasztották, főleg nyáron a szalonnához és egyéb dolgokhoz, aztán később saláták készültek belőle, és egyéb dolgokat készítettek, hát főleg salátára használom én is nyersen, vagy pedig csak úgy fogyasztjuk. Viszont a befőzése pedig nagyon széles körű, és nem csak a konzerviparnál, hanem a háztartásokban is fontos. Én nem termelek paradicsomot, sem paprikát, ezért mindig ugyanattól a termelőtől veszem meg, ami városhoz közeli tanyán van, tehát azt mondják, hogy onnan vegyünk gyümölcsöt, zöldséget, ahol élünk, ahol lakunk, és akkor a szervezetünk is ezt jobban befogadja, mintha sok száz kilométerrel távolabbról, vagy akár külföldi árukat hozunk, vagy vásárolunk, és hát ilyenkor mondom 40-50 kiló paradicsomot veszek, 10-15 kiló paprikát, néhány kiló hagymát, és akkor ez úgy szerdán egy óra körül ott van nálunk. Addigra már előkészítettem a nagy edényeket, szerdán délután általában mindig meg is mosom a paradicsomot, kiválogatom és összevágom a paradicsomot, kivágom belőle azt a zöld részt, ahol a szára volt, esetleges sérüléseket, mert ilyesmi azért adódik néhány, ha van közte, és akkor 4 vagy 6 felé a paradicsom nagyságától függően összeaprítom abba a fazékba rakom, amiben majd felteszem főni. Ehhez van 2 nagy 15 literes fazekam, ezt általában még szerdán este felé fel is teszem főni, és éjszakára kirakom a teraszra, letakarva asztalra vagy székre, és akkor reggel mindjárt kezdhetem a passzírozást. És a passzírozást pedig úgy szoktam, hogy hát nagyon sokat kínlódtam a passzírozó, az úgynevezett paradicsom passzírozóval. Még egyszer kaptam egy halpasszírozót, ami ráillesztető egy azonos nagyságú fazékra, és sokkal könnyebb, nekem könnyebb, gyorsabb, mert nem győztem szétszedni a paradicsom passzírozót, ha besűrűsödött, akkor azt elmosni, ezt meg egyszerűen, ha véletlenül, bár nem szokott ilyen lenni, a csap alatt gyorsan oda teszi az ember és elmossa. Én már most évek óta ezzel szoktam elrakni. Hát amíg dolgoztam, meg sok-sok évvel ezelőtt, amíg a szüleim bírtak, ők főztek be paradicsomot nekem, mert édesapám a kertbe termelte a paradicsomot, de legtöbbször a szabadságot is úgy ehhez is igazítottuk, akkor mentem hozzájuk, és akkor együttesen főztük be a részükre is, meg az én részemre is a szüleimmel a paradicsomot. Aztán később, mikor már ők nem bírtak, akkor nekik is én főztem be, tehát így megvolt bennem az, hogy hogyan kell tenni, sokat tanultam ilyen tekintetben édesanyámtól. Tehát csütörtök reggel akkor lepasszírozom az első fazékkal, és már is teszem oda a főni, mert ugye ezt még egyszer át kell főzni, hogy besűrűsödjön. Amikor felteszem főzni, akkor mindig teszek a gázra, a gázelosztót, hogy meg könnyen odakozmál a paradicsom, természetes, hogy gyakran meg kell keverni, mert az aljára kerül a sűrűje, és ne hozmáljon oda, mert az kellemetlen ízt kölcsönöz a paradicsomnak. És akkor közben még, ha maradt olyan, amit nem vágtam össze paradicsomot, akkor azt is megmosom, összevágom, fölrakom, és addig főzöm, amíg sűrű nem lesz. Az egyik részébe, mikor fölteszem főni, amit levesnek szánok, abban mindig 2-3 fej hagymát szoktam belevágni, meg egy jó nagy csokor bazsalikomot. És azt együtt főzöm, és együtt passzírozom le, ezt mindig megjelölöm, mert ebből készül a paradicsomleves. Mi nagyon szeretjük ezt a fajta paradicsomlevest, természetesen amikor ez bekerül az üvegbe, akkor megjelölöm a cédulára, ráírom, hogy hagymás bazsalikomos paradicsom, mert egyébként a paradicsomos üvegekre nem írom rá, hogy paradicsom, mert az magáról beszél, tehát az látszik rajta, viszont ezt is címkézem, az évjáratot azért ráírjuk, hogy melyik évbe készült, mert azért mindig marad egy-két üveggel, és akkor tudjuk, hogy melyik még a tavalyi vagy tavaly előtti, mert még a 2-3 éves paradicsomot is föl lehet használni. Tehát ezt így főzöm, így passzírozom, és megjelölöm a címkéjét. Most a paradicsomot az üvegekbe, mikor már jó sűrűre főtt, előtte még teszek bele egy jó kávéskanál nátriumbenzonátot, amivel összekeverem, egy icipicit főzöm, és akkor kerülnek a tiszta üvegekbe. Mindig töltsés segítségével rakjuk az üvegbe, hogy ne folyjon el. Már a vége felé ügyeljünk arra, hogy túl ne töltsük, mert akkor kifolyik az üvegre, és hátra a forró üvegről letörölni nem a legkellemesebb. És a kifőtt paradicsomot, amikor lezárjuk a tetejét, jó, ha teszünk alá egy cellofánfóliát, és úgy rakjuk rá a zárókupakot. Most a cellofánfóliára, hogy biztos legyen, hogy eltartható, még erre is egy csipetnyi, egy icipici nátriumbenzonátot teszünk, és úgy csavarjuk rá a tetejét. Van, aki az egészben nem tesz nátriumbenzonátot, hanem így tartósítja, én azért nem mertem még megkockáztatni, hogy elromoljon emiatt. Na most a száraz dunszt, hogy mibe kerül. Én már évek óta, és ezt ajánlom mindenkinek, akinek van hűtőtáskája, ez a nagyobb hűtőtáska, én mindent hűtőtáskába dunsztolok, van három nagy hűtőtáskám, és akkor ezt használom. Ebbe szépen harmadik napra hűl ki rendesen, és akkor nem kell elővenni mindenféle ruhát, anyagot, dunnát, nagy mert kabát. Valaki nagy kabátot, plédet, egyebet. Édesanyám például mosóteknőbe rakta, aztán amikor már az tönkre ment, akkor volt babafürdetőkád, abba rakta, ugye kibélelték régi plédekkel, sőt, édesanyám még esőkabátot rakott, mert annak még nagyobb volt a hő megtartó ereje, így van. És akkor újságpapírba is egyenként becsavartuk a paradicsomot. Nos, ha végül is többet főzve az ember, és nem elegendő ez a hűtőtáska kapacitása, akkor én nagy dobozt szoktam elővenni, és akkor abba rakom így újságpapírba, és a tetejére rakok még néhány plédet, és hát így becsavargatom, hogy ne hűljön el. És akkor, amikor már ráírtam azt is, hogy melyik évbe készült, meg már a helyére kerül a polcon a paradicsom, akkor felöltöztetem, szakosolóval vágok ki egy kis kör alakot valamilyen csomagoló papírból, amire rágumizom, és akkor nagyon jól néznek ki a többi befőttek között, de már ezt említettem is, hogy én most már néhány éve így készítem a befőteimet. A paradicsomot azt már amúgy tavaly elfogyott az, amivel indítottam, az egy teljesen más féle csomagoló papírral, de hát anélkül is meg lehetett volna különböztetni, de azért azt tudom, hogy ez abban az évben készült el.

0: Mondtam, hogy ilyenkor veszek paprikát is. Én a paradicsom befőzés után szoktam a lecsót is elrakni télire. A lányomnak a nagy kedvence, ő még nyáron is csak az eltett lecsóból készült lecsót eszi meg, azt szereti. És legjobban, amit édesanyám készített neki. Nem volt olyan alkalom, ha szuhokálóba voltunk, hogy nagymama ne készített volna Klárának lecsót. És mindig azt az íz keresi most is, hogy az olyan legyen, mint ahogy nagymama csinálja. Nekem nem is hagyja, hogyha náluk vagyok, hogy én csináljam, majd ő azt megkeveri, mert annak olyannak kell lenni, amilyen a nagymamáé volt. Hát ennek meg az a titka, hogy a felvert tojáshoz tesz tejfölt, egy kis cukrot is édesanyám, vagy tett, és úgy készíti el. Azt nem említettem a paradicsom befőzésnél, hogy egy kevés sót és cukrot én is szoktam beletenni már a főzéskor is. Főleg még megkóstolom, mert néha vannak olyan évek, amikor nem annyira édes a paradicsom, és akkor nagyon, nagyon savanyú, mert ugye ez a befőzött paradicsom akár így üvegestől elfogyasztva, csak meginni, nem levesnek vagy másnak elkészítve, is nagyon jó.
1: Igen, csak italként is, frissítőként is tökéletes.
0: Igen, paradicsomlékként. Én nem szoktam, de vannak olyan családok, akik azért főznek legalább 100 üveggel, hogy erre is jusson belőle. Most a lecsót mi télire úgy szoktuk, hogy hát 1 liter étolajba megpárolunk 2-3 kg hagymát, amit karikára vágunk. Ezt már akkor is, ha van szabad kapacitás a tűzhelyen, meg lehet előző nap is csinálni. Majd egy nagy lábosba beleöntjük ezt a hagymát, amiben belekerül a felvágott paprika. Tehát a paprikát alaposan megmossuk, ketté szoktam vágni, kiveszem a magházát, és akkor körülbelül újnyi vastagra szoktam elvágni, széles csíkokra vágom el, és ezt összekeverem a már megpárolt hagymával, és így teszem fel főzni. Erre szórok sót is, nem túl sokat. Közben kevergetem, és amikor a paprika héja megpuhult, akkor felöntöm már a sűrűre főzött, átpasszírozott paradicsommal. Mi paradicsomlével szoktuk, tehát nem együtt főzzük, mint mondjuk nyáron a paradicsom kerül a utójára rá. És akkor erre is teszünk egy kevés nátrium benzonátot, és összeforraljuk. Hát ezeket már széles szájú, olyan 7-2-es üvegekbe szoktam rakni, és most szereztem be egy olyan tölcsért, ami a széles szájú üvegekre is nagyon jó. Hát már televízióban láttam, de ezt évekkel ezelőtt nem is hallottam, senkitől nem is láttam, csak azért mindig mellé-mellé ment, hogy bár kis szedőkanállal szedtem az üvegekbe, de csak volt olyan, hogy mellé ment, és hát nem is drága egy ilyen, kétféle méret van, a kisebb szájú üvegekre, meg a 7-2-esre, 200 forint egy ilyen műanyag kis. Már gondoltam, hogy levágom a valamelyik ásványvizes üveget, és azt teszem oda, de attól meg tartok, hogy a forrót beleöntöttem volna, akkor összehúzza, tehát ezzel nem próbálkoztam. És így nem folyik ki, de hát itt is vigyázni kell, hogy nehogy csorduláson túlmenjen, mert akkor ugyanúgy kell letörölgetni, és ez is száraz dúszba kerül, és erre is elég csak az évjáratot ráírni, nem fontos az, hogy lecsó és egyebek. Hát a magyarok azok nagyon szeretjük a lecsót, de csak a magyar paprikából és paradicsomból, mert hallottam már néhány olyan ismerőst, aki külföldön él, hogy hát nem tud olyan finom lecsót készíteni, sem Amerikában, sem Angliában, sem Németországban, mint amilyet itt Magyarországon lehet. Hát ez nyilván annak tudható be, hogy a magyar paprika ugye nagyon sok C-vitamin tartalmaz, akkor a paradicsom is itt a szabad földön, ahogy megérik, és lehet, hogy nyugaton csak olyat lehet kapni, ami melegházi, és az nem, messze nem tartalma ezeket. Hát rengetegféle lecsófőzési módszer van már itt a húsos lecsótól kezdve a kolbászos szalonnát. Hát én őszintén megmondom, én azt a lecsót szeretem nyáron, ami alá szalonnát pirítok. A fiam is így szereti, a lányom nem szereti benne a szalonnát, és akkor még úgy teszek rá tojást. De van, aki rizssel főzi a lecsót, van, aki tarhonyával, Én is szoktam már készíteni cukkinival, az is megszaporítja egy kicsit, és jó lehet tunkolni, mert az egy kicsit olyan több levet enged, és zaftosabb lesz az egész, és akkor teszünk
1: és
0: rá.
1: És nem is annyira idegen a cukkini íze a paradicsom,
0: igen,
1: meg a paprika
0: mellett. Igen, nagyon jól harmonizál, és hát gazdagíthatjuk kolbásszal, virslivel, nagyon sokféle változata van, tehát a neten utána néznénk, akkor biztos, hogy több 10 vagy 100 recept is kijönne.
1: Igen, és ott a nagy dilemma is, hogy tojással, vagy tojás nélkül, igen. Akár ki is hagyhatjuk a tojást, és csak a
0: elhabarva a tojást, vagy van. Pedig csak rá, hogy kocsonyásodjon rá, tehát nagyon sok. Ahogy már említettem a cukkinit, erről jutott eszembe, hogy mi kovászolni is szoktuk a cukkinit, úgy, mint az uborkát, és ez mindig édesapámnak volt a feladata, már mikor nyugdíjba vonult azután, hogy ő készítette elő a kovászolni való uborkát és a cukkinit is, és ő mindig meghámozta, mert nem szerettem, nem bírtam megrágni a héját, meg akkor így felhasználhat a kis öregebb cukkinikat is, mert azokat aztán szeletre vágta. De ezeket a 15-20 centis friss, tehát amiben még belemegy a körmünk jól a héjába, azt nyugodtan lehet héjastól is kovászolni.
1: Igen, ezeket általában saláta cukkiniként jelölik a szupermarketben, vagy a piacon.
0: Hát igen, de a piacon meg azt veszem észre, hogy a őstermelők inkább nagyobbakat hoznak, azt hiszik, hogy úgy jobban elmegy, mint az aprókat hoznák meg, vagy akkor drágálják, de hát már 100 forintért jó nagy cukkinit lehet vásárolni. És hát ezt mindig nagy üvegbe rakta be édesapám, és amikor megért, berakta a pincébe, és rájárt a reggelihez, mindig evett, ebédhez, ha olyan volt, mindig ehhez, és még a leve is nagyon finom, frissítő, emésztésjavító, de nem csak a kovászolt cukkininak, hanem az uborkának is nagyon kellemes, ugye, mert van benne kapor, vagy borsikafű.
2: Kedves hallgatóink, Sülye Károlyné Klárikát hallották a paradicsom befőzéséről, a lecsó készítésről és a cukkini kovászolásáról. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt Kónya Évát hallották.
3: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
4: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban az Élet Szent, a Szent Janka életét bemutató kiállítás kapcsán az életvédelemről lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
3: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
4: Az élet szent. Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. A Szent Janka kiállítást Egerbe a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma vezetősége hívta meg. Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezetőt kérdezzük.
5: A Szent Orsolya kollégium miért hívta meg az Élet Szent, Szent Jankáról szóló kiállítást Egerbe?
6: Nem is tudom, hogy jól fog-e hangzani, de igazából véletlenül. Mert hogy a kollégiumban, munkban évek óta van egy női példaképek program, és idén ennek a keretében édesanyák életét dolgozták fel, a lányok szent életű édesanyák életét. És az egyik ilyen édesanya, akit a lányok választottak, a Gianna Beretta Molla, vagy hát most már magyarul Szent Janka élete volt, úgyhogy a lányok készítettek róla egy posztert, egy PPT-t, amit egy estéma keretében bemutattak, és így került a kollégiumunk kapcsolatba Szent Jankával. És Bestes Erzsébet tanárnőnk pedig, amíg segítette a lányok munkáját, ő is utána nézett Szent Janka életének, és rátalált a Szent Janka imakörre, és a honlapon látta, hogy van egy ilyen Szent Jankás kiállításuk. És innen jött az ötlet, hogy hát akkor milyen jó lenne nálunk is egy ilyen Szent Janka kiállítás, vegyük fel velük a kapcsolatot. És így jött az ötlet, hogy akkor egy Szent Janka kiállítást kellene hozni. Eredetileg mi a kollégiumban gondoltuk, de hát aztán kiderült, hogy azért ez egy nagyobb szabású kiállítás, és hogy úgy lenne igazából illő és üdvös, méltó és üdvösséges, hogyha ettől egy szebb teret találnánk neki, és így került a bazilikába Szent Janka. Csizmadia István plébános atyával felvettem a kapcsolatot, és ő segített, és örömmel fogadta ezt a kiállítást a bazilikába, a Jézus szíve kápolnába.
5: A lányok hogy vélekednek Szent Jankáról? Milyen visszajelzéseket kaptál tőlük, amikor mondjuk ők is megismerték az ő életét?
6: Én azt gondolom, hogy Szent Janka éppen egy olyan szent, aki közel kerülhet a fiatal lányok szívéhez is, hiszen nem egy középkória, vagy akár a legendák homályába tűnő szent, hanem nagyon modern. Azt gondolom, hogy ő már a modern nőnek a képe valahol, hiszen igazából az ő életében pontosan azok a dilemmák jelennek meg, amikkel majd lassan ők is fognak a saját életükbe találkozni, a hivatás, az anyaság, férjhez menetel, a Szent Janka igazából nem olyan fiatalon ment már férjhez. Úgyhogy nagyon is megtalálhatják azokat a pontokat, ahol az ő kis életükbe tudnak azonosulni a Szent Janka életével. És hát mi is biztatjuk őket a Szent Janka példájának a nyomán, hogy ahogy a Szent Janka is tudatosan készült a házasságra, az anyaságra, hogy ez az út előttük is nyitva áll, hogy imádkozzanak a jövendőbeliekért, hogy készüljenek arra, hogy édesanyák legyenek, hogy egyszer méltó párja legyenek a férjüknek, az életük társának.

0: A Szent Janka kiállítás keretében szentmisét mutatott be az Egri Bazilikában Szenes István atya, Pócs Petri plébánosa, a Viannei testvérek a Tisztuló Lelkekért közösség vezetője. Szentbeszédében mosolygó szentnek nevezte Szent Jankát, aki mindig mindenben, az élet legapróbb dolgaiban is Isten akaratát kereste, a gondviselésben feltétel nélkül tudott bízni. A Szent Mise végén két tanúságtétel hangzott el arról, hogy Szent Janka pártfogása és közbenjárása hogyan mentette meg két magzat életét. Komsa Réka édesanyát kérdezzük. Az Élet Szent című kiállítás megnyitóján beszélgetünk. Most egy tanúságot tettél itt az Egri Bazilikában. Szent Jankáról szól ez a kiállítás. Gianna Beretta Molla, lehet, hogy úgy jobban ismerik a nevét. Ő az édesanyáknak, a magzatoknak a védőszentje. A ti életetekben ő hogyan jelent meg, mikor jelent meg az ő közbenjárása?
1: Három kislányunk van, és a harmadikat, amikor vártuk, akkor... Hát azt mondták, hogy ez egy méhen kívüli terhesség, és egy sürgősségi műtétre van szükség, és altatásban meg is történt ez a műtét, eltávolították a petevezetéket, amiben mondták, hogy volt a méhen kívüli terhesség, és ugye másfél nap benfekvés után, amikor haza kellett mennem a kórházból, akkor kiderült, hogy még mindig várandós vagyok, és akkor diagnosztizálták a magzatot méhen belül. És hát nyilván ez egy nagyon lelkileg, testileg nagyon megpróbáló időszak volt számunkra, mert ugye ez elvileg nem egy egyedi eset, de azért rendesen fölforgat az életünket, és aztán egy barátunk mondta, hogy imádkozzatok Szent Jankához, mert ő a veszélyben lévő magzatoknak a védőszentje. Kikerestünk egy imát, és ezt esténként mondtuk. Aztán azt is mondták a Zsuzsiról, mi a harmadik gyermekünk, hogy valószínűleg nem lesz egészséges, és hát ez egy végtelen fájdalom és teher volt számomra, és úgy éreztem, hogy nem bírom elviselni, bár egész életemben azt gondoltam, hogy minden gyermeket elfogadunk, akit csak ad nekünk a Jóisten, és a férjem Peti nagyon támogató volt ebben, tehát tényleg egy kősziklaként állt ott mellettem, és a közösségünkben egy lelki nap alkalmából templomban imádkoztam, és azt kértem a Jóistentől, hogy vegye el ezt a terhet, mert nem bírom vinni. És egy nagyon erős megélésem volt, bár keresztény családban nőttem föl, de ez volt az a pillanat, amikor azt éreztem, hogy nagyon közel van hozzám az Isten, mert ebben a kérés sorozatban, hogy vegye el tőlem ezt a terhet, egyszer csak azt mondtam, hogy Uram, csak annyi terhet adja, amennyit elbírok viselni. És nagyon szép pillanat volt, mert ezt nem mondtam a tanúságtételben, besütött a nap, és az oltáron lévő keresztnek az árnyéka az nagyon szépen látszott az oltárképen. És hát innentől kezdve hatalmas kételkedve vártuk a kisbabát, és magánkórházat választottunk a szülés helyszínéül, mivel engem nagyon megviselt ez a műtét és a tortúra, ami ezzel járt, és pünköst hétfőn volt a szülésdátuma, már nagyon túlhordtam őt, és mivel pünköst hétfő is volt, meg a magánkórház is az ügyeleti rendszerben dolgozott, nem tudtam, hogy ki lesz ott, de előtte pár nappal megkérdeztem, és akkor mondták a nevét az orvosnak, és én falfehér lettem, mert kiderült, hogy az az orvos, aki elől menekültem, és akinek semmi köze nincs ahhoz a magánkórházhoz, csak pünkös hétfő volt, és ezért nem volt elég szülészorvos, ezért valaki behívta. És akkor hazamentem, és mondtam a férjemnek, hogy itt ezt nem tudom, hogy ez most mit csináljunk, és mondta, hogy hát ezelől nem lehet, ennek nem lehet hátot fordítani, mert ez egyszerűen nem lehet véletlen, és hogy nem tudjuk, hogy a Jóisten mit akar tenni az életünkbe. Úgyhogy elmentünk pünkös hétfőn szülni, az orvos is lefagyott, mikor meglátott, majd nem ránk számított. És egy nagyon nehéz szülés volt, minek után megszületett Zsuzsika egészségesen, és azóta is egy kicsattanó élet. És miután lecsillapodtak a kedélyek, akkor kezdtem el Szent Jankával foglalkozni, hogy ő mekkora hatalmas lehetőség szerintem a mindennapjainkban, mert egy nagyon elérhető, egy nagyon közeli, egy mai szent, aki ugyanúgy édesanyja, mint én vagyok, ugyanúgy nem alszik éjszaka, ezt leírja szerelmes levelekben nagyon szépen, ezt érdemes elolvasni a férjével a levelezését. Tényleg nagyon-nagyon közel éreztem magamhoz, és nagyon sok mindent adott, és aztán egy hívást is, hogy ezt a történetet megosszam. És amikor erről beszéltünk, akkor elkezdtem beszélni, akkor mindig elmondtam, hogy nem tudom, hogy mit akart ezzel a Jóisten az én életembe, hogy kinek kellett ez az egész, hogy az orvosnak kellett, vagy a szülésznőnek, vagy nekem, vagy nem tudom, hogy kinek. Most így 3 év táblatából azt tudom mondani, hogy az én életembe hatalmas változásokat indított, bár keresztény embernek tartom magam. Most kezdtem el tanulni, kérni, és bízni az Istenben, és olyan emberek közé vezérelt Szent Janka, úgy érzem, akik folyamatosan hozzátesznek a hitemhez, és a hitemnek a mindennapi megéléséhez.

0: Lukács Krisztina a Szent Janka imakör egyik alapítója és a Magyarországi Billings Központ vezetője és férje Lukács László gépészmérnök, cégvezető, a Pietro Molla férfi imaszövetség tagja, 4 gyermek szülei. Most 3. gyermekükkel, Lukács Jankával beszélgetünk, aki 19 éves és az ő életében is közben járó Szent Janka. Az életszent kiállításon beszélgetünk itt Tegerben, a Bazilikában. Ez a kiállítás nyár végéig megtekinthető, Szent Janka életéről szól. Szent Janka miben lehet példakép a fiatalok számára, de kezdhetjük azzal is, hogy neked miben példakép, milyen embernek ismerted meg Szent Jankát?
1: Számomra, és ez ugyanakkor egyaránt már mindenki számára is lehet egy nagyon nagy erő, hogy Szent Janka igazából nem volt más, mint a többi ember. Egy átlagos édesanya volt, aki nagyon elhivatottan szerette a gyermekeit és a férjét is, és a saját életét. Szerintem ez nagyon fontos kiemelni, mert manapság a fiatalok saját magukat sem tisztelik annyira, mennyire kellene. És ő tisztában volt az értékeivel, ő nagyon szeretett élni, nagyon szeretett sportolni, imádkozni, a gyerekeivel lenni, a férjével lenni. És engem ez motivál, hogy minél jobban tudjak ráhasonlítani ezekben, mert nem mindegy, hogy éljük le az életünket, hogy szomorúak vagyunk, vagy teljes életet élünk.
0: Igen, és hogy a tanúságtételben elmondtad a te megszületésedben, Szent Jankának nagyon fontos szerepe volt, már a szüleid erről beszéltek az előző percekben. Te mikor tudtad meg, mikor mondták el neked a szüleid, hogy te végülis csodával határos módon születtél meg egészségesen?
1: Hát szerintem 13-14 éves lehettem, mert édesanyám mindenképp meg akarta várni, hogy már felfogjam a történetet, hogy kicsit már azért elkezdjek kamaszodni, és amikor azt mondja, elmesélte nekem, egyszerűen nem tudtam hova tenni, így olyan különlegesnek éreztem magam, hogy ennyire konkrétan egy karnyújtásnyira voltam, vagy anyukám volt, vagy még mindig vagyunk Szent Jankától, és nagyon vagány érzés volt, amikor ezt anya elmesélte, és igazából hálát eltolt a szívem, hogy édesanyámat végigkísérte ebbe a borzasztó nehéz időszakában.
0: Amikor imádkozol a szentekhez, meg általában imádkozol, akkor gondolom Szent Jankához is imádkozol?
1: Igen, szoktam hozzá is imádkozni. Igazából nincs ilyen konkrét napi rutinom, hogy mikor kihez imádkozok. Mindig máshoz szoktam imádkozni, most azon vagyok, hogy minél több szentnek megismerjem az életét, mert rengeteg szentet nem ismerünk még szerintem, akikről fogalmunk sincs, és szeretném az összes szentnek megismerni az életét, a történetét, hogy miért lettek szentek, hogy milyen jó dolgokat csináltak. Úgyhogy én most igazából kicsit ebbe vagyok, hogy próbáljam a szenteket közelebb hozni magamhoz, és számomra most a legfontosabb, elég kavalkádos most az életem, mert dolgozok, majd szeptemberben megyek egyetemre, és eléggé össze-vissza vagyok sok helyen, és igazából nekem az a legfontosabb most, hogy saját magamat nyugalomban megtaláljam, és ezt összekössem Istennel és a szentekkel is, mert hogyha nem kérünk valami nagyobbtól valamilyen segítséget, egyszerűen egyedül emberek képtelenek vagyunk élni.
0: Hogy mondtál egy idézetet Szent Jankától a tanúságtételed végén.
1: Igazából ez volt az első ilyen tanúságtétel, amiről is szó szerint elmondtuk, hogy na, ez egy tanúságtétel. Nagyon sok beszélgetésem volt ilyen hittantáborokba, vagy egyébként az iskolába is rengeteg embert próbáltam jó útra csábítgatni. Hát igazából nekem ez egy kicsit mérföldkő is volt, meg kicsit az is volt, hogy a saját félelmemet leküzdöttem, mert nagyon szeretek beszélgetni ilyen kisebb csoportokba, vagy kisebb emberek előtt, de így, hogy kiállni egy tömeg elé, ilyen még egyébként nem nagyon volt. Úgyhogy büszke vagyok magamra, hogy megcsináltam, és remélem, hogy sok embernek segítettem, mert tényleg azt szeretném kiemelni, hogy ezek nem különleges, hatalmas dolgok, hanem ezek egyszerű, hétköznapi dolgok, és amit István atya is mondott a prédikációjában, és ez egy nagyon fontos, hogy Szent Janka azért volt különleges, mert ő nem az, hogy nagy dolgokat csinált, hanem ő az élet minden egyes apró pillanatában megragadta azt, hogy miért lehet akkor boldognak lenni. És szerintem ez az, amit mindenkinek tovább kell vinnie magával az életében. Igen, és az idézet pedig: szilárd elhatározásom, hogy mindent Jézus iránti szeretetből teszek. Minden munkámat és fájdalmamat felajánlom neki.
0: Köszönöm szépen neked a beszélgetést, és Isten áldja életedet.
1: Köszönöm szépen.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában Szent Gianna Beretta Molla, azaz Szent Janka, és férje Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből, a levelezéseikből hangzanak el részletek. Előjáróban annyit. Gianna és Pietro 1954 végén ismerkedtek meg, pontosabban a szeplőtelen fogantatás ünnepén. Az évben utoljára egy balett előadáson voltak együtt a Milánói Scalában, és 1955 elejétől kezdtek el összejárni. A leveleket felolvassa Sinkovics Andrea és Tikovics Ernő.
1: Stockholm, 1955. január 12. Kedves doktornő, az egymást szünet nélkül követő látogatások, értekezletek, ráadásul a vége láthatatlan és fárasztó északi ceremóniával megtartott bankettek csupán napi néhány órát hagytak pihenni egészen ma estig anélkül, hogy megújíthattam volna magának leghevesebb és legillőbb köszönetemet az együtt töltött csodálatos estéért. Ezekben a napokban nagyon gyakran eszembe jutott az az este. A munka ezen az utamon a lehető legjobban alakult. Péntekig be fogom fejezni, és úgy tervezem, vasárnapra vagy hétfőre hazatérek. Az ég szinte mindig derűs volt, még ha a fényei halványak voltak is napkeltétől napnyugtáig. Nap szinte végig volt, még ha oly távolinak is tűnik. Hó mindenütt, de a hideg nem volt olyan nagy, mint amire számítottam, csak néhány fokkal a fagypont alatt. Hazatértemkor el fogom mesélni magának utazásom érdekességeit. Szívélyes üdvözlettel, Pietro Molla.
0: 1955. február 21-én a következő levelet írta Gianna Pietrónak. Drága Pietro, bocsáss meg, hogy írásom határozottan azzal kezdem, hogy keresztneveden szólítalak és tegezlek. A tegnapi találkozás után, melyen mindketten megnyíltunk egymásnak, úgy gondolom, tovább léphetünk a bizalomnak erre a fokára, mely segít majd jobban megértenünk és szeretnünk egymást. Igazán szeretnélek boldoggá tenni, és az lenni, akire vágysz. Jó, megértő és kész az áldozatokra, melyeket az élet megkövetel tőlünk. Még nem mondtam neked, hogy én mindig is szeretetre éhező és nagyon érzékeny teremtés voltam. Amíg éltek a szüleim, elég volt nekem az ő szeretetük. Aztán továbbra is az Úrral egységben maradva és neki dolgozva éreztem, hogy szükségem van anyára. Meg is találtam őt abban a kedves apácában, akiről tegnap beszéltem neked. Most itt vagy te, akit már most szeretek, és szeretném egy valóban keresztény család megalakításának szentelni magam. Szia, drága Pietro, bocsásd meg a bizalmasságot, de én ilyen vagyok. Viszlát, szeretettel, Gianna.
1: Magenta, 1955. február 22-e, kedd. Én édes Giannám, többször is elolvastam leveledet és megcsókoltam. Számomra egy új élet kezdődik, a te nagy és elhitott szeretetedé és a te ragyogó jóságodé. Kezdjük el szeretetünk életét, szeretlek én édes Giannám. Nagyobb és kívánatosabb kegyelmet nem is adhatott volna a szűzanya, az én kedves Ponte Nuovo-i templomocskámban lévő jó tanácsanyja, akihez fohászkodtam. Oly nagy szükségem volt erre, és úgy vágytam a szeretetre és egy saját családra. Most már itt vagy nekem te, a te szereteted és ajándékod, és én boldog vagyok. A szeretetem érted van, és veled szeretném családomat megalapítani. Én is boldoggá akarlak téged tenni, és szeretnélek teljesen megérteni. Bocsáss meg, hogy nem hagytam magam megelőzni a bizalmasságban. Köszönöm a segítséget és a bizalmat minden szeretetemmel, Pietro.
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka életét bemutató kiállítás kapcsán az életvédelemről volt szó. A tárlat az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió,

0: Johann Stamitz B-dur klarinét versenyének első tételét Sabine Mayer és a St. Martin in the Fields szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Pusztaföldvár önkormányzata 2022-ben a belterületi utak korszerűsítésére pályázott. Az akkori irányító hatóság ezt elutasította, később viszont tartalékállásba került a földvári igény, ami 2024-ben ismét fókuszba került. De a jogszabály módosítása miatt is újra kellett tervezni az utak burkolatára vonatkozó paramétereket. Kackó Pál polgármester elmondta, minden érintett utca, a Vörösmarty, a Kelet, a Petőfi egy része, a Táncsics, a Bajcsi, a Szöllős aszfaltburkolatot kap. A projekt forrása a 161.826.000 forint a község számláján van. A támogatási szerződést aláírta a polgármester, majd elindítják a közbeszerzési eljárást. A Magyar Vöröskereszt Orosháza területi szervezet bázisiskolája az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium. A diákok közül többen aktív tagjai a Magyar Vöröskeresztnek. A tanévzáron elismerést kaptak. Az orosházi Táncsics Gimnázium végzősei közül többeket jutalmaztak. A Magyar Vöröskereszt Orosházi területi szervezetének nevében Jankó Erzsébet, a Magyar Vöröskereszt Békés megyei igazgatója, és Szabóné Börcsök Márta, Orosháza területi munkatársa adta át az elismerő díjakat a tanulóknak. Alzubi Alhasan, Szőlősi Hanna, Papp Boglárka, Gordos Dominik és Fekécs Ákos Ambrus évek óta önkéntes tagja a Magyar Vöröskeresztnek. Alhasan, Hanna, Boglárka és Dominik a Magyar Vöröskereszt által szervezett első segélynyújtó verseny megyei fordulóján eredményesen szerepelt. Álhasan civil rendezvényeken első segélynyújtó, a hősképző program keretében újraélesztési bemutatókat tartott. Az iskolai véradásokon és a rászorulóknak szervezett tartós élelmiszergyűjtésekben aktív segítőként vett részt. Munkájáért a Magyar Vöröskereszt országos kitüntetésben részesítette. Fekécs Ákos Orosházáról egyedüliként vett részt a balatoni első segélynyújtó szolgálaton. 2026 tavaszán véradó édesapja nyomdokaiba lépve, első alkalommal ő is nyújtotta karját a véradáshoz. Különleges ajándékot kapott egy támogatótól a Nagycsaládosok Egyesülete Orosháza. Az egyesület fontosnak tartotta, hogy a kürtös kalács készítő gépet a családokkal együtt avassák fel, így megrendezték a Csak úgy napot az első közös sütés alkalmából. Az eredményen gyerekek és szülők közösen élhették át az édes pillanatokat, és az első frissen készült kürtös kalácsokat egy finom ebéd mellett közösségben fogyaszthatták el. A hőség ellenére is több család gyűlt össze a Nagycsaládosok Egyesülete Orosháza épületének udvarán. A Csak úgy napon hennával, frissítőkkel, különböző szabadtéri játékokkal várták az érdeklődőket. Mindezt teljesen ingyen biztosította az egyesület, ahogy a frissen sült kürtös kalácsokat is, melyet azzal a géppel készítettek, amelyet egy támogató szánt ajándékba. Az egyesület emellett egy popcorn készítő gépet is vásárolt, így már csak a vattacukorgép hiányzik, hogy teljes legyen a rendezvényekhez szükséges eszközpark, és minden adott legyen a felhőtlen közösségi élményekhez. Nagy ajándék ez számukra, így méltó módon szerették volna felavatni a kürtös kalács készítő gépet, egy közösségi élményé formálva azt a napot. Ezért szervezték meg a Csak úgy napot, ahol minden programot, ételt és italt ingyen tudták biztosítani. Emellett Illés Gábor is felajánlotta, hogy egy finom egytál étellel teszi teljessé a napot, így az ebéd is biztosított volt a desszert a friss gyümölcskalács mellé, mondta Szép Adrien, az egyesület elnöke. A Csak úgy nap nem csupán egy új eszköz ünnepélyes beüzemelése volt, hanem egy igazi közösségi esemény, amely erősítette a családok közötti kapcsolatokat és a közösség összetartozását. A nyári szünet a szabadság, a kikapcsolódás és a felhőtlen szórakozás időszaka. A gondotlan pihenés mellett azonban a biztonságra is érdemes kiemelt figyelmet fordítani. Erről beszélt Kis Rozália, rendőrszázados, az orosházi rendőrkapitányság baleset megelőzési előadója, aki összefoglalta, melyek azok a legfontosabb tudnivalók, amelyekre a nyári hónapokban különösen oda kell figyelni. Emellett a Békés megyei rendőrfőkapitányság egy rövid videósorozattal is igyekszik felhívni a szülők és a gyermekek figyelmét azokra a szabályokra és tanácsokra, amelyeket a vakáció önfelett pillanataiban sem szabad szem előtt éveszteni, hogy a nyári szünet valóban biztonságosan és felhőtlenül teljen.
Kis Rozália rendőrszázados, az orosházi rendőrkapitányság baleset megelőzési előadója két kiemelt fontos területre hívta fel a figyelmet: a vízparti nyaralás biztonságára, valamint a közlekedés során betartandó szabályokra. Ha vízpartra mennek a gyerekek, akár családdal vagy barátokkal, semmiképp se bányatabat válasszanak. Csak ellenőrzött területre menjenek, legyen ez folyó vagy éppen tó. Lehetőleg legyen vízimentési lehetőség és felnőtt felügyelet. Ilyenkor több kisgyermek indul útnak egyedül. Fontos, hogy a szülővel beszéljék meg, milyen útvonalon közlekedik majd a gyermek. Amennyiben rollerrel közlekednek, ajánlott a sisak használata. Utast pedig tilos szállítani rajta, mondta Kis Rozália rendőrszázados. A békésmegyei rendőröknek június utolsó napjaiban is többször kellett intézkedniük. A gyulai rendőrkapitányság 2026. június 29-én kábítószerkereskedelem büntetett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vett egy gyulai férfit. Érvényes jogosítvány nélkül vezetett személygépkocsit egy férfi 2026. június 29-én sarkadon. A rendőrök a Kodály Zoltán utcában igazoltatták, onnan állították elő. A szabálysértés elkövetése miatt őrizetbe vették, és három napon belül bíróság elé állíthatják. A békéscsabai rendőrkapitányság rendőrei 2026. június 29-én elvették egy férfi vezetői engedélyét, mert a gyanú szerint ittasan vezetett. Személygépkocsival közlekedett, Csorváson ellenőrizték. A légalkoholmérés eredménye pozitív lett nála. A mért légalkoholmérték alapján büntető eljárás indult ellene. Másnap, június 30-án a férfi jogosítvány nélkül újra autóba ült, ismét leállították a rendőrök, és engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt őrizetbe vették. Három napon belül bíróság dönt az ügyében. A szarvasi rendőrkapitányság 2026. június 30-án őrizetbe vett egy gyomendrődi férfit, aki ellen a szarvasi járásbíróság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűncselekmény miatt adott ki elfogató parancsot. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonon a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Csoportos létszámleépítést jelentett be a Debrecenben is működő Richter Gedeon Nrt. A cég június 29-i hétfői közleményében. A vállalat szerint az elbocsátások száma meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt, ezért a Budapest Főváros kormányhivatala részére is jelezte 2026. május 26-án, olvasható a HAON-on. A tervezett létszámcsökkentést a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Arról nincs információ, hogy pontosan mely üzemeket érinti a leépítés. A Richter a honlapja szerint Budapesten, Dorogon és Debrecenben működtett gyáregységeket. A tevékenységüket földrajzi lebontásban bemutató aloldal szerint Debrecent kifejezetten az emlősejtes biológiai hatóanyagfejlesztés és gyártás helyszíneként nevesítik, így nem kizárt, hogy a hajdúbihari munkavállalók is érintettek lehetnek. A Csapógerti iskola komplex felújítása a terv, írja a Civisír. Eljárást megindító hirdetményt tett közzé a debreceni önkormányzat a június 26-án megjelent közbeszerzési értesítőben. A városvezetés a Csapógerti általános iskola komplex felújításának tervezőjét pályázat útján keresi. Az alápincézett egyemeletes iskola telek területe 7568 négyzetméter, a jelenlegi beépítettség 38%. A nettó alapterület 2978 négyzetméter, a teljes terület felújítással érintett. A tervek szerint elkészülne a többi között a tetőszerkezetek felújítása, a fűtési rendszer korszerűsítése, az udvara fejlesztése, de megvizsgálják a napelemes rendszer bővíthetőségének lehetőségét is. A jogszabályi előírások figyelembevételével szükséges az épület használhatósági szempontból történő akadálymentesítése, mely részben már rendelkezésre áll, de akadálymentes mosdó például nincs az épületben. A tervezési fázisban maximum két hetente egyeztetést kell folytatni a polgármesteri hivatal városépítési osztályának munkatársaival. Az ajánlatokat a városvezetés július 30-áig várja. Több millió forintos vállalati támogatásnak köszönhetően korszerű oktatástechnikai eszközökkel újult meg a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának két tanterme. A KWVS Magyarország Kft. És a Corteva AgriScience adományából megvalósult fejlesztés új szintre emelte az intézmény és a vállalatok több évtizedes együttműködését, amely a kutatás mellett immár az oktatás területére is kiterjed. A modern környezet hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók a legkorszerűbb technológiák segítségével készüljenek fel az agrárium jövőbeli kihívásaira, olvasható az Unideben. A Debreceni Agrárkar Növénytermesztési, Nemesítési és Növénytechnológiai Intézete az elmúlt évtizedek során rendkívül sokrétű, komplex együttműködést alakított ki az ágazat vállalati szereplőivel. A KWVS Magyarország Kft.-vel és a Corteva AgriScience vállalattal a többi között közös kutatási projektek megvalósításában, konferenciák és workshopok szervezésében, sokszínű szaktanácsadáson, szakmai továbbképzések lebonyolításán dolgozott együtt az intézmény. Az Agrárkar, valamint a Corteva AgriScience és a KWVS Magyarország Kft. Együttműködése több évtizedre tekint vissza, döntően a kutatások területén, a két tanterem oktatástechnikai fejlesztésével ez a partnerség az oktatás területére is kiterjed. A vállalatok jelentős pénzadománnyal támogatták az intézet két tantermének korszerűsítését, amelynek köszönhetően a hallgatók a legmodernebb technológiákat használva folytathatják tanulmányaikat. 14 országból csak nem 200 kiváló fiatal tehetség érkezik a 25. Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájára Debrecenbe. A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar nagyszabású szakmai találkozóján 35 hazai és külföldről érkező mesteroktató adja át tudását a hallgatóknak. A hagyományoknak megfelelően Bojki Zoltán karmester vezetésével ismét megalakul a Nyári Akadémia résztvevőiből a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar, mely a februárban elhunyt Vásári Tamás emléke előtt is tiszteleg, adta hírül az egyetem. Az idén 25 éves mesterkurzust július 2-a és 16-a között tartják magyar és külföldi szakgimnáziumi növendékek, főiskolások, egyetemi hallgatók és fiatal zenetanárok részvételével.
Báradi Judit, az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájának művészeti igazgatója szerint nagyon jelentős mérföldkőhöz érkezett a sorozat. Az elmúlt több mint negyed évszázadban elért sikerek, a Nyári Akadémia fokozatosan növekvő népszerűsége kiválóan mutatja a mesterkurzusok, a szakmai tapasztalatcserék, a zenei fejlődés iránti hazai és nemzetközi igényt. Az énekes kurzus mellett vonós, fafúvós, részfúvós zongora, ütőhangszeres mesterkurzusokat hirdettek a jubileumi rendezvénysorozatban. Összesen 35 kiváló oktató vezeti majd a foglalkozásokat. Július 8-án tartják a kurzuson a jubileumi napot, ahol egy olyan kötetet is bemutatnak, mely a Nyári Akadémia eddigi 25 alkalmának élményeit és emlékeit foglalja össze 280 oldalon. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. A Szentírás eme biztató, szívhez szóló üzenetének a jegyében szólította meg a Szent László általános iskola lelkésze, Mike Ervin atya, az általános iskola végzős 8-os tanulóit június 18-án. Az ünnepi háladó szentmisén 56 fiatal köszönte meg Istennek a közös élményeket, barátokat, a számos sikert és az időnkénti kudarcokat is. Hálát adtak osztályfőnökeikért, tanáraikért, akiknek oktató, nevelő munkája gazdagította őket, és szüleikért, akik féltő gonddal egyengedték gyermekeik útját ezekben az esztendőkben. A Tedeum után a tisztelet virágait helyezték el az iskola névadója Szent László és az orsolyita tanító Szent Angéla szobra előtt. Végül megható műsorban idézték meg az együtt töltött évek emlékezetes pillanatait. Házi sajtokkal, mézzel és gyöngytyúk tojással várja a debrecenieket a ligettéri forgatag szombaton, adta hírül a Dehír. A ligettéri forgatag kiváló alkalom arra, hogy a debreceniek közvetlenül a készítőktől és termelőktől szerezhessék be a hozzávalókat a hétvégi menühöz, vagy csak kikapcsolódjanak a hétvégén. A termelői piac július 4-én 8 és 12 óra között ismét bőséges kínálattal kecsegtet. Mikepércsi méz, derecskei kézműves sajt, balmazújvárosi házi tészta, valamint friss zöldségek és savanyúságok várják a vásárlókat. Érkeznek termékek hajdúbagosról és hajdúböszörményből is, de hidegen sajtolt olajok, tönköly búzaliszt és különleges házi gyöngytyúk és fürű tojás is kerül a pultokra. A gasztronómia mellett az egyedi alkotások szerelmesei is találnak kedvükre valót, kézműves ékszerek, textiltermékek, létavértesi levendulacsodák, különleges desszertgyertyák és a Mita mesekönyvsorozat is várja az érdeklődőket. A szervezők a családosokra is gondoltak, a gyerekeket a Graffiti Art közreműködésével egy apró meglepetés, évszakhoz illő gipszfestés várja, ahol már csak a fantázia szabhat határt az elkészült figuráknak. Ingyenes koncertek, inspiráló üzenetek és különleges közösségi élmény várja a látogatókat július 4-én a debreceni Kossuth téren a Felnézek Fesztivál idei turnéjának 5. állomásán. A Felnézek egy olyan ingyenes nyári esemény, ahol a zene mellett a bátorítás és a feltöltődés is középpontba kerül, írja a Civis Hír. A programok 17 órától kezdődnek és minden korosztály számára nyitottak. A szervezők célja, hogy egy olyan estét teremtsenek, ahol bárki megállhat egy pillanatra, kiszakadhat a hétköznapokból és feltöltődhet. Az est egyik kiemelt fellépője Olá Gergő, aki nem csak zenéjével, hanem személyes történetével is sokak számára jelent inspirációt. A Felnézek Fesztivál azonban több, mint egy koncert, a tér különböző pontjain beszélgetési lehetőségek, imasátor és lelki gondozás is várja azokat, akik mélyebb kérdésekkel érkeznek, vagy egyszerűen csak szeretnének megosztani valamit valakivel. Eldőlt, hogy a következő idényben már nem a Deac férfi röplabda csapatát erősíti Ivan Tassev, adta hírül a Deac oldala. A 23 éves négyes ütő tavaly nyáron a bolgár Lokomotív Aviától igazolt a klubhoz. Érdekesség, hogy karrierje során először kóstolt bele a légióskodásba. Tassev egyből alapember lett, főszerepet vállalt abból, hogy a gárda az Extra Liga alapszakaszában az 5. helyen végzett. A rájátszásban is fontos tagja volt az élvonalban a 7. helyen végző hajdúságiaknak. A szövetség adatbázisa szerint Tassev a bajnokságban 378 egységet termelt, ennek köszönhetően a pontszerzők listáján a 11. helyen végzett. 36 ász is fűződött a nevéhez, ezzel ebben a statisztikai mutatóban is az élbolyban zárt. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Szent László királya a Debrecen Nyíregyháza egyházmegye védőszentjének ünnepén június 27-én rendezték meg az egyházmegyei Szent László napot. Az ünnepi eseményen a debreceni Szent Anna székesegyházban bemutatott püspöki szentmisén Palánki Ferenc megyés püspök három állandó diakonust szentelt fel az egyházmegye szolgálatára. Az ünnep különleges jelentőségét adta, hogy a Debrecen Nyíregyházi egyházmegye történetében első alkalommal került sor állandó diakonusok felszentelésére. A szentmisében három nős akolitus részesült a diakonátus szentségében: Ákli Márton a Leveleki Egyházközségből, Béres Tamás az Ajaki Egyházközségből és Simon Szabolcs a Nagykálói Egyházközségből. Homiliájában Palánki Ferenc megyés püspök Szent László király példáját állította a hívek elé.
1: Azt hallottuk a bölcsesség könyvéből: a hívőnek megmutatja az Úr az igaz utat. Szent László királyunk igaz hívő emberként nevelkedett és élt. Megtalálta az igaz utat. Csak egyetlen mozzanatot szeretnék kiemelni az ő életéből. Nagyon sok legenda övezi ezt az egyetlen történetet, amikor Szent István koporsóját ki akarták nyitni. Nem sikerült. És aztán egy idős apáca azt mondta neki: azért nem sikerül, mert Salamon király az elődje, az börtönben van, a Salamon toronyban, Visegrádon. Engedje szabadon, és ki fogják tudni nyitni Szent Istvánnak a szarkofágját. László megtette, és valóban sikerült, és akkor találták meg Szent István király szent jobbját. De a csoda nem ez, hanem az, hogy Salamon király, aki hát mondjuk úgy, hogy eléggé durva király volt, és erkölcstelen életet élt, és a rabsága után találkozva az irgalmas szeretettel, amit Szent László király gyakorolt feléje, magába szállt, és talán kevesen tudják, hogy a mai Horvátország Pula környékére költözött, remete életet élt, és boldoggá van avatva. A hívőnek megmutatja Isten az igaz utat. Megmutatja, hogy hogyan éljen, hogy hogyan valósítsa meg az Isten országát. Megtanítja a szentek tudományára, feltárja előtte Isten országát. Igen, a hívő ember megismerheti Isten országát, hogy ez az ország, ez nem földi terület, hanem az emberi szív. És a szentek tudománya maga a szeretet. A szeretet az az isteni szeretet, amelyről a mostani elmúlt heti lelki gyakorlatunkban olyan sokat hallhattunk. Ez a küldő, sürgető, sokszor kemény szeretet, vagy máskor meg ölelő, irgalmas, felemelő szeretet. Isten és a felebarát szeretete, amit az evangéliumban hallottunk, ez az ember válasza erre az isteni szeretetre. Ezt az utat mutatja meg az Isten a hívő embernek. Kedves szentelendő testvéreim, ti is megismertétek a hit útján járva Isten országát, aki egy személy, Jézus Krisztus, aki eljött erre a világra, hogy megtanítson bennünket szeretni. És most felismerve az újabb küldetéseteket, vállaljátok, hogy a felszentelés révén újabb küldetést kapjatok. Az alaphivatás, az alaphivatásunk, mindannyiunk hivatása a keresztény hivatás. Az, hogy keresztény emberek, jó emberek legyünk, és erre a természetes alapra tudja az Isten a természet fölöttit fölépíteni, amikor az ember megkapja, megismeri hivatását.
0: Az eseményről egy képes beszámolót nézhet és olvashat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán, a dnyn.hu-n. Debrecen és környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: Ludovico Einaudi zongorázott.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Hétfő hajnalban Törökországba utazik Magyar Péter, hogy kedden és szerdán először vegyen részt miniszterelnökként a NATO csúcs találkozóján. A kormányfő közölte, elutasította a honvédségi gépet és kereskedelmi járattal a Wizz Airrel repül Isztambulba. Távollétében Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait, a parlamentben pedig Vitézi Dávid szólal fel helyette. Írta meg az Index. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán. A miniszter bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 000 gyermek után fog járni 100 000 forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók terheit, amelyet az iskolakezdés jelent a számukra. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemet és diáktábort, amely a megszokottnál is nagyobb figyelemre számíthat. 17 év után először vesz részt a Fidesz ellenzéki szereplőként a rendezvényen, Orbán Viktor pedig mandátum nélkül. A 2026. július 21-e és 25-e között zajló eseményen a hagyományoknak megfelelően a Fidesz elnöke tartja a zárónapi beszédet, amelyre a szervezők a megváltozott kormányzati körülmények miatt kiemelt jelentőségűként tekintenek, írja az infostart.hu. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az Egészségügyi Minisztérium. Hegedűs Zsolt miniszter közölte, az első kerekasztal megbeszélésen 3 stratégiai témát tekintettek át, a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátra Verebély Szentkúton július 4-én szombaton Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan. A 18. országos roma zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézményének szervezésében tartották meg. Az ünnepi mise főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A rövid lehűlés után újabb Afrikából érkező hőhullámra figyelmeztetnek a meteorológusok. Az előrejelzések alapján Európa nagy részén ismét egy úgynevezett hőkupola alakulhat ki, amely akár 40 fokos meleget is hozhat. Ez a jelenség egy olyan hatalmas kiterjedésű, tartós, magas nyomású légköri képződményt jelent, amely szó szerint bezárja a forró levegőt, és napokig vagy akár hetekig a kontinens felett tartja. Végül a várható időjárásról. Hétfőn változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy előjáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte. Uram, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezedet, és életre kel. Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt. Bízzál, leányom! Hited meggyógyított téged. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az előjáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt, távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik. Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 9. fejezetéből a 18-tól a 26. versig tartó részletet Varga László olvasta fel.

0: Johann Sebastian Bach D-moll partitájának első részletét Szenthelyi Miklós adta elő. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. A Világegyház támogatja Leó pápát a békekezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról.

0: Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
1: Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
0: Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?
1: Meg kell vallanom, hogy minden mise, akármelyik szentatyával a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint mikor kint van a téren a bazilika előtt. Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kis az embernek elmondja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez egy gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei szentmise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni. Ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházban, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból és újból megújulni és fiatalodni, ugyanis ma nem csak Péter és Pál ünnepe volt, hanem az új érsekek, metropoliták pallimot kaptak a Szentatyától, és én ebben az örömben, vagy megtiszteltetésben 3 évvel ezelőtt részesültem, és azon gondolkodtam, itt van 39 új főpap, és az egyház képes minden évben újakat és újakat bevezetni ebbe a körbe. Most megmondom őszintén, nem valami hatalmas a különbség egy püspök és egy metropolita érsek között, de azért magában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd válladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjából. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszéd alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. De ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt. Tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindig teli van, a Szentatya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna ő is, az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyetlen apostol, akit nem Jézus választott, ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna. De biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, aki őt kegyelmével meglátogatott és megáldott, kiválasztott erre az új feladatra.
0: Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot, ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt 4 ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem ami megfogott, az magának a Szentatyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
1: Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szentatyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor, mint bíboros részvőszünket találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Tehát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk, tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt ő teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot. Ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybe hívott. Amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát 4 nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szent Atya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám, majdnem, hogy napon keresztül utaznak, mert nincsenek jó összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceánszigeti bíborosok is vannak, akik kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg őszintén az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát, a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint beosztva, 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
0: És bíboros úr kihez került, hiszen olyan sok nyelvet beszél, hogy akár bárhova
1: hát
0: is engem,
1: Engem mindig az olaszba tesznek. Előtte mindig, mikor volt még német nyelv, akkor mindig felírtam az első helyre, hogy német legyen, mert ottan kevesebben voltak, és lehetett többet beszélni, mondjuk meg őszintén. Azt tetszett nekem, mert a németeknek megvan a saját, és én sokáig dolgoztam német nyelv területén, úgyhogy azt tetszett, de most már nincsen német nyelv, ugyanis az kevesen vannak, akik tudnak németül. Én olasz csoportban voltam.
0: Kiküldtek még
1: olasz, az egyetlen gyönge pontja az olasz csoportoknak, hogy nagyon sok olasz bíboros van, aki csak olaszul beszél jó. Én valószínűleg azért is, mert egy kis népből származom, és ott is Szerbiában élek, kisebbség vagyok, tehát nagyon fontos, hogy vigyázok arra, hogy tudjak másokkal kommunikálni, ez pedig kell a nyelvismeret. Tehát én beszélek több nyelvet, az olaszokhoz tesznek, úgyhogy 10 voltunk, abból 6 olasz bíboros voltam, és lehet tudja képzelni, hogy akkor ez már túl hangsúly volt a gondolkodásban. Utána volt egy dél-amerikai, egy ázsiai, vagyis valójában 2 ázsiai bíborosunk volt, az egyik az a keleti egyházaknak a pátriárkája, úgyhogy más a hozzáállás, mint egy ázsiai püspök Kelet-Ázsiából, és én voltam még, tehát mint 10. személy, úgyhogy nagyon jó beszélgetések voltak. Az egyetlen gyenge pontja az ilyen beszélgetéseknek az, ha túl sokan vannak egy kultúrkörből, 6 olasz bíboros, ez azt jelenti, hogy nekik már megszokott témájuk van, megszokott gondolataik, amelyeket nem is kell megmagyarázni, mert úgyis értik.
0: Így van, egymás tehát között szavak nélkül.
1: Ez a szavak nélkül is értik, hogy mit akarnak mondani, mit jelent ebben az olasz kultúrkörben. Úgyhogy ez volt az egyetlen gyöngepontja, de függetlenül ettől, tehát nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, jó megosztások, és követtük ugyancsak a januári stílust, ha szabad így mondanom, a metodológiát, hogy a 20 csoportból volt 8 csoport, amelyekben a még aktív szolgálatban lévő bíborosok voltak, és ennek a 8 csoportnak a beszámolóit mind felolvastuk. Még a többiekből januárban úgy volt, hogy a többi csoport, tehát 9-től 20-ig csak elküldték a titkárságba. Most azonban volt az, meg kérték a többiek, hogy legyenek ők is jelen. 3 csoport olvashatta fel a saját beszámolóját. Tehát különböző dolgokat hallunk, a 8 csoport, akik szolgálatban vannak, ezek mind aktív érsekek, vagy püspökök, bíborosok.
0: Ők plusz, az úgynevezett választó bíborosok,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, és vagy azok, akik már nyugdalmazottak is, de még mindig választók. És a 9-től 20-ig pedig a kúriális, akkor is a választók, ha nem, kúriális bíborosok, és a nyugalmazott 80 fölöttiek. Biztos egy kicsit nehezteltek az idősebb bíboros testvérek, hogy őket nem tették az aktívakkal együtt, hogy, és már maguk között úgy is itt élnek a Vatikánban, úgyhogy egy kis zárt környében vannak. Szerintem a Szentatyának meg volt a saját filozófiája, és ezt röviden a beszéd kezdetén, amikor üdvözölt minket pénteken, el is magyarázta, hogy neki fontos, hogy a világegyház hangjait hallja, mert ritkában találkozik velünk, mint azokkal, akik bent vannak a Vatikánban. Tehát természetes dolog, és például itt nyugalmazott bíborosok találkozhatnak vele bent csak a kertben, vagy akárhol valahogy az apostoli palotában, és pár szót válhatnak. De hogyha valaki nincs itt a városban, és csak azért jön, hogy a konzisztóriumra itt legyen, az természetesen kevesebb neki a lehetősége, hogy a pápával beszéljen.
0: Arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéikben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán

0: mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-kal nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor ez a 8 csoport az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél, vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben, vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános, transzcendens érzésre vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, az igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni. Nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ember élet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen egy tragédia mindenki számára, de nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen a fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyház életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összes csoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint igazságos háború. Nincs igazságos háború. Minden háború egy ördögi dolog, ami rossz. De lehet igazságos védelem. Tehát ha valaki megtámad minket, akkor az önvédelem, az lehet igazságos, de csak akkor lesz igazságos, ha nem lépi túl egy bizonyos proporcionalitást, tehát bizonyos mértékben a választ, hogy ebből nem lesz egy ellentámadás, hogy úgy mondanám, hogyha nem arra megy, hogy csak bosszút és tönkretenni a másikat, hanem megvédeni a sajátját. Ez jelen volt előtte is a katolikus tanításban, de évszázadokon keresztül a hangsúly mindig azon volt, igazságos háború. Most az igazságos háborút ma nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egyszerűen csapást mérni a másikra, mert veszélyes. Szinte a háború előtt már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a közép-keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnába is, valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb. Tehát egy megelőző csapással nem lett igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, akkor a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem. A többi témák, amelyeket ön is említett, megbeszéltük őket, ezek hosszabb távú témák. A szinodalitás például olyan, amely most már 21 óta folyamatban van, 28-ban egy egyházi nagy gyülekezetben fog torkolni, de ez is nem úgy van kitalálva, hogy akkor azután slussz, hogy mondanám magyar, hanem egyszerűen, hogy 28-ban egy kiértékelő világtalálkozó lesz arról, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, milyen irányban megy, hol vannak a jó pontok, és hol vannak azok, amelyeket lehetne még változtatni. Tehát egy bizonyos étem benne van az, amit a szinódusi befejező dokumentum is említett, hogy kiértékelés. A katolikus egyház eléggé gyönge abban, hogy kiértékelje a saját nagy terveit, úgyhogy mindent meghirdetünk, mindenkit megtérítünk, de sose nézzük, hogy ez tényleg milyen eredményt hozott. Az nem lehet csak a eredmény, hogy dolgozunk, hanem tudni kell, hogy jól dolgozunk-e, jó irányba megy az egész, megfelel-e annak, amit az adott pillanatban Jóisten elvár tőlünk, mert az egyház nem azért van, hogy önmagát fejlesz-e, vagy jól érezze magát, hanem hogy hogyan tudjuk az isteni küldetést ma megvalósítani.
1: Leó pápa a konzisztóriumi

0: lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béké útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításaink.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Hétfő hajnalban Törökországba utazik Magyar Péter, hogy kedden és szerdán először vegyen részt miniszterelnökként a NATO csúcs találkozóján. A kormányfő közölte, elutasította a honvédségi gépet és kereskedelmi járattal a Wizz Airrel repül Isztambulba. Távollétében Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait, a parlamentben pedig Vitézi Dávid szólal fel helyette. Írta meg az Index. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán. A miniszter bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 000 gyermek után fog járni 100 000 forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók terheit, amelyet az iskolakezdés jelent a számukra. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemet és diáktábort, amely a megszokottnál is nagyobb figyelemre számíthat. 17 év után először vesz részt a Fidesz ellenzéki szereplőként a rendezvényen, Orbán Viktor pedig mandátum nélkül. A 2026. július 21-e és 25-e között zajló eseményen a hagyományoknak megfelelően a Fidesz elnöke tartja a zárónapi beszédet, amelyre a szervezők a megváltozott kormányzati körülmények miatt kiemelt jelentőségűként tekintenek, írja az infostart.hu. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az Egészségügyi Minisztérium. Hegedűs Zsolt miniszter közölte, az első kerekasztal megbeszélésen három stratégiai témát tekintettek át, a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély-Szentkúton július 4-én szombaton Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan. A 18. országos roma zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézményének szervezésében tartották meg. Az ünnepi mise főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A rövid lehűlés után újabb Afrikából érkező hőhullámra figyelmeztetnek a meteorológusok. Az előrejelzések alapján Európa nagy részén ismét egy úgynevezett hőkupola alakulhat ki, amely akár 40 fokos meleget is hozhat. Ez a jelenség egy olyan hatalmas kiterjedésű, tartós, magas nyomású légköri képződményt jelent, amely szó szerint bezárja a forró levegőt, és napokig vagy akár hetekig a kontinens felett tartja. Végül a várható időjárásról. Hétfőn változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő percekben Ludwig van Beethoven 5. c-moll szimfóniájának második tétele csendül fel, a Cleveland Orchestra játszik, vezényel Szél György.

Elhangzott Ludwig van Beethoven 5. c-moll szimfóniájának 2. tétele. A Cleveland Orchestra játszott. Vezényelt Szél György. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

A modern ember azt akarja, hogy az ima lelki állapotának közvetlen kifejezője legyen. Most viszont olyan gondolatok, imák és cselekmények egész tömkelegét kell elfogadnia a belső világa kifejezőjeként, amelyek általánosságuk miatt túl messze esnek tőle, esetleg nem neki valók. Túl hidegnek, szinte üresnek érzi őket. Különösen akkor válik ez benne öntudatossá, ha az általános formákat egyéni, léleküdítő imaformával hasonlítja össze. A liturgia szavai nem ragadják meg azonnal az ember lelkét annyira, mint a rokon lélek szavai. Cselekményei nem szólnak olyan közvetlenül hozzánk, mint egy hasonló lelki beállítottságban és tehetségben hozzánk közel álló ember természetes mozdulatai. A liturgia szívre való hatása nem talál oly gyorsan vízhangra, mint a lélek természetes hangja, amely üdén tör elő a lélekből. Különösen korunk emberét fogja el a borzongás a kiszabott formák láttára, mert ő az életszerű ábrázolásra hajlik, mindenben a földit keresi, s mindenben az egyéni jellegre figyel. A szavakban könnyen érez mesterkéltséget, a cselekményekben hideg előírásokat. Így aztán gyakran megtörténik, hogy olyan ima és áhítat gyakorlatokhoz fordul, amelyek lelki értékben mélyen a liturgia alatt állnak, de az az előnyük megvan, hogy saját korából hozzá hasonló emberek lelki világából törnek elő. Aki ezt a nehézséget egész valójában meg akarja érteni, fontolja csak meg, hogy az Úr alakja hogyan áll előttünk a liturgiában, s hogyan az evangéliumokban. Az evangéliumban az életet találjuk a maga valóságában. Az olvasó érzi az élet levegőjét, érzi a kort, látja Jézust, amint elindul Názáretből, s megy az utakon, jár kell az emberek között. Hallja utánozhatatlan, meggyőző szavait, s szinte érzi a szívek dobbanását. Az élet eleven ütemének varázsa sugárzik az Úr alakjából. Ő valóban közülünk való, meghatározott lény. Jézus az ácsfia, aki Názáretben, ebben és ebben az utcában lakott, ezt a ruhát viselte, így és így beszélt. Ez a valóságot tükröző élet érdekli csak a ma emberét. Különösképpen azt tölti el boldogsággal, hogy ebben a történeti alakban lakik egyúttal az örök, véghetetlen istenség személyesen, lényegében, aki a szó valódi értelmében igaz Isten és igaz ember. Milyen más formában áll előttünk a liturgikus Krisztus alak? Itt hathatós közvetítő Isten és ember között, örök főpap, isteni tanító, élők s holtak bírája, aki elrejtőzött az oltári szentségben, aki összegyűjti a híveket az egyház nagy életközösségében. Itt úgy jelenik meg, mint Isten ember, mint ige, amely testélőn. Így szerepel a misében, a liturgikus imákban. Az emberi természet itt mindvégig megmarad. Ő itt is a valóságos, a teljes. Testből és lélekből álló ember, aki ugyan a mindennapi ember életét élte, de megdicsőlve istensége által történelem, tér és idő felett áll az örökké valóság fényében. Ő az Úr, aki az Atya jobbján ül, a titokzatos Krisztus, aki egyházában él tovább. Azt mondhatna erre valaki ellenvetésül, hiszen a mise evangéliumában Jézus egész történeti életét elolvassuk. S ez igaz is. De ha mélyebben beletekintünk, akkor láthatjuk, hogy ezek a történetek az összefüggés révén különös jelentést nyernek. Itt ugyanis a történetek egybeolvadnak az áldozati titokkal, és a mise e nagy titok részeiként szerepelnek. Bele van építve a megfelelő vasárnapi zsolozsma szerkezetébe, az idő az egyházi év nagyrendjébe, továbbá az egész liturgián végigvonuló más világra irányuló beállítottság is felszívja ezeket az evangéliumi történeteket. Ezáltal tartalmuk is átalakul, idegen nyelven, korális dallamban hangzik fel. Szinte magától rájön az ember, hogy nem annyira a valódi tartalmat, mint inkább az örök események felett álló értelmet kell bennünk keresni. Mindazonáltal a liturgia az evangéliumok Krisztus képét nem hamisította meg,
amint azt a protestantizmus az egyház szemére veti. Ezzel nem tett merev fogadalom alkotta alakot az élő Krisztus helyébe, mert hiszen az evangéliumokban is céljuk szerint Jézus személyiségének és tevékenységének hol az egyik, hol a másik vonása jut inkább előtérbe. S az első három evangélium rajzával szemben, amelyek őt inkább emberi tevékenykedésében mutatják be, ott vannak például Szent Pál levelei, amelyekből az egyházban és a hívők lelkében titokzatosan tovább élő Krisztus lép elénk. A János evangélium bemutatja az igét, amely testélőn, s végül a titkos jelenések könyve, a már örök dicsőségben élő urat. Ezzel azonban nem akarja kizárni emberi és történelmi működését, sőt, mindig feltételezi azt, s elég sokszor kifejezetten hangsúlyozza is. A liturgia tehát nem tett mást, mint amit maga a Szentírás is megtesz. A liturgia anélkül, hogy a történelmi Krisztusból csak egy vonást is elhagyott volna, kitűzött céljának megfelelően Krisztus alakjában az idő felettit emelte ki. A liturgia ugyanis nem a rideg emlékezés arra, ami elmúlt, hanem élő jelen, Jézus Krisztusnak állandó élete bennünk, s a hívek állandó élete Krisztusban, mégpedig az örökké élő Istenemberben. Ezzel azonban a nehézség nem szűnt meg, s ezt különösképp érzi a mai ember. S jó, ha ezt is tisztázzuk. Sok ember első fellángolásában a teológia legszebb tételeit is szívesen odaadná, ha cserébe láthatná, mint megy Jézus az úton, vagy hallhatná a hangot, ahogyan tanítványaihoz beszél. Lemondana a legfelségesebb liturgikus imáról, ha cserébe hallhatná, mint szólítja meg őt az Úr, s ha találkozhatna vele és szíve mélyéből, csak egy szót szólhatna hozzá.

0: Johann Sebastian Bach harmadik brandenburgi versenyének első tételét a Bát Fesztivál zenekar adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, technikai munkatársam Fülöp Csaba, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük hallgatóinkat. Főpíreink először röviden. Magyar Péter hétfőn Törökországba utazik, és először vesz részt miniszterelnökként a NATO csúcs találkozóján. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az egészségügyi minisztérium. 35. alkalommal rendezik meg a bálványosi nyári szabad egyetemet, amelyen Orbán Viktor tartja a zárónapi beszédet. Hétfő hajnalban Törökországba utazik Magyar Péter, hogy kedden és szerdán először vegyen részt miniszterelnökként a NATO csúcs találkozóján. A kormányfő közölte, elutasította a honvédségi gépet, kereskedelmi járattal a Wizz Airrel repül Isztambulba, a csúcs után pedig 4 napot a 2 kisebbik fiával tölt Antaliában. Ennek költségeit saját maga állja. Távollétében Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait, a parlamentben pedig Vitézi Dávid szólal fel helyette. Írta meg az Index. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán. A miniszter bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 000 gyermek után fog járni 100 000 forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók terheit, amelyet az iskolakezdés jelent számukra. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az egészségügyi minisztérium. A tárca célja valódi párbeszédet építeni az ágazati szereplőkkel és együtt alakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg, írta az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán vasárnap. Hegedűs Zsolt közölte, az első kerekasztalon 3 stratégiai témát tekintettek át, a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora Európában, ami az éveken át leállított vasúti járműbeszerzések eredménye, írta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán vasárnap. Vitézi Dávid, a GKI gazdaságkutató ZRT elemzésére hivatkozva kiemelte, a magyar vasúti járművek átlag életkora 42 év, miközben Romániában 32, Lengyelországban 25, Szlovákiában 22, Csehországban pedig 20 esztendő ugyanez az adat. A miniszter szerint ez azt mutatja, hogy Magyarország évtizedes lemaradásban van a vasúti járműpark megújításában, ahol minden érdemi intézkedés évtizedes előre gondolkodást igényel. Idén 35. alkalommal rendezik meg a bálványosi nyári szabad egyetemet és diáktábort, amely a megszokottnál is nagyobb figyelemre számíthat. 17 év után először vesz részt a Fidesz ellenzéki szereplőként a rendezvényen, Orbán Viktor pedig mandátum nélkül. A 2026. július 21-e és 25-e között zajló eseményen a hagyományoknak megfelelően a Fidesz elnöke tartja a zárónapi beszédet, amelyre a szervezők a megváltozott kormányzati körülmények miatt kiemelt jelentőségűként tekintenek, írja az infostart.hu. Magyarországon elsősorban tehetséggondozásra, valamint az innovációs szemlélet kiterjesztésére van szükség, ezért stratégiai cél, hogy a Nemzeti Tudósképző Akadémia ne csak fennmaradjon, hanem tovább erősödjön, mondta a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára az akadémia diploma átadó ünnepségén vasárnap. Horváth Péter a köszöntőjében hangsúlyozta, a Nemzeti Tudósképző Akadémia nem egyszerűen tehetséggondozó program, hanem egy olyan életpályamodell, amelyre egész Európa felfigyelhet, adta hírül az MTI. Az Esterházy Károly Katolikus Egyetem elmúlt 5 évének legfontosabb eredményeit sajtótájékoztatón ismertették az intézmény képviselői a hét elején. Az EGRI székhely Üdejászberényben is kampusszal rendelkező egyetem életét a 2021-es fenntartóváltás óta eltelt időszakban a stabilizálódás jellemzi. A tanévzáró alkalmából tartott sajtótájékoztatóról a Magyar Kurír is tudósított. A szerkesztő összefoglalóját hallják.
3: A sajtótájékoztató középpontjában annak a közös intézményi munkának a bemutatása állt, amely katolikus egyetemként stabilabb működést, bővülő képzési és hallgatói lehetőségeket, valamint erősödő tudományos és nemzetközi jelenlétet eredményezett. Pajtokné Tari Ilona, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a 2021-től az EGRI főegyházmegy a fenntartásában működő intézmény katolikus egyetemként új stratégiai és finanszírozási keretek között folytatta több évszázados EGRI felsőoktatási küldetését. A fenntartóváltás óta eltelt 5 év, a stabil működés, a minőségbiztosítás, a fejlesztések és az intézményi identitás megerősítésének időszaka volt. Az egyetem a fenntartóváltás óta eltelt 5 évben komoly fejlődési pályára lépett, amelynek egyik leglátványosabb eredménye, hogy a hallgatói létszám több mint 40%-kal növekedett, és ma már meghaladja 7200 főt. Különösen nagy sikert könyvelhet el az egyetem a pedagógus képzés terén. Itt az országos átlagot is meghaladó mértékben nőtt a felvettek száma, miközben az intézmény sikeresen akkreditálta a 3. doktori iskoláját is. A nemzetközi elismertséget hűen tükrözi, hogy az Esterházy Károly Katolikus Egyetem bekerült a világ legjobbjait jegyző Times Higher Education rangsorba, és hazai szinten is kiváló helyen szerepel az oktatói minőség tekintetében. A katolikus szellemiség megerősödésével párhuzamosan az elmúlt időszakban komoly infrastruktúrális és energetikai korszerűsítések valósultak meg, így az intézmény mára a régió szellemi, tudományos és kulturális központjává vált.
0: A következő tanévtől betiltják a mesterséges intelligencia használatát a norvég általános iskolákban a 6 és 13 év közötti gyermekek számára. A norvég kormány azzal indokolta a döntést, hogy a mesterséges intelligencia túl korai használata hátráltatja a gyerekek fejlődését. A héten történtben Baracsi Katalin internetjogász véleményét Pécsi Krisztina kérdezte.
4: Azt gondolom, hogy 2022. november 30-a óta, amikor az OpenAI nevű cég a ChatGPT-t a világra eresztette, azóta mindenki életébe beköltözött a mesterséges intelligencia. Vannak, akik félnek tőle, vannak, akik nem is tudják, hogy egyébként már mesterséges intelligenciát használnak, és ott van a diákság, aki meg egyértelműen az előnyeit próbálja megtalálni ennek az új technológiának, és egyre fiatalabban, akár a házi feladat készítéshez, akár a mindennapi életükhöz kapcsolódóan használják a mesterséges intelligenciát. Norvégia ezzel az új lépéssel, hogy a 6 és 13 év közötti diákok számára az iskolában megtiltja a mesterséges intelligencia használatát a következő tanévtől, annak megy elejébe, hogy a gyerekek ne legyenek ennek a technológiának kiszolgáltatva, ráutalva, és arra is felhívja a figyelmet, hogy oktatási szempontból, ha már a tanulás korai szakaszában egy új technológiát használnak, mint tanulástámogató, akkor valószínűleg nem fognak olyan jó irányba fejlődni azok a készségeik, amiket az első iskolás években kell megtanulni, ezért szeretnék, hogyha a hagyományos iskolai környezetben sajátítanák el ezeket a készségeket és képességeket, és amikor már nagyobbak lesznek, biztos tudás birtokában vannak, akkor el lehet kezdeni a mesterséges intelligenciával való egészséges viszony kialakítását is.
5: 14 és 16 év közötti diákok is csak pedagógus felügyelete alatt alkalmazhatják az iskolában a mesterséges intelligenciát.
4: Szerintem ez is egy jó lépés, hiszen az is ma már egy külön képesség, és létezik egy kifejezésre, hogy mesterséges intelligencia műveltséget is lehet fejleszteni. Úgyhogy a felügyelet abban segít, hogy ők megfelelő módon tudjanak kapcsolatba lépni ezzel az új technológiával, és fejlődjön a kritikai érzékük.
0: Diákokat toboroz és visz a frontra az orosz hadsereg. Erről a BBC Russian számol be, amely azt írja, már a fronton vannak azok a diákok, akiket évelején kezdett el toborozni az orosz hadsereg. Korlátozott egyéves szerződést, elitnek számító drónkezelői képzést és viszonylag védett technikai szerepet ígérnek nekik, de a lap szerint mindez csak csali. A kampány az egyetemek, technikumok és szakképző iskolák diákjait célozza, különösen azokat, akik tanulmányi nehézségekkel küzdenek, vagy tanulmányaik megszakítását fontolgatják. A beregszászi székhelyű Prokultúra Subkárpatika civil szervezet huszár lovas bemutató sorozatot indított a kárpátaljai magyar iskolás korosztály számára. Az interaktív foglalkozások Tiszacsomán, az Árpád vezérlátogató központban és Lovardában zajlanak majd. Nyíri Kata jelenti.
6: A mai napon a huszároktól megtudtunk dolgokat, hogy milyen a viseletük és hogy mit csináltak, illetve lovagolni lehetett, a lóról is megtudtunk dolgokat. Érdekes a mai napban az volt, hogy megtekintettük az állatokat, és hogy lovagolhattunk, és hogy felpróbálhattuk a huszároknak az öltözetét, illetve hogy öltöznek, és hogy hívják az öltözetüket.
7: Mondja Árva Arabella, aki szintén részt vett a huszárlovas bemutatón. A huszárok a 19. század végéig játszottak fontos szerepet a magyar hadseregben, például a törökök elleni háborúkban. A Rákóczi szabadságharc során pedig a kurusz seregek egyik legfontosabb katonai erejét alkották. Turányi Nikoletta, az Árpád vezérlátogató központ tárlat vezetője.
8: Magyarországon jelentek meg először, azonban későbbiekben Európa több országában is elterjedtek. A nyelvészek között nincsen megegyezés, hogy honnan is ered a huszár szó, azonban Magyarországon elterjedt egy ilyen kifejezés, miszerint a huszár a huszóból ered, és mivel egy akkori királyi rendelet szerint 20 jobbágytelek után ki kellett állítaniuk egy lovas harcost, és úgy gondolják, hogy innen ered a huszárszó. A viseletükről tudni kell, hogy nagyon díszes, zsinóros egyenruháik voltak, a sapkájukat csákónak nevezték, volt még egy rövidebb kabátjuk, amelyet dolmánynak neveztek, és volt még egy ilyen szörmés kabátjuk, az pedig mentének nevezik, volt még egy lovagló csizmájuk, valamint egy szükszáró lovas nadrágjuk is.
0: Érvénytelen lett a népszavazás Szlovákiában az alacsony részvétel miatt, jelentette be a választásokért felelős állami bizottság vasárnap. Az ország történetének 10. referendumán két kérdésre lehetett választ adni. Egyrészt arra, hogy szlovákok egyetértenek-e azzal, hogy megszüntessék a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak élethosszig járó juttatást, valamint arra, hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. A csaknem 5,5 millió lakosú Szlovákiában szombaton tartott referendumon a választásra jogosultaknak csak 16,1%-a vett részt, így a szavazás érvénytelen. A Bátori Fest alkalmából vérrel írt történelem elevenedett meg a szilágysomlyói Bátori Várban, de ehhez 70 km lovaglás is kellett a helyszínig. Gáspár Sándor tudósít.
9: Korhű öltözet, lovas bemutató, felvonulás, csatajelenet, történelmi újrajátszás, harci cselekmények, intrikák, cselszövés, ármánykodás. Idén immár 11. alkalommal szervezték meg a Magura lábainál fekvő Szilágysomlyón a Bátori Festet. A kalotaszegi Turul Nomád Hagyományőrző Egyesület, másképpen a Sztánai Lovasok 10 fős csapata, két nap leforgása alatt nomád stílusban Lóháton tette meg a Sztána Szilágysomlyó közötti 70 kilométeres távot, annak érdekében, hogy lovas bemutatót tartsanak, részt vegyenek a felidézett csatában, és felvonulhassanak a többi erdélyi, magyarországi és lengyelországi csapattal. A valamikori eseményeket felidézve és részben átköltve az oszmánok és a keresztény erők közötti összecsapásokra összpontosítottak. A város neve elsősorban a bátoriak révén vált ismerté. A szilágysomlyói ágból származó Bátori István, aki 1571-től Erdély fejedelme, majd 1576-tól Lengyelország királya és Litvánia nagy fejedelme lett. Az ő korát, meg a közvetlenül őt követő éveket, Bocskai István idejét idézték meg a látványos lovas bemutatókon, csata jeleneteken. Jelenleg restaurálják is a várat, de még tart a nagymértékű régészeti kutatómunka is, az eredeti alaprajz, az építési fázisok és a szerkezeti elemek pontos meghatározásáért. Szilágysomlyó önkormányzata átfogó projektet indított a Bátori Vár együttesének helyreállítására és turisztikai hasznosítására. A munkálatok befejezését 2028-ra ígérik. A Bátori Fest idei látványosságát nem csupán a lovasbemutató meg a csatajelenetek szolgáltatták. A szervezők azt a politikai és katonai világot idézték föl, amelyben a hűség, a hatalomvágy, az árulás és a szövetségkötés egyaránt meghatározta Erdély sorsát. 11 hagyományőrző csapat vett részt a játékokon, 4-en Lengyelországból, Ibrahim Martalócai pedig Magyarországról jöttek. 5 szilágysági csapattal együtt kötötték le 3 csatával is a nézők figyelmét.
0: Példátlan biztonsági intézkedések előzik meg a Mexikó-Anglia labdarúgó világbajnoki mérkőzést, amelyet Mexikóvárosban rendeznek meg, magyar idő szerint hétfő hajnalban. A London idő Daily Telegraph beszámolója szerint az Azték stadionnál, ahol a meccset játsszák, 7500 rendőr lesz szolgálatban. A mérkőzés napján várhatóan több millió ember vonul majd ki Mexikóváros utcáira. A szigorú intézkedésekkel a hatóságok azt akarják megakadályozni, hogy megismétlődhessen a június 30-án az ekvádoriak felett aratott mexikói győzelem utáni tragédia, amikor is az ünneplés közepette 4 ember meghalt. Közlekedési hírek.
10: A fővárosban a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarban tartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgótarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgótarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgótarjáni utcát egyirányosították a Brüll-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgótarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Időszakosan lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között ma burkolatjavítás miatt. Mától lezárták a félútpályát Újpesten a Sportelep utcában a Vadgesztenye utcánál, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
11: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A ceglédi vonalon a nyár végéig tartó karbantartás miatt jelentős menetrendi változások léptek életbe, ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A munkálatok első ütemében július közepéig a Nyírség Intercity fővárosi végállomása nyugatiból a keletibe került át. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a civis interrégiók biztosítják. Változott a menetrendje az S50-es, Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-knek és a civis interrégióknak is. Cegléd és Szolnok között az S225-ös és S50-es vonatok nagy része nem közlekedik. A G43-as vonatok csak Székesfehérvár és Kelenföld között járnak. Utazás előtt érdemes tájékozódni a magcsoport.hu/100 weboldalon. A Baja-Kunfehértó vonalszakaszon és a Bajai vasútállomáson karbantartást végeznek egészen a nyár végéig, Mékút és Baja között közlekednek a pótlóbuszok a Kiskun interrégiók helyett. A Csepeli gyorsvasúton ma estig tart a karbantartás, a H7-es hév helyett a Boráros tér és a Szent Imre tér között pótlóbusszal, a Szent Imre tér és Csepel hévállomás között az arra közlekedő BKK járatokkal lehet utazni. A Veresegyházi vonalon hosszabb eljutási idővel kell számolni. Július 20-áig pótlóbuszok járnak Újpest központ és Veresegyház között többféle megállási rend szerint. Részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mavinform.
0: A várható időjárásról. Hétfőn változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. Végül főpíreink még egyszer röviden. Magyar Péter hétfőn Törökországba utazik és először vesz részt miniszterelnökként a NATO csúcs találkozóján. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az egészségügyi minisztérium. 35. alkalommal rendezik meg a Báványosi Nyári Szabad Egyetemet, amelyen Orbán Viktor tartja a zárónapi beszédet. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Bartók Szilvia, technikai munkatársam Fülöp Csaba, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
12: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Multidéző, Szikora Józsefet hallják.
13: 2026. július 6-a hétfő van. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Csaba, Tilda és Izaiás nevű hallgatóinkat. Ma Goretti Szent Mária vértanúra emlékezik az egyház. 1890-ben született közép-itáliai földműves családban. 12 éves korára özvegy édesanyja támasza öt kisebb testvérének segítője lett. Sokat imádkozott, barátnője szerint különösen vonzódott a megváltóhoz. 1902. július 6-án egy szomszéd fiatalember, aki már korábban is erőszakoskodott Máriával, ismét próbálkozott, de miután Mária ellenállt, több késszúrással megölte. Mária, miközben védte magát, így kiáltott: ne tedd, Alessandro, mert bűn, elkárhozol miatta. Goretti Mária gyilkosa 26 év börtön után bocsánatot kért, és együtt járult szentáldozáshoz Mária édesanyjával. Az anya 1950-ben jelen lehetett leánya szentélyavatásán. 1911. július 6-án született Simor Erzsi színésznő, a 30-as, 40-es évek népszerű filmszínésze. Több mint 50 filmben játszott emlékezetes szerepet. Láthattuk például a János Vitéz, az Édesanna, a Mesztelen diplomata és a Hideg napok című filmben. 105 éve, 1921. július 6-án született Nancy Reagan, amerikai színésznő, Ronald Reagan elnök felesége. Filmforgatáson ismerkedtek meg, majd miután hozzáment Reaganhez, Nancy felhagyott a színészi pályával. 1981 és 89 között, férje elnöksége idején, tanácsadója és segítője volt Reagannek. A kétszer 4 éves elnöki periódus letelte után a politikától visszavonultan élt férjével, akit miután az Alzheimer-kór elhatalmasodott rajta, 2004-ben bekövetkezett haláláig ápolt. Nancy Reagan minden tettével a férjét támogatta, az elnök legbefolyásosabb tanácsadójaként tartották számon. Teológiai polihisztor, a megszemélyesült egyház, biztonságot nyújtó kikötő, a jó prédikátor lutheri erényeivel bíró igehirdető, családját rajongásig szerető férj és apa, példakép hívei tanítványai számára. E szavakkal jellemzik barátai, tanítványai és családtagjai a 100 éve 1926. július 6-án született idősebb Háfenser Károly evangélikus lelkészt, teológiai tanárt, aki lelkészi hivatása mellett aranytollas újságíró, a Lelki Pásztor című havilap szerkesztője, számos külföldi lap szerzője is volt. 1931-ben e napon született Erdélyi Zoltán, Ybl Miklós díjas építész. Közéleti tevékenységét

0: illetve az Európai Zenei Tanács vezetőségének, s tanított a Magyar Táncművészeti Egyetemen. Sanda Beáta rádió és tévéműsorok vezetőjeként is ismert volt. 1971-ben e napon halt meg Louis Armstrong, amerikai jazz trombitás, énekes és zeneszerző. 1996. július 8-án hagyta el e földi világot Béres Ferenc, Liszt Ferenc díjas dalénekes, kiváló művész. Népdalai virágénekei gyakran csendültek fel pódiumokon és a Magyar Rádióban. Béres Ferenc népszerűségnek örvendett Erdély, a Felvidék és a Délvidék magyarsága körében is. 25 éve halt meg Németh Amadé, karmester, zeneszerző, zenetörténész, több mint 20 éven át az Operaház karmestere és karigazgatója. 20 éve nincs köztünk Préda Tibor, Balázs Béla díjas filmrendező, érdemes művész, többek között a gyermekek fejlődésével, a nevelés probléma körével foglalkozó filmek alkotója. Ugyancsak 2006. július 6-án halt meg Bratka László, író, költő, műfordító. Fordítóként az orosz irodalom groteszk, fantasztikus vonulatához tartozó írókat népszerűsítette. 1525. július 6-án II. Lajos király lefoglaltatta a fuggerek magyarországi vagyonát. 1850. július 6-án Bach belügyminiszter szorgalmazására nyugdíjazták Julius Hainaut. 1989. július 6-án a legfelsőbb bíróság elnöki tanácsa rehabilitálta Nagy Imrét, Donát Ferencet, Gimes Miklóst, Tildi Zoltánt, Maléter Pált, Kopácsi Sándort, Jánosi Ferencet, Vásárhelyi Miklóst és Szilágyi Józsefet.
1: A mai multidézőt Szikora József készítette.
2: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem. Segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel-e napon, öröm legyen arcodon. Amen.

0: Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntőt Szent Mise közvetítéssel kezdjük. Kapcsoljuk a Városmajori plébánia templomot.
1: Győzedelme napján fogadt e himnuszt.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
2: Szent misénkben ünnepeljük Goretti Szent Mária szűzés vértanú emlékét. Szent misénkben imádkozunk, mint Szenti Bíboros Úr boldoga avatásáért. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
3: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, ártatlanság szerzője, tisztaság kedvelője, Te Szent Mária szolgálódnak fiatalon megadtad a vértanúság dicsőségét és a szüzesség koronáját. Add, hogy példája nyomán mi is álhatatosan ragaszkodjunk parancsaidhoz. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Ózeás próféta könyvéből. Isten úgy szereti népét, mint a vőlegény a menyasszonyát. Bűneit is megbocsátja, csak ezentúl hűséges legyen. Profétája által így szól az Úr. Íme, én majd magamhoz édesgetem népemet, és kiviszem a pusztába, hogy szívére beszéljek. Hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban. És mint abban az időben, amikor Egyiptom földjéről feljött. Akkor majd, mondja az Úr, férjemnek hívő engem, és nem mond többé Bálnak. Népem, én eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek téged igazsággal és törvénnyel, jósággal és szeretettel, eljegyeznek magamnak hűséggel, és ismerni fogod az Urat. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá. Leborult előtte, és így kérlelte: Uram, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel. Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment velem. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt: Bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az előjáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt: Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik. Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken. Ezek az evangélium igéim. Keresztény testvéreim, Goretti Szent Mária szűz és vértanú emléknapját tartjuk, amikor Ózeás proféta könyvéből olvastuk az imént: Isten magához édesgette az ő népét, és eljegyezte. Az eljegyzésnek három nagy igazságát szolgálta a mindenható Úristen: igazsággal, ami törvényen alapszik, és joggal, szeretettel és hűséggel. Örökre Isten nagy családja lett a zsidóság. Vajon csak ők részesültek-e ebben az eljegyzésben? Éppen erről van szó az evangéliumban. Nem csak ők részesültek ebben az eljegyzésben, hogy hordozzák az egyisten hitet és Isten törvényeinek a megtartásában éljenek, hanem ez a nép előkészítő volt a megváltó eljövetelére, mert belőlük származott Dávid király családjából az Úr Jézus Krisztus, hiszen Mária is nagyon távoli ágon Mária családjából származott. És Jézus Krisztusban, a teljes Istenben mindannyiunkat eljegyzett az Úristen saját magának, örök, nagy családba egyesítve övéit. Ezt olyan csodálatosan bemutatja a Szent Evangélium Máté könyvéből. Jézust elhívják, hogy gyógyítson, hogy halottat támasszon. Óriási nagy bizalom, már eleve ajándékozott bizalom, gyógyítson és halottat támasszon. És Jézus elmegy, és útközben hátulról érinti egy vérfolyásban szenvedő asszony. Jézus megfordul, és nem összeteremti az asszonyt, hiszen az ószövetségi törvény szerint súlyosan vétkezett az asszony, tisztátalanná tette, akit érintett vérfolyásos állapotban, hanem meggyógyítja Jézust. Igen, bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. Egytől egyig így vagyunk. Ha Jézushoz megyünk testi-lelki betegségeinkkel, nem őt szennyezzük be, hanem ő tesz tisztává minket. És hogyha nagyon súlyos, halálos bűnnel vagyunk, de oda jön valaki hozzánk, vagy mi megyünk Jézushoz, valaki jön hozzánk, és elhívja hozzánk, akár a legsúlyosabb állapotunkban is, a feloldozást hozó papot, Jézus kezünket fogja, és feltámadunk abból a lelki halálból, amelyben éppenséggel leledzettünk. Drága jó testvéreim, az, hogy eljegyzettek vagyunk, nem csak az Isten részéről történő jog, igazság, hűség és szeretet, hanem a mi részünkről is ugyanúgy jegyesekként kell eljegyzettekként, názban részesültekként kell szeretetben és hűségben élnünk Istennel. Ez nem a bűnök kerülgetését jelenti csupán. Az egy negatívum. A bűnnel ellentétes pozitívumot kell úgy valósítani, hogy ne legyen erőnk se bűnre, se bűnözésre. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Úrunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg mi. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkismereti szabadság ajándékát, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg mi. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, add, hogy mi is tudjuk követni Mindszenty bíboros példáját, és mi is tudjunk magunkért és másokért imádkozni, hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Az egész Anya Szent Egyházára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, hogy áldozati adományainkat, amelyeket Szent Goretti Mária ünnepén felajánlunk neked, fogadd el olyan szívesen, ahogy elfogadtad az ő vértanúságának áldozatát. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert téged magasztalunk, amikor szentjeidet dicsérjük, és amire csak képesek voltak szenvedésükben, az mind a te hatalmad csodálatos műve. Kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitük lángját, megszilárdítottad kitartásukat, és győzelemre segítetted őket a harcban, Krisztus, a mi Urunk által. Ezért minden égi és földi teremtmény új éneket zengve imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül valljuk.

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálunkat hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk feltámadásodat, amíg el nem jött.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanításán felbuzdulva imádkozzunk úgy, ahogyan ő tanította. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Goretti Máriának a szüzesség és a vértanúság kettős győzelme után szentjeid között ragyogó koronát gyújtottál. Kérünk, e szent áldozat erejével alakíts minket is, hogy minden rosszon urrá legyünk, és így kérdemeljük az örök dicsőség jutalmát. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta Csató Béla nyugalmazott plébános. Orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó reggelt kívánok! Hétfőn hajnalban Törökországba utazott Magyar Péter, hogy kedden és szerdán először vegyen részt miniszterelnökként a NATO csúcs találkozóján. A kormányfő közölte, elutasította a honvédségi gépet és kereskedelmi járattal a Wizz Airrel repült Isztambulba. Távollétében Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait, a parlamentben pedig Vitézi Dávid szólal fel helyette, írta meg az Index. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán. A miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 000 gyermek után fog járni 100 000 forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók terheit, amelyet az iskolakezdés jelent a számukra. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemet és Diáktábort, amely a megszokottnál is nagyobb figyelemre számíthat. 17 év után először vesz részt a Fidesz ellenzéki szereplőként a rendezvényen, Orbán Viktor pedig mandátum nélkül. A 2026. július 21-e és 25-e között zajló eseményen a hagyományoknak megfelelően a Fidesz elnöke tartja a zárónapi beszédet, amelyre a szervezők a megváltozott kormányzati körülmények miatt kiemelt jelentőségüként tekintenek, írja az infostart.hu. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az Egészségügyi Minisztérium. Hegedű Zsolt miniszter közölte, az első kerekasztal megbeszélésen három stratégiai témát tekintettek át. A gyógyszerügyet, a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély Szentkúton július 4-én szombaton, Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan. A 18. országos roma zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézményének szervezésében tartották meg. Az ünnepi mise főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi püspök, az MKPK elnöke volt. A rövid lehűlés után újabb Afrikából érkező hőhullámra figyelmeztetnek a meteorológusok. Az előrejelzések alapján Európa nagy részén ismét egy úgynevezett hőkupola alakulhat ki, amely akár 40 fokos meleget hozhat. Ez a jelenség egy olyan hatalmas kiterjedésű, tartós, magas nyomású légköri képződményt jelent, amely szó szerint bezárja a forró levegőt, és napokig vagy akár hetekig a kontinens felett tartja. Augusztus 1-től drágább lesz taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, így augusztustól az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 520 forintra, a percdíj pedig 110-ről 130 forintra nő. A fővárosi személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott. Hazánk időjárásáról. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 8 órakor jelentkezünk. Közlekedési hírek következnek most.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Pacsirtamező utcában a Kiscelli utcánál. Egy műszaki éves jármű foglalja el a külső sávot az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Leknerödön fasorból fel lehet hajtani. Útszűkület nehezíti a haladást a Pusztaszeri úton felfelé az alsó zöld mellé út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Időszakosan lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között ma burkolatjavítás miatt. Mától lezárták a fél útpályát Újpesten a Sporttelep utcában a Vadgesztenye utcánál, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Lapszemle. Megtalálhatták az elveszett Frigyláda eredeti helyszínét, írta meg az Index a Daily Mail beszámolója alapján. A Bibliai Kutatás Társulatának régészei Izraelben olyan romokat tártak fel, amelyekről úgy vélik, hogy a Frigyláda eredeti helyszínei lehettek. A bibliai Silóban végzett legújabb ásatások egy hatalmas építmény falait azonosították, amelyek a kutatók szerint a Szent Sátor komplexumához tartozhattak. A lelet különlegessége, hogy a kelet-nyugati tájolású építmény méretei és elrendezése egyezést mutat a Biblia leírásaival a hordozható szentéről, amelyben a 10 parancsolatot tartalmazó Frigyládát őrizték. Írták a kutatásról. Hozzátették, hogy számos rituális tárgy is előkerült a helyszínen, és emellett olyan csontokat is felfedeztek, amelyek az áldozati állatok maradványai lehetnek, és amelyek jelentős része az állatok jobb oldalából származik. Ez a részlet azért fontos, mert pontosan megfelel a Mózes 3. könyve 7. fejezetében olvasható rituális előírásoknak, amelyek az állatok jobb lapockáját rendelték a hála áldozatokhoz. Bár a szenzációs leletek a Biblia leghíresebb elveszett tárgyának, a szövetség ládájának nyomába vezetik a szakembereket, magát, a ládát továbbra sem találták meg. Családi piknikkel és cserkészpróbával zárták a tanévet az innsbrucki magyar közösség tagjai, olvasható a volksgruppen.orf hírportál magyar nyelvű hírei között. A cserkész csapat az innsbrucki Magyar Ifjúsági és Kultúregyesület keretein belül működik, és az 5-24 éves korosztály számára szervez hagyományőrző, természetjáró és közösségépítő programokat, például táncházakat. Az idei tanévzáró egyik legfontosabb eseménye a cserkész próba volt. A próba során a cserkészeknek természetjárással, mindennapi gyakorlati ismeretekkel, valamint a magyarság történelmével és kultúrájával kapcsolatos feladatokat kellett teljesíteniük. Mivel a Tirolban felnővő gyerekek közül sokan évente csak egyszer-kétszer jutnak haza Magyarországra, számukra nem magától értetődő, hogy tudják, ki volt Széchenyi István, vagy ki írta a himnuszt. A szervezők ezért is tartják fontosnak, hogy ezeket az ismereteket a cserkészeten keresztül is átadják nekik. A közös élmények azonban nem csak a magyar hagyományok továbbadását szolgálják, hanem összetartó közösséget is építenek az Ausztriában élő magyar családok számára. A lapszemlét Bartók Szilvia szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok! 2026. július 6-a hétfő van. A Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. Hangtechnikus kollégám ma reggel Csák Éva, a zenei szerkesztő Szabó Ágnes, de valamennyi munkatársam nevében is szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik most a tartalomból. A 8 órai híradás után a reggeli riport hangzik el. A Nébih új Minden csepp számít című vízhasználati kisokossal szeretné segíteni a kertészkedőket abban, hogyan gazdálkodjanak takarékosan a vízzel az egyre gyakoribb aszályos időszakokban. A kiadvány gyakorlati tanácsokat ad az öntözéstől a talajtakarásig, amelyekkel nem csak vizet takaríthatunk meg, hanem növényeinket is ellenállóbbá tehetjük. Mit érdemes már most másképp csinálni a kertben? Balázs Zsanett beszélgett a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatójával, Várszegi Gáborral. Most őt hallják.
5: Az biztosan látszik, és ezt már szerintem senki nem kérdőjelezi meg, hogy változik az időjárásunk. Egyre gyakrabban vannak nagyon szélsőséges időjárási esetek. Ilyen többek között azok a hősokos időszakok, mint amit az elmúlt napokban is átértünk. Az biztos a mért eredmények alapján, hogy sajnos folyamatosan csökken az évi lehullott csapadék mennyisége, és az a lehullott csapadék is nem megfelelő eloszlásban érkezik, hanem általában nagy intenzitású viharokon keresztül érkezik le nagy mennyiség nagyon rövid időn belül, aminél meg ugye alapvetően az a probléma, hogy nem tud a talajba beszivárogni, hanem a talaj felszínén elfolyik, és így nem tud hasznosulni a növények számára.
0: 8:30 rövid hírekkel, közlekedési információkkal és lapszemlével jelentkezünk. 8:45 Kövér Tamás rovatát, a nemzetközi lapszemlét hallhatják. Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk. Most Pátkai Rozina felvétel.

0: Ella Fitzgerald és Count Basie felvételét hallották.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 7 óra 47 perc van, műsorajánló következik. Igazi időutazásra hívjuk hallgatóinkat délután 16 óra 4 perctől. A Pesti Mesék című műsorunkban ma egy autózásról szóló könyv segítségével újra a 80-as években érezhetjük magunkat. Glázer Tamás könyvet írt erről az időszakról képekkel, anekdotákkal, tele mindannyiunk emlékeivel, megerősítve kutatásokkal és megfűszerezve kulisszatitkokkal. Hallgassanak meg egy rövid részletet a műsorból.
2: Bár az a címe a könyvnek, hogy így autóztunk a 80-as években, ez valójában egy pillanatfelvétel a 80-as évekről, és nagyon sok olyan sztori kapott benne helyet, ami korábban indult, de ugye a 80-as években is meghatározta még az autózást. Én egyébként azt szoktam mondani, hogy aki a 80-as években birtokolt egy autót, eleve gyakran 8-10 évet is várt, mire egyáltalán a birtokába vehette, vagy megvette használtabban, sokkal drágábban, mint az újat, mert akkora hiány volt autókból. És emellett, mivel nagyon-nagyon kevés alkatrészt lehetett kapni, szinte mindenki maga próbálta valahogy karbantartani az autóját, maga szerelgette hétvégenként a lakótelepen, az udvaron. Éppen ezért, amikor az ember eladott egy autót a 80-as években, én mindig azt szoktam mondani, hogy a szíve és a lelke ott maradt a csomagtartóban. Én is autóztam már akkoriban. Annyira erős kötődésünk volt, hogy a mai ember ezt már nem is tudja. Egyébként a könyvet is egy gondolatkísérlettel kezdem, hogy arra kérem az olvasóimat, akik éltek már abban az időszakban, hogy képzeletben egy kellemes nyár éjszaka üljünk le egy parkba, csukjuk be a szemünket és hallgassuk a közeledő autók hangját. És megmerem kockáztatni, hogy aki akkor 10 éves volt, az is rögtön rávágja a hangjáról, hogy ez milyen autó volt. A mai napig fel tudjuk idézni. És ma már ez nincs meg, ez a varázs. Tehát, hogy ma már 10 autóból talán, ha egyet ismer föl az ember, hogy ez milyen autó lehet, de még az sem biztos, hiszen ma már a motorokat is veszik egymástól a gyártók, tehát, hogy ma már nincs olyan közel az ember az autókhoz, mint akkoriban volt.
0: Glázer Tamás lesz a vendégünk a mai Pesti Mesékben. Számít figyelmükre a szerkesztő Hámori Kinga ma délután 16 óra 4 perctől. Kedves hallgatóink, az adást most zenével folytatjuk, 8 órakor pedig a hírek következnek. Elsőként Bobby McFerrin felvételét hallják.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert, jó reggelt kívánok! Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az országgyűlés hétfőn, e heti kétnapos ülésének első napján, írja az MTI. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a kormány által kezdeményezett rendkívüli ülés 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt az ülésen, mert az ankarai NATO csúcsra utazott. Távollétében Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait, a parlamentben pedig Vitézi Dávid szólal fel helyette, írta meg az Index. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán. A miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni a 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók terheit, amelyet az iskolakezdés jelent a számukra. Idén 35. alkalommal rendezik meg a bálványosi nyári szabadegyetemet és diáktábort, amely a megszokottnál is nagyobb figyelemre számíthat. 17 év után először vesz részt a Fidesz ellenzéki szereplőként a rendezvényen, Orbán Viktor pedig mandátum nélkül. A 2026. július 21-e és 25-e között zajló eseményen a hagyományoknak megfelelően a Fidesz elnöke tartja a zárónapi beszédet, amelyre a szervezők a megváltozott kormányzati körülmények miatt kiemelt jelentőségűként tekintenek, írja az infostart.hu. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az Egészségügyi Minisztérium. Hegedű Zsolt miniszter közölte, az első kerekasztal megbeszélésen három stratégiai témát tekintettek át, a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély Szentkúton július 4-én szombaton Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan. A 18. országos roma zarándoklatot a Boldog Ceferinu Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézményének szervezésében tartották meg. Az ünnepi mise főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi püspök, az MKPK elnöke volt. A rövid lehűlés után újabb Afrikából érkező hőhullámra figyelmeztetnek a meteorológusok. Az előrejelzések alapján Európa nagy részén ismét egy úgynevezett hőkupola alakulhat ki, amely akár 40 fokos meleget hozhat. Ez a jelenség egy olyan hatalmas kiterjedésű, tartós, magasnyomású légköri képződményt jelent, amely szó szerint bezárja a forró levegőt, és napokig vagy akár hetekig a kontinens felett tartja. Augusztus 1-től drágább lesz taxival utazni Budapesten, a fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, így augusztustól az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 520 forintra, a percdíj pedig 110-ről 130 forintra nő. A fővárosi személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. március óta nem változott. Az időjárásról. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 Celsius fok között várható. Híradással legközelebb 8:30-kor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 8 óra 4 perc.

0: Alexander Zonyics felvételét hallották. 8 óra 8 perc, a reggeli riport következik. A Nébih új Minden csepp számít című vízhasználati kisakossal szeretné segíteni a kertészkedőket abban, hogyan gazdálkodjanak takarékosan a vízzel az egyre gyakoribb aszályos időszakokban. A kiadvány gyakorlati tanácsokat ad az öntözéstől a talajtakarásig, amelyekkel nem csak vizet takaríthatunk meg, hanem növényeinket is ellenállóbbá tehetjük. Mit érdemes már most másképp csinálni a kertben? Várszegi Gáborral, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatójával Balázs Zsanett beszélget.
1: Az biztosan látszódik, és ezt már szerintem senki nem kérdőjelezi meg, hogy változik az időjárásunk. Egyre gyakrabban vannak nagyon szélsőséges időjárási esetek. Ilyen többek között azok a hősokos időszakok, mint amit az elmúlt napokban is átéltünk. Az biztos a mért eredmények alapján, hogy sajnos folyamatosan csökken az évi lehullott csapadék mennyisége, és az a lehullott csapadék is nem megfelelő eloszlásban érkezik, hanem általában nagy intenzitású viharokon keresztül érkezik le nagy mennyiség nagyon rövid időn belül, aminél meg ugye alapvetően az a probléma, hogy nem tud a talajba beszivárogni, hanem a talaj felszínén elfolyik, és így nem tud hasznosulni a növények számára.
2: Az pedig nagyon fontos lenne, hogy hasznosuljon, ha már locsolunk. Egyébként mikor érdemes locsolni? Nagyon sokan este teszik ezt, főleg ugye az elmúlt napokban, amikor rekkenő kánikula volt. Mikor érdemes öntözni, hogy a lehető legkevesebb vizet veszítsük el?
1: Igen, ez egy gyakori kérdés, illetve gyakori hiba is sajnos, azt kell, hogy mondjam, a kertészkedők között. Az egyik az az, hogy este öntöznek. Ezzel alapvetően az a probléma, hogy ez érthető, hogy olyankor érnek haza az emberek, főleg, hogyha nem gazdálkodókról beszélünk, hanem hobbi kertészekről beszélünk, meg akkor lesz már elviselhető kint a hőmérséklet, hogy esetleg öntözzünk. De sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az esti öntözéssel két probléma van alapvetően. Az egyik az, hogy olyankor a növények is nyugalmi állapotban mennek, tehát a kiöntözött víz nem tud hasznosulni olyan mértékben, mert a növény egyszerűen nem igényli, nem veszi föl. A másik probléma az az, hogy így viszont nedves környezetet teremtünk, ezáltal pedig a különféle gombás betegségeknek az elterjedésének adunk teret. Az ideális öntözés az reggel van. Olyankor indul a növénynek az aktivitása, a kiöntözött mennyiségű vízből akkor tud a legtöbbet fölvenni. Nincs még olyan nagy párolgási veszteség, mert még nem olyan forró a napsütés. Tehát azt tudom mondani, hogy reggel érdemes öntözni. Az sem jó öntözés, amikor azt látja valaki a kertjében, mondjuk egy magas ágyásban, hogy lóg már a növénynek a levele, biztos, hogy vízre van szüksége, akkor napközben gyorsan megöntözzük, akkor az a legrosszabb. Egyrésztről már hatalmas párolgási veszteség lesz, ha nincsen a talaj takarva, másrésztről már a növény a felforrósodott talajba beöntjük a hideg vizet, akkor azzal stressz helyzetet okozunk a növénynél, tehát azt kimondottan kerülni kell. Az ideális az a reggeli öntözés, és nem kell minden nap öntözni, nem az a cél, hogy folyamatosan nedvesen tartsuk a talajt, hanem az a cél, hogy a növények számára biztosítsuk a szükséges mennyiségű vízmennyiséget. Azt szoktuk mondani, hogy ha belenyúlunk a talajba, és egy olyan 5-10 cm mélyen nedves a talaj, akkor nincs szükség öntözésre, tehát nem szükséges minden nap öntözni, lehet, hogy elegendő 2-3 naponta, természetesen nagyon nagy melegben biztosan kell naponta öntözni.
2: Nagyon köszönöm, hogy ezt a tévhitet eloszlatta. Olvasom a közleményüket, és hangsúlyozzák ebben a közleményben a talajtakarás fontosságát. Ez mit jelent?
1: Tekintettel arra, hogy ugye, ahogy az elején is kezdtük, egyre kevesebb csapadék áll rendelkezésre, azt a kevés csapadékot meg kéne próbálni megtartanunk. Ugye alapvetően az a cél egy víztudatos kertészkedésnél, hogy az a csapadék, ami rendelkezésünkre áll, akár legyen ez esővíz, akár legyen ez öntözővíz, azt ott tudjuk tartani helyben és a növény számára felvehető formában. Ennek két feltétele van. Egyrésztről a leesett csapadékot, meg a kiöntözött öntözővizet ne engedjük elfolyni a területről, amihez jó talajszerkezet kell. Ne engedjük azt, hogy átszivárogjon a talajon, tehát kell hozzá szerves anyagtartalom a talajban, hogy meg tudja tartani azt a vizet, és a növények számára felvehető mélységben tudja tartani, és meg kell gátolnunk azt, hogy az a víz, ami a talajba bekerült, az minél kevésbé veszítsük el párolgás útján. Tehát gyakorlatilag a talajtakarásnak alapvetően a legfontosabb szerepe az az, hogy egyrésztről csökkenti a talajnak a párolgási veszteségét, tehát a kiöntözött vizet nem engedi elpárologni, lassítja a talajnak a felmelegedését, ami ugye hősokot okoz a növények számára, és természetesen javítja a csapadéknak a beszivárgását, hiszen a leesett csapadék abban a talajtakaró anyagban, legyen az akár szalma, akár fűnyesedék, azt ott megtartja, és hosszabb ideig ott tartja a talaj számára, hogy be tudjon szivárogni, nem fog lefolyni a talaj felszínéről.
2: Mi a helyzet az esővízzel? Nagyon sokan azt gondolják, és javítson ki, ha tévedek, hogy az esővíz gyűjtéséhez nagyon komoly beruházások szükségesek. Van esetleg olyan akár néhány ezer forintos megoldás, ami segíthet az esővíz gyűjtésében?
1: Azt gondolom, hogy egyre inkább elterjed egyébként a mai városias környezetben ezek az esővízgyűjtő hordók. Nagyon sok formában és méretben lehet kapni. Rettentő egyszerűen lehet telepíteni, gyakorlatilag az Eresz csatorna mellé telepítjük, és az Eresz csatornában lefolyó vizet engedjük bele ezekbe a vízgyűjtő tartályokba. Én megítélésem szerint ehhez nem szükséges nagy beruházás, természetesen ez 10 000 forintba attól függ, hogy mekkora maga a tartály belekerülhet, viszont nagyon nagy mennyiségű vizet lehet ezáltal megtartani. Az nem kérdés, hogy a csapadékvíznél, az esővíznél nincs jobb víz, tehát jobb minőségű a növények számára, mint a vezetékes víz. Arra kell figyelni, hogyha már városias környezetben vagyunk, hogy ezeket fedjük, hogy ne adjunk a szúnyogoknak egyébként szaporodási teret. Viszont az itt összegyűjtött vizet abszolút kényelmesen, nyugodtan használhatjuk a növények vízpótlására, ahogy már átbeszéltük a reggeli időszakban a szükséges mennyiségben.
2: De nem csak a kertben, hanem a balkonokon is érdemes takarékoskodni a vízzel. Hogyan tegyük ezt?
1: Ugye a balkonok ilyen szempontból kitettebb területek, hiszen itt a kereteknek a, hogy úgy mondjam, a kiszáradása sokkal hamarabb bekövetkezhet. Ugye nincs akkora talajmennyiség, amit ne tudna egy forró nap kiszárítani és kvázi átsütni, úgyhogy itt vélhetően szükség van a napi öntözésre, de itt is azt kell, hogy mondjam, hogy a talajtakarás az a cserepeknél is működik, akár kavicssal, akár fakéreggel vagy szalmával, attól függően, hogy mi áll rendelkezésre a kertészkedőnek. De a talajtakaráson túl itt is azt tudom mondani, hogy lehet gyűjteni, társasházaknál is sokszor látom egyébként, hogy gyűjtik az esővizet, és amennyiben lehetséges, és nem fedett a teraszunk, akkor azért a lehulló csapadékvíznek a áldatos hatásait is lehet élvezni, de itt sokkal fontosabb a napi öntözésnek a jelentősége, mert a kisebb mennyiségű föld, ami a cserépbe belefér, az jóval hamarabb kiszárad, mert itt nem csak párolok, hanem hogy a cserepet süti a nap, a cserép is szárítja a benne lévő földet.
2: Ugye az elmúlt napokban nagyon nagy hőség volt, és ez azért a növényeket is megviseli. Miből lehet felismerni, hogyha egy növény vízhiányos?
1: Ez egy azért nehéz kérdés, mert a növénynek egy természetes védekezése az, hogy napközben egyébként nagy hőségben hervadtabbak a levelei, ezáltal próbálja csökkenteni a növény egyébként a párolgását, de utána ez estére normalizálódik, tehát nem kell megijedni, hogyha napközben egyébként azt látjuk egy növényünkön, hogy lógnak a levelei, hervettek a levelei. Nem jó megoldás, hogyha akkor gyors a nap közepén a tűző nap alatt gyors megöntözzük, azzal kárt okozunk. Amire inkább ilyen szempontból figyelni kell, hogy én azt gondolom, hogy azon túl, hogy érdemes olyan növényt választani az adott kertbe vagy teraszra, ami egyébként a körülményekhez igazodik, tehát hogyha egy olyan teraszon van, ami folyamatosan tűző napnak van kitéve, akkor érdemes aszálytűrő növényeket keresni a balkonládákba, mert különben nem lesz sikerünk a kertészkedésben, mert hiába öntözzük majd naponta a növényeket, nem fogjuk tudni őket feltétlenül hosszú távon megmenteni, de mindettől függetlenül, hogyha folyamatosan nyomon követjük a talajnak a nedvesség tartalmát, ugye ez az 5-10 cm, ha nedves a talaj, akkor a növénynek nem lesz vízhiánya.
2: Ez lenne végül is a cél. Zárásként egy pici útravalót adjon nekünk, legyen kedves, hogyha valaki ma délután szeretne tenni azért, hogy kevesebb vizet használjon a kertjében vagy a balkonon, mi az a három dolog, amit mindenképpen érdemes elvégezni?
1: Hát, hogyha ha rövid távon szeretnénk eredményt elérni, akkor én mindenképpen a talajtakarással kezdeném. Takarja be a talajait, ne legyen szabad talaja. Térjen át, ha eddig nem így tette a reggeli öntözésre, és térjen át arra, hogy rendszeresen vizsgálja a talajnak a nedvességét, egyszerűen kézzel, hogy csak akkor öntözzön, amikor erre szükség van. Amire talán még érdemes figyelni, hogy nem az a cél, hogy folyamatosan nedvesen tartsuk a kertünket, tehát nem a mindennap kis mennyiségű öntözővíz a megfelelő állatot, mert akkor mindig csak a talaj felső pár centiét nedvesítjük be, ott alakul ki akkor a növényzetnek a gyökérzónája is, sokkal sérülékenyebb lesz, érzékenyebb lesz a növény a meleg időszakokra, hanem inkább az a cél, hogy amikor a talajnak ez az 5-10 cm-es része kiszárad, akkor öntözzünk nagyobb mennyiségbe, hogy átnedvesedjen a talajnak ez a mélyebb része is, és akkor a növénynek megfelelő mélységben alakul ki a gyökérzete is, és így ellenállóbb lesz a napi hősokkok, illetve a napi jelentős hőingadozásokkal szemben, és akkor már lehet, hogy naponta, vagy 2-3 naponta elegendő lesz öntöznie.
2: Igazgató úr, nagyon szépen köszönöm a hasznos tanácsokat.
1: Örülök, hogyha segítettem.
0: Várszeki Gáborral, a Nébik mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatójával Balázs Zsanett beszélgetett. 8:19, Szatmári Judi énekel.

0: kereslek.
1: Szatmári Júli énekelt, 8 óra 22 perc műsorajánló következik. Hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szentirmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
2: Örökzöldek alatt megbújó tavak, szobrok, kanyargó sétautak, meredeken emelkedő erdei ösvények. Ha időben érkezünk, láthatjuk a bánáti bazsarózsa virágzását. Utazási műsorunk első felében a pécsi Pintérkert arborétumba, ezt követően a szomszédságában lévő Tettyei méztufa barlangba látogatunk.
3: Tehetős ember volt, és hát úgy alakította ki a környezetét, hogy az esztétikus is legyen, nem csak így ötletszerűen alakította ki a kerteket, meg hát ami abban a korban divatos volt, ez így kicsit ilyen megkésett romantika, de hát Magyarországon nagyon sok ilyen művészettörténeti vagy művelődéstörténeti esemény így néhány évtizedes csúszással érkezik meg, úgyhogy itt is ez volt megfigyelhető, hogy ami Ausztriában például már 50-60 évvel ezelőtt lezajlott, az nálunk itt a 20. század elején jelent meg, de ez nem probléma, mert egy nagyon igényesen, alaposan átgondolt rendszer szerint jött létre ez a kert. A villaépület is, ami hát présház volt tulajdonképpen.
4: Amit itt látunk.
3: Igen, és hát itt a környéken szőlőtermeléssel is foglalkoztak, az egész Mecsekoldal Pécs fölött gyakorlatilag szőlővel volt beültetve abban a korban.
4: Mikor lett ez a barlang látogatható?
5: 1906-ban nyitotta meg a kapuit, akkor még Pokol kapujának hívták, és gyakorlatilag az emberek riogatására ilyen polgárpukkasztás céljából volt fenntartva. Hát olyan hangok szűrődtek ki, amiből azt gondolták, hogy egy sárkány lakik itt a föld alatt. Később kiderült, hogy ez a barlangba betörő víznek volt a hangja, de akkor még nem tudták. Aztán bezárta a barlang a kapuit, és nagyon sokáig zárva is volt. 2008-ban nyitott újra, azóta látogatható. Az első megállónk az egy kis időtabló, ami bemutatja a korszakokat. Itt a triász korszakkal kezdünk. Hogyan alakul ki a mészkő, hogyan alakult ki akár ez a barlang is. Majd jött a jura korszak, ahol hát ugye dinoszauruszok mászkáltak a környéken. Komló és Vasas térségében találtak egy dino lábnyomot 1960-ban, és el is nevezték Komlószaurusznak. Gyakorlatilag van egy saját dínónk, hogyha úgy nézzük. Aztán a miocén korszakban pedig a Pannon tenger vett minket körbe. Itt az animáción is látszik, ahogy beúszik a cápa. Még egy érdekes korszak a pleisztocén, 2,5 millió évvel ezelőtt, ahol hasonló barlangokba, akár élelemszerzés szempontjából, akár a külső időjárási körülmények elől behúzódva, mamutok, barlangi medvék, ősemberek lephették el a barlangot. És hát ezt a barlangot, hogyha ezen a skálán el kéne helyeznünk, ahol most vagyunk, akkor nagyjából a végébe raknánk egy kis pontot, hiszen 10-12 ezer éves. 250 millió évhez képest, ahonnan elindultunk, egy igen fiatal barlangról beszélhetünk.
2: Ezekkel várom Önöket a hamarosan kezdődő messzelátóban.
1: Szentirmai Ágnes számít tehát figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: A Coldplay felvétele szólt. 8 óra 30 perc. Rövid hírek következnek. Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az országgyűlés hétfőn, e heti kétnapos ülésének első napján, írja az MTI. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a kormány által kezdeményezett rendkívüli ülés 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt az ülésen, mert az ankarai NATO csúcsra utazott. Távollétében Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait, a parlamentben pedig Vitézi Dávid szólal fel helyette, írta meg az Index. Legalább 9-en meghaltak, 46-an pedig megsebesültek a Kijev elleni orosz rakéta és drón támadásban hétfőre virradó éjszaka, írja a HVG a BBC-re hivatkozva. Vitali Klitschko, Kijev polgármestere közölte, az orosz balisztikus rakéták több épületet is eltaláltak, egyes lakótömbökben tűz ütött ki, a mentőcsapatok jelenleg is túlélők után kutatnak a romok között, tette hozzá. Az oroszok bő egy nappal az ankarai NATO csúcs kezdete előtt mértek csapásokat az ukrán fővárosra. Az Észak-Atlanti Katonai Szövetség kedden kezdődő találkozóján részt vesz Volodymyr Zelenszky ukrán államfő is, aki várhatóan szerdán találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátra Verebé Szentkútoni július 4-én szombaton, Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan. A 18. országos roma zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézményének szervezésében tartották meg. Az ünnepi mise főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi püspök, az MKPK elnöke volt. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 26 és 31 Celsius fok között várható. Híreket legközelebb 9 órakor mondunk. Fővárosi közlekedési információk következnek.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé az Igló utca után, valamint a Pacsirta mező utcában a Kiscelli utcánál. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Útszűkület nehezíti a haladást a Pusztaszeri úton felfelé az Alsó-Zöld mellé út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Időszakosan lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között ma burkolatjavítás miatt. Mától lezárták a félútpályát Újpesten a Sporttelep utcában a Vadgesztenye utcánál, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Lapszemle. Megtalálhatták az elveszett Frigyláda eredeti helyszínét, írta meg az Index a Daily Mail beszámolója alapján. A Bibliai Kutatás Társulatának régészei Izraelben olyan romokat tártak fel, amelyekről úgy vélik, hogy a Frigyláda eredeti helyszínei lehettek. A bibliai Silóban végzett legújabb ásatások egy hatalmas építmény falait azonosították, amelyek a kutatók szerint a Szent Sátor komplexumához tartozhattak. A lelet különlegessége, hogy a kelet-nyugati tájolású építmény méretei és elrendezése egyezést mutat a Biblia leírásaival a hordozható szentéről, amelyben a 10 parancsolatot tartalmazó Frigyládát őrizték. Írták a kutatásról. Hozzátették, hogy számos rituális tárgy is előkerült a helyszínen, és emellett olyan csontokat is felfedeztek, amelyek az áldozati állatok maradványai lehetnek, és amelyek jelentős része az állatok jobb oldalából származik. Ez a részlet azért fontos, mert pontosan megfelel a Mózes 3. könyve 7. fejezetében olvasható rituális előírásoknak, amelyek az állatok jobb lapockáját rendelték a hála áldozatokhoz. Bár a szenzációs leletek a Biblia leghíresebb elveszett tárgyának, a szövetség ládájának nyomába vezetik a szakembereket, magát, a ládát továbbra sem találták meg. Családi piknikkel és cserkész próbával zárták a tanévet az innsbrucki magyar közösség tagjai. Olvasható a volksgruppen.urf hírportál magyar nyelvű hírei között. A cserkész csapat az Innsbrucki Magyar Ifjúsági és Kultúregyesület keretein belül működik, és az 5-24 éves korosztály számára szervez hagyományőrző, természetjáró és közösségépítő programokat, például táncházakat. Az idei tanévzáró egyik legfontosabb eseménye a cserkész próba volt. A próba során a cserkészeknek természetjárással, mindennapi gyakorlati ismeretekkel, valamint a magyarság történelmével és kultúrájával kapcsolatos feladatokat kellett teljesíteniük. Mivel a Tirolban felnővő gyerekek közül sokan évente csak egyszer-kétszer jutnak haza Magyarországra, számukra nem magától értetődő, hogy tudják, ki volt Széchenyi István, vagy ki írta a himnuszt. A szervezők ezért is tartják fontosnak, hogy ezeket az ismereteket a cserkészeten keresztül is átadják nekik. A közös élmények azonban nem csak a magyar hagyományok továbbadását szolgálják, hanem összetartó közösséget is építenek az Ausztriában élő magyar családok számára. A lapszemlét Bartók Szilvia szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Szentpéteri Csilla felvétele után most 8 óra 39 perckor műsorajánló következik. Méghozzá a ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarell kulturális palettát ajánljuk figyelmükbe. Műsorunkban többet megtudhatnak az Eszterhéj műhely első világjáró gyerekdalok című lemezéről, illetve közelebbről megismerhetik a Gödön működő Búzaszem katolikus általános iskolát, amely nemrég nyelte el a Magyar Művészeti Akadémia aranyérmét. Mindemellett kiemelten foglalkozunk az idén 200 éves Herendi porcelán manufaktúrával, amely nyáron két budapesti kiállítással ünnepli különleges jubileumát. A hungarikumként is elismert Herendi porcelán múltjáról, jelenéről és jövőjéről Kovács Iva Rebeka kérdezte Turi Attilát, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét. Ebből a beszélgetésből következik most egy rövid részlet.
1: A Herendi porcelán mögött, ahogy ön is mondta, generációknak a tudása és a közösségi munkája áll. Milyen üzenetet hordoz ez a mai társadalom számára, a mai fiatalok számára, azon kívül, hogy teázhatnak benne?
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, hogy ez az üzenet átjön-e. Egy olyan világba, amelybe a zsebünkbe hordjuk a világot, amelybe minden másodpercben új és új benyomás él bennünket. Amikor én a Herenden kezdtem el dolgozni 30-33 éve, akkor naponta mondjuk egy átlagos embert ért 150-200 kép, ma 10 000. A szomorú az, hogy ebből egy sem marad meg. Tehát valójában tudatosan szinte egy sem marad meg. Ez a világ azt sugallja, hogy minden nap érdekesnek kell lenni, minden nap izgalmasnak kell lenni, minden nap valamit stimulálónak kell lenni, és aki nem ilyen, az nem menő, az avid, az ciki, ez egy csapda. Ez egy olyan csapda, amelyre az életünk mehet rá. Ehelyett a Herendén azt gondolom, hogy igen, majdnem, hogy azt mondom, hogy középkori módszerrel, nagyon sok tanulással, hisz egy festőnek a betanítása közel 10 év, de azt üzeni szerintem, hogy az innováció mellett tessék elmélyülni abba, amit csinál az ember, és tessék a mély felé ásni, mert a mélyen van az a dolog, ami maradandó, amit a túlsó partra át lehet vinni, ami az elegancia valójában. Ez Herend.
0: A 200 éves jubileumát ünneplő Herendi porcelánról készült beszélgetésünket teljes egészében a ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarellben hallgathatják meg. Várja majd önöket a zenéket válogató Szabó Ágnes, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf, valamint a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: Callum Graham felvételét hallották. 8 óra 45 perc van, a nemzetközi lapszemle következik. A mikrofonnál a szerkesztő Kövér Tamás.
1: Sulyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatott róla a Sándor Palota. Sulyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte, idézem, a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Az államfő kijelentette, a köztársasági elnök méltányolja a Velencei Bizottság elkötelezettségét a vitás helyzet rendezésének támogatásában, egyúttal reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a testület és a magyar kormány közötti egyeztetés eredményesen járul hozzá a magyar alkotmányos rend európai normáknak megfelelő megőrzéséhez, fogalmazott közleményében a Sándor Palota. A tárgyaláson Marta Cartabia, a Velencei Bizottság elnöke, Simona Granata Mengini, a Velencei Bizottság igazgatója és titkára, valamint Christoph Grabenwarter, a Velencei Bizottság Ausztria által delegált tagja vett részt. A velencei testület tagjaival történt konzultációról szólva Magyar Péter miniszterelnök azt hangoztatta, hogy a megbeszélésen a vendégek egyetlen szóval sem marasztalták el a kormányzat törekvéseit. Egyéb részleteket nem közölt. Szóbeli tárgyalás megtartását kérte az Európai Unió törvényszékétől a Székely Nemzeti Tanács az Európai Bizottság ellen indított perében, írta mindenről a Vajdaság.ma hírportál. Az ügy előzménye, hogy az Európai Bizottság 2025. szeptemberében úgy döntött, hogy nem terjeszt elő jogalkotási javaslatot arra az európai polgári kezdeményezésre, amely azt célozza, hogy az EU nagyobb figyelmet fordítson a nemzeti régiók támogatására és kulturális értékeik megőrzésére. A kezdeményezők szerint a bizottság döntése, amellyel megtagadta a jogszabályalkotást, ellentétben áll az EU kötelezettségvállalásaival. Álláspontjuk szerint a személyes meghallgatás lehetőséget adna arra, hogy a felek közvetlenül reagáljanak egymás érveire, pontosítsák álláspontjukat, valamint megválaszolják a törvényszék esetleges kérdéseit. A Székely Nemzeti Tanács közölte, a kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért elnevezésű európai polgári kezdeményezést több mint 1 millió uniós polgár támogatta, és 11 tagállamban is összegyűlt a szükséges számú aláírás. A német szövetségi ügyészség vádat emelt az északi áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított Szerhij Kuznyecov néven azonosított 50 éves ukrán férfi ellen, jelentette a múlt szerdán az ARD német közszolgálati műsorszolgáltató, továbbá a Süddeutsche Zeitung és a Die Zeit is. Az értesülések szerint Jens Rommel főügyész polgári energetikai infrastruktúra elleni támadással vádolja a férfit, ami a nemzetközi jog alapján háborús bűncselekményként is értékelhető, továbbá robbanó anyagok felhasználásával végrehajtott robbantások elkövetésével és építmények megrongálásával is. Szerhij Kuznyecov ártatlannak vallotta magát. A közép-németországi Hessen tartományban a német hatóságok őrizetbe vettek egy német-ruandai kettős állampolgárságú férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy részt vett az 1994-es ruandai népirtásban, közölte a múlt szerdán az ügyben eljáró ügyészség. A közlemény szerint a gyanúsítottat aki a népirtás idején az észak-nyugat ruandai Kajove polgármesterének asszisztenseként dolgozott, és akit a német adatvédelmi szabályoknak megfelelően csak egy nagy S betűvel jelzett néven azonosítottak, azzal vádolják, hogy 5 külön alkalommal összesen 25 tuszi megölésére adott ki parancsot. Az izraeli biztonsági szervek egyenként leszámolnak az országot 2023. október 7-én ért palesztin terrortámadás felelőseivel, a túszejtőkkel és a túszokat fogvatartókkal, derült ki az érintett hatóságok közléséből. Az izraeli hadsereg és a Shin Bet belbiztonsági szolgálat bejelentette, hogy a gázai övezetben likvidálta a múlt vasárnap az iszlám dzsihád palesztin terrorszervezethez tartozó Talal al-Aalt, aki vizsgálataik szerint több mint egy éven át rendszeresen kínoszta és megalázta az egyik később kiszabadult izraeli túszt, Rom Braslavot. Múlt pénteken ugyancsak a gázai övezetben célzott légicsapásban megölték Zaki Youssef Mahmoud Abu Mustafát, aki a terrortámadás idején készült egyik fénykép tanúsága szerint részt vett az akkor 12 éves Jagil Yaakov elrablásában, Nir Oz kibucban. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök már a terrortámadások estéjén első nyilvános beszédében kijelentette a túszokkal kapcsolatban, idézem, a Hamásznak azt üzenem, maguk felelősek a túszok épségéért. Izrael leszámol mindenkivel, aki miatt akár egyetlen hajszáluk is meggörbül. Az izraeli hadsereg továbbra is üldözni fogja ellenségeinket, csapást mér rájuk, és felelősségre von mindenkit, aki részt vett az október 7-i mészárlásban, mondta mindenről Eyal Zamir vezérkari főnök, miután a hadsereg megerősítette Izz ad-Din al-Haddadnak, az október 7-i támadás egyik utolsó életben maradt parancsnokának megölését. Megfogadtuk, hogy kiiktattunk mindenkit, aki bármilyen módon részese volt az október 7-i tömeggyilkosságnak, és ebből nem engedünk, írta mindenről Yisrael Katz védelmi miniszter, azt követően, hogy Izrael célzott támadásban megölte Mohamed Odét, az október 7-i támadás egyik kitermelőjét és Hadad utódját. A The Wall Street Journal című amerikai napilap május 20-ai cikke szerint Izrael, idézem, csúcs technológiás hadjáratot folytat annak érdekében, hogy el tudjon fogni vagy megölni mindenkit, aki részt vett az 2023. október 7-i támadásban. A Shin Bet és a Mossad külföldi titkosszolgálat Nili néven különleges munkacsoportot hozott létre, amely már azonosított és megölt a mészárlásban részt vett több száz embert. Végül arról, hogy elsöprő győzelmet arattak a kommunisták, megsemmisültek a szocdemek és a liberálisok Ausztria második legnagyobb városában. Az osztrák kommunista párt ugyanis fölényes győzelmet aratott a gráci önkormányzati választáson. A párt 2021-hez képest közel 7% pontot erősödött, és 18 mandátumot szerzett a 48 fős képviselőtestületben. A kommunista párt eddig a szocdemekkel és a zöldekkel kormányzott közösen, de a mostani eredménye alapján csak a zöldekkel közösen is többsége van. Egy picit erősödött a bevándorlás ellenes osztrák szabadságpárt is, egy mandátummal többet szerzett, mint 5 év.

0: hangzott. Szövetségi szinten nem sikerült eredményeket elérnie.
1: A nemzetközi lapszemlét és Kövér Tamást hallották.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő már a véget ért. A műsort Csák Éva hangtechnikus, Szabó Ágnes zenei szerkesztő és a műsorvezető Harcsik Róbert készítette. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, jó napot kívánok Önöknek, Gál Gábor felvételével búcsúzunk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
1: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
6: 9 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményéről,

értékelési rendszeréről, és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az országgyűlés hétfőn, e heti kétnapos ülésének első napján, írja az MTI. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a kormány által kezdeményezett rendkívüli ülés 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt az ülésen, mert az ankarai NATO csúcsra utazott. Távollétében Rúf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait, a parlamentben pedig Vitézi Dávid szólal fel helyette, írta meg az Index. Újraindítják a fővárosi Budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét, közölte az MTI szerint a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook oldalára feltöltött videójában. Vitézi Dávid a Pósvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön ki, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést, tette hozzá. A miniszter közlése szerint a beruházás nem pusztán útburkolati átalakítást jelent, mert a Budakeszi út nagy részén előbb meg kell oldani a csapadékvíz elvezetést, az út alatti csatornázást, valamint a vízvezetékek kiváltását. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort, amely a megszokottnál is nagyobb figyelemre számíthat. 17 év után először vesz részt a Fidesz ellenzéki szereplőként a rendezvényen, Orbán Viktor pedig mandátum nélkül. A 2026. július 21-e és 25-e között zajló eseményen a hagyományoknak megfelelően a Fidesz elnöke tartja a zárónapi beszédet, amelyre a szervezők a megváltozott kormányzati körülmények miatt kiemelt jelentőségűként tekintenek, írja az infostart.hu. A rövid lehűlés után újabb, Afrikából érkező hőhullámra figyelmeztetnek a meteorológusok. Az előrejelzések alapján Európa nagy részén ismét egy úgynevezett hőkupola alakulhat ki, amely akár 40 fokos meleget hozhat. Ez a jelenség egy olyan hatalmas kiterjedésű, tartós, magas nyomású légköri képződményt jelent, amely szó szerint bezárja a forró levegőt, és napokig vagy akár hetekig a kontinens felett tartja. Legalább 9-en meghaltak, 46-an pedig megsebesültek a Kijev elleni orosz rakéta és drón támadásban hétfőre virradó éjszaka, írja a HVG a BBC-re hivatkozva. Vitali Klitschko Kijev polgármestere közölte, az orosz ballisztikus rakéták több épületet is eltaláltak, egyes lakótömbökön tűz ütött ki. A mentőcsapatok jelenleg is túlélők után kutatnak a romok között, tette hozzá. Az oroszok bő egy nappal az ankarai NATO csúcs kezdete előtt mértek csapásokat az ukrán fővárosra. Az Észak-Atlanti Katonai Szövetség kedden kezdődő találkozóján részt vesz Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő is, aki várhatóan szerdán találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. Híreink végén hazánk időjárásáról. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 Celsius fok között várható. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 10 órakor jelentkezünk. Kilenc óra négy perc. Messzelátó. Hazai turisztikai magazin.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szentirmai Ágnes vagyok. Utazási összeállításunk van Pécsre, a település fölé magasodó Tettye városrészbe látogatunk. Bejárjuk a Pintérkert arborétumot, szó lesz a környék történetéről, a közelmúltban megvalósuló oktatási központ fejlesztésről, majd leereszkedünk a föld gyomrába, ahol megcsodáljuk a tettyei méztufa barlang képződményeit. Tartsanak velünk! A muzsikákat ma Szabó Ágnes zenei szerkesztő kolléganőm válogatja. A Pintérkert arborétumban Komlós Attila, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály marketing és kommunikációs vezetője kalauzol.
1: Meg is mutatom a kert névadóját, ő volt az, Pintér János, egy ilyen korabeli vadász öltözékben. Hát ő az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején élt, és egy banktisztviselő volt. Azt kell tudni a kert előtörténetéről, hogy Pintér János az osztrák császári vadászoknál szolgált Tirolban a háború idején, és hát nagyon megtetszett neki ott az a környezet az örök zöld növényekkel, és miután hazatért, azt gondolta ki, hogy itt a villája környékén ezt megidézi, és elkezdett telepíteni örök zöld fajokat, és hát ez alapozta meg a kertet 1926-ban, közel 100 éve alapította ezt a gyűjteményt, és hát nagyon kalandos története van a kertnek, mert hát így a gyűjtemény fokozatosan bővült, ajándékba is kapott ismerősöktől, akik járták a világot, 4 földrészről vannak itt örökzöld fajok, de hát nem sokáig élvezhette a kert látványát, mert 1933-ban hát viszonylag fiatalon elhunyt, és akkor a felesége vette át a kert gondozását, ő pedig hát különböző ilyen szembetegségekkel küzdött, és hát el is vesztette a látását, úgyhogy ő se tudta gondozni igazán sokáig a kertet, és a Vakok Intézetére hagyományozta, ők örökölték meg, ők pedig hát nem nagyon fordítottak gondot erre, és hát fokozatosan birtokba vette a Mecsek vadvilága a kertet, és hát egy ilyen sajátos egyvelege alakult ki a gyűjteményes kertnek és az itteni élővilágnak, és ez volt így tulajdonképpen hátrányból előny az 1970-es években, emiatt nyilvánították országos jelentőségű természetvédelmi területté ezt az arborétumot, majd megkezdődött a felújítása, az eldzsungelesedett részeknek a kitisztítása, a sétányoknak a rekonstrukciója, és így 1980-ban újból megnyílt a nagy közönség számára már a kert.
0: Bejöttünk a főbejárattól balra, egy harangláb áll, egy kis haranggal, működő haranggal, és itt kezdődik felfelé egy lépcsősor, ami az erdőbe vezet.
1: Igen, ez a harang Szatyor Győző népi iparművész, fafaragó művésznek az alkotása, és ez egy működő harang, ezzel szokták jelezni a kertben a pénztárosok a zárást, mert hát azért elég magasra föl lehet menni a hegyoldalba, és belefeledkezni a növények megtekintésébe, úgyhogy ezt meg szokták kondítani zárás előtt, és akkor arra odafigyel mindenki, hogy nem maradjon bent éjszakára a kertben.
0: Hány hektár, mekkora területet képzeljünk itt el?
1: Hát így nagyjából 3 hektár kiterjedésű, tehát nem egy hatalmas nagy területre kell gondolni, ez inkább egy ilyen történeti kert, azt szoktuk mondani, egy ilyen kis intim, zártabb, eldugottabb gyöngyszem a városban, és hát így is szoktak jönni sokan, hogy csak megpihenni, leülni a padra, és eltölteni itt néhány órát, és meditálni, vagy akár olvasgatni, és nézegetni a növényeket. Ennek valóban megvan így az a hangulata, ami a létrehozás idején is jellemezte a kertet, hogy ide el lehet vonulni a világ zajától.
0: Egy tavacska, ez betonból van a széle, de növények vannak beletelepítve, és egy szökőkútból, egy szobros szökőkútból csobog a víz alá. Ez még az eredeti tervben volt, vagy ez később épült?
1: Ez később épült, de az eredeti tervben is volt itt egy tó, az egy kicsit szélesebb volt, és a vízköpő az nem itt a déli oldalon, hanem a keleti oldalon helyezkedett el, de az viszont eredeti, és hát erre így törekedett az alapító Pintér János is, hogy egy kicsit ilyen romantikus hangulatot alakítson ki a kertben, úgyhogy van néhány ilyen, hát talán ilyen gicsesnek is, vagy gicsbehajló szobor is, de kapcs, az sose probléma, azt szoktam mondani, mert mindenhez kapcsolódik valami emlék, vagy valami élmény, és így értékelődik föl egy-egy tárgy. Úgyhogy itt vannak ilyen virágvázák, kaspók, akkor, hogyha följebb megyünk, majd ilyen műromok, látványosak, és van egy olyan műrom is, ami egy a gyerekek szórakoztatását szolgálja, ezt is meg fogjuk majd nézni, a középkori lovagvárakat idézi meg bástyával és ilyen csúcsíves ablakokkal, úgyhogy hát nagyon sok ilyen kis rejtett titok van így a kertben, amiket észre kell venni, és akkor így még gazdagabbak leszünk.
0: Merre induljunk itt? Jobbra is és balra is vezet lépcső.
1: Induljunk el itt jobbra.
0: Végig emelkedő utak, erdei utak, lépcsősek, kicsit murvásabb kialakítású, tehát aki ide jön, az arra készüljön, hogy itt sétálni fog és fölfelé.
1: Igen, hát viszonylag komoly szintkülönbség van, de azért azt el kell mondani, hogy gondoltunk a mozgáskorlátozottakra is, úgyhogy vannak olyan részek, ami akadálymentes, így a bejárat melletti sétányon végig lehet menni akár kerekesszékkel is, és a fönti részen szintén van lehetőség arra, hogy bejussanak a kertbe. Hát itt ezeket a lépcsőket nem tudtuk kiváltani, ez így a domborzati adottságokhoz igazodik.

0: haladunk tovább, látom itt a fákon a madárodokat, madárbarát kert is, egyértelmű ilyen állat és növénytársulás mellett. Itt egy júdásfa alatt állunk, nem is gondoltam, hogy ennek ilyen bütykös a törzse végig, ezen van az egyik madárodó, alatta pedig egy olyan rész, amit nem kaszálnak, itt épp olvasom a táblát, hogy amiatt, hogy nyilván a virágzás idején méhlegelőként, illetve a beporzóknak legyen egy gyűjtési terep.
1: Igen, egyrészt ezért, ez központi kérdés, és nagyon sok helyen lehet látni erre példákat, különböző városi kerteket hagynak meg, vagy alakítanak át régebben nyírt füves területeket, amelyek alkalmasak arra, hogy a beporzóknak, a méheknek nagyon jó táplálkozó hely legyen. Másrészt pedig itt védett, vagy fokozottan védett orchideafajok is vannak, mint például a majomkosbor, nyílik, és hát ezeknek a növényeknek a védelme érdekében ilyenkor ezt a területet meghagyjuk.
0: És itt úgy látom, hogy itt az aljnövényzet is nagyon gazdag. Látom, borostyánnal is befutva több helyen olyan növények, amik teljesen elborítják a fák alatti területet.
1: Igen, és itt él a bánáti bazsaróz, arról mindenképpen kell említést tenni, ez már elvirágzott. Ennek a növényfajnak a 90%-a a mecsekben él, világviszonylatban is, és itt a Pintérkert Arborétumban is lehet látni néhány példányát ennek a virágnak.
0: Na és most közeledünk a következő tavacskához, ez egy kör alakú. Itt nincs se vízköpő, se szökőkút, mellette viszont le lehet ülni padra, és élvezni a tavirózsák látványát, és a halakat is, mert nagyon sok hal van a tóban. Aranyhalak és mindenféle színes, barna, fehér, kis sekélytó, nádas a szélén természetesen.
1: Igen, ez a vizes élőhelyeket hivatott bemutatni, ez is a kert történeti részéhez tartozik, tehát nem újonnan kialakított tó. A létrehozása idején inkább pihenő, rekreációs célokat szolgált, de ma ennek is fontos szerepe van az oktatásban, a környezeti nevelésben, úgyhogy hát így a programjaink között szerepel olyan is, hogy vizes élőhelyek élővilága, és akkor itt pont azokat a fajokat tekintik meg, amiket az előbb hallhattunk, a nádasnak az élővilágát, a szitakötőket, a halakat, a táplálékláncot, nagyon sok mindent itt egy kis területen koncentrálva meg lehet figyelni, és tapasztalatot szerezni. A vízből is szoktak mintát venni a gyerekek, és megvizsgálni mikroszkóppal, hogy milyen élőlények, apró állatkák vannak benne, valamint kémiai vízminőségvizsgálatot is tudnak végezni.
0: Látom, hogy van egy kilátó is, ami a tó fölött helyezkedik el. Ez a területhez tartozik még?
1: Igen, ez a felső kertrészhez tartozik már hivatalosan, és a 2013-as felújítás nyomán készült el. Ez is részben a mozgássérülteket, a kerekesszékeseket szolgálja, hiszen autóval be lehet jönni a kertnek a hátsó bejáratán keresztül, és ide ki lehet gurulni, és innen megnézni a tavat is, amiről beszéltünk, és a fákat. Valamint ott a sétány egy része szintén akadálymentes és végigjárható. Itt ezen a stégen szoktak komoly zenei koncerteket is tartani alkalmanként. Különböző alkalmakkor ezek előre meghirdetett programok, és hárman, négyen fúvósok, szaxofonosok, klarinétosok, részfúvósok szoktak rövid népszerű műveket, komoly zenei vagy filmzenei népszerű alkotásokat előadni itt. Úgyhogy hát erre is alkalmas ez a kert. Van még ott a felső részen is, majd arra elsétálhatunk egy pavilon. Az is sokszor koncerthelyszín.
0: Néhány perc muzsika után folytatjuk sétánkat a pécsi Pintérkert arborétumban.

0: magas fenyő alatt sétálunk, nem is látom a tetejét. Nagyon magasan kezdődnek az ágak is, tehát hosszú a törzse ág nélkül. Talán még az alapító, kert alapító idejéből?
1: Ez szinte biztos, ezek az öreg, magas fenyők, ezek az 1920-as évekből származnak, akkor ültették el ide, úgyhogy arizonai ciprust lehet látni, Douglas fenyőt, japán fehér fenyőt, ami egy nagy ritkaság Magyarországon, alig néhány példánya ismert, és szinte mindegyik botanikus kerte vagy arborétumokban vannak. És akkor a tiszafát érdemes megemlíteni még az örökzöldek közül, ami hát különleges, ugye érdemes tudni róla azt, hogy nagyon rugalmas a fája, így télen, amikor nagy hó borítja, akkor sem törnek le az ágai, hanem lehajlik egészen a földig, és a hóolvadás után pedig visszanyeri eredeti formáját. Fának ezt a tulajdonságát használták ki a honfoglaló magyarok az íjak elkészítésekor, ilyen fából, tiszafából készültek ezek a híres visszacsapó íjak.
0: Ezek a fenyők egyébként itt több fajt felsorolt már, hogyan bírják ezt a dél-magyarországi klímát az elmúlt években? Tehát itt azért korán tavasszal már jó idő van, hosszant kinyúlik az ősz, minimális tél van, most már hó is egyre kevesebb, hogy ezt a felmelegedést, ezt hogyan tűrik ezek a hidegkedvelő növények, eredetiben hidegkedvelő növények?
1: Hát úgy látjuk szerencsére, hogy bírják, de valóban ez jó megállapítás, hogy ezek nem őshonos fajok itt nálunk a Kárpát-medencében, sokkal inkább a lombhullató fajok, és azok a inkább mediterrán fajok, amelyek örökzöldek, de más levél képződményeik vannak, így a párologtatást a minimálisra szorítják vissza, de hát bízunk abban, hogy még sokáig megmaradnak itt ezek a fák. És azért azt is el kell mondani, hogy folyamatosan zajlik az utánpótlás, így hát néhány évvel ezelőtt a munkatársainkkal közösen ültettünk egy arizonai ciprust, úgyhogy hát törekszünk arra, hogy folyamatos legyen a kertnek a fenntartása.
0: Haladunk akkor tovább. Fal maradvány, gondolom ez mesterségesen épített.
1: Igen, ez is mesterséges. Hát ez az, amit a Pintér család, Pintér János irányítása mellett a család vagy a rokonság gyerek tagjai részére készített. Tehát ez egy ilyen lovagvárat kíván mintázni, itt a pártázatos várfal, amit később megerősítettek egy vascsővel, hogy ne essen le senki. De itt a sarkán egy ilyen körbástya is kialakításra került, úgyhogy itt lehet középkori csatákat vívni. Hát ma már a fantáziánk segítségével, de régen, amikor itt a gyerekek és a rokonság még mint magán terület, mint a saját nyaralójuk és a környezetük használták ezt, akkor itt is tudtak játszani.
0: Igen, kicsit ilyen romantikus hangulatot ad az egész kertnek. Igen. Most vagyunk a tó fölötti részen, most vagyunk annál a kis kilátónál, vagy stégnél, amit az előbb a padtól látunk. Most rálátunk tulajdonképp felülről a tóra. Gyíkok is vannak, békák.
1: Vannak, és mocsári teknős is van, ami itt nálunk őshonos és nagy értéket képvisel. Viszonylag rejtőzködő életmódot folytat. Néha lehet látni, akár kimászik oda a kőre és napozik, de hát leginkább itt bent van a nádasban valahol.
0: Az alsó és a felső kertrész határában álló épületben a mecsekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal ismerkedhetnek a látogatók. Korszerű eszközök segítségével átfogó képet kaphatnak a térség geológiájáról, növény- és állatvilágáról, kultúrtörténeti értékeiről, turistautakról, túracélpontokról és a felelős természetjárás fontosságáról.
1: Igen, ez egy, inkább azt mondanám, hogy audiovizuális installáció, ahol egy vetítés és egy narrátor által elmondott szöveg mutatja be a mecsek élővilágát, kultúrtörténeti értékeit és a mecseki ökoturizmust. Két változata van a filmnek, az egyik az inkább egy ilyen általánosabb, lényegre törő, inkább a gyerekeknek szánt verzió, és van egy komolyabb, egy 25 perces változat, ahol élőhelyenként mutatja be a mecsek növénytársulásait, élővilágát és azokat a folyamatokat, amelyek jellemzik ezeket az élőhelyeket. Terem közepén egy domborzati térkép van, egy ilyen 3D nyomtatással készült domborzata a mecsek vonulatainak, és erre egy fölött elhelyezett projektor vetíti magát a filmet, úgyhogy itt térképek, turistautak rajzolódnak ki, és azok a növényfajok, azok az életközösségek jelennek meg fotókon, amelyekről éppen szó van a filmben.
0: És tulajdonképp, amit itt előttünk látunk ezen a terepasztalon, ez a Pécs és környéke, tehát a mecsek szűkebb környezete.
1: Pontosan, azt tudni kell, hogy a meccsek két tájvédelmi körzetet foglal magába, a nyugatmeccsek és a keletmeccsek tájvédelmi körzetet. Ezek szinte teljes egészében lefedik a meccsek vonulatait, de ahogy ez a filmből is kiderül, nagyon eltérő ez a két terület, mind geológiailag, mind az élővilágát tekintve, mind a felszínű vizeket és a felszín alatti képződményeket nézve, hiszen a nyugatmeccsekben találhatunk barlangokat, a keletmeccsekben pedig inkább patakokat, vízeséseket.

0: A sárga rigó megszólalt. Nagyon ritkán látni, pedig olyan szép. Inkább csak a hangját hallatja.
1: Jelvezetes hangja, igen. Amikor ezt a pavilont építették, akkor nem voltak ilyen magasak a fák. Jobban át lehetett látni a Havi-hegyi szikláról, de azért így is ott a fák között feltűnik a Havi-hegyi kápolna. Hát ez is egy ilyen szimbólum, ezt a pestis járvány elmúltával építették fogadalomból a helyiek, és hát így a legenda szerint az építőanyagot a városból kézben hordták föl az akkori lakók. Hát itt lehet látni a két fenyőfa között a templomnak a tornyát, meg a tetejét.
0: És itt szemben látom azt a sziklafalat, egy geológiai képződmény. Ez tulajdonképp akkor mi most a nyugati mecsek részben vagyunk. Igen. Most így a film alapján, ahogy elképzeltem.
1: Igen, hát tulajdonképpen itt a Pintérkert maga is a nyugat mecsek tájvédelmi körzet területén van. Egy védett terület, és hát itt azokat a szabályokat kell betartani, amit ugye a vadonban is, hogyha betartunk, mert hát szokták ezt mondani a programjaink vezetői is, hogy így nem csak egyes fajok védelméről van szó, hanem az élet közösségről, ahogy ez a mecsek kiállítás filmjében is elhangzik, úgyhogy nem szabad beleavatkozni az élővilág rendszerébe, inkább emlékeinkbe és fényképeken vigyük magunkkal azt, ami megtetszik, és hagyjuk meg érintetlenül a tájat, és ez vonatkozik az arborétumra is, ahol van számos olyan növény, ami egyébként nem védett, de hát mivel a terület védett, így ezért nem szabad itt megbolygatni semmit.
0: Így van. Jó, és akkor most haladhatunk tovább. Na hát elég combos már itt az emelkedő. Indokoltak ezek a kis pihenőhelyek, mert eléggé meredek, és még nem vagyunk a kilátónál.
1: Igen, még az elején vagyunk, és hát ez a felső kertrész, ez kétszer akkora kiterjedésű, mint a lenti. A lenti az inkább egy ilyen gyűjteményes kert, ahogy láthattuk a zománctáblákkal, ismertetőkkel, sok növény sűrűn egymás mellett van. Itt pedig inkább a mecseki erdőnek az atmoszférája jön át, és hát itt említettük a turistautakat is, nagyon komoly évszázados hagyománya van itt a mecseki turizmusnak. Az 1800-as évek végén jött létre a Mecsek Egyesület, ez az ország egyik első természetjáró civil szervezete, ami mind a mai napig működik, és a tagjai sok esetben gazdag pécsi vállalkozók, iparosok, kereskedők voltak, akik így támogatták a közjót, turistautak kiépítését finanszírozták, pihenőhelyeket hoztak létre, kilátókat a mecseken, és akkor ezt a mai kor embere is tudja használni, de hát ugyanígy napi szintű feladatot jelent ezeknek a karbantartása, úgyhogy ma is működik nagyon sok aktív taggal az Egyesület, és ők végzik ezeket a hasznos munkákat.
0: Akkor megint nekiveselkedünk, haladunk följebb, és itt is vannak még szobrok, domborművek, különböző fák alá elhelyezett alkotások. Már innen is rálátunk a város egy részére. Vadgesztenye rajta az odú. Na, utolsó neki rugaszkodás, és elérjük a kilátót. Most nem beszéltetem, jó? Gyíkok napoznak. Kis barna gyík. Na és itt a vége. Itt a legmagasabb pont, mondjuk úgy a Pintérkert egyik legmagasabb pontja.
1: Lehet még is menni, és hát az a legmagasabb pont az azért érdekes, az olyan, mint a mesében van, hogy aki odáig fölmegy, az egy különleges virágot láthat, de hát valóban a leánykökörcsin ott nyílik március folyamán a legfőső részén a kertnek.
0: Ott is van kilátópont, vagy ez inkább az, ahonnan a várost lehet elsősorban szemlélni, az pedig ott az a pont, ahol véget ér az arborétum.
1: Hát igen, az a pont, ahol véget ér az arborétum, az a legmagasabb pontja, ott inkább így a keleti irányba lehet kitekinteni, de ez a kilátó, ez olyan, ami így végigmutatja szinte a Drávasík, előttünk van a Szársomjó, a Villányi-hegység legmagasabb pontja, végig a Villányi-hegység vonulatai a látóhatáron, és hát alattunk pedig a város.
0: A pécsi Pintérkert arborétumban Komlós Attilával, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály marketing és kommunikációs vezetőjével sétáltunk.

0: Turisztikai és környezeti nevelési tárgyú országhatáron átnyúló fejlesztések valósultak meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Pécs Tettyei központjában. Felújításra került az imént említett pintérkerti épület, de akadálymentesítés, szálláshely kialakítás is szerepelt a projekt hazai részében. Ezek mellett teljes körűen felújították a Tettyei központ oktatási helyiségeit, külső környezetét, kibővítve ezzel a szabadtéri foglalkoztatás lehetőségeit. Itt folytatjuk a beszélgetést Komlós Attilával.
1: A Duna-Dráva Nemzeti Park a Duna mentén, illetve a teljes Dráva szakaszon, de csak magyar oldalon van, viszont már 2008-9 óta van egy nagyon jó működő kapcsolatunk egy horvát civil szervezettel, ez a Zeleni Asszék, Zöld Eszék magyarra fordítva, és ők elsődlegesen környezeti neveléssel, természeti ismeretterjesztéssel foglalkoznak, és már több projektet hajtottunk végre közösen. Ez azt a célt szolgálja, hogy a határ mentén élő emberek közeledjenek egymáshoz, ismerjék meg egymás kultúráját, egymás értékeit. Hát jelen esetben nem annyira a kultúra, inkább a természet, ami a középpontban van, és így igyekszünk együttműködni, és olyan fejlesztéseket megvalósítani, ami a horvát területen, mind a magyar területeken hasznot hoz, és egymás kölcsönös megismerését is segíti, hiszen itt a területen egyformán, vagy egyforma hangsúlya zajlottak a fejlesztések, és bízunk abba, hogy magyarok is ellátogatnak így a horvát területekre, a Kopácsi rétre, illetve az ott élők ide hozzánk.
0: Érzékelhető, hogy vannak csoportok a horvát területekre, illetve horvát csoportok is járnak át Pécsre?
1: Úgy érzem, hogy megérénkült a forgalom, és bízunk benne, hogy ezek a fejlesztések is hozzájárultak ehhez. Határ ellenőrzés, az adminisztratív akadályok már elhárultak, és hát bízunk abban, hogy hogyan fog ez megjelenni majd. Van nagy érdeklődés már a terület iránt, itt a drávai vizitúrákra gondolok elsősorban, és érdekes módon Szlovénia, Ausztria, Olaszország felől élénkült meg nagyon a kereslet, és nagyon sok érdeklődés van, szívesen eveznének, és felfedeznék az itteni természeti értékeket.
0: Oktatási központon belül milyen lehetőségek vannak? Benne van a nevében is, hogy milyen célt szolgál elsősorban, de ezen túl, tehát itt a korosztályok mennyire bővülhetnek, mennyire szervezik meg a programokat, és hirdetik azokat a programokat, amelyeket itt tartanak, eseményeket esetleg?
1: Azt kell mondanom, hogy minden korosztályt megszólítunk, az óvodásoktól a nyugdíjasokig, speciális életkorukhoz, ismereteikhez igazodó tematikával. Nagyon népszerűek az óvodás séták a Pintérkertben című programjaink, ami azt jelenti, hogy a különböző évszakoknak a jellegzetességeit ismerhetik meg az ide látogató gyerekek, óvodás csoportok, terméseket, faleveleket vizsgálhatnak, a pintérkerti tóban úszó aranyhalakat nézhetik meg, úgyhogy hát inkább ilyen élmény központúságra helyezzük a hangsúlyt, és itt bent az oktatóteremben is vannak olyan játékos foglalkozások, ahol az élővilágot, a meccseknek a természeti kincseit ismerhetik meg. Hát természetesen az ő szintjükön játékos formában, látványos hanganyagokkal alátámasztott programok keretében, és akkor hát megyünk tovább, ugye az általános iskolás korosztály számára már komolyabb foglalkozásokat is tartunk, például vízminőségvizsgálatot, itt a mostani pályázat keretében tudtunk beszerezni olyan eszközöket, mikroszkópot, vízminőségvizsgáló készletet és más olyan eszközöket, amelyek ezt a munkát segítik. És a foglalkozásokhoz feladatlapok is kapcsolódnak, tehát amit itt az órákon, akár a terepen, akár bent a teremben hallanak a gyerekek, azt feladatlapok formájában föl is tudják dolgozni. Vetélkedőket is szoktunk itt rendezni, egy példát említenék, a Madarak és Fák Napja országos versenynek a területi fordulóit itt rendezik meg. A középiskolások számára ugyanígy tartunk foglalkozásokat, és felnőtteknek pedig ismeretterjesztő előadásokat. Így minden hónap első kedjén a Duna-Dráva Nemzeti Park Klub már bő évtizede zajlik, ahol az igazgatóság kollégái számolnak be a szakmai tevékenységükről, kutatásaikról, közérthető, népszerűsítő formában és olyan stílusban, hogy ez mindenki számára befogadható legyen.
0: Ez az oktatóközpont egyébként 4 évszakos, tehát lefedi mind a 4 évszakot, akár az oktató előadások, akár a diákok megszólítása kapcsán?
1: Igen, bár azt azért hozzá kell tenni, hogy a nyári időszak korszak az pont inkább ilyen holt idő, tehát ilyen július-augusztusban nem nagyon, akkor szabadban vannak programok, iskolaszünet van, a nagy meleg miatt sem kedvelik annyira a benti programokat az emberek, úgyhogy ilyenkor inkább túrákat, szabadtéri programokat, vízitúrákat szervezünk, de a szeptembertől májusig, júniusig tartó időszak az mindig nagyon népszerű, és folyamatosan jönnek.
0: Ez a szó, hogy tettje, illetve ez a vidéke, ez a része Pécsnek, mit érdemes erről tudni? Túl azon, hogy ide föl kell jönni, mert annyira magasan van.
1: Azért közkedvelt, és hát már 100 év óta, vagy több mint 100 éve, mert itt a Mecsek oldalában van, és mégis közel a városhoz. Tehát a belvárosból egy 20-25 perc gyaloglással kényelmesen elérhető, zegzugos kis családi házakkal szegélyezett utcák mentén. Itt már a reneszánsz korban, az 1400-as, 1500-as években egy püspöki nyaraló állt, és hát ez a nyaraló épület a török kor idején Derviss kolostorrá lett alakítva, és a tekke, vagy tekiá törökül Derviss kolostort jelent, úgyhogy valószínű, hogy innen ered ennek a városrésznek a neve is. És hát így az évszázadok alatt ez az egykori reneszánsz palota, majd kolostor pusztulásnak indult. Lőport is tároltak az 1700-as években, ami fölrobbant. Hát így jött létre így az 1800-as évek végére az a forma, amit később megerősítettek, biztonságosá tettek, és nagyon népszerű volt a 19.-20. század fordulóján ez a terület, itt népünnepélyeket tartottak, katonazenekarok léptek föl, ökörsütés volt, mutatványosok voltak, és a vendéglősök is nagyon gyorsan fölismerték az ebben rejlő lehetőséget, és így körbe itt a Nemzeti Park Igazgatóságnak otthont adó pintérvilla is ebben az időszakban épült. Itt zajlott az első labdarúgó mérkőzés a városban 1901-ben. Hát ez egy ilyen fensík, és hát akkor nem úgy nézett ki, mint most, de hasonló volt. Most is van sportpálya egyébként, hogyha majd a Méztufa barlang felé megyünk, akkor azt is meg lehet nézni. Úgyhogy hát ez egy ilyen közkedvelt, úgymond rekreációs területe a városnak, ugye az 1900-as évek eleje óta.
0: Eddig a belső térben beszélgettünk, viszont itt kint a tér, de még az oktatóközpont első részén is voltak változások és újítások. Melyek ezek?
1: Igen, hát az épület bejárata mellett egy magas ágyást alakítottunk ki, ahol különböző gyógyhatású növények vagy illatos növények vannak. Ezek a növények is a foglalkozások részét képezik, úgyhogy ha jönnek gyerekcsoportok és ilyen témájú programot választanak, akkor itt is tudnak szimatolni, megdörzsölni a növények leveleit, megszagolni és hallani információkat arról, hogy milyen gyógyhatású hatásuk van ezeknek a növényeknek. Közvetlen a bejárat mellett is van egy ilyen magas ágyás, és a hátsó lépcsőt övező részen szintén elhelyeztünk ilyen növényeket, úgyhogy körbe lehet járni az épületet, és megismerni ezeket a növényeket, amelyek hát nem a természet részét képezik, nem feltétlen védett növények, hanem inkább az ember szolgálatába állított növényfajok. A Nemzeti Park Igazgatóságnak éves szinten nagyjából 100 programja van, szakvezetéses túrák, természetismereti programok kint terepen, a védett területeken, és szokott lenni ilyen is, gombák megismerése is előfordul, hogy középpontba kerül, vagy gyógyhatású növények megfigyelése.
0: Az iménti percekben Komlós Attillát, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály marketing és kommunikációs vezetőjét hallották. Sétánkat néhány perc múlva a Tettyei Méztufa barlangban folytatjuk.

0: Az arborétumtól a város felé sétálva találjuk a Méztufa barlang bejáratát. A képződmény amiatt is érdekes, mert hazánkban csak két Méztufa barlang látogatható. Az egyik a Lillafüredi Anna barlang, a másik a Tettyei. Stemmler Roni túravezetővel ez utóbbiban beszélgetünk.
1: Ugye hát általában egy Méztufa barlang nem is látogatható. Teljesen más, mint egy cseppkő barlang, olyan esztétikai csodák itt nincsenek, viszont ennek a barlangnak az az érdekessége, hogy interaktív túrával próbáljuk feldobni egy interaktív időutazást lényegében, amit mi tudunk nyújtani. Aki ide ellátogat, az túravezetővel repülhet vissza az időbe. Márciustól nyit általában a barlang, és gyakorlatilag minden óra egészkor egy vezetett túránk van túravezetővel.
0: Az, hogy interaktív, ez hogyan? Tehát itt látom, hogy vannak különböző felületek, most a kezébe vett egy tabletet, amit valahogy majd alkalmazásba helyezünk.
1: Az első megállónk az egy kis időtabló, ami bemutatja a korszakokat. Itt a triász korszakkal kezdünk. Hogyan alakul ki a mészkő, hogyan alakult ki akár ez a barlang is. Majd jött a jura korszak, ahol hát ugye dinoszauruszok mászkáltak a környéken. Komló és Vasas térségében találtak egy dino lábnyomot 1960-ban, és el is nevezték Komlószaurusznak. Gyakorlatilag van egy saját dinónk, hogyha úgy nézzük.
0: Itt ábrázolva is van,
1: meg lehet nézni ezen a kis világító időtablom. Majd jött a Pangea, szuperkontinensnek a felbomlása, darabokra szakadt az időjárási körülmények miatt is, és hát a mai Európa, Ázsia, Afrika ezekből tevődik össze. Aztán 65 millió évvel ezelőtt becsapódik egy meteor, hát gyakorlatilag a dinoszauruszoknak a kihalását jelentette. Aztán a miocén korszakban pedig a Pannon tenger vett minket körbe, itt az animáción is látszik, ahogy beúszik a cápa. Még egy érdekes korszak a pleisztocén, 2,5 millió évvel ezelőtt, ahol hasonló barlangokba, akár élelemszerzés szempontjából, akár a külső időjárási körülmények elől behúzódva, mamutok, barlangi medvék, ősemberek lephették el a barlangot. Egy ilyen óriás szarvas, amit itt látunk a képen, az aggancsai átmérője akár 4,5 méter is tudott lenni, ami azért elképesztő ebbe belegondolni. És hát ezt a barlangot, hogyha ezen a skálán el kéne helyeznünk, ahol most vagyunk, akkor nagyjából a végébe raknánk egy kis pontot, hiszen 10-12 ezer éves. 250 millió évhez képest, ahonnan elindultunk, egy igen fiatal barlangról beszélhetünk.
0: Itt látom a mennyezetet, különböző kiöblösödéseket, nagyobb lyukakat, kisebb lyukakat. Itt a víznek mennyire volt a kialakulásnál szerepe?
1: Itt óriási szerepe volt a víznek. Később erről lesz szó, ahogy majd haladunk, hogy ez pontosan hogy alakult ki ez a barlang. Viszont rengeteg vízbetörés is volt, ami hát azért bonyodalmat is jelentett részben, viszont itt óriási szerepe volt a víznek, hogy ez így kialakuljon.
0: Haladunk akkor tovább, lefelé. Mit is láthatunk a lábunk alatt a járdán, a járófelületen túl?
1: Igen, hát itt is jön képbe, hogy interaktívak vagyunk. Ilyen kis érdekességek, hogy például világítani tud ez a kis csontváz. Hát ez a házi macskánk, ez egy barlangi oroszlánnak a csontváza akar lenni. Ebben a barlangban ilyen állatok nem voltak, mert ez a barlang ahhoz fiatal, de egy ősember akár összetalálkozhatott vele, ami nem lehetett azért egy kellemes randevú. Ez nyilván nem eredeti, viszont a falakban vannak is levéllenyomatok, a fának az ágai szépen látszanak, ezek viszont eredetiek.
0: Fa lenyomatok, ágak, ez azt jelenti, hogy a fának a gyökérzete, ami fölöttünk volt, vagy amikor a fölöttünk lévő talajban volt?
1: Igen, ez pontosan azt jelenti, ott előrébb volt is egy fatörzs lenyomat, amit már elvitt a víznek a sodrása, de gyakorlatilag annak a lenyomata is eredeti. Hát ezek tényleg itt voltak, most már nincsenek, de a nyomuk az még szépen látszik.
0: Mikor lett ez a barlang látogatható?
1: Hát ez a barlang 1906-ban nyitotta meg a kapuit, akkor még pokol kapujának hívták, és gyakorlatilag az emberek riogatására ilyen polgárpukkasztás céljából volt fenntartva. Hát olyan hangok szűrődtek ki, amiből azt gondolták, hogy egy sárkány lakik itt a föld alatt. Később kiderült, hogy ez a barlangba betörő víznek volt a hangja, de akkor még nem tudták. Aztán bezárta a barlang a kapuit, és nagyon sokáig zárva is volt. 2008-ban nyitott újra, azóta látogatható.
0: Nos, megint egy terembe érkeztünk. Nem tudom, hogy itt ez az uralkodó fény, vagy lehet ezt világosítani, de most, ahogy szokja a szemünk a belső fényhatást, vagy sötétséget mondjuk úgy, itt egy sárkányt látunk a mennyezetről lefelé, de ez tényleg óriás nagy, hozzátartozik a látványelemhez, illetve az interaktivitáshoz, gondolom majd.
1: Igen, hát ez az egyik fő vonzerő, általában a fiatalabb korosztálynál, gondolok itt a gyerekekre. ők rendesen ezt várják, hogy ide érjenek, hogy egy sárkányt lássanak. Azért is van itt sötétebb, hiszen egy film fog elindulni a sárkány szájából.
0: Ez egy vetítő, és akkor itt van a vászon, most, hogyha igen. haladunk.
1: Igen. Igen, ez hát a méztufának a kialakulása, ami elsődlegesen ebben a filmben főszerepet játszik, illetve Pécs történetére és a környék történetére próbál reflektálni ez a film.
0: Igen. Itt voltak bányák a Tettyén? Kőbányák mondjuk.
1: Voltak itt a környéken, ahol bányázták ezt a mészkövet. Igen. És az az érdekesség, hogy Pécsnek számos épülete is ebből készült, vagy épült. Talán ezzel volt a legkönnyebb dolgozni, formálni. Például a dzsámi is, vagy a székesegyház is ebből a mészkőből van.
0: Haladunk tovább. Itt is egy interaktív fal, ami látható, és ami előtt meg is állunk. Miket láthatunk itt kinagyítva?
1: Igen, itt van egy ilyen kis kukucskáló, amit a közelebbről megnézünk, akkor olyan elemeket láthatunk, ilyen szerves és szervetlen kis növények, állatkák, amiket körbevett a mész. És az az érdekessége, hogy gyakorlatilag bárminek fel tudná venni a formáját. Ha például egy kulcscsomót beleejtenénk, akkor ugyanúgy képes lenne azt eltárolni nekünk.
0: Na nézzük, hogy akkor itt a nagyító alatt miket láthatunk. Ez olyan, mint egy gomba, majdnem olyan.
1: Hát igen, ez olyasmi. Van, ami a fantáziára van talán igen. egy kicsit bízva. Itt levéllenyomatot lehet látni, van hátrébb csiga.
0: Nos, ez pedig egy pici barlang balra, fölfelé. Hát itt vannak az útvesztő kezdetek, elágazások. Az egy kicsi lyukacska lefelé.
1: A barlang egykori bejáratainál állunk. Hogyha itt felnézünk, ez volt a barlang első bejárata. Itt egy nagyobb hordalékot láthatunk. Ez azért is van, mert itt vízbetörés volt, és a barlang majdnem saját magát elpusztította. Ez a második bejárata. Itt a kanyarulatokból látszik, hogy a víznek milyen ereje lehetett, hiszen ezt a víz alakította ki ilyen kanyargósra. Középen pedig az a rókajuk, ahol ki is meg be is folyt a víz, illetve ki is meg be is másztak az emberek, hiszen ha egy 40 métert kúsznánk, még mindig ki tudnánk jutni a felszínre, és ezt nagyon sokan alkalmazták is. Amikor nem volt látogatható a barlang, sokan bemásztak ide, de most már ráccsal lezártuk, hogy ilyen már ne forduljon elő.
0: Vízcsöpögést hallok, igen. és most is csöpög a mennyezetről ide a járófelületre a föntről be szivárgó víz. Itt pedig szintén egy kiöblösödés, nem nevezném barlangrésznek, de egy ilyen kiöblösödés a fő folyosóból.
1: Igen, hát ez az úgynevezett kis tapogatósarok. Így gyakorlatilag a mészköveket próbáltuk bemutatni ikonikus helyszínekkel, pécsi helyszínekkel, és balra-jobbra fiatalodnak ezek a mészkövek. A triász tömött mészkővel kezdjük, ami ugye itt a Tettyei romoknál található, és így megyünk tovább egyre beljebb, és egyre fiatalabbak ezek a mészkövek.
0: Igen, tehát a Tettyei romok ebből a triász tömött mészkőből készült. Aztán itt nézzük a püspöki palotát, a pécsi püspöki palotát, ez már Jura márgás mészkő alapú, és láthatjuk, és érinthetjük is. Ha megfordulunk, itt most folytassa ön.
1: Itt pedig a Havihegyi templom részeit láthatjuk. Hát ennek az az érdekessége, hogy egy óriási, példátlan összefogást láthattunk itt, hiszen megfogadták a helyiek, hogyha túlélik a pestis járványt, akkor ezeket a köveket a saját kezükbe viszik fel, és körülbelül egy év alatt össze is hozták ezt, amit ott láthatunk a Havihegyi templomnál.
0: És ez pedig pannon durva mészkőből
1: így van.
0: Építették. Látom a lehelletét most a lámpa fényénél. Hány fokban sétálunk most? Hűvös van, hűvösebb, mint fönn.
1: Igen, most kint már egész jó idő van, bent 14 fok van, de ez télen is 14 fok, tehát ez egy állandó hőmérséklet, és óriási páratartalommal, 99%-os. Azért is lehet látni, hogy egy kicsit izzadnak a falak.
0: Ez pedig a negyedik kép, a Széchenyi téri dzsámi. Pleisztocén édesvízi mészkőből készült.
1: Az érdekessége, hogy ez a mai napig képződik, és mint mondtam korábban, ugye ebből Pécsen számos épület található.
0: Most egy nagyon sötét szakaszon megyünk át, fejünk felett megvilágított lyukak a mennyezetben.
1: Itt egy pillanatra megállunk, itt az úgynevezett padlás látható a fejünk felett. Ennek az az érdekessége, hogy a denevérek szoktak itt téli álmot aludni, és hát gyakorlatilag kulcsot is adhatnánk nekik, mert novemberben szokott ez a barlang bezárni, akkor van vége a szezonnak, ők utána érkeznek csoportosan, és márciusban, amire kinyitunk meg, már annyira nincsenek itt, néha azért egy-kettővel lehet találkozni. Van egy-két ilyen szűkebb rés, ahol be tudnak jönni, vagy akár ez a rókajuk, amit mi már ráccsal lezártunk, egy ember nem fér be, de a denevérek megoldják.
0: Stemmler Roni túravezetővel a pécsi Tettye méztufa barlangban sétáltunk. Mai összeállításunk ezzel véget ért. Köszönöm a figyelmüket a zenei szerkesztő Szabó Ágnes nevében is. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Hauber Zsolt és a Bonanza Banzai felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az országgyűlés hétfőn, e heti kétnapos ülésének első napján, írja az MTI. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a kormány által kezdeményezett rendkívüli ülés 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt az ülésen, mert az ankarai NATO csúcsra utazott. Távollétében Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait, a parlamentben pedig Vitézi Dávid szólal fel helyette, írta meg az Index. Újraindítják a fővárosi Budakeszi út csatornázásának és

buszsávval szélesítésének tervét. Közölte az MTI szerint a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook oldalára feltöltött videójában. Vitézi Dávid a Pósfai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön ki, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést, tette hozzá. A miniszter közlése szerint a beruházás nem pusztán útburkolati átalakítást jelent, mert a Budakeszi út nagy részén előbb meg kell oldani a csapadékvíz elvezetést, az út alatti csatornázást, valamint a vízvezetékek kiváltását. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei intézmény vezetősége a kórház honlapján. Az MTI közlése szerint kiemelték, mindent megtesznek a hiba mihamarabbi elhárítása érdekében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő és járóbetegek MR vizsgálatainak elvégzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetet, a kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktató Kórházat jelölte ki, tájékoztattak. Az egészségügyi szolgáltatók elérhetőségei a Hetényi Géza Kórház honlapján megtalálhatók. Legalább 9-en meghaltak, 46-an pedig megsebesültek a Kijev elleni orosz rakéta és drón támadásban hétfőre virradó éjszaka, írja a HVG a BBC-re hivatkozva. Vitali Klitschko, Kijev polgármestere közölte, az orosz ballisztikus rakéták több épületet is eltaláltak, egyes lakótömbökben tűz ütött ki. A mentőcsapatok jelenleg is túlélők után kutatnak a romok között, tette hozzá. Az oroszok bő egy nappal az ankarai NATO csúcs kezdete előtt mértek csapásokat az ukrán fővárosra. Az Észak-Atlanti Katonai Szövetség kedden kezdődő találkozóján részt vesz Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő is, aki várhatóan szerdán találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. Hazánk időjárásáról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulnak, amelyek északnyugatról délkelet felé tartanak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, sőt viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 Celsius fok között várható. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 11 órakor jelentkezünk.

0: Joseph Haydn 6. F-dur csembaló versenyének 3. tétele csendült fel a Musica Antiqua Amsterdam előadásában. Közreműködött Ton Koopman.
1: 10 óra 8 perc. Heti zene. Magyar Kornél rovata.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Ezen a héten a Kossuth és Liszt díjas kiváló magyar mezzoszopránra Komlósi Erzsébetre emlékezem születési évfordulója alkalmából. Az 1933. július 9-én Salgótarjánban világra jött énekesnő óvodáskora óta szeretett énekelni, azután a Gördülő opera egyik tájelőadása Rossini Sevillai Borbélyával végképp eldöntötte, neki opera énekesnek kell lennie. Budapesten a konzervatóriumban dr. László Géza tanította a végtelenül tehetséges leányt, akinek néhány év múlva keresett kiegészítés gyanánt sikerült bekerülnie az Operett Színház kórusába, ahol végre a régóta áhított színpadra léphetett. Rövidesen néhány kisebb szerepet is kapott, de ami a legfőbb, itt aratta első nem hivatalos sikerét. Szinetár Miklós felkérésére elénekelte Verdi trubadúrjából Azucena híres mágia áriáját, Honti Anna születésnapi ünnepségén. A művésznő megjósolta, hogy belőle még nagy énekesnő lesz. Tanára László Géza bemutatta Komlósi Erzsébetet Rubányi Vilmos karmesternek, aki éppen háziasszonyt keresett a Szegedi Nemzeti Színház Székely Fonó produkciójához. Sikeres előéneklés után nyomban szerződtették először csak próbaidőre. Itt debütált 1955-ben Kodály daljátékában a Székely Fonó háziasszonyaként. Azután 3 esztendőt töltött Szegeden, további főszerepekben nyújtva bizonyságát kiemelkedő képességeinek. 1958-tól a Budapesti Operaházban folytatta egyre sikeresebb pályafutását, és rövidesen Palánkai Klára és Tiszai Magda örökébe lépve a társulat egyik vezető énekesnője lett. 1955-ben állhatott először a Budapesti Operaház pódiumára, beugrással Ulrikát énekelte Verdi Álarcos báljából. Tóth Aladár szerződését azonban elhárította, mondván. Szerette még Szegeden maradni, hogy több tapasztalatot szerezzen. 1958-ban érkezett el az ideje, hogy egy újabb Ulrikával végképp a Sugárúti palotába kerüljön. Szép, telt, sötét színű hangjával, kiművelt énektechnikájával, szenvedélyesen drámai előadás módjával mindig magával tudta ragadni a közönséget. A vérében volt a színház, a színpadon érezte magát igazán elemében. Sikerének egyik titka az volt, hogy sohasem fogadott el olyan szerepeket, amelyek nem feleltek meg a hangjának. Elsősorban Verdi operáiban aratott nagy elismerést, mint Azucena, Ulrika vagy Amneris. Komlósi Erzsébet 80. születésnapja alkalmából készült interjúiban minden szerepét kedvencének nevezett, mert csak arra vállalkozott, amit minden tekintetben biztosan meg tudott oldani. Legnagyobb sikere a Carmen lett, noha az első felkínált lehetőséget az 1960-as évek elején itt is visszautasította, mint korai ajánlatot. Nem érezte sem hangilag, sem színészileg elég érettnek magát. Néhány hónap múlva azonban Pécsről érkezett újabb felkérés, amelyet már elvállalt. Pécshez kedves emlékek fűzték, és ott talán kisebbet bukhat, mint Budapesten. Vélekedett utóbb az imént említett riportban. Több hónapi kemény próbafolyamat és remek együttes munka után nagy siker született, amely azután elkísérte szinte egész művész pályáján. Több mint 300 alkalommal énekelte, az utóbbi években csak Simándi József partnereként, aki ragaszkodott hozzá. Komlósi Erzsébet képességei legjavát a nagy tragikus szerepekben nyújtotta, különösen az olasz és a francia repertoárban. Bizé Kármenje mellett Saint-Saëns Delilája tűnt ki erotikus vonzerejével. Feledhetetlen eszközökkel keltette életre Muszorszkij Hovancsinájának Márfáját is, a fiatal óhitű özvegyet, az egyetlen tiszta egyéniséget az egymás ellen acsargó férfiak között, aki hitéért, szerelméért feláldozza az életét. Márfához hasonlította az említett születésnapi interjúban Wagner Erda istenasszonyát a Rajna kincséből, amelyet Mihály András igazgatása idején vállalt el. Igazi küzdelem volt, emlékezett. Madarasi Albert a kiváló Wagner karmester tanította be. A német zenedráma világa ugyan nem került hozzá közel, de aztán mégis megszerette. A szerep mindig tökéletesen sikerült, egy újabb jósnő, egy újabb sötét jóslat. Igazi alt karakter. Külön méltatást érdemel Komlósi Erzsébet teljesítménye Szokolai Sándor 1964-ben bemutatott Federico García Lorca drámáján alapuló Vérnász című operájának anya szerepében. Ez az idős asszony a korabeli léleknyomorító, elmaradott spanyol életforma egyik markáns arcélű reprezentánsa, és egyúttal egyik legszerencsétlenebb áldozata. Alakításából a legszenvedélyesebb kitörések közben is erő és méltóság áradt. És az énekesnő akkor még mindössze 31 éves volt. Kiemelt hely illeti a mezzoszoprán magyar szerepeit. A Bánkbán kegyetlen Meráni királynőjétől Gertrudistól, a Hár János játékos lírai Örzséjéig és a Székelyfónó nagyszabásúan tragikus háziasszonyáig. Az utóbbihoz jelentős zenetörténeti esemény is fűződik. Kodály Zoltán, aki Bazilides Mária számára írta a háziasszony szerepét, egy ízben megnézte Komlósi Erzsébetet a Székelyfonóban, és annyira tetszett neki, amit hallott, hogy írt számára egy új betétszámot a darabba, ez lett a Tetúl rózsám tetúl szövegkezdetű népdalfeldolgozás. 25 éves jubileumán Komlósi Erzsébet saját kérésére a háziasszonyt énekelte a Székelyfonóból, ezzel tért vissza 4 évnyi hallgatás után a Sugárúti palota színpadára. 30 éven át 60 szerepet énekelt a Magyar Állami Operaházban, tudta, hogy mikor kell a pályát otthagynia, nem már a leszálló ágban, hanem még művészete teljében. Egy év múlva kinevezték a színház énekmesterének, ahol évtizedekig kiváló munkát végzett, átadva tudását, tapasztalatait a fiatalabb nemzedéknek. Növendékei közül most is gyakran halljuk Gál Erikát, Miklós Erikát, Palerdi Andrást. Kitüntetései mellett az Operaház és közönsége is honorálta művészetét örökös tagsággal és a Mesterművész címmel. Ám talán legjobban esett neki, hogy közönségszavazattal került a Halhatatlanok társulatába. Immár 12 esztendeje nincs közöttünk. De hangját őrzik a felvételek, amelyek közül ma délután a Dallamívben 16:30-től hallhatnak válogatást.

0: Franz Schubert 958-as jegyzékszámú C-moll szonátájának harmadik tételét hallották Schiff András előadásában. 10 óra 22 perc. Műsorajánló következik. Ki az, aki már megtapasztalta azt, hogy minél többet tett másokért, annál kevesebb megbecsülést kapott érte? Ki járt már úgy, hogy segített, lelkiismeretesen dolgozott, korrekt volt, és mégis ő kapta a kritikát? Ez egy nagyon fájdalmas tapasztalat. Miért? 17 óra 30 perc kora Lélektitkai műsorban pszichológiai, spirituális és vallási megközelítésben fejti ki gondolatait dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos arról, hogy miért bántják a jó embereket.
1: Mondd, te miért vagy mindig ilyen komoly? Miért nem veszed lazábban azt, amit csinálsz? Miért vagy ennyire precíz? Miért dolgozol ennyit? És ez az ember akkor értett meg valamit. Azt, hogy nem azt bántják az emberek, aki rossz, hanem sokszor azt, aki arra emlékezteti őket, hogy lehetne jobban is élni, valamit lehetne becsületesebben is végezni. És a legszomorúbb nem az volt, hogy kritizálták, hanem az, hogy senki nem kérdezte meg tőle, te hogy vagy? Senki nem kérdezte meg tőle, neked ki segít? Senki nem kérdezte meg tőle, te mikor fáradsz el? Minden bizonnyal, önök is ismernek ilyen embereket, akik erősek másokért, akik vállukon tartják a rendszert, a családot, a munkahelyet, mások lelkét, és közben csendben, némán viszik saját terheiket. Most az ilyen emberekről szeretnék hangosan önökkel együtt gondolkodni. Azokról az emberekről, akik nem kérnek, nem is kapnak tapsot, de akik nélkül sok minden összeomlanak körülöttünk.
0: 17 óra 30 perc kora Lélektitkaiban dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos beszél arról, hogy miért bántják a jó embereket.

0: Elhangzott a Torino Respighi a Madarak című szerzeményének részlete. A franciszkói szimfonikusok játszottak. Vezényelt Edo de Vart.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Bodó Béla. Brumi a Balatonon.

0: Nyolcadik rész. 14. fejezet, amelyben levelet írok. Elfelejtem megírni, hogy már tudok úszni, de nektek elmondom, hogyan kell. A levelet, amelyet anyukámnak írtam, így kezdtem. Drága jó anyukám, most ismét írok levelet neked, anyukám. Nagyon szeretlek. A papámat is nagyon szeretem. Bocsotok, a kis Brumi. Ezzel, anyukám, ez a nagyon hosszú levél kész. Aztán eszembe jutott valami, még ráírtam a levélre. Drága jó anyukám, nagyon jól érzem magam a Balaton partján. Dagi is, Jócsont is, Panasz Muki is nagyon jól érzi magát, de ők is írnak a szüleiknek, mert ők is nagyon szeretik a szüleiket. Bocsotok, a kis Brumi. Aztán megint eszembe jutott valami. Ezt is ráírtam a levélre. Drága jó anyukám! Nagyon sok kagylót találtunk a parton. Kicsiket is, és nagyokat is. De halat még nem fogtunk. Majd talán holnap fogunk, de nem biztos. Dagi hízott egy kicsit, én nem. Most még nem tudtuk egészen jól kitalálni a rejtelmes szigeteket, de majd talán kitaláljuk, és akkor elutazunk oda. De nem kell aggódni, mert visszajövünk. A Balaton nagyon szép, de mi nem megyünk be a mélyvízbe, és sokszor csókolom anyukámat és papámat. Szerető bocsotok, a kis Brumi. Már éppen össze akartam hajtani a levelet, amikor Dagi felkiáltott.
1: Hűha! Hát te nagyon beteg lehetsz, mert egészen fekete az orrod.
2: Hűha!
0: Mondta Jócsont is.
2: Egészen fekete, sőt, kék. És az arcodon is vannak foltok.
3: Hívjuk gyorsan a doktor bácsit,
0: kiáltotta ilyetten Panasz Muki.
1: Lázad nincs?
0: Kérdezte Dagi. Barátaim körülvettek. Látszott rajtuk, nagyon megijedtek. Biztosan valami nagy bajom van.
1: Éppen el akartunk utazni egy másik rejtelmes szigetre,
0: mondta Dagi, és nagyot sóhajtott.
1: S most a kis Brumi megbetegedett. Hárman pedig nem utazhatunk a szigetre, mert négyen vagyunk barátok.
3: Én vele maradok, mondta gyorsan Panasz Muki.
2: Én is vele maradok,
0: mondta Jócsont.
1: Én is,
0: kiáltotta Dagi. Elszomorodtam. Most nem utazhatunk a rejtelmes szigetekre, mert mind a négyen itthon maradunk. Aztán eszembe jutott valami. Kimentem, és alaposan megmostam az arcomat, meg a mancsomat is. Egészen kék lett a víz, mert levélírás közben nagyon betintáztam magam. Ettől volt fekete az orrom, meg foltos a képem. Barátaim nagyon elcsodálkoztak, amikor elmondtam nekik, mi történt. Elővettem ismét a levelet. Drága jó anyukám, írtam. Egyáltalán nem voltam beteg, csak összetintáztam magam, de már megmosakodtam. Ezzel a levél igazán kész. Dagit megcsípte egy szúnyog, de nem vakarja a helyét, mert kisebesedhet. Szerető bocsotok, a kis Brumi, aki teljesen egészséges, és üdvözlöm Kukit, a papagájomat, és Lalit, a mókusomat.
1: Ne nyald meg a bélyeget,
0: figyelmeztetett Dagi, amikor leragasztottam a borítékot,
1: hanem vizezd be,
0: tette hozzá. Aztán elvittük a levelet a postára. Bedobtuk. Akkor jutott eszembe, elfelejtettem meginni anyukámnak, hogy mi már 4 napja tanulunk úszni, mert a nénikém és a szomszéd bácsi tanít bennünket. Egyszerű, mancsokat kilökni, egy, lábakat kirúgni, 2. És közben nem szabad elmerülni, de mi úgysem merülhetünk el, mert rajtunk van a gumikarika. Akkor megint eszembe jutott valami. Mi az a 2?
1: Geddő az semmi,
0: magyarázta Dagi,
1: hanem a szomszéd bácsi úgy mondja a 2-t, hogy 2.
2: Így mondja is kész,
0: szólt Jócsont.
2: Tehát 1, 2.
1: Na, gyakoroljuk az úszást.
0: És ott a posta előtt lefeküdt a földre, kirögte a karját, aztán kirúgta a lábát, vagyis 1, 2. 1, 2.
1: Hallgass ide, jó csont!
3: Szólt rá Dagi.
1: Nem elég, hogy a Brumi elfelejtette megírni a szüleinek, hogy mi már jól tudunk úszni. Te itt az utcán rendetlenkedel. Azonnal fel! 1, 2.
3: Jó csont gyorsan felugrott, mert nem szereti, ha hátba vágják. Aztán lementünk a partra, és gyakoroltuk az úszást. Az ebédet nem mondom el, de nagyon jó volt. Megebédeltünk. 1, 2. Kicsit aludtunk, aztán Uzsgyi ismét a vízbe. A bácsi is ott volt, s egyszerre csak azt mondta,
1: most pedig leveszitek magatokról a gumikarikát, és úgy úsztok. Sőt, verseny lesz. Én ide állok középre, ti pedig a nádasnál kezdtek el úszni. Meglátjuk majd, ki lesz a győztes.
3: Én tudom, mondtam. Az lesz a győztes, aki hamarabb ér el a bácsihoz.
1: 1, 2.
3: Úszni kezdtünk. És ki lett a győztes? Mit gondoltok? Dagi?
2: Nem. Jó csont?
3: Nem. Én a kis Brumi?
2: Nem.
3: Hát akkor? Panasz Muki lett az első. Ő nyerte meg a versenyt.
0: Éljen Panasz Muki!
3: Kiáltottuk, és mancsoltunk.
1: Miért hívnak téged a barátaid Panasz Mukinak?
3: Kérdezte a bácsi. Csak, mondta Panasz Muki.
1: Ez nem felelet,
3: szólt a bácsi.
1: Azért,
3: mondta ekkor Jócsont, mert a bácsi közbevágott.
1: Nem téged kérdeztelek, Jócsont, hanem Panasz Mukit.
3: Panasz Muki a vizet nézte. Tetszik tudni, mondta lassan, közülünk senki sem nyafizik, senki sem fél, senki sem gyáva, de igazán senki. Csak én. Néha. De azt hiszem, én sem félek majd ezentúl, sőt, nagyon bátor leszek, és akármilyen vízisárkány bukkan is elő, és akárhogyan tátja ki valamennyi száját, én elébe állok, és megkérdezem tőle. Tudod-e te vízisárkány, ki vagyok én? A vízi sárkány pedig azt feleli, egyáltalán nem tudom, ki vagy, mert nem ismerlek. Akkor én azt mondom a vízi sárkánynak, aki illedelmes, az bemutatkozik. Azért most szép hangosan megmondom a nevemet. Én azelőtt Panasz Muki voltam, de remélem, a barátaim ismét rendes Mukinak szólítanak majd, sőt, nagyon szeretném, ha rendes Mukinak szólítanának. Ezért te, vízisárkány, légy szíves, csukd be valamennyi szádat, mert ha nyitott szájjal visszamegy a Balatonba, belemegy valamennyi szádba a víz, és sokat nyelsz majd.
1: Miféle vízisárkányról beszélsz?
3: Kérdezte a bácsi.
1: Egy nagy-nagy vízisárkányról,
3: szólt közbe Jócsont.
1: De ezt a vízisárkány mi találtuk ki, úgyhogy nagyon könnyű nem félni tőle. Ejnye, Jócsont,
3: mondta a bácsi.
1: Nem téged kérdeztelek. Na,
3: mondta aztán,
1: majd még beszélünk erről. Most pedig, ha megszáradtatok, elmegyünk a cukrászdába.
0: Cukrászdába? Kiáltott fel Dagi. Éljen, csak az a baj, hogy nem én vagyok a vízisárkány, mert ha én lennék a vízisárkány, mindegyik fejemmel ehetnék habos süteményt, és ha 10 fejem lenne, 10 szájjal ehetnék.
1: Ejnye, Dagi,
3: mondta a bácsi.
1: Hát te ilyen torkos vagy.
0: Sajnos, felelte Dagi, de szerencsére nem vagyok vízisárkány, úgyhogy csak annyi süteményt fogok enni, amennyit kapok.
3: Elindultunk. Hát az úton a cukrászda felé szemben lépegett velünk egy csoport liba. Amikor a gúnár meglátott bennünket, felemelte a fejét, s egyenesen Panasz Muki felé tartott. Nagyon sziszegett.
0: Jaj!
3: Kiáltott fel Muki. Nagyon sziszeg, és meg akarja csípni a barátaimat. Sőt, engem is meg akar csípni. És nem szeretem, ha a gúnár megcsíp minket, de nem félek tőle, mert már nem vagyok nagyon gyáva. Ezért azt mondom neked, te gúnár, hess, és légy szíves, menj másfelé, mert nekünk dolgunk van a cukrászdában, de ha mégis meg akarsz csípni valakit, akkor légy szíves, csak engem csíp meg, a barátaimat ne, de engemet is csak nagyon picit csíp meg, hogy ne fájjon.
0: Jött a Gunár mérgesen mögötte a libák, s kitértek az utunkból.
2: Én nem hívnálak téged többé panaszmukinak,
0: mondta a bácsi. Mi pedig ezt mondtuk.
3: Éljen rendes muki!
0: De most befejezem, mert beléptünk a cukrászdába.
3: Csokoládé fagylat veletek.

0: 15. fejezet, amelyben elindulnak a hajók, de nem maguktól. A nagy hiba. Másnap, amikor már sokat úsztunk és labdáztunk a vízben, azt mondta Dagi:
1: rendezzünk csónakversenyt, az a legjobb.
2: Persze, hogy az a legjobb,
0: mondta rögtön Jócsont.
2: De a csónakversenyhez csónak kell és evező. Honnan vegyünk csónakot?
1: Majd körülnézek,
0: felelte Dagi. Láttam, Muki körülnéz, én is körülnéztem.
2: De csónak nem volt sehol sem. De ha lett volna is, más csónakjához úgysem nyúlunk.
1: Nagy kár,
0: szólt Muki,
1: hogy nincs csónakunk, és ezért nem rendezhetünk versenyt.
3: Lesz négy csónakunk,
0: mondta Dagi.
3: Bízzátok csak rám, evezőnk azonban nem lesz.
1: Nagy kár,
0: szólt ismét panasz Muki,
1: hogy csónakunk lesz, de nem lesz evezőnk, s ezért nem rendezhetünk csónakversenyt.
3: De rendezünk,
0: mondta nevetve Dagi,
3: és az sem baj, hogy nincs evezőnk, mert mind a négyünknek van fújókája, a fújóka pedig pótolja az evezőt.
1: Nagy kár,
0: mondta erre Muki,
1: hogy fújókával pótoljuk az evezőt, mert nekem nincs fújókám, sőt, azt sem tudom, hogy mi az a fújóka.
2: Fúj egy nagyot,
0: nevetett Dagi.
3: Ez a fújóka. Vagyis fújni fogjuk a csónakokat, hogy elinduljanak és menjenek, és aki nagyobbat tud fújni, annak a csónakja megy majd a leggyorsabban, vagyis az lesz a győztes.
0: Muki nagyot csapott mancsával a vízbe.
1: Mégiscsak azt mondom, nagy kár, hogy mind a négyünknek van fújókája, vagyis tudnánk fújni a csónakokat, de nincsen csónakunk.
2: Majd én ide varázsolok csónakokat,
0: nevetett Dagi, és elszaladt. Bár ne szaladt volna el, mert amikor visszajött, négy ív csomagoló papírt hozott magával. A nénémtől kapta,
1: bár ne kapta volna,
0: mert Dagi letette a földre a papírokat, s egyenként hajtogatni kezdte őket. Először csákó formára hajtogatta a papírokat, aztán ebből lett a csónak. Négy szép papírcsónakot csinált, aztán elővette egy piros ceruzát, és minden csónakra ráírta pirossal a nevünket.
2: Felsorolom a versenyszabályokat,
0: mondta Dagi.
2: Vagyis 20 lépésre bemegyünk a vízbe, és egymás mellé állunk. A csónakokat magunk elé tesszük a vízbe, és az 1-2-3-ra mindenki fújni kezdi a magáit. Akinek a csónakja előbb ütődik a partnak, az lesz a győztes.
0: Bementünk tehát a Balatonba, s a csónakokat letettük magunk elé.
2: Amikor majd vezényelek, mindenki tegye hátra a mancsát,
0: mondta Dagi.
2: Nehogy a mancsotokkal lökjétek meg a csónakot, mert akkor az egész nem érvényes. 1, 2, 3,
0: kiáltotta Dagi. Hátra tettük a mancsunkat, s fújni kezdtük a csónakokat. A kis csónakok pedig ide-oda libegtek a vizen, de azért szépen haladtak előre a part felé. Felnéztem fújás közben, és láttam, Muki csónakja van elől, mert nagyon ügyesen fújta. Nagyon örültem, mert szerettem volna, ha Muki nyerné meg a versenyt. Dagi csónakja Jócson mellett úszott. Ezt sem bántam, mert nem szerettem volna, ha Dagi legyőzi Jócsontot, és az sem, ha Jócsont legyőzi Dagit. Az én csónakom viszont az utolsó volt. Ennek nem örültem, ezért hát erősen fújtam. Erőlködés közben aztán, nem tudom hogyan, egyszer csak felemeltem a térdem a vízből. A térdem pedig meglökte a csónakot. Úgy, hogy az én papírcsónakom hirtelen előre lendült, s maga mögött hagyta a Dagi és Jócson csónakját. Sőt, ahogy fújtam, Muki elé kerültem. Még egy kicsit kellett csak fújni, és az én csónakom került elsőnek a parthoz. Második lett Muki, harmadik Jócsont, negyedik Dagi.
2: Kihirdetem az eredményt,
0: mondta Dagi.
2: Az első Brumi lett.
1: Éljen, Brumi, a győztes! Háromszoros hurrá!
0: Kiáltotta Muki.
2: Csend!
0: szólt Dagi.
2: Mert folytatom, második lett Muki.
1: Éjjel, Muki!
0: Kiáltotta Jócsont.
1: Kétszeres hurrá, mert második lett.
2: Csend!
0: Mondta ismét Dagi.
2: Mert folytatom, harmadik lett Jócsont.
1: Éjjek!
0: Kiáltotta most közben Jócsont. De csak egy hurrá jár nekem.
2: A negyedik lettem én,
0: mondta Dagi,
2: vagyis az utolsó. Sajnos,
0: tette hozzá.
1: Hurrá!
0: Mondtam én. Aztán elnémultam. Most meg kellene mondani a barátaimnak, hogy a térdem segítségével győztem, tehát az egész nem érvényes. Sőt, egyáltalán nem érvényes. Nekem nem járt át háromszoros hurrá, sőt, egy sem. De nem tudtam megmondani, mert barátaim szorongatták a mancsomat. Ölelgettek. Sőt, Dagi háromszor hátba vágott, de nem nagyon. Hallgassatok ide, barátaim! Kezdtem, és közben szégyeltem magam. De Dagi erélyesen rám szólt.
2: Most még nem lehet beszélni,
0: mondta,
2: mert most a díjkiosztás következik.
0: Pszt, mondta Muki is. Jócsont pedig a szám elé tartotta a mancsát. Dagi kiszaladt a partra, és egy kis zacskóval tért vissza.
2: Díjkiosztás!
0: Kiáltotta, aztán hozzám lépett.
2: Nyisd ki a szád!
0: Szólt. Kinyitottam a számat. Bár ne nyitottam volna ki, mert Dagi két kocka cukrot tett a számba, és azt mondta.
2: Edd meg, mert ez az első díj.
0: Most mit csináljak? Nagyon elszomorodtam, mert a számba volt már az első díj. Nem vehettem ki, hogy visszaadjam, mert nem illik a szájba nyúlni. Különben is, mit csinálhattak volna barátaim az első díjjal, ha már egyszer az én számba volt?
2: Nyisd ki a szád!
0: Lépett most Dagi Mukihoz, és a Muki szájába tett egy kocka cukrot, mert az volt a második díj. Dagi ezután megvakarta a buksiját.
2: A harmadik díj, vagyis egy fél kocka cukor,
0: kezdte,
2: Jócsonnak jár, mert az ő csónakja érkezett be harmadiknak.
0: Jócsont már is kinyitotta a száját.
2: Várj, Jócsont,
0: mondta Dagi. Aztán hozzátette.
2: Nekem nem jár semmi, mert én lettem az utolsó. Ezért odaadom neked a harmadik díjat, ezt a fél kocka cukrot, bár én is szeretném megenni, mert jó édes. Várj, csak egy kicsit tartom még az acskóban.
0: Jócsont ismét kinyitotta a száját.
2: Tessék, itt van,
0: mondta ekkor hirtelen Dagi, és Jócsont mancsába nyomta az acskót. Jócsont lassan kivette a fél kocka cukrot az acskóból. Megnézte minden oldaláról, aztán visszatette az acskóba. Az acskót jól megrázta, és Dagihoz lépett.
1: Dagikám,
0: mondta,
1: ebben a kis zacskóban van egy fél kocka cukor, mint tudod, vagyis a harmadik díj, mert én lettem a versenyben a harmadik. A cukor pedig jó édes, és mi mindannyian nagyon szeretjük a cukrot.
2: Mit magyarázol annyit?
0: Mondta Dagi mérgesen.
2: Edd meg a díjadat és kész. Engem pedig nem kell emlékeztetni rá, hogy valamennyien szeretjük a cukrot, és hogy én is szeretem. Edd meg már a díjadat, és most menjünk úszni, mert úszni is nagyon jó.
1: Nagyon szeretném megenni,
0: felelte Jócsont,
1: mert a cukor jó édes.
2: Hát akkor edd meg már gyorsan,
0: szólt rá Dagi.
2: Ha én nyertem volna, akkor már rég megettem volna, mert cukrot enni nagyon jó.
1: Mégsem eszem meg,
0: felelte Jócsont,
1: bár cukrot enni igazán nagyon jó, hanem leteszem ezt az acskót a legfelső lépcsőre.
0: Miért tennéd a cukrot a legfelső lépcsőre? Kérdezte Muki.
1: Jaj, ne tedd le, hiszen az acskóban benne van a harmadik díj, vagyis egy fél kocka cukor, és esetleg kiugrik a vízből egy hal, és elkapja, a halnak pedig nem jár harmadik díj.
0: Jócson nevetett.
2: A hal nem eszik cukrot.
0: Muki folytatta.
1: Vagy pedig erre repül egy sirály, és felkapja, pedig a sirálynak sem jár a harmadik díj, amely benne van a zacskóban.
2: Ne félj, Muki,
0: mondta Jócsont.
1: A sirály sem kapja fel, hanem majd, amikor lemegyünk a vízbe, Dagi észreveszi, hogy egy zacskó van a legfelső lépcsőn. És akkor majd Dagi így szól.
3: Nicsak, valaki itt felejtette a harmadik díjat.
1: És én akkor azt mondom, nicsak, itt van az én harmadik díjam. Hű, jó, hogy Dagi megtalálta. Köszönöm szépen, Dagikám, hogy megtaláltad. Te vagy a nagyon becsületes megtaláló, ezért én a cukrot neked adom. Mert te jobban szereted, mint én. Bár én is nagyon szeretem, és ha a harmadik díj egy egész cukor lett volna, akkor ketté lehetne törni. De ez olyan kicsi, hogy edd meg csak te az egészet.
0: Ezzel odaszaladt a legfelső lépcsőhöz, és letette a zacskót. Dagi azonban nem vette fel.
3: A díjat nem lehet elajándékozni,
0: mondta komoran.
1: De várjatok, gyerekek! Én csak álltam ott szótlanul, és nagyon szomorú voltam. Ezért, bár nagyon jó lenne elmondani, mi történt az acskóval, a fejezetnek most mégis vége. Legyetek jobbak, mint én.

Bodó Béla, Brumi a Balatonon. A 8. rész hangzott el, elmondta Kristán Attila. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Rendezte Varga Andrea. A varázsdobozt hallották.

0: pisztácia kifogyott. Van vanília, karamell, tutti frutti, rumos dió és kávé.
1: Megegyeztem!
2: Akkor mondjuk, legyen egy kicsi mindenből, mondjuk legyen.
0: Tutti frutti, karamell, vanília, rumos dió, kávé.
2: Ja, csak ne spórolt ki a pisztáciát.

0: Endrődi Ági és a fellegjárók felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Májusban a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyersadat szerint 3,8%-kal, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyag kiskereskedelemben 8,4%-kal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a szezonális és naptárhatással kiigazított forgalom. Az országos kiskereskedelmi forgalom 48%-a az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 37%-a a nem élelmiszer kiskereskedelemben, 16%-a az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott, közölte a KSH. Több mint 480 millió forintból fejlesztik Orosháza több pontján a belterületi csapadékvíz elvezetési rendszert. A projekt közvetlenül több mint 1000 lakó ingatlant érint, tudatta az MTI-vel az önkormányzat hétfőn közleményben. A támogatást az uniós terület és településfejlesztési operatív program plusz keretéből nyerték el. A beruházás célja a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, annak érdekében, hogy a település

0: településrész természetes és épített környezetének védelme megvalósuljon, ezáltal csökkenjen a belterületek ár, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettsége, írták a közleményben. A déli körvasút építésének egyik látványos és mérnöki szempontból összetett munkafázisa zajlott a hétvégén a fővárosban, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium beruházásában. Egyben kiemelték, elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő, közel 80 éves vasúti híd teljes acélszerkezetét, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter vasárnap késő este a Facebook oldalán. Az MTI közlése szerint a több száz tonnás hídszerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb, 700 tonna teherbírású darujára, speciális önjáró szállítóegységekre, valamint hónapokig tartó előkészítésre és precíz mérnöki munkára volt szükség. A kiemelt hídszerkezetet a vasúti pálya nyomvonalán Kelenföld irányába szállították, ahol megkezdődik a bontása. Olvasható Vitézi Dávid bejegyzésében. Legalább 9-en meghaltak, 46-an pedig megsebesültek a Kijev elleni orosz rakéta és drón támadásban hétfőre virradó éjszaka, írja a HVG a BBC-re hivatkozva. Vitali Klitschko Kijev polgármestere közölte, az orosz ballisztikus rakéták több épületet is eltaláltak, egyes lakótömbökben tűz ütött ki. A mentőcsapatok jelenleg is túlélők után kutatnak a romok között, tette hozzá. Az oroszok bő egy nappal az ankarai NATO csúcs kezdete előtt mértek csapásokat az ukrán fővárosra. Az Észak-Atlanti Katonai Szövetség kedden kezdődő találkozóján részt vesz Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő is, aki várhatóan szerdán találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. Hazánk időjárásáról: a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulnak, amelyek északnyugatról délkelet felé tartanak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, sőt viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható, késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, a következő egy órában a Szociális Testvérek podcast sorozatát hallgathatják meg.
1: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Ródi Tamás vagyok, feleségemmel Zsófal, mi vagyunk a Lélekszava Podcastnak a házigazdái, ez a Szociális Testvérek Társaságának a podcast sorozata. Mai vendégeink pedig ketten vannak, ugye Keresztes Ilona, aki a vendégháznál a Fésznek, a Válaszutaknak, valamint a YouSpace-nek vagy most jelen pillanatban a főszerkesztője. Ugye nagyon sok fiatallal dolgoztál együtt, és
2: igen. Igen, tehát igen.
1: Igen.
2: Bocs, na. Csak hogy a Válaszutaknak nem vagyok, de voltam. Voltál, a Fésznek igen. Vagyok, vagy a YouSpace-nek vagyok, van. Szóval, hogy...
1: Igen, de hogy mindegyik de. Ez... Na, tehát ugye, hogy nagyon sokat dolgoztál együtt fiatalokkal, mert ugye erről fogunk beszélgetni, a másik pedig ugye, aki maga is fiatal, és kollégák is vagytok a YouSpace-en keresztül, ugye, méghozzá Tímár Dorottya, aki a Katolikus Szeretett Szolgálatnak a munkatársa, és ott, ha jól tudom, te demencia aktivista is vagy, az volt az egyik nagy projektje, vagy hát még mindig folyó nagy projektje a Szeretett Szolgálatnak, a másik pedig ugye a YouSpace, ahol te koordinátor, ugye?
3: Igen, projektkoordinátor
1: projekt vagyok. Koordinátor igen. Vagy. Igen. És akkor, amikor beszélgettünk, akkor kiderült, hogy az Ilona az online résznek a vezetője, te pedig az offline részt viszed magaddal. Na most, amiről beszélgetni fogunk, az pont ez, az ifjúság, mert hogy biztos ti is észrevettétek meg, hát nekem is feltűnt, hogy nagyon-nagyon sokat beszélnek ma a generációkról, a generációs különbségekről, hogy a most munkába lépő Z-generáció az valahogy más, mint amilyenek korábban voltak, erről a munkaadók is, meg az iskolák is, meg a tanárok is, meg mindenki beszél, és hogy valami van a levegőben, ami történik, és ugye neked hosszú-hosszú évtizedes tapasztalataid vannak fiatalokkal, Dorka, te meg magad is érintett vagy ebben az egész kérdésben, és együtt dolgoztuk ugyanazzal a csoporttal, a közösséggel. Na most, milyenek ezek a mai fiatalok? Ez lenne az első kérdés, hogy mások-e, ugyanolyanok-e, mit csinálnak, hogy csinálnak, szóval beszélgessünk kicsit róluk, mert aztán utána hoztam mindenfajta érdekes adatokat, csak ugye ilyen első benyomásként. Mások-e ezek a mai fiatalok? vagy nem.
2: De azért ez egy örökzöld dolog, hogy bezzeg a mai fiatalok,
1: persze,
2: bezzeg
1: az
2: időnben. Tehát, hogy a generációs különbségek azok tapinthatóak. Én például nagyon szeretem azokat a videókat, amik az öltözködést így végigmutatják, az AI csinál ilyeneket, hogy a korok évtizedekon keresztül hogy változott az öltözék, és most ránézni egy 100 évvel ezelőtti öltözékre annyira fura, és akkor meg természetes volt, és azok, ha ránéznek a mi öltözékünkre, akkor azt mondják, hogy hát ez azért vérgáz, de ez mégiscsak tisztes polgárasszony vagyok, és nadrágban járok, bocsánat. Tehát, hogy itt olyan változások vannak generációk között, amit az előző generációnak minimum meg kell szokni, tolerálni kell, és nem is biztos, hogy tudja teljesen tolerálni, az új generáció új lesz, ő másokra lesz képes, mást fog csinálni. Az új generáció energikus, az idősebb generáció fárad. Az új generáció tele van ötletekkel, inspirációkra vágyik, kalandokra vágyik, minden érdekli. Az idősebb generáció már spórol. Mi bölcsebbek vagyunk, nagyban gondolkodunk, kevesebbet mozdulunk, nem mindenre van már időnk, tehát, hogy mi más habitussal éljük az életünket. És sok tapasztalatunk van, amit úgy szeretnék beletenni a munkában. Na most, hogyha az idősebb generáció egy fiatallal dolgozik együtt, akkor ott lehetnek olyan feszültségek, amik ebből a különbözőségből fakadnak, és ezt kell tudni valahogy jól kezelni.
4: Csak hogy ez a különbség a ritmusban, hogy ennyire lelassultunk, és a fiatalok meg ennyire gyorsak, ez mindig ilyen volt szerinted? Hogy mindig ekkora volt a különbség?
2: Nem is a gyorsaságban és a lassúságban látom a különbséget, mert például néha én érzem úgy, hogy én vagyok a gyors, és a fiatalokat vonszolom magam után, tehát nekem néha van ilyen érzésem, hogy én döntök pillanatok alatt, én megcsinálom, ha fene-fené teszik is, akkor is végigcsinálom, fönnmaradok éjjel, mert megígértem, és néha van ilyen tapasztalatom, hogy a fiatalok meg úgy más dolgokkal el vannak foglalva, vagy ráérnek, vagy nem annyira fekszenek rá arra a projektbe, amiben közösen benne vagyunk, mert minden mással is foglalkoznak, vagy könnyebben elengedik, hogy majd lesz valami, vagy az Ilona biztos megoldja. Szóval, hogy ilyen tapasztalataim vannak, és ezek néha nagyon nehéz tapasztalatok, meg bosszantó tapasztalatok, máskor meg úgy gondolom, hogy olyan része is van ennek a munkának, hogy neveljem őket, és most megpróbálom megtanítani nekik, hogy mibe is vagyunk, és hogy ezt közösen kell vinni. És ez valakivel megy, és valakivel nem megy. Tehát a fiatalok sem egyformák, ők is különbözőek.
3: Egyébként szerintem ez azért nehéz megfogni ezt a kérdést, mert végül is ugyanaz történik minden fiatallal a 20-30 éves korában, és mégis minden teljesen más. És ezért nehéz arra válaszolni, hogy mik a különbségek, mert valójában semmi különbség nincsen, és valójában minden teljesen más, mint, nem tudom, 40 évvel ezelőtt, most csak mondtam valamit. És most beszéltünk arról, hogy mi zajlik a világban, beszéltünk arról, hogy milyen ingerek érik a mai fiatalokat, engem, beszéltünk arról, hogy ki milyen családból jön, beszéltünk arról, hogy kinek milyen a kapcsolata jó Istennel, nagyon-nagyon sok mindenről beszélhetünk, úgyhogy ezt
1: fogunk a mélyen. Nagyon jó téma, rengeteg mindent hoztam föl. Az első az legyen, hogy hadd hozzak most ide egy amerikai kutatást, egy amerikai nőnek, egy közgazdász professzornak volt egy ilyen kutatás, amik az értékhierarchiákat nézte meg, az égenerációs értékhierarchiát. És ott az jött ki számára, és azt viszonyította ahhoz képest, hogy a vállalat vezetők meg a HR szakemberek mit várnak el. Tehát, hogy milyen munkavállalót szeretnének, illetve mi az, amit a fiatal munkavállalók tudnak adni. Mik az ő 16 értékből lehetett választani. És kiderült, hogy az elsőt ő eudaimoniának nevezte, ami valójában az élet élvezete, amit korábban neveztek hedonizmusnak. Tehát, hogy ez jött ki legelsőnek, hogy az a legfontosabb, hogy én a munkámat élvezzem. Tehát élvezetet kell találnom benne. A második, ami értékként kijött, az az önkifejezés, az önazonosság, hogy én önazonos lehessek abban, amit csinálok, hogy ez nagyon-nagyon fontos. A harmadik, az önzetlenség, az altruizmusnak. Tehát, hogy segítsek valaki másokon. Hogy ez legyen értelme, legyen értéke annak, ami a mások számára is értéke, amit csinálok. A negyedik volt a jólét, hogy gazdag legyek. Az ötödik pedig, és szerintem ez is borzalmas érdekes, az esztétikon, a szépségre való törekvés, amit Tara Anne-Maria buddhizmusnak, beautizmusnak, vagy nem tudom, minek nevezett, tehát a vizuális kultúrára való odafigyelés, beleértve saját magamat is, hogy én jól nézek ki. Ezzel szemben ugye a menedzser, mit akarnak a HR menedzserek? Az első helyen volt a siker és teljesítmény orientáltság. Első hely. Ez 11. volt a fiataloknak a listája. A fejlődési igény, illetve a proaktivitás, hogy menjen elébe a dolgoknak, ez 14. volt a fiatalok listáján. És a munkaközpontúság, workcentrizmus, tehát hogy azért a munka öröméért, a munka kedvéért dolgozok, ez utolsó volt a fiatalok listáján. Megnézték azt, hogy hányan tudják, hány százaléka teljesíti, a nem is tudom, nagyon soknak, azt most már elfelejtettem, de 45 ezer fiatalnak a hány százaléka teljesíti ezt a három. Az első ötben mennyi van, hány százaléknak van benne ez a három, amit a HR vezetők elvárnak, és 2,04 százaléknak volt benne. Tehát itt valami óriási ellentmondás van, amit a fiatalok kínálni tudnak, illetve amit a munkavállalók, a munkaadók elvárnának, és hogy megy a nagy küzdelem azért a 2%, mert mindenki azt akarja magának megszerezni. Nem tudom, hogy a magyar helyzet ilyen, gyanítom, hogy nem. Tehát itt azért vannak kulturális különbségek. De hogy ez a, mit szóltok ez az értékhierarchiához? Például ez a az, hogy élvezem, amit csináljak, hogy az mennyire fontos.
3: Nem tudom elképzelni, hogy olyan helyen dolgozzak, amit nem élvezek, vagy úgy menjek be minden nap a munkahelyemre, hogy igazából nem szeretném azt csinálni, amit csinálok. Egészen azért a következő lépésért, ami meg azt hiszem az önazonosság volt.
1: Önazonosság, így van, az önazonosság.
3: Ott már tehát én például előrébb tenném talán az önazonosságot, de a kettő egymásból kapcsolódik. Tehát, hogyha látják rajtam, hogy én nem szeretnék, nem örömmel vagyok ott, és nem szeretnék oda menni, akkor nem lesz jó velem együtt dolgozni, és én sem fogom magamat szeretni. Szóval nálam ez összefügg.
1: Ez szerintem egy generációs különbség. Tehát az idősebbek, azért szerint én legalábbis vettem úgy részt, meg mentem úgy el dolgozni a munkahelyre, ahol nem szerettem, amit csináltam, mégis ott voltam, mert hálás voltam azért, hogy a munkám, és hogy kapok érte fizetést, és a fizetést haza tudom vinni.
2: Na, pont ezt akartam mondani, hogy igen, ez a jó, igen. Meg ez az álom munkavállalás, és én is erre törekedtem, tehát és így éltem le az életemet, és igen. Most is így élek, hogy önazonos vagyok, és szeretem azt, amit csinálok, és van értelme. De hát, hogy ember tömegek dolgoznak úgy, hogy megélhetésért munkahelyre mennek, és a pénzt hazaviszik, és ez a legmagasabb kategóriás és a legalacsonyabb kategóriás munkáján között is minden árnyalatban létezik, tehát, hogy utcaseprőnek, vagy kórháztakarítónak, vagy mit tudom én, halott öltöztetőnek, de nem az az álmunk, hogy ez legyünk, de azt is elvégzik börtönőrnek, és még sorolhatnék olyan munkaköröket, amik nagyon nehéz munkakörök, valakinek el kell végezni, és mindig lesz ember, akinek erre a fizetésre szüksége lesz, és el fogja végezni. És akkor ezen belül eldönti, hogy nekem most ez a munkám, ezért kapom a fizetésemet, becsülettel elvégzem, és munka után keresek magamnak egy hobbit, amivel meg jól érzem magamat, vagy választok egy önkéntességet, amivel meg felvidítom magam, vagy az élet értelmességét meg tudom élni, vagy nagy családot viszek, és akkor a családban viszont a gyerekeim nevelése az az életem értelme, és ezt kiszolgálja az a nem szeretem munkám, ami viszont a megélhetést lehetővé teszi.
3: Na, most elkezdtünk egy új sorozatot a YouSpace-ben, aminek azon a címen fut, hogy szakmák-szakok hivatás küldetés, és olyan emberekkel beszélünk. Próbáljuk a területeket, szakokat belülről megmutatni, tehát olyan emberekkel, olyan fiatalokkal beszélgetünk, akik éppen végeztek az egyetemen, már a munkájukban vannak, de még ugye a fiatal generációhoz tartoznak, és nem tudnék most olyat mondani, akivel beszélgetünk, és ne azt mondta volna, hogy neki a munkája nem a hobbija. Szóval, hogy ő a saját területen, ahol ő dolgozik, neki az, amiben ki tud teljesedni, és emellett lehet, hogy van még más ilyen dolog is, de nem tudom ezt külön határolni már, vagy pontosabban nehezen tudom
2: ezek
3: külön
2: azok
3: határolni.
2: A fiatalok, akiket úgy hívunk meg, igen, hogy ők igen. Megtalálták a hivatásukat, igen, a szakmájukat, igen, hogy megtaláltak egy jó szakmát, ami nekik vagy hivatás, vagy nem, mert az nem mindig ugyanaz, de mégiscsak egy jó szakma, amiben ő tehetséges, amire ő képes, mert vannak olyan képességei, és azt szeret. Ő csinálja. Tehát, hogy ez nem egy, hogy mondjam, reprezentatív minta, ami nálunk van, de pont azért beszélgetünk velük, hogy segítsenek abban, hogy ezt hogy kell elérni, vagy hogy lehet megtalálni.
3: Igen, hát nyilván mindig lesz olyan, akinek mondjuk pénzkeresés céljából el kell vállalni olyat, amit nem szeret, ez lehet, hogy velem is így lesz, nem tudni. Tehát ez nyilván ezt hozza az élet. Hát a motiváció kérdés, ez megint egy más dolog.
4: Igen, és mi van akkor, hogyha valami kudarc ér ezen az álló munkahelyen, vagy pedig olyan kollégákkal találkozol, akik megkeserítik az életedet, mert hogy ez nagyon sokszor így a saját gyerekeinknek így a tapasztalatából is halljuk, hogy több munkahelyen egyszerűen az a megkeseredett légkör, az teljesen megmérgezi azt az ő létüket, és hiába gondolják azt, hogy jót tudnának csinálni, meg szeretik, amit csinálnak, de ezek így nagyon nehezen viselik ezt el, hogy akkor mi történik, hogyha ilyennel találkozol?
3: Én biztos, hogy próbálnék egy olyan embert találni, akivel ezt meg tudom beszélni, és le tudom kommunikálni azt, hogy mit érzek. Na hát ez is egy érdekes kérdés, hogy mondjuk egy ember, aki egy fiatal, akinek van egy főnöke, megosztja-e vele az érzéseit, vagy nem? Én nem tudnám nem megosztani az érzéseimet, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy egy a munkahelyi légkör az működjön, és jó legyen, és pozitívan menjünk, aztán jöjjünk, aztán megint menjünk, megint jöjjünk ott a munkahelyen. Tehát például nekem az egy nagyon fontos dolog, hogy olyan kapcsolatot tudjak kialakítani a munkatársaimmal is, és a főnökömmel is, ami túlmegy azon, hogy akkor a határidőzéshez is legyen meg. Hogyha valamiért ez nem alakul ki, én nem tudnék szerintem hosszú távon olyan helyen lenni.
1: Ez fantasztikus. A Z-generációnak az átlagos munkaviszonya 1,8 év. Tehát én például arra emlékszem, hogy nekem olyan főnökeim voltak, hogy nekik mindegy volt, hogy én hogy érzem magam. Végezzem el azt a feladatot, ami ki van adva, és utána gondolhatok, amit akarok, utálhatom is, hogy tök mindegy. Tehát neki teljesen mindegy volt. Nem számított a munkaillékkor. Nyilván az ember egy idő után azért összecsiszolódik, meg úgy megszokják egymást, meg megtanulják egymást az emberek, és akkor tudják, hogy mit hogyan kell vinni. De csak hogy mennyire másképpen szocializáltam én a munkavilágába, mint amilyen elvárás, hogy neked van.
3: Egy olyan megközelítést is behoznék, hogy most fogok végezni mentálhigiénét az évben, és ugye erről tanulok, hogyha az ember nem érzi jól magát a bőrében, és nem szívesen éli az életét úgy, ahogy akkor változtasson, mert különben ebbe benne ragadni az nem jó.
2: Vagy legyen reziliens, azt is tanulod.
3: Persze, mert igen, csak egy pontig legyen.
2: Mondjuk én ehhez hozzá tudom azt tenni, hogy láttam például az édesapámat, aki a kommunizmus alatt volt történelem szakos tanár. És neki az például egy óriási kérdés volt, hogy keresztényként a történelem igazságait hogyan tanítja meg a gyerekeknek, és nagyon sok nyomás érte igazgatók részéről, mert ő nem állt be a rendszerbe, és nagyon sokat szenvedett, és nem azt választott, hogy ott hagyja a tanári pályát, hanem benne állt a tanári pályában, akármilyen igazgatója is legyen, és megteremtette azt a légkört az osztályteremben, ahol ő az igazságokat átadhatja, és még azt is vállalta, hogy esetleg egyes szülők feljelenték, és ebből konfliktus van, hogy kimondott történelmi igazságokat, mert nem tudott hazudni. De most én is, amikor bekerültem a rádióba, ugye a rádiónak ez egy hatalmas közösség, tehát ez egy településnyi közösség volt, már akkor is, amikor még nem az MTV-jával közösen volt, hanem a rádió maga volt csak a Bródy Sándor utcában, és ott sem mindenki örült az én megjelenésemnek a rendszerváltozás után, amikor a keresztények meg a konzervatívok megjelentek a műsor szolgáltatásban, mint tartalomgyártók, nem ezt ki kell mondani, ezt a kedves kollégáim is pontosan tudják, hogy ki nem örült nekem, kivel voltak csattanásaim, ki volt az, aki azt mondta, hogy nem kellene nekem innen fölállni és elmenni, stb. És láttam, hogy ez így nem komfortos. Nem komfortos, mert a közeg immunrendszere ki szeretne engem lökni arról a közszolgálati rádióból, ahol mindenkinek helye kéne, hogy legyen. Márpedig, ha én ott vagyok, és jó műsort csinálok, akkor, és én ezt szeretem csinálni, és ebben én boldog vagyok, és önazonos, akkor tetszik, nem tetszik, a főnök, meg a kollega, meg a nem tudom, én ott fogok maradni, amíg lehet. És én azt választottam, hogy én rádiózni szeretnék, rádiózni is fogok. És nem attól teszem függővé, hogy ezt a munkát én csinálom-e, szeretem-e, hogy engem ott mindenki szerete, és a főnököm hogy viszonyul, hanem azt mondtam, hogy itt állok, és maradok is.
3: Volt egy ilyen kérdés, hogy mi a, vagy hogy a kudarcot az ember hogyan kezeli, és hogy az is egy fontos kérdés, hogy mi a kudarc, az, hogy én úgymond felállok, és ott hagyom azt a helyet, és akkor új után nézek, mert nem érzem ott jól magam, hogy valakinek az a nagyobb kudarc, hogy minden nap mondjuk szembesül egy negatív élménnyel a munkahelyén, és szerintem ezt mindenkinek magában kell eldöntenie, hogy mi okoz benne nagyobb kudarcot, vagy nagyobb ütközéseket.
2: Meg hogy mennyire cserekompatibilis, mert van olyan munkahely, amivel el lehet menni, a Kossuth Rádióból nem lehet egy másik Kossuth Rádióba elmenni, hogyha az ember ott akkor dolgozik, ott dolgozik. Tehát, hogy vannak nem csereszabatos munkahelyek, de egyébként ez a habitus szerintem különbözik a mostani fiatal generáció és a mi generáción között, hogy jobban tűrjük a nehézségeket, és csináljuk, amit kell, és a fiatalok pedig inkább arra mennek, és keresnek egy olyat, ami könnyebb. De egyébként én is ezt tartom normálisnak, hogyha valaki tud váltani, és mer váltani, és van lehetősége váltani, akkor ne maradjon benne a rosszba, de ez nem ennyire egyszerű, illetve azt viszont tapasztalom a fiataloknál, hogy oda jönnek, mi is tapasztaljuk, ugye Youth Space-be jönnek, szeretnénk jönni, sorba állnak, hogy mi be akarunk kerülni, bekerülnek, képzést kapnak, odaülnek a stúdióba, örülnek, hogy ott ülnek a stúdióban, és akkor kiderül, hogy hetenként kell jönni, fel kell készülni, ott kell lenni időben, felelősen, ebben munkát kell tenni, az már egy kicsit kevésbé vállalható, nehéz. Tehát bele kell állni egy folyamatba, és vinni kell felelősséggel az egészet, és akkor elmennek egy vonzóbb, vagy egy másik irányba, vagy egyáltalán is abba hagyják, valaki tisztességgel visszajelez, hogy abba hagyja, valaki pedig egyszerűen csak felpárolog.
5: Ez a ghosting.
2: Hát ez egyszerűen, ez például nekem egy döbbenetes tapasztalat, hogy elpárolognak az emberek, és egyébként, hogy te is mondod, borzasztó, ezt egyébként sokan mondják, fiatalok is, akik ezt a saját bőrükön tapasztalják a társaik részéről. És közülük sem mindenki csinálja ezt, tehát ez is generáción belül azért egy különböző dolog. Úgyhogy ez egy nehéz tapasztalat néha.
4: De ez nem az élethelyzetekkel függ össze, mert te is mondtad az édesapádról, hogy hogyan megtanult egy rendszerben mégis ott maradni és helytállni, meg te is, ahogy bekerültél egy rendszerbe, de te már 4 gyerekes családanyaként egy nagyon biztos erkölcsi és tudattal, egy biztos öntudattal volt, tehát hogy tudod, hogy hol van a helyem, és hogy én... Nekem van egy olyan hátterem, amivel én meg tudok küzdeni ezekkel a nehézségekkel. Most a fiatalok bekerülnek egy munkahelyre, nincs családjuk, nincs semmilyen biztos támaszuk. A nőknek is az, hogy előbb a karrier, és utána majd a család meg a gyerek. És ez teljesen felfordul, nem az egész rendszer. Mert azt mondta pont egy barátnőm, aki 4 gyerek után ment vissza egy ilyen abszolút multihoz, és hogy a főnöknője mondta, hogy fú, csak ilyenekkel akarna dolgozni, mert hogy ők a legproblémamentesebbek. És hogy ez, hogy a társadalom valahol felborította az egészet, mert a férfiak is, amint van családjuk, amint van kiért dolgozniuk, akkor beleállnak a dologba. De amikor ott vagyok egy szál magam, és próbálok, tehát hogy akkor minek kéne nekem megfelelni? Vagy miért fontos ez?
3: Hát ez egy nagyon nehéz. Tehát, hogy én most ezt végignéz, én egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, szerintem nem én vagyok az átlag. Jó helyen dolgozom, jól érzem magam, attól dolgozom, jó emberekkel dolgozom, nem én vagyok szerintem az átlag. Tehát vannak barátném, akiken végignézek, hogy mit küzdenek azért, hogy jó munkahelyük legyen, és hogy hány interjúra elmennek ahhoz, hogy egy sikerüljön, és ugye hát már ilyen nincsen, hogy mindenki válaszol meg. Hát ahol nem nyert felvételt, ott nincs egy válasz, e-mail sincsen. De hogy ezt akarom mondani, hogy Az, hogy kijössz az egyetemről, ugye legyen alap, valami alapdiplomád, mert ugye az fontos, legyen minimum egy, de jó, ha kettő nyelvvizsgád, ne legyen ugye még, ez a család kérdés, ez olyan érdekes dolog, mert ugye ez önéletrajzba ezt nem lehet, nem kell beleírni, a munkaadó erre nem kérdezhet rá hivatalosan. Kérdés számomra, hogy akkor itt mi lehet itt a munkaadók fejébe, illetve legyen minimum egy-két év munkatapasztalatod, úgyhogy egyébként most jöttél ki az egyetemről, és el szeretnél helyezkedni. Tehát, hogy ezeknek megfelelni majdhogy nem lehetetlen, én azt gondolom.
2: Mégis mindenki elhelyezkedik valahol. Tehát
1: valahogy
3: elkezdődik.
1: Igen,
3: ez így van, valahol elkezdődik. De mondjuk én pont tudok olyan példákat most a fejemben sorolni, ahol láttam ezt az éves procedúrát, hogy nem sikerült. Oké, elmegy az ember a Mekibe. Tehát valljuk be, hogy nem ott képzeli el az életét.
2: Igen, és ugye igazad van, amikor azt mondod, hogy meg kell nézni, hogy mi történik a világban közben. Mert azért, amikor az én szüleimnek tényleg, most olyan közhelyesen hangzik, de fel kellett építeni az országot, és a romok között házasodtak, meg élték az életüket, ott az, hogy van egy munkahely, az nagyon fontos volt, és eközben, hogy a család az igazi megtartó erő, és egy felborult, éppen a kommunizmus által leurolt, és Isten tudja, ez meddig tart állapotban. A külvilág nem a szeretett közösséget jelentette, hanem a dzsungelt, ahol egy macsétával közlekedünk, és valahogy túlélünk, és aztán otthon majd egymást szeretjük. Tehát ez is egy habitus. Vagy az, hogy úgy állapították meg az egyetemi férőhelyeket, hogy a társadalomban milyen munkahelyekre van éppen szükség, milyen számban. Volt egy teljes foglalkoztatottság a társadalomban, tehát ha valakinek nem volt munkahelye, az közveszélyes munkakerülő volt, tehát mindenkinek lett munkája. Volt egy ilyen munkabiztonság. Senki nem volt túlterhelve a munkahelyén, nagyon sok ember dolgozott egy dolgon, tehát csak a rádióban, mekkora stáb tömeg dolgozott egy olyan műsor, amit én egy ekkora eszközzel és a kis laptopommal megcsinálok egy óra alatt. Tehát, hogy ez is rengeteget változott, hogy akkor nagyon sokan dolgoztak, együtt dolgoztak, más volt a munkahelyi közeg, a munkamorál, a leterheltség nagyon más volt, és az is, hogy milyen lehetőségek kínálkoztak egy fiatalnak. Tehát, hogy nem lehetett külföldre menni, nem lehetett külföldön tanulni, 3 évente lehetett 2 hétre kiutazni, 3 évente kaptál valami kis valutát, tehát hogy itthon kellett lenni. Aztán kommunizmus volt, tehát vallási közösségek, egyáltalán gyülekezni egyáltalán nem lehetett. Tehát az ő nekik, és még nekünk is, az, hogy van egy hittancsoport, hogy van egy kiránduló csoport, az egy nagy dolog volt. Nagyon megbecsültük, hogy van egy közösségünk, egy ilyen offline, amivel Dorka dolgozik, hogy nekünk van egy ilyen, az egy 7 szentség volt, hogy hát ott vagyok minden alkalommal, vagy hogy van egy kórus, ahova járt, én is évekig jártam, hogy ott heti 2-szer este 2,5-3 órás kórus próbán ott voltunk jegybe, gyűrűbe, időre, családanyák, egyetemisták, nagymamák, tehát, hogy itt nem volt kérdés, itt nem jössz kórus próbára, mert más van, nem volt más. És most pedig úgy tele vannak programokkal, hogy tényleg nem tudsz úgy felkelni, hogy ki ne ugorjon egy olyan Facebook esemény, amire hát tényleg nagyon ott kéne legyek.
3: Igen, de igen, ehhez képest tényleg nagyon más van most, tehát most azért sokkal több a lehetőség, sőt, rengeteg a lehetőség, és én azt gondolom, hogy ez nagyon össze tudja zavarni a fiatalokat.
1: Ez mennyire így van, tehát ennek van már szociológiája is, hogy a tulajdonképpen paralizálni tud, tehát nem hogy segít, hanem éppenséggel lebizonytalanít, mert átállít, keres üzemmódba, hogy az ember sosem nem tud elköteleződni valami mellett, hogy akkor én ezt fogom csinálni.
2: Tehát nem véletlenül ez a FOMO érzés. Kimaradsz valamiből, és hogy bármit választasz, rögtön másik 10-ről lemondtál, ha oda elmész, akkor kimaradtál másik 20-ból, és ez az állandó minden van, és mégis egy állandó veszteségérzésben vagy. Mikor nekünk nem volt minden, hanem nagyon kevés volt, akkor mi folyton nyertünk azon, hogy elmentünk kirándulni, vagy elutaztunk a kórussal, vagy adtunk egy koncertet, folyton nyertünk, az csodálatos volt. Fú, hát micsoda fiatalságunk volt. Most meg folyton rettegnek, hogy elvesztenek valamit.
1: Igen, azért ez egy más életérzés. Tehát, hogy amikor tényleg az ember az attól retteg, hogy kimarad valamiből, és hogy ez, ugye, amit hedonizmusnak neveztek, ezt nem bírom kimondani, eudaimóniának, ugye, mert azért, direkt azért használt ez a kutató ezt a szót, mert hogy ne a hedonizmus használja, mert az ilyen negatív konnotációi vannak, de hogy ez az élvezzem az életet, hogy tényleg öröm, mert hogy az volt a magyarázat erre, hogy nem szabad az örömet elnapolni. De nem azonnal meg kell élni, és miért? Mert az alapélményük, és kíváncsi vagyok, hogy ez mit szóltok, az a COVID és a bizonytalanság. Tehát a COVID bármikor jöhet egy újabb. Tehát a COVID egy olyan alapélmény, amelyik meghatároz ennek a generációnak gondolkodását, bármikor megfoszthatnak engem bármitől. Bármikor jöhet egy újabb pandémia, megint be fognak zárni, most azonnal ki kell élveznem az életet, mert egyébként nem lesz a lehetőségem. Itt a háború, úgyis meg fogok halni, minek dolgozzak, 40 éves koromban kitiporják a belemet és kirúgnak. Projektszemlélet, mit tudom, menjek innen, tűnjek el. Most kell élveznem az életet, mert nem lesz rá egyébként időm. Szóval, hogy ez egy ilyen életérzés.
3: Hát ez nagyon jó, hogy ez be lett hozva, mert mondjuk egy olyan gyerek, hogy beszélek itt ugye magamról tudok beszélni, aki abszolút egy biztonságban nőtt fel, biztos keretek között nőtt fel, az volt az a jellemző a családunkról, hogy tervez előre, és akkor jön egy ilyen, ledobnak egy ilyen Covidot, és akkor hirtelen ugye otthon, ugye én az a generáció vagyok, vagy az a pár év vagyok, ahol akik ugye az érettségit a Covidban sikerült írni, szalagavatom ugye nem volt, ballagásom nem volt, tehát hogy annyira nagyon sok mindent vett el a Covid a biztonsággal együtt, ami való igaz, hogy kihat egyébként a jelenlegi életemre is. Meg szerintem mondhatom ezt akár több eszemben is, mert biztos, hogy nem vagyok ezzel egyedül. És hát még ugye az, hogy mondjuk látni a családomat, hogy ők hogyan változtak mondjuk a COVID hatására, pedig ugye ők meg a szüleim, nem az én generációm, de hogy mennyire, hogy ők, tehát hogy őket is mennyire nagyon megviselte ez a dolog. Hát igen, ez abszolút kihatással van a mindennapokra is.
4: És ez, hogy az elbizonytalanodás, a jövőtől való félelem, a kiábrándultság, hogy ez például mind-mind azt mondják, hogy ez annyira jellemzi ezt a generációt, hogy például nekünk egy tapasztalatunk, vezetünk egy online társkeresőt, a párkat.hu-t, és hogy ott a lányok, azok egyszerűen kezdenek elszivárogni, eltűnni, és azt mondják a férfiak, hogy a nők nem akarnak megházasodni, nem akarnak családot, félnek, hogy ami eddig pont fordítva volt, hogy a férfiakat kellett valahogy beráncigálni egy házasságba, vagy egy családba, most a nők azok, akik elbizonytalanodtak, és hogy te mennyire érzed ezt a jelenséget, és mennyire tartod ezt relevánsnak?
3: Hát a jövőtől való félelmet, meg ezt a bizonytalanságérzést, ezt abszolút, ezt a saját bőrömön is tapasztalom. Jó, ilyen kapaszkodókat kell találni, amiben az ember úgy kicsit sokszor érzem azt, hogy már annyira jövőben gondolkodom, és a jövőben vagyok, hogy vissza kell magam.
2: Már úgy fejben annyira úgy vagy, hogy nem a jelent életnek.
3: Így van, hogy félek. Uh-huh. Félelem érzés van bennem, hogyha arra gondolok, hogy mi lesz 5 év múlva, vagy 10 év múlva.
2: Hogy és van, mire gondolsz, hogy mi lesz? Mert mi van a fejében, amikor
3: az,
2: ez
3: hogy,
2: a
3: hogy nem látom magam, hogy hol leszek.
2: De ki látja magát ez 5 év múlva?
1: Akkor
2: mi sem látjuk régen, vagy láttuk magunkat?
4: Dehogy nem, abszolút, abszolút. Volt egy elképzelésünk, hogy 5 év múlva én már szeretném, hogyha férnél lennék, lenne gyerekem, vagy akármi. Uh-huh. Hát, hogy ez bennem, hát teljesen egyértelmű volt ilyen idős koromban.
3: Igen, azon meglepődöm egyébként, hogy a lányok, vagy a fiatal nők így gondolkodnak. Ezt én nem tapasztalom körülöttem, tehát az én környezetemben a családcentrikusság azért az előtérben van. Nem mondom azt, hogy ezek a 20-as évek, de tehát hogy érzem azt, hogy ez folyamat, ezért téma, és folyamatosan beszélgettünk róla egy a barátnőimmel, meg a barátaimmal kapcsolatban, igen, velük.
1: Igen, mert amit a Zsófi is említett, tehát ez sajnos amerikai kutatási adat, mi mondjuk ezen a párkoton keresztül láttuk ezt, ugye korábban az volt, hogy 60-40% volt a nők aránya, mert ez tényleg kifejezetten házastárs kereső, tehát itt a többi az nem játszik, a többi cél, amiért keresnek partner. De hogy most megfordult, és 55-45 a férfiak aránya, és hogy megerősödtek a férfiak, és most már 20-as éveikben, tehát vannak olyan fiatal férfiak, akik nem találnak megfelelő lányt a környezetükben, aki házasulandó lenne, és jön, és itt keresi.
4: De, most, de hát ez az, amit igen. Te is mondasz, hogy 20-as években nem is tudod, tehát hogy majd.
1: Igen.
4: És egy 20 éves fiú akkor mit kezdjen a lányokkal, hogyha ők azt gondolják, hogy majd?
1: Jó. Igen, de mindegy, csak hogy befejezem, mert ugye az amerikai, most meg 2-3 évvel ezelőtt fordult meg az arány, hogy a középiskola végén, a középiskola befejező egyetemet elkezdő fiatal nőknek a nők, kevesebben vannak, akik házasságban képzelik az életüket, mint a férfiak. Tehát eddig magasan vezettek a nők, és most a férfiak nagyjából ugyanazon a szinten vannak, ez 75%, és a nők becsökkentek 75 alá 60 valamennyi 8%-ra, és eddig 85 vagy 89 volt.
2: Szóval igen, hát ezért ebben van az egzisztenciális háttér szerintem.
1: Biztos.
2: Tehát, hogy egyre inkább egy nő képes olyan biztos. Pozícióba kerülni, hogy önmagát eltartja, hogy az ő megélhetése, léte, sőt, még a gyerekvállalása sem feltétlenül függ egy másik férfitől, akivel neki feltétlenül össze kell kötni az életét, és úgy gondolja, hogy legalábbis pillanatnyilag, de lehet, hogy hosszabb távon, és lehet, hogy végig, egyedül sokkal egyszerűbb. És emögött egyébként nagyon sok csalódás van. Nők csalódása férfiakban, hogy összekötöttem az életemet, odaadtam a testemet, a lelkemet, bíztam benne, szerettem, és akkor kihasznált, eldobott, megcsalt, nem tudom, tehát, hogy ez megint olyan, hogy benne vagyok egy több százezer nőt magába foglaló Facebook csoportban pont ezért, mert ugye téma nekem a nők élete, és kíváncsi vagyok, hogy mi lakik a nőkben. Olyan mértékű csalódottság a férfiakban, hogy ez elmondhatatlan. Tehát, hogy...
1: Igen.
2: Ennyi csalódás után nem csoda, hogy azt mondja, hogy köszönöm szépen, van fizetésem, tudok egy lakást bérelni, vagy venni, vagy nem tudom, és még egy gyereket is össze tudok nélküle hozni, sokkal egyszerűbb az élet, mint hogy én ilyen nyomkövetőkkel nézem, hogy ő megcsal, nem csal, tehát ez egy állandó kérdés, hogy bízhatok-e benne, és ez a gyerekvállalásra is kihat, hogy bízhatok-e benne, hogy szüljek-e neki gyereket, hogy stb. Persze korábban is voltak megcsalások, de a korábbi társadalmi rendszer, a társadalmi felépítés egy stabil házasságpárti keret volt. Az, hogy ezen a kereten belül egyébként voltak szűzen férhez menő lányok és legénykorukat vastagon kiélt férfiak, hogy egyáltalán nem volt szokatlan, hogy egy polgári vagy főúri vagy bármilyen családban a családfő simán kikacsingasson a házasságból, a nőnek viszont ez elfogadhatatlan, nő részéről elfogadhatatlan volt. Ez ugye egy egyensúlytalanságot hozott, de mégiscsak egy látszólagos társadalmi szintű stabilitást eredményezett. És akkor a nők csodálkozunk, azt mondják, hogy na végre most már akkor én sem vagyok ebbe a keretbe szorítva, inkább én magam megélem az életemet. Szóval lehet, hogy ez van mögötte, de hát, hogy mondjam, ez egy akkora jelenség, amit ti mondottok, abszolút, hogy mit lehet ezzel pár perc alatt kezdeni.
1: És akkor most mondok még egy, bocsánat, mondja fel.
3: Csak hogy erre rácsodlak, az úgy neki menni egy házasságnak, vagy a házasság gondolatának, hogy tudjuk jól a statisztikákat, hogy hány házasságban mennyi válással végződik, és visszatérünk oda, hogy ez önmagában, ez a tudat olyan bizonytalanságot okoz szerintem az emberekben, nőkben, férfiakban egyaránt, ami feldolgozott. Tehát még meg se történik a házasság, és már az embernek fel kell ezt dolgoznia, hogy a gondolataiban ez van, hogy jaj, csak nehogy az enyém válassa, vagy nehogy én legyek az a 10-ből 7.
2: Hát csak kérdés, hogy ugye az benne van a fejetekben, hogy X házasság válással végződik, de hogy sokkal több meg nem kötött házasság, párkapcsolat, együttélési kapcsolat végződik szakítással. Tehát sokkal több megy szét így, és ezek megélés, és hétköznapi praktikus helyzet szerint tulajdonképpen házasságszerű együttélés forma, hogy egy lakásban lakunk, egy konyhában főzünk, ott a mosógép, abban benne van a szennyesünk, ő hazajön, én megkérdezem, hova megy, mikor jön, stb. Tehát ez egy teljesen minden szempontból, anyagilag, emberileg, lelkileg, testileg, minden hogyan egy házasságszerű életforma, és ezeknek a többsége szétmegy. Igen. És sokkal több megy szét, mint házasság megy szét, azért, mert hogyha társadalmilag elfogadott az, hogy együttéléses párkapcsolatban élegessünk együtt, akkor, ha valaki már eldönti, hogy én házasodom, akkor azért ezt nagyon megnézi. És ezért, hogyha végül már megköttetik egy házasság, akkor nagy valószínűséggel jobban bírja a gyűrődést, a kapcsolat, mint meg hogy lehet, hogy azok a rétegek házasodnak inkább, akiknek annál több is van, mint hogy adminisztratív házasságot szeretnék, hanem esetleg ezt mondjuk lelkileg, vagy transzcendentálisan is jobban megélik, és komolyabban veszik, és előkészítik, és hogy valójában én azt látom, hogy erre, mintha ti nem lennétek fölkészítve, vagy nem volna elég muníciótok, hogy hogy kell felépíteni az emberi kapcsolatokat, hogy kell a párkapcsolatot a család irányába vinni, és hogy úgy keresni, és úgy megélni, hogy az a felé vigye. Nem tudom, hogy ezt te hogy látod, hogy erre van-e segítség, vagy nincs? Vagy...
3: Hú, ez amúgy nagyon nehéz, mert oda tudok visszamenni, hogy ki milyen családban jön, és ki mit lát otthon, és szerintem ez kulcsfontosságú. Mondom ezt úgy, hogy én milyen harmonikus családban nőttem föl, és nem vagyok házas, szóval, hogy nem csak ezen múlik. Tehát, de hogy például én úgy érzem, megkaptam azt a támogató közeget, és azt az értékrendet, ami alapján én mondjuk egészségesen tudok tekinteni ez irányba, aztán más kérdés, hogy bennem ezek a bizonytalanságok abszolút jelen vannak, amikről itt most beszélgettünk, a mai világ okozta bizonytalanságok, a Covid-tal, a háború, a házasság, a gyerekvállalás, stb. De hogy mégis azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat számít az, hogy ki mit lát otthon, és hogy ki miből jön, és hogy ki mit kap, milyen értékeket kap, és hogy kinek milyen az Isten kapcsolata.
2: Mert valójában ez a felkészítés, nem, hogy mit kapott otthon, tehát mit látott, hogy igen, látja az élet. Az életet, és ugye akinek ilyen nincs, mondjuk a családja bizonytalanabb, változóbb válás volt, nem tudom, annak sokkal nehezebb egy ilyesfajta tapasztalatot, vagy egy ilyesfajta emberi tudást összeszedni.
3: Igen, vagy negatív tapasztalatot pozitívra
2: fordítani. Igen, ez is. Igen.
1: Nagyon érdekes, említetted az Isten kapcsolatot, hogy mit tud kezdeni az a generáció, amelyik hát ugye első helyre sorolja az önazonosságot, vagy mondjuk az élet élvezetét, azzal a vallással, amelyik azt mondja, hogy tagadd meg önmagadat, ne írd ki azonnal a vágyaidat, bőjtőjél, szolgálat, vesd alá magad a szolgálatnak, stb. Tehát pontosan, mint hogyha az ellentétes értékeket mondaná, mint amit a fiatalok ma gondolnak, vagy hisznek, vagy szeretnének megvalósítani. Mit tudnak kezdeni ezzel a vallással?
3: Én látok mindkettőre példát, szóval én nagyon nekem, ha most az offline, a YouSpace offline-ról beszélgetünk, ott ugye a közös kapcsolat, a közös, mindannyiunk közös metszete az Isten. És az a hit, ami bennünk van, és ami alapján beszélgetünk hétről hétre, és ott nem kérdés. Tehát, hogy az, ami ott zajlik. És akkor ezzel szemben, de mondjuk ott olyan, a családok is olyanok, szóval azért más, megint bocsánat, igen, muszáj ide visszasatolnom, hogy ki mit lát otthon, ki miben nő fel, akinek nem gyerekkorának minden napja abban nevelődött, hogy a jó Istennel együtt van, szerintem ő neki nehezebb. Én azt gondolom, neki nehezebb mondjuk ezt az origót megtalálni a magában, nem tudom, fiatal felnőtt korában, és akkor onnan elkezdeni felépíteni. Aztán nyilván erre is vannak, aki meg nem ezt mondja, valaki azt mondja, hogy könnyebb felnőtt megtérőként, ilyet is hallottam már, mert akkor jön el az életében egy olyan pont, egy olyan változás, amitől kezdve meg már egyenes út, szóval fú, igen, ez nagyon nehéz, és akkor ott vannak mondjuk azok a barátaim, akik mondjuk nem vallásosak, és egy más hit szerint élik az életüket, amiben mondjuk a jó Isten nincsen benne, és a kettő között hatalmas a különbség. Szóval mondjuk a két csoport között, vagy közösség között, vagy a két oldal között.
2: Te látod a különbséget az életvitelben, a gondolkodásban, vagy az életminőségükben? Abszolút. És meg tudod fogalmazni ezt a különbséget?
3: Az a tudat, hogy valaki vigyáz ránk, és minden úgy történik, ahogy történnie kell, az egy olyan megnyugvást ad a mindennapokban, ami nélkül nagyon nehéz lehet szerintem élni. Most itt a 21. században, és egyébként is, de most szerintem különösen, és én nem tudnék enélkül élni, enélkül a bizonyosság nélkül, hogy rám a Jóisten vigyáz minden nap.
2: Ez azért érdekes, hogy Dorka ezt a biztonságot említi, egyébként ezt én is megélem. Én még azt szoktam magamban így, azt ez a kép van, hogy egy nagyon magas boltív van mögöttem, vagy hogy nyitva van az ég, és hogy ez egy olyan jó levegőt biztosít, tehát hogy nem vagyok bezárva, és nem nekem kell küzdeni, és hogy nem vagyok egyedül. De mégis akik nem hívők, vagy akik nincsenek az egyházban benne, vagy akik a vallásosokat kívülről tekintik, ők inkább azt látják, amit ugye az előbb a Tamás felsorolt, hogy tagad meg önmagad, mondj le magadról, hozzál áldozatot, nem tudom micsoda. És hogy mennyire érdekes, hogy másképp látják, mint ahogy mi ezt belülről megéljük. És hogy persze, hogy vannak korlátaink, meg erkölcsi elveink, nem is annyira a szabály az érdekes itt, hanem az alapelv, amikre a szabály épül, hogy ezek szerint élünk, ez is inkább biztonságot jelent, illetve hogy felérjük ésszel, hogy ez nekünk így éri meg. És ezért nekünk inkább könnyű, mint nehéz, de ők, akik ezt így nem tudják tekinteni, ők úgy látják, hogy nekünk nehezebb. Viszont ha egy fiatal elmegy egy multihoz dolgozni, ugye valamit valamiért, hogy van egy jó munka, egy jó presztízs, jól mutat az önéletrajzában, jó fizetést kap érte esetleg, mennyi önfeláldozásra képes? Tehát az, hogy alsó hangon 12 órát vagy bent.
1: Eddig is 8-10 évet.
2: Éjjel fél egykor küldözgetett e-mailekkel kell bizonygatod, hogy te nagyon rajta vagy az ügyön. És hogy megmondják neked, hogy hány centi lehet a szoknyád, és milyen tűsarkad legyen, és hogy jelenjél meg, és mit tehetsz, és hányszor, és hány percig mehetsz kipisilni, és hol ebédelhetsz, és nem tudom. Tehát, hogy olyan a multiknál dolgozó fiatalok olyan kötöttség között élnek, hogy a gyomruk rámegy. Tehát én beszéltem olyan fiatalra, nem egyel, aki azt mondta, hogy 2 évig bírtam a multinál, és hogy átlag kb. 2 évig bírják a multinál, mert akkora önfeláldozást követel. De hogyha valaki indít egy vállalkozást, akkor kénytelen egy csomó mindent feladni, a kényelmet, a szabadidőt, akkor nincs az, hogy én most csak így beteg vagyok, vagy én csak most így elutazok, hanem etetni kell a vállalkozást, építeni kell a vállalkozást, embereket kell találni, vinni kell a projektet, tájékozódni kell, üzleti kapcsolatokat kell kötni, jogászt kell találni, tehát hogy vinni kell, tehát és hogy családot alapítasz, akkor is. Tehát, hogy nincs olyan élet, amikor az ember most hedonistaként, vagy nem tudom micsodaként élheti az életét, hogy körülötte van a világ, körülötte működik a gazdaság, az infrastruktúra. Ketyeg, kattog, minden olajozott, hogy aktuális problémát vessek föl. Tehát, hogy egyszerűen ilyen nincs. És ez az, amit én tapasztalok fiatal közösségekben, hogy gyakran úgy tekintenek a létező dolgokra, mint hogyha azok ilyen égből potyannának, mindig ott lennének, és ők oda betekintenek, egy kicsit ott el vannak, fogyasztják, aztán, hogyha nem nyújt nekik eleget, akkor onnan szépen kijönnek, és nem győzöm magyarázni, de ez körülbelül 20 éve, mióta fiatalokkal bármit csinálok. Ez egy állandóan visszatérő mantra, hogy a közösség, a csapat, amiben dolgozol, ez nem egy erős fal, meg egy épület, amiben te bemész, kimész, te vagy a tégla. Az egyik. És ha valaha dzsengáztál, akkor pontosan tudod, hogy hányat lehet onnan kiszedni összeomlás nélkül. És hogyha ezt nem fogod fel, akkor vakon vagy, és azt se tudod, merre vagy arccal. Tehát, hogy muszáj ezeket látni világosan, és felelős vagy. Tehát, hogy ezt is én szoktam mondani, nem szeretik amúgy. Tehát, hogy amikor én így megpróbálom ezeket átadni, akkor én nagyon keménynek tűnök, és ilyenkor ők teljesen meg vannak rettenve, hogy milyen, mikkel jövök. Pedig Dorka nem ő kivétel, de hogy én úgy érzem, hogy ezeket, ha tetszik, ha nem, én szeretném átadni nekik, szeretném nekik megtanítani. Én úgy érzem, hogy ez, ha egy közösséget viszek, ha fiatalokkal foglalkozom, ha nem tudják, nem baj, nem így nőttek föl, nem tudja, nem ezért, de valaki mondja már meg neki, hogy ez így van.
4: De mi neveltük ezt a generációt, és azt látom, hogy...
2: Hát én nem, mert azt a generációt nem én neveltem.
4: Igen, de hogy például az egyházi közösségekben is, hogy a szülők azok, akik nem engedik a gyereket, mert a gyereknek fontosabb az, hogy eljusson az edzésre, elmenjen a külön órára, hogy fölvegyék a jó iskolába, és azért mindent megtegyen. Tehát, hogy azok, akik nyomják abba, hogy kisfiam, kislányom, építsd föl magadat, építsd föl a karrieredet, építsd föl és te vagy mindennek a központja, és az, hogy mi fér bele, az, hogy a te fejlődésed szempontjából, és ebből a közösség általában egy sok szülőnél, ami az utolsó, aminek most már mindenhol ezt mondják, hogy aznak kéne lenni a legelsőnek így az érzelmi intelligencia, meg minden fejlődése szempontjából. Hogy
3: én nagyon azt mondom, mindenkinek nem jár közösségbe, járjon, keressen magának egy közösséget, egy közösség, egy megtartó erő. Közös, tehát ott kell lenni, tehát nyilvánvalóan, tehát az nem fog úgy működni, hogy az ember egyszer ott van, aztán két hétig nem, aztán megint elmegy egyszer, de én 18 éven keresztül tartoztam egy közösséghez, egyébként ez egy néptánc közösség volt, én ott az életnek minden kis szegmensét úgy érzem, hogy megkaptam picibe, de nagyon sok mindennel találkoztam, nagyon sokféle emberrel találkoztam, oda jártam 6 éves koromtól kezdve, egészen 20, nem tudom hány éves koromig, és gyakorlatilag felnőttem, és amellett, hogy egyébként az milyen volt az a 18 év, amellett ma azok az emberek, akik ott akkor ott egymást végigkísértük a nehéz helyzetekben, a felvételig, az érettségi, a nem tudom, halálesetek, stb. A sok verseny, a közös próbák, tehát amellett ez olyan erős kapcsolatokat adott nekem, ami tudom, hogy az életem, hát remélhetőleg végig, de hát egy bizonyos időszakig kísérnek tovább engem. És barátok nélkül, igazi barát nélkül, nem kell sok legyen, 1-2-3 elég, de nélkül végigcsinálni azt a sok-sok nehézséget és sok-sok örömet, ami az embernek az életét kíséri, az szerintem nagyon nehéz. Úgyhogy egy közösség nagyon sok mindent adhat. Értékeket, barátokat, kihívásokat, sok-sok tapasztalatot, tanulást, úgyhogy mindenki járjon közösségbe, én ezt nagyon abszolút nagyon támogatom.
2: Igen, vagy ha nincs, akkor teremtsen egyet, mert például az is egy nagyon jó tapasztalat, az én életemben nagyon sok ilyen van, nem volt? Nincs valami, aminek lenni kéne legyen? Megcsináljuk. Tehát kb. Én egy ilyen típus vagyok, nem tudom, áprilisban születem, amikor leveledzenek a fák, és vagy én ilyen lombnyitogató ember vagyok, de hogy létre is lehet ilyeneket hozni, de azért azt meg kell mondjam, hogy én néha egészen meg vagyok hatva azon, hogy fiatalok mikre képesek. Tehát ez is hozzátartozik. Hogy a gyerekeim cserkészek voltak, végignéztem, hogy a cserkészek hogy képzik ki egymást arra, hogy aztán felelősséget vállaljanak. Hát az én gyerekeim is ősvezetők voltak 16-17 évesen, 10 darab, 9 évessel, 10 évessel az erdőben felelősséget vállalva, baleset nélkül. Az összes gyerekem, az összes cserkésztábor, mert évtizedekig csak cserkésztáborokban látogattam, csak néztem, hogy mit felépítenek, hogy ezt végigcsinálják, hogy élményt adnak, ők is megkapták a nagyobbaktól az élményt, és hogyha megnézzük a többi keresztény közösség, Regnum és Mécs, és sorolhatnánk az összes többit, hogy mennyi van, hogy ezt is mind fiatalok csinálják, tartják össze, hűségesen benne vannak, tehát hogy Isten őrizz attól a borongástól, hogy a fiatalok nem képesek semmire, mert például az én fiatalkoromban ezek nem lehettek, nem voltak, én magam is csak egy-egy ilyen hittan csoport volt, ami így közösség, meg a kórus, ami benne tudtam lenni, és most így kell nézni, hogy mennyi ilyen fantasztikus dolog van, amiben be lehet kapcsolódni, és csinálják, és áldoznak rá, és áldozatot válnak, és felelősséget vállalnak. És egyébként a munkahelyi kompetenciáikban meglátszik, ezt cserkészek mondják, hogy ez most már egy téma is, hogy aki egyszer cserkészvezető volt, vagy regnóvezető volt, megcsinálta a vezetőképzőt, végigcsinálta ezt a folyamatot, volt táborparancsnok 21-22 évesen, és felelt mondjuk több száz gyerekért, aki az erdőben van, tűzoltóság, kölyál és mindennel együtt, az utána egy munkahelyen fantasztikusan helytáll. Azt tudja, hogy kell tervezni, azt tudja, hogy ha ígértem, ott vagyok, ha csengetnek, indulok. Tehát ugye annak ez nem kérdés. És ugye ezért nagyon igaz, amit a Dorka mondta, hogy legyünk közösségben, az megerősítő, hogy barátok lesznek, de felkészít az életre. És ha nem volt otthon egy családod egy ilyen cserkész közösségben, vagy egy ehhez hasonló közösségben, megtapasztalsz egy ilyen családszerű, feszes és szerető és barátságos működést.
1: Ez a podcast is pont azért jött létre, hogy meg tudjuk mutatni, hogy az egyháznak micsoda kincsei vannak, és ezt a nagyvilág elé lehessen tárni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást pontosan ebbe a podcastba.
3: Köszönjük szépen.
1: Önöknek nektek pedig a figyelmet, ez volt a Lélekszava Podcast. Ezt az epizódot és mind az összes többit meg lehet tekinteni a Szociális Testvérek Társaságának a honlapján, valamint a közösségi média felületein. A hithallásból fakad.
0: Elhangzott a Lélek szava. A Szociális Testvérek podcast sorozatában a Z-generáció istenkereséséről és a generációs különbségekről, Keresztes Ilonával és Tímár Dorottyával, a U-Space közösségi tér online és offline vezetőivel beszélgetett Kródi Tamás és Kródi Zsófia. Új műsorral legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

Elhangzott Max Bruch második D-moll hegedű versenyének második tétele. Előadta Maxim Fedotov és az Orosz Filharmonikus Zenekar. Vezényelt Dimitri Jablonszky. Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségét.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. A pápai ház prefektúrájának tájékoztatása szerint 14. Leó pápa vasárnap, július 5-én délután kiköltözött a Castel Gandolfói apostoli palotába, ahol július 27-ig hétfőig folytatja nyári pihenését, tette közzé a Vatican News. Ebben az időszakban felfüggesztenek minden általános, magán és különleges audienciát. A júliusi vasárnapokon déli 12 órakor a Szent Atya az Úrangyala imát az apostoli palota előtti Piazza della Libertà téren mondja el a hívekkel. Augusztus 5-én szerdán kerül sor az első általános audienciára. Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 0,4%-kal csökkent, míg munkanap hatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint tavaly, jelentette hétfőn első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az áprilisinál 2,3%-kal nagyobb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás, miután áprilisban 1,1%-kal csökkent a termelés. Az év első 5 hónapjában az ipari termelés 0,7%-kal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adrient az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatói tisztségéből, valamint valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából, tette közzé az MTI a miniszter Facebook oldalán hétfőn tett bejegyzése alapján. Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az országgyűlés hétfőn, e heti kétnapos ülésének első napján, írja az MTI. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a kormány által kezdeményezett rendkívüli ülés 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt az ülésen, mert az ankarai NATO csúcsra utazott. Távollétében Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait, a parlamentben pedig Vitézi Dávid szólal fel helyette, írta meg az Index. Augusztus 1-től drágább lesz taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, így augusztustól az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 520 forintra, a percdíj pedig 110-ről 130 forintra nő. A fővárosi személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. március óta nem változott. Legalább 9-en meghaltak, 46-an pedig megsebesültek a Kijev elleni orosz rakéta és dróntámadásban hétfőre virradó éjszaka, írja a HVG a BBC-re hivatkozva. Vitali Klitschko Kijev polgármestere közölte, az orosz balisztikus rakéták több épületet is eltaláltak, egyes lakótömbökben tűz ütött ki. Az oroszok bő egy nappal az ankarai NATO csúcs kezdete előtt mértek csapásokat az ukrán fővárosra. Az Észak-Atlanti Katonai Szövetség kedden kezdődő találkozóján részt vesz Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő is, aki várhatóan szerdán találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. Hazánk időjárásáról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulnak, amelyek északnyugatról délkelet felé tartanak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, sőt, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 Celsius fok között várható, késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy előjáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte. Uram, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezedet, és életre kel. Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt. Bízzál, leányom! Hited meggyógyított téged. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az előjáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt, távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik. Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 9. fejezetéből a 18-tól a 26. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. A Világegyház támogatja Leó pápát a békekezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról.

0: Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
1: Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
0: Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?
1: Meg kell vallanom, hogy minden mise, akármelyik szentatyával a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint amikor kint van a téren a bazilika előtt. Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kis az embernek elvonja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez egy gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei szentmise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni, ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházba, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból és újból megújulni és fiatalodni, ugyanis ma nem csak Péter és Pál ünnepe volt, hanem az új érsekek, metropoliták pallimot kaptak a Szentatyától, és én ebben az örömben, vagy megtiszteltetésben 3 évvel ezelőtt részesültem, és azon gondolkodtam, itt van 39 új főpap, és az egyház képes minden évben újakat és újakat bevezetni ebbe a körbe. Most megmondom őszintén, nem valami hatalmas a különbség egy püspök és egy metropolita érsek között, de azért magában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd válladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjába. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszéd alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. Tehát ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt. Tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindegy teli van. A Szentatya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna ő is, az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyetlen apostol, akit nem Jézus választott, ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna. De biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, aki őt kegyelmével meglátogatott és megáldott, kiválasztott erre az új feladatra.
0: Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot, ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt 4 ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem, ami megfogott, az magának a Szentatyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
1: Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szentatyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor mint bíboros részvőszünket találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Tehát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk, tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt ő teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot. Ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybe hívott. Amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát 4 nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szent Atya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám majdnem, hogy napokon keresztül utaznak, mert nincsenek összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceánszigeti bíborosok is vannak, akiknek kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg őszintén az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint beosztva, 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
0: És bíboros úr kihez került, hiszen olyan sok nyelvet beszél, hogy akár bárhova
1: hát
0: is.
1: Engem mindig az olaszba tesznek. Előtte mindig, mikor volt még német nyelv, akkor mindig felírtam az első helyre, hogy német legyen, mert ottan kevesebben voltak, és lehetett többet beszélni, mondjuk meg őszintén. Azt tetszett nekem, mert a németeknek megvan a saját, és én sokáig dolgoztam német nyelv területén, úgyhogy azt tetszett, de most már nincsen német nyelv, ugyanis az kevesen vannak, akik tudnak németül. Én olasz csoportban voltam.
0: Kiküldtek még valamit,
1: Az egyetlen gyönge pontja az olasz csoportoknak, hogy nagyon sok olasz bíboros van, aki csak olaszul beszél jó. Én valószínűleg azért is, mert egy kis népből származom, és ott is Szerbiában élek, kisebbség vagyok, tehát nagyon fontos, hogy vigyázok arra, hogy tudjak másokkal kommunikálni, ez pedig kell a nyelvismeret. Tehát én beszélek több nyelvet, az olaszokhoz tesznek, úgyhogy 10 voltunk, abból 6 olasz bíboros voltam, és lehet tudja képzelni, hogy akkor ez már túl hangsúly volt a gondolkodásban. Utána volt egy dél-amerikai, egy ázsiai, vagyis valójában 2 ázsiai bíborosunk volt, az egyik az a keleti egyházaknak a pátriárkája, úgyhogy más a hozzáállás, mint egy ázsiai püspök Kelet-Ázsiából, és én voltam még, tehát mint 10. személy, úgyhogy nagyon jó beszélgetések voltak. Az egyetlen gyenge pontja az ilyen beszélgetéseknek az, ha túl sokan vannak egy kultúrkörből, 6 olasz bíboros, ez azt jelenti, hogy nekik már megszokott témájuk van, megszokott gondolataik, amelyeket nem is kell megmagyarázni, mert úgyis értik.
0: Így van, egymás között szavak nélkül is.
1: Ez a szavak nélkül is értik, hogy mit akarnak mondani, mit jelent ebben az olasz kultúrkörben. Úgyhogy ez volt az egyetlen gyönge pontja, de függetlenül ettől, tehát nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, jó megosztások, és követtük ugyancsak a januári stílust, ha szabad így mondanom, a metodológiát, hogy a 20 csoportból volt 8 csoport, amelyekben a még aktív szolgálatban lévő bíborosok voltak, és ennek a 8 csoportnak a beszámolóit mind felolvastuk. Még a többiekből januárban úgy volt, hogy a többi csoport, tehát 9-től 20-ig csak elküldték a titkárságba. Most azonban volt az, mert kérték a többiek, hogy legyenek ők is jelen. 3 csoport olvashatta fel a saját beszámolóját. Tehát különböző dolgokat hallunk, a 8 csoport, akik szolgálatban vannak, ezek mind aktív érsekek, vagy püspökök, bíborosok.
0: Ők az úgynevezett választó bíborosok,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, vagy azok, akik már nyugdalmazottak is, de még mindig választók. És a 9-től 20-ig pedig a kúriális, akkor is a választók, ha nem, kúriális bíborosok, és a nyugalmazott 80 fölöttiek. Biztos egy kicsit nehezteltek az idősebb bíboros testvérek, hogy őket nem tették az aktívakkal együtt, hogy és már maguk között úgy is itt élnek a Vatikánban, úgyhogy egy kis zárt környeben vannak. Szerintem a Szent Atyának meg volt a saját filozófiája, és ezt röviden a beszéd kezdetén, amikor üdvözölt minket pénteken, el is magyarázta, hogy neki fontos, hogy a világegyház hangjait hallja, mert ritkában találkozik velünk, mint azokkal, akik bent vannak a Vatikánban. Tehát természetes dolog, és például itt nyugalmazott bíborosok találkozhatnak vele bent csak a kertben, vagy akárhol, valahogy az apostoli palotában, és pár szót válhatnak. De hogyha valaki nincs itt a városban, és csak azért jön, hogy a konzisztóriumra itt legyen, az természetesen kevesebb neki a lehetősége, hogy a pápával beszéljen.
0: Arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéikben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán fölmerültek ilyen témák, mint hogy háború, vagy béke, erőszak, szegénység, igazságtalanság, szociális téren a magány, az emberi kapcsolatok válsága és a reménytelenség. És volt egy, ami a Szent Atyára különösen nagy hatást gyakorolt, a fiatalokkal kapcsolatban egy nagyon szomorú jelenség, hogy végső kétségbeesésükben sokan öngyilkossághoz fordulnak. Ezen egy kicsit meglepődtem, megmondom őszintén, hogy ez világegyházi szinten is ennyire előjött.
1: Ez volt a legfájóbb megismerése, hogy így mondanám, az egész folyamatnak. Ugyanis az egyik olasz bíboros pont az én csoportomban mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-kal nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor ez a 8 csoport, az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél, vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben, vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános, transzcendens érzésre vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni. Nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ilyen emberélet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen egy tragédia mindenki számára. De nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen a fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyház életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összecsoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint igazságos háború. Nincs igazságos háború. Minden háború egy ördögi dolog, ami rossz. de lehet igazságos védelem. Tehát ha valaki megtámad minket, akkor az önvédelem az lehet igazságos, de csak akkor lesz igazságos, ha nem lépi túl egy bizonyos proporcionalitást, tehát bizonyos mértékben a választ, hogy ebből nem lesz egy ellentámadás, hogy úgy mondanám, hogyha nem arra megy, hogy csak bosszút és tönkretenni a másikat, hanem megvédeni a sajátját. Ez jelen volt előtte is a katolikus tanításban, de évszázadokon keresztül a hangsúly mindig azon volt, igazságos háború. Most az igazságos háborút ma nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egyszerűen csapást mérni a másikra, mert veszélyes. Szinte a háború előtt már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a közép-keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnában is, valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb. Tehát egy megelőző csapással nem lett igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, akkor a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem. A többi témák, amelyeket ön is említett, megbeszéltük őket, ezek hosszabb távú témák. A szinodalitás például olyan, amely most már 21 óta folyamatban van, 28-ban egy egyházi nagy gyülekezetben fog torkolni, de ez is nem úgy van kitalálva, hogy akkor azután slussz, hogy mondanám magyar, hanem egyszerűen, hogy 28-ban egy kiértékelő világtalálkozó lesz arról, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, milyen irányban megy, hol vannak a jó pontok, és hol vannak azok, amelyeket lehetne még változtatni. Tehát egy bizonyos étem benne van az, amit a szinódusi befejező dokumentum is említett, hogy kiértékelés. A katolikus egyház eléggé gyönge abban, hogy kiértékelje a saját nagy terveit, úgyhogy mindent meghirdetünk, mindenkit megtérítünk, de sose nézzük, hogy ez tényleg milyen eredményt hozott. Az nem lehet csak a eredmény, hogy dolgozunk, hanem tudni kell, hogy jól dolgozunk-e, jó irányba megy az egész, megfelel-e annak, amit az adott pillanatban Jóisten elvár tőlünk, mert az egyház nem azért van, hogy önmagát fejlesz-e, vagy jól érezze magát, hanem hogy hogyan tudjuk az isteni küldetést ma megvalósítani.
0: Leó pápa a konzisztóriumi lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béke útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.

Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyosunkban a Gázsa felvételeit hallottuk.

0: Elhangzott Guzsolyasunkban a Gázsa felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert, jó napot kívánok! A pápai ház prefektúrájának tájékoztatása szerint 14. Leó pápa vasárnap július 5-én délután kiköltözött a Castel Gandolfói apostoli palotába, ahol július 27-ig hétfőig folytatja nyári pihenését. Tette közzé a Vatican News. Ebben az időszakban felfüggesztenek minden általános, magán és különleges audienciát. A júliusi vasárnapokon déli 12 órakor a Szentatya az úrangyala imát az apostoli palota előtti Piazza della Libertà téren mondja el a hívekkel. Augusztus 5-én szerdán kerül sor az első általános audienciára. A dinamikus bérkiáramlás és az alacsony infláció nyomán érdemben emelkedő reálbérek változatlanul megalapozzák a kiskereskedelmi forgalom növekedését, és a fogyasztás továbbra is a gazdasági növekedés húzó ereje marad. Így kommentálták az MTI-nek nyilatkozó elemzők a legfrissebb statisztikai adatokat. A Központi Statisztikai Hivatal hétfőn kiadott jelentése szerint májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8%-kal, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyag kiskereskedelemben 8,4%-kal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a szezonális és naptárhatással kiigazított forgalom. Az Európai űrügynökség Euclid űrtávcsöve 31 új, rendkívül távoli kvazárt fedezett fel, köztük a két eddig ismert korábbi kvazárt, derül ki a vizsgálatban résztvevő Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont közleményéből. Mint írják, az eredmények új mérföldkövet jelentenek a világegyetem első néhány százmillió évének kutatásában, és segíthetnek megérteni, hogyan alakulhattak ki a szupernagy tömegű fekete lyukak az ősrobbanás után alig néhány százmillió évvel. A kvazárok a világegyetem legfényesebb objektumai közé tartoznak, hatalmas energiakibocsátásukat a galaxisok központjában található szupernagy tömegű fekete lyukak táplálják, amelyek hatalmas mennyiségű anyagot nyelnek el. Rendkívüli fényességüknek köszönhetően kozmikus világítótornyokként szolgálnak, így téve lehetővé a csillagászok számára, hogy a világegyetem legkorábbi korszakait is tanulmányozzák, írják a közleményben. A Hunren CFK Konkoly Tege Miklós Csillagászati Intézet kutatói az MTA lendület programjának támogatásával vesznek részt az Euclid konzorcium munkájában.

0: Legalább 9-en meghaltak, 46-an pedig megsebesültek a Kijev elleni orosz rakéta és drón támadásban hétfőre virradó éjszaka, írja a HVG a BBC-re hivatkozva. Vitali Klitschko Kijev polgármestere közölte, az orosz ballisztikus rakéták több épületet is eltaláltak, egyes lakótömbökben tűz ütött ki. Az oroszok bő egy nappal az ankarai NATO csúcs kezdete előtt mértek csapásokat az ukrán fővárosra. Az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulnak, amelyek északnyugatról délkelet felé tartanak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, sőt viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 Celsius fok között várható, késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsoromat sugározzuk, amelyben megismételjük a 2019 májusában készített riportomat. Ebben ezúttal a Tolcsván található Héliadé Herba kastélyba invitálom önöket. A helyszínen Somogyi Krisztinával, az intézmény központ vezetőjével beszélgettem. Érdemes lesz velünk tartani. Majd a folytatásban, a mustár magadásában a Szentlélek hét ajándékáról Árvai Zoltán atya, egerszalóki plébános, pünköstkor elhangzott tanítását hallják. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, így hangzik az előttünk álló közel egy óra műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsék műsoraink hallgatásával a most következő közel egy órát, melyhez további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek!
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! A mai adásban megismételjük a 2019 májusában készített riportomat. Somogyi Krisztinával, a tolcsvai Héliadé Herba kastély központ vezetőjével Tolcsván találkoztam. Hol is vagyunk egészen pontosan, a kastélyon belül?
4: Egy 360 éves kastélynek a falai között vagyunk, és a legimpozánsabb, legszebben díszített nagy termiben vagyunk ennek a kastélynak, ami reneszánsz alapokon nyugszik, de mi már a barokk stílusú átépítés utáni felújított állapotát csodálhatjuk itt meg, és magát a termet könyvtárrá rendeztük be, több mint 300 kötet, köztük a legrégebbi darabbal, ami 1591-ből származik, és egy nagyon izgalmas kertészeti szakkönyv, gyógynövényeket is tartalmazó oldalakkal.
1: Beszéljünk és meséljünk a kedves hallgatóknak a kastély történetéről. Milyen messze kell visszamennünk a történelemben?
4: Egészen 1659-ig kell időutazásban részt vennünk, hogy megérkezzünk a kezdetekhez, amikor is Bónis Ferenc Zemplén-Abolyó vármegyéje megépítette ezt a kőházat, ami Tolcsva a legnagyobb kőházai közé tartozott. És hát az évek, évszázadok folyamán több nemesi család is tulajdonosa volt, köztük a Szirmai családi és a Dezsőfi családi is volt ez a kastély, majd pedig a Héliadé 2010-ben vásárolta meg, akkor már sajnos romos állapotban és elgazosodott kerttel, és hát több éves feltáró munkát és tervezés követően 2015-ben újult meg, hogy aztán 2016-ban megnyithassuk a kapuit a szépségápolás és a tokai bor szerelmesei előtt.
1: Hogyan jött az ötlet a közismert hazai márkának, hogy felkarolja ennek a kastélynak az állapotát?
4: Jelenlegi tulajdonosunk Budaházi Péter nagyon régóta szeretett volna egy ilyen szépséget is magába foglaló és kozmetikai márkát is bemutatni tudó régi épületet felújítani, és mivel a Hilliadi Tokaji Asszus termékcsaládja már a kezdetektől a 80-as évek óta létezik, nem volt kérdéses, hogy hol kezdjen el kutatni ilyen szép régi kastélyok után, mint sem itt Tokaj hegy alján, a Tokaji Asszú és Eszencia bölcsőjében. Így jutott el Tolcsváig, ahol szinte csak rá várt ez a romos kétszintes kiskastély, és ahogy meglátta, beleszerelmesedett, és így kezdődött meg a kastély helyreállítása és a funkcióknak a megálmodása.
1: Innen datálható tehát akkor a kapcsolat. Megérkezünk ebbe a kastélyba, természetesen először belépünk a gyönyörű kertbe, amely kert is már egyfajta kuriózum és különlegesség. Miért is?
4: Szépségkertet álmodtunk meg ide, és 24 gyógynövény ágyást emeltünk, ahol olyan növényeket ültettünk, amelyek a történelem folyamán, vagy akár napjainkban is a szépségápolásban otthon, vagy akár kozmetikai készítmények formájában magunkhoz vehetőek és a szépség szolgálatába állíthatóak. Úgyhogy a kedves vendég akár magától is körbe barangolhat a kertbe, hiszen kis táblácskák mutatják be a kozmetikai hasznosítását a növényeknek, és a sétája közben lehet, hogy még egy alvó óriással is találkozni fog.
1: Bizony, bizony, mert ez az alvó óriás is gyógynövényekből alakult ki, ha fogalmazhatok így.
4: Itt alussza elmált ez az óriás, nem olyan régóta. Ezt az óriás már mi álmodtuk ide a kertbe, és gyeptakaróval takarózik, kakukkfűből nő a haja, Ecker Robert szobrász művész pedig keresztúri kőből álmodta meg és faragta meg az arcát és a kezét, és azt szoktuk mondani, hogy a kastélyt felébresztettük Csipke Rózsika álmából, de az óriást hagyjuk aludni, és ez szimbolizálja azt a pihenést, azt a békét és nyugalmat, amit itt a vendégek találhatnak nálunk, ha ellátogatnak hozzánk.
1: Összesen akkor tehát hány ilyen ágyást is találunk a Hilliadi kastély kertjében?
4: A nap minden órájára jut egy, hiszen 24 ágyásunk van.
1: Belépünk a kastélyba, kétszintes épületről beszélünk. A földszinten mit találunk?
4: A boltív alatt benyitva a kastélyba egy gyönyörű reneszánsz hangulatú boltíves terembe jutunk el, amit a bolt és a kávézó tölt meg. Rengeteg izgalmas kozmetikumot próbálgatnak itt a hölgyek, hiszen itt kinyithatóak a dobozkák, a krémek megszagolhatóak, arcunkra, kezünkre kenhetőek, tehát teljesen testközeli viszonyba kerülhetnek itt a különböző szépségápolási termékeivel. Emellett pedig, hogy ne csak a bőrünket üdítsük fel, hanem belsőleg is felüdüljünk, kistermelői ételeket, italokat, frissítőket, kis harapnivalókat tartunk itt, gyógynövényes ízvilágba kalauzolva a vendégeket, hiszen itt a rózsaszörptől, a ment, a levendula szörpön át, egy finom rózsateáig elkotyolgathatjuk a finom frissítőket.
1: A közismert kozmetikai márka neve, ahogy említettem is, közismert mindenki előtt, de tudunk arról valamit, hogy honnan az elnevezés, honnan alakult ki annak idején a Hilliadi kifejezés?
4: Igen, hát két tagja van a márkának, a D az egyik, ami az egyik legkézenfekvőbb, hiszen Debrecenre utal, ahol a Hilliadi kozmetikumokat először kezdte el gyártani a Biogál gyógyszergyár. A Hilliadi egy kicsikét messzebbre vezet, mert hogy a Hilliadi kozmetikumok egy házi kozmetikumra vezethetőek vissza. Nedecki néni volt az, aki napraforgó szárral dolgozva észrevette, hogy a napraforgó szárával munkálkodva a kezének a bőre fiatalosabb, üdébb, feszesebb, rugalmasabb, és elkezdett vele kísérletezni, kis kencéket kever ki napraforgó szár kivonattal, és annyira népszerűvé váltak a házi kozmetikumok, hogy országosan híre ment ennek a csodaszernek. Így Vitrai Tamás is meghívta a műsorába a 80-as években, és itt figyel fel rá a Biogál gyógyszergyár, és a Szegedi Tudomány Egyetemmel ezt a formulát megkutatták, és a receptúrát összeállították, és azóta is a napraforgó szár kivonat az, ami az egyik fő hatóanyaga és komponense a Hilliadi krémeknek. És hát a Hilliadiből a Hilia tag, így a napraforgónak a latin nevére, a Helianthus annusra utal, és a napraforgónak van egy mitológiai kis eredete, méghozzá azt tartják róla, hogy a napraforgó valójában egy Klítia nevezetű szép leány volt, de mégsem volt elég szép és elbűvölő ahhoz, hogy Héliosz napisten figyelmét magára felvonja, és beleszerelmesedett a napistenbe, de hát hiába való volt a szerelem, viszonzatlanná vált, így naphozta, csak nézte a nap járását az égen, még nem a végén egy gyönyörű virágszállá változott, és ez lett a napraforgó. Úgyhogy így Héliosz napistenből fakad a napraforgó neve, és így a mi fő hatóanyagunknak a nevére utal a Hélia előtaga márkában. Így áll össze a Hélia D márka név.
1: Köszönöm szépen, hogy elmesélte nekünk ezt a történetet, hiszen valóban a márka nevet sokan ismerjük, de szerintem kevesen tudnánk elmondani, hogy honnan is ered ez a fajta kifejezés. És azt mondjuk, hogy ez a márka név, akkor kivétel nélkül mindannyian megemlíthetjük, hogy édesanyáink kozmetikuma ez a kozmetikum.
4: Így van, hála az égnek, nagyon sokunknak édesanyja, nagymamája még él, és mutathatja, hogy az évtizedek alatt használva a Héliadi kozmetikumokat milyen szép maradt a bőrük, és ezek a hölgyek is törzsvásárlóink, illetve hát ugye az unokák számára is átadhatják a Héliadi szeretetét, úgyhogy nagyon sok generáció látogat el ide hozzánk, emlékek felsejlenek, és kipróbálják akár sokan újonnan a kozmetikumokat, akár mások pedig nosztalgiával, de összegzésképpen mondhatjuk, hogy mindannyian megelégedéssel és találnak a maguk számára megfelelő illatú, állagú és hatású krémet.
1: Ha még a kastély földszintjén sétálunk, akkor van egy nagy termük is, ahová nagyobb csoportokat is tudnak fogadni.
4: Így van, a kávézóval szomszédos termünkbe akár 50 főt is le tudunk ültetni. Nagyon hangulatos, kulturális és gasztronómiai eseményeknek volt már ez a terem az otthona, hiszen volt már itt jazz brunch, illetve még Hajas László tiszteletére is egy hajacska tésztás olaszos borvacsorát tartottunk, amikor is egy hajformázó bemutató után, amit Hajas Laci mesterfodrász úr vezetett, egy hajsampon és hajbalzsam készítésébe bonyolódhattak bele vendégeink, majd pedig a szellemi táplálék után valódi testi táplálékot is magukhoz vehettek, természetesen jótokai borok kíséretében, úgyhogy azt hiszem, hogy testnek, léleknek egyaránt felemelő estél volt ez az alkalom, és hát ehhez hasonlóan különböző összejövetelek, társasági események is zajlanak, emellett pedig a krémkészítésnek egy-egy gyógynövény bemutató jellegű feldolgozásának is helyszíne lehet ez a szép boltíves terem.
1: A földszintről pedig időközben feljöhetünk, és fel is jöttünk mi is a kastély emeletére, első emeletére. Itt beszélgetünk most a könyvtárszobában, ahogyan is említette. Legyen olyan kedves, érzékeltessük a kedves hallgatóknak, hogy milyen látvány is tárul itt a szemünk elé.
4: Hát mindenkinek a tekintetét először a mennyezeten lévő restaurált díszítőfestés ragadja meg, ami az 1800-as évekből származik. Ez az a részlet, ami a falakon, a nyílászárókon kívül tulajdonképpen eredetiben megmaradt a kastélyban. A gyönyörű barokk és reneszánsz kőkeretek, az eredeti parketták és a kőfalak mellett itt vannak a 20. század végén felkerült festések alatt felsejlő díszítő festések, amiket egy háromtagú restaurátorhölgy csapat Fazekas Gyöngyi vezetésével kutatott fel, és aztán állított helyre egy-egy meghatározó réteget kiválasztva, hiszen többször akár három réteg is egymásra került a 300 éves története alatt a kastélynak. Itt most a könyvtárban az 1800-as évekből származó középső réteg lett szépen helyreállítva. Fekete és arany háttérben pompáznak az arabeszk indomotívumok, és hát az önmaga szépsége mellett számunkra a márka alapszínei a fekete és az arany, úgyhogy úgy gondoljuk, ez nem véletlenszerű egybeesés, és így nem csak az elődöket, hanem jelenlegi tulajdonosunkat is boldoggá teszi ez a szép díszítő motívum. Emellett pedig könyves polcok vesznek körbe minket, ahol körülbelül 300 kötetet számláló könyvtárunk van, melyben igyekeztünk a gyógynövényes irodalom, a kozmetikai történelem, a szépségápolás fortéjainak könyveit összegyűjteni, természetesen a borvidékről, az egykori tulajdonos történelmi családokról szóló irodalmak, és hát az internet elődjét jelentő lexikonok mellett.
1: Milyen más szobákat találunk még a kastély első emeletén?
4: Berendeztünk egy lakosztályt az államosítás előtti utolsó arisztokrata család emlékére. A Dezsőfi család lakott itt, egész pontosan Dezsőfi Géza élt itt Milikével, kedves feleségével. Sajnos Géza magára hajt őt 1926-ban, amikor hát elköltözött a más világra, úgyhogy Milike volt az, aki több évtizeden keresztül itt a társasági életet és a birtokot is irányította, úgyhogy egy nőies lakosztályt rendeztünk be, egy kis női szalon, egy hálószoba és egy fürdőszoba egy rejtett 1700-as évekbeli pottyantós vécével.
1: Mindemellett milyen más meglepetéseket tartogat még a kastély első emelete?
4: Van egy kozmetikai gyűjteményünk is természetesen, ami bemutatja a Magyarországon divatos hazai vagy akár külföldi márkákat, amelyeket az 1800-as évek végétől gyűjtöttünk össze. Lehetnek ezek gyönyörűen csiszolt üvegben elhelyezett régi parfümök, púderek, pirosítók, rúzsok, körömápolók, manikűrkészletek, és olyan hazai márkák is megtalálhatók a 20. század elejéről, mint a Csui kölni víz, a Bárdi parfümériák saját fejlesztésű népszerű kölni víze, vagy a Kaola márkának a krémje, ami ugye ma már csak Kaola szappanként ismeretes, de 1980-ban Wider Hairban, amikor először megnyitotta az illatszervoltját, számos kozmetikum mellett a Kaola márkát is ő alapította, és egy nagyon kedves történet fűződik ez a márkanévhez. Wider Hairban kislányát hívták Karolának, aki sejpítve Kaolának ejtette a nevét, és ez a kedves papának annyira megtetszett, hogy róla nevezte el az új terméket. És azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
1: Mivel kozmetikumokról beszélünk, gondolom én, hogy ez a kastély elsősorban a hölgy látogatók körében lehet igazán népszerű. Meg tudja ezt erősíteni, hogy inkább hölgyek érdeklődnek a kiállítás, és így a kastély iránt, vagy hölgyek és urak egyaránt?
4: A kastély története a hölgyeket is, az urakat, sőt még a gyerekeket is érdekli, úgyhogy családok, különböző munkahelyi vagy baráti társaságok, nyugdíjas csoportok, kastély és vártúrán lévő turisták érkeznek hozzánk tényleg minden korosztályból és mindkét nemből vegyesen, és abszolút elragadja őket a kastélynak a hangulata, a bája és szépsége, úgyhogy a kiállítás tényleg mindenkit megszólít, akit egy kicsit is megérint a történelem és a kastélyok hangulata, és hát a kozmetikum készítésbe, a kozmetikumok kipróbálásába, a szépségápolásba azért már a hölgyek szoktak jobban belemélyedni, már a gyerekek is nagyon fogékonyak, és gyakran készítenek nagymamának vagy anyukának egy-egy krémet, hiszen itt van egy kis kozmetikai műhelyünk, ahol a Hilliadé veszprémi üzemében készített arckrém vagy kézkrém alapból lehet 20 féle növényi hatóanyag, tokai aszó és még számos illatanyag hozzáadásával egy saját receptúrájú kis házi kozmetikumot Hilliadé alapból készíteni.
1: És a kastély kertje milyen más különlegességet és meglepetést rejteget még?
4: A kastély mögött egy kedves kis liget van, aminek az alját benépesítettük, tiszafa labirintust ültettünk el, rengeteg kis tiszafát elplántálva, egy bejárat, egy kijárat, és hát közben pedig ugye kis útvesztők, és a kellős közepén pedig egy padot helyeztünk el, hogy amíg a gyerekek rohangálnak les fel, keresve a kijáratot, addig a papa-mama leülhessen kéz a kézben, és egy kicsikét romantikázzon a fák diszkrét takarásában.
1: A padnak pedig a neve...
4: Szerelmesek padja. A vendégek nem csak magányosan bolyonghatnak a szépségkertben, ha bár ez is egy izgalmas felfedezés lehet, hanem, hogyha egy ilyen 10 fős társaság összeáll, akkor Hairba kalandra indulunk, ami azt jelenti, hogy a karomra veszek egy kosarat, tel is tere kozmetikummal, méghozzá olyanokkal, amik az adott gyógynövényeket, amelyek az ágyásokban előfordulnak, tartalmazzák egyet, kettőt vagy akár többet is. És miközben megismerkedünk testközelből a gyógynövényekkel, azok történetével, izgalmas anekdotákkal, mitológiai történetekkel, aközben előkerülnek a kosárból ezek a gyógynövénytartalmú kozmetikumok, és akkor a hölgyek, de a gyerekek is nagyon lelkesen elkezdik kipróbálni őket, és így bolyongjuk be a kertet, és a séta végére mindent megtudnak a gyógynövényekről, és kozmetikumoktól illatosan és ápoltan fejezik be ezt a kis kalandot és felfedezést.
1: Gondolom azért ehhez a kalandhoz szükséges egyfajta előzetes bejelentkezés.
4: Igen, mindig kérjük a vendégektől, hogy 10 fő felett akár a tárlatot jönnek megnézni, akár Hairba kalandban, akár krémkészítésben szeretnének részt venni, keressenek minket telefonszámunkon, és egyeztessünk egy időpontot.
1: Elérhetőségeiket az interneten megtalálják.
4: Így van, saját honlapunk van, herbakastély.hu ékezetek nélkül, és itt minden részletes információt megtalálnak a kedves vendégek.
1: És a kastélynak milyen tervei vannak? Mik a közeljövő tervei?
4: Most, hogy már a kastély épülete ilyen szép, és ilyen sokan ismerik, tovább álmodtuk a mi történetünket, és hamarosan egy 10 szobás panzió fog épülni itt a telekhatáron belül, a szépségkert szomszédságában, úgyhogy ez a 10 szobás panzió egy nagyon kellemes, pihenésre alkalmas szálláshelyet fog kínálni azoknak a vendégeknek, akik itt a különböző kezelésekben és a kastély szépségében kicsit tartósabban, elidőzve szeretnének részesülni, és akkor nyitjuk meg majd kapuinkat, mint szálláshely is.
1: És ha jól veszem ki a szavaiból, ez a panzió közvetlen környezetében lesz a kastélynak.
4: Így van, a kastélykertnek egy része, ami csak egy füves terület jelenleg, ide fog majd épülni a panzió épülete, ami tükrözni fogja a kastély stílusát, de azért már egy kis modernitás is fog belevegyülni.
1: Az ön által elmondottakból egy fiatal kastélyról beszélünk, legalábbis modern korát tekintve, mennyire közismert az emberek és a látogatók körében ez a kastély, hogy itt létezik Tolcsván egy ilyen kis gyöngyszem, amelyre méltán lehetnek büszkék mind a hazai, környékbeli lakosok, és hát természetesen mi? mi az ország lakosai is.
4: Évről évre egyre többen látogatnak bennünket, mi is igyekszünk több forráson keresztül eljutni a közönségünkhöz, úgyhogy a borászati turizmus nyilván kiemelt itt a Tokaji borvidéken, úgyhogy borászati eseményekhez és kiadványokhoz, rendezvényekhez kapcsolódóan is megjelenik a kastély. Természetesen a női célközönséget is megszólító újságokban, tévés, rádióműsorokban is szereplünk, és szájról szájra is hagyományozódik a kastélynak a híre. Hála az égnek, az ideérkező vendégek csupa jó hírt visznek magukkal, és néha ezért a legtöbbet, sőt, leginkább ez jelenti az igazi csalogatást, hiszen nincs is annál biztosabb információ, mint egy barátunktól, egy családtagunktól hallunk.
1: Van kozmetikai és manikűrszalonjuk is?
4: Így igaz. A Helia D-nek van egy professzionális vonala, a kozmetikusok számára kifejlesztve, ami a különböző szépségkezelésekre lett megálmodva és folyamatosan fejlesztve, és ezekkel a gyönyörű és hatékony kozmetikumokkal végzi kozmetikusunk Kvaszingerni Ádám Elvira a kezeléseket a kedves pacienseken. Emellett pedig nem csak az arckezelések, hanem a kéz is megszépülhet, hiszen manikűrösünk is van, aki gyönyörű, szép, színes és finom virágmotívumokkal dekorált géllak és műköröm építéssel foglalkozik, és ezzel örvendezteti meg a hölgyeket.
1: Tehát még nem csak idézőjelben a Csak a kastély történetét ismerhetjük meg, hanem még meg is szépülhetnek a látogatók a kastély meglátogatása során.
4: Így van. Tulajdonképpen az alapanyagoktól indulóan fedezhetik fel a hölgyek itt a szépségápolásnak a történetét, a jelenkorát, és maguk is részesei lehetnek egy krém elkészítésével és a kozmetikumok kipróbálásával egy kozmetikai kezelés közepette.
1: Felkurbliztuk azt a bizonyos lemezjátszót, ami a lakótérben található, Milikének a női szalonjában található lemezjátszót. Már is elindítjuk a lemezjátszó tűjét, és meghallgatjuk, hogy milyen dal is szól.

rendbe, az első percbe tette már nekem. Milyen furcsa dolog, egyre csak azt figyelem, minden nap a jobban dobog a szívem. Ha meglátom magát, kicsit belepirulott, de ez roppant jó dolog. Minden éjjel azóta magáról álmodom, s nappal senki másra nem gondolom. Maga napról napra szed lesz, kicsi lány igazán mit csinál, nekem elmondhatja.

0: Nagyon szépen köszönjük Önnek ezt a zenei élményt, és hát nem véletlenül szólt ez a dal, mert hogy arról szólt, hogy maga napról napra szebb lesz.
1: És ezt kívánjuk mi is az ide látogatóknak.
0: Somogyi Krisztinának, a tolcsvai Hélia D. Herba Kastély központ vezetőjének. Köszönöm szépen a képzeletbeli tárlatvezetést. Hát én képzeletbelit mondok most, bár én mindent láttam abból, amit Ön elmondott, de remélhetőleg a kedves hallgatók pedig el tudták képzelni, hogy miről is beszéltünk, és eljönnek majd ide, és felkeresik ők is ezt a kastélyt. Nos, köszönöm szépen Önnek a riportot, és további munkájához jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönjük szépen, és várjuk a látogatókat nagy-nagy szeretettel.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
3: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A Szentlélek hét ajándékáról tartott tanítást Árvai Zoltán atya, Egerszalóképp plébános pünköstkor, az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség lelkinapján Egerben, a Ciszterci templomban. Adásunkban most ezt a tanítást sugározzuk. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Amikor a Szent Lélekről beszélünk, akkor jó, ha tisztázzuk elsőként, hogy mi nem a Szent Lélek. A Szent Lélek nem egy fejezet, csupán egy diáknak a hittankönyvéből. Nem is csak egy fogalom, és nem is csak egy érzés. Ő nem valami, hanem valaki, egy személy. Tudjuk, a harmadik isteni személy, aki itt van közöttünk. Az első pünköstkor, amikor Isten lelke kiáradt az apostolokra és Máriára, nem egy új tanítás született, hanem mit látunk? Átalakult embereket. Megváltozott apostolok. Félő Péterből bátor tanú lesz. Bezárkózott tanítványokból misszionáriusok lesznek. A Szentlélek hozzánk is megérkezik, és minket is átalakít. Új emberré tesz. A kérdés az, hogy engedjük-e, hogy ajándékai működjenek bennünk. A lélek 7 ajándéka, amelyről most szeretnék elmélkedni a kedves testvérekkel együtt, elengedhetetlen a keresztény élethez. Ezek az ajándékok, amiket tőle kaphatunk, ő maga. Aki az emberi élet különböző ínségei közepette megerősít minket, hogy Krisztustól kapott küldetésünket be tudjuk tölteni. A 7 ajándék nem jutalom. Ne gondoljuk azt, hogy ezek valami lelki kitüntetések akarnának lenni. Sokkal inkább olyan belső erők, amelyek képessé tesznek bárkit, aki nyitott rá, hogy Isten módján lásson, döntsön, szeressen itt a földi világban. A keresztény teológia szerint olyan természetfeletti képességek és kegyelmek ezek, amelyek segítik az embert az istenfélő életben, a helyes döntések meghozatalában és a hit elmélyítésében. Annak idején, amikor megtérésemet követően 17 évesen voltam első áldozó, tehát egy jó 7 évvel idősebb voltam a csoport tagjaimnál, plébános atya úgy tanította nekünk a Szentlélek 7 ajándékát, hogy a kezdő szavak kezdő betűit összeolvastuk, mozaik szót alkottunk, bétetyú. Ezt kellett megjegyezni, bétetyú. És akkor már tudtuk, hogy a bölcsesség lelke, az értelem lelke, a tanács, ami jó tanács, az erősség, ami lelki erősséget jelent, a tudomány lelke, a jámborság is, az Úr vagy Isten félelmének a lelke. Elmélkedjünk hát Isten ezen 7 ajándékáról. Első a bölcsesség, amely segít Isten szemével látni a világot. Segít felismerni az élet igazi értékét és a jót, az erkölcsi jót. A bölcsesség nem egy magas IQ. A bölcsesség Isten szerint értékelni mindent. Ez az ajándék segít, hogy mindent az örökké valóság fényében mérjünk. Hogyha szembeállítanánk és párbeszédes formában így egymás között beszélgetne a világ és a bölcsesség, az isteni bölcsesség, akkor ilyen párbeszédet lehetne folytatni. A világ azt mondja, a siker a fontos. Mire a bölcsesség? Az üdvösség a fontos. A világ azt mondja, védd meg magad. Mire a bölcsesség azt mondja, szeress akkor is.
amikor nehéz, amikor üldöznek, bántanak téged. Szeresd azt, ami jó. Ismerd meg Istent, de ne csak az elméddel, hanem a szíveddel is. A bölcsesség nem az, hogy Istent csupán úgy ismerjük, mint egy iskolás diák. Úgy kell közelednünk felé, mint egy családtag. Jézus is mondott ilyet, hogy ugye nem szolgáknak nevezlek, barátaimnak mondalak titeket, és hát atyám, ugye fiai, leányai vagytok. A 34. Zsoltárban pedig így olvassuk, ízlejétek és lássátok, milyen édes az Úr. A bölcsesség segít, hogy ne az ajándékot, hanem az ajándékozót szeressük. Sokkal fontosabb az ajándékozót szeretni. És karizmatikus közösségként is nagyon fontos ennek a tudatosítása. Mert lehetnek karizmáink, nyelveken szólás, profécia, nyelvek értelmezésének, magyarázásának adománya, gyógyítás, de ha nincs bölcsesség, könnyen az élmény lesz a középpontban, és nem Krisztus. Milyen fontos is a bölcsesség. Ez az első. A második az értelem, amely segíti a hit igazságainak mélyebb megértését. Amely segít túllátni a felszínen, és megérteni Isten akaratát. Sokan tapasztalhattátok már szentírás olvasás közben, minthogyha egy szó, egy üzenet hirtelen úgy szíven találna, mint hogyha az elmét úgy megvilágosítaná hirtelen. Biztos volt már ilyen érzésed, hogy most megérintette benső, mert most valóban szólt hozzám az Isten. Talán eddig észesen vetted, hogy az adott részt az evangéliumban, annak mélységét, és most hirtelen új értelmet kap az egész. Ugyanazt az igét százszor hallottad már, vagy olvastad is, és most ismét új életre kell, és új értelmet nyer számodra, benned. Az Emmauszi tanítványoknál olvassuk, húsvét vasárnapi esemény, amikor Jézus, a feltámadott, oda társul hozzájuk az úton, ismeretlen ismerős vándorként, és amikor megérkeznek Emmauszba ott az étkezésnél, vacsoránál, de akkor ugye megnyitotta értelmüket, és hát még útközben, pontosabban, hogy megértsék az írásokat. Így olvassuk Lukácsnál. Jézus megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Ez az értelem ajándéka, amely éles látást biztosít. Nem csak a Szentíráshoz, hanem egész életünkhöz. Ne gondold, hogy te vagy okosabb, te lettél okosabb. A lélek világosított meg. Adj hálát érte. Ezért fontos, hogy ne csak énekeljünk, imádkozzunk, hanem hallgassuk és befogadjuk az igét. Katolikus egyházunk katekizmusa így tanít. A hit megértésre törekszik. A hit kegyelme megnyitja a szív szemeit a kinyilatkoztatás tartalmának eleven megértésére. Kérd az értelem lelkét. Magad számára is, szeretteid számára is. A harmadik ajándéka az isteni léleknek a tanács, a jó tanács, amely segít a helyes irány kiválasztásában. Természetfeletti körültekintéssel segít gyors és helyes döntést hozni nehéz helyzetekben. Nagy szükség van erre is, felgyorsult, zaklatott világunkban,
amikor sok minden összekuszálódik. És ez a tanács ajándéka különösen fontos a szolgálók számára, akik közösségeinkben is szolgálatot teljesítenek, ima közben járó szolgálatot. Hányszor kérdezzük, mit mondjak ennek az embernek? Vagy most imádkozzak érte, vagy hallgassak inkább? Mikor cselekszem bölcsebben, jobban? Merre lépjünk közösségként? Komoly kérdés lett a vezető számára. Merre lépjünk? Mint közösség. A tanács ajándéka lélek finom belső irányítása. Lehetővé teszi, hogy világosan lássuk Isten akaratát, és helyes döntéseket hozzunk a mindennapokban. És ez nem hangos szó, legtöbbször nem hangos. Lehet egy halk bizonyosság, egy sugallat, hogy most tedd, most van itt az idő. A döntések kegyelme ez. Helyesen, jól tudj dönteni. Nem csak azt mutatja, mi a jó, de azt is, hogy itt és most, ebben a történelmi helyzetben, pillanatban mit tegyek. Amikor egy nehéz helyzetben váratlan béke és világosság születik meg bennünk, akkor jó tudnunk, hogy ez is a Szentlélek műve, a Szentlélek tanácsa vezetett bennünket. És nagyon fontos kiemelni azt, hogy a lélek soha nem vezet szembe az egyházzal. Nem mehetünk szembe az egyházzal, az egyház hivatalos vezetőivel, tanításával. A katekizmusban olvassuk, a lelkiismeret jóságának alakításában segítségünkre vannak a Szentlélek ajándékai és mások jó tanácsai, és vezetnek bennünket az egyház tekintélyes tanításai. Kérd magad számára jó tanács ajándékát. És akkor a negyedik az erősség. Nem a fizikai, a lelki erősségről van itt szó, amely bátorságot, álhatatosságot teremt mindabban, aki befogadja. Erőt ad a nehézségek, a kísértések leküzdéséhez. Ezen ajándék által a Szentlélek nem csupán erőt ad nekünk, az Istenbe vetett bizalomból fakadó bátorság ajándékát kapjuk, kísértések, vagy akár üldözések idején. Ez az ajándék az, amely a karizmatikus lelkesedésünket hűséggé formálja, hűséggé teszi. Könnyű dicsőíteni, amikor érezzük Isten jelenlétét. És mi nehéz akkor, amikor szárasság van, lelki szárasság. Az erősség ajándéka segít életünk sok minden területén, mint például hűségesnek maradni a házasság. Kitartani a szolgálatban, akkor is, amikor fáradt vagyok, amikor nyűg, nehezen megy. Megbocsájtani nem egyszer, nem kétszer, hanem 70-szer, 7-szer, vagyis újra és újra megbocsájtani. Vagy felállni a bűn után, amikor kimondom, hogy nem adom fel. Miért? Mert az erősség lelke az segít. A lélek ereje itt sem mindig hangos, nem kemény, hanem egyfajta álhatatosság a jóban. Szerényen, csendesen is, de álhatatos.
segít kitartani akkor is, amikor a szeretet valóban nehéz, áldozatokat követel. Az első vértanúktól a hétköznapi édesanyák hűségéig ez az ajándék működik az egyházban, a világban. Az erősség. Hogyan tanít a nemzetek apostola? Szent Pál az efeszusiakhoz írt levelében írja a 6. fejezetet. Idézzük. Végül erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében. Buzdítás ez az apostoltól. Erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében. És az egyház úgy tanít, idevágóan, az erősség képessé tesz arra, hogy a jóért való törekvésben leküzdjük a nehézségeket. Megerősít a keresztény életben a kísértések elutasítására és az akadályok legyőzésére. A Szentlélek erőteljes hajtóereje a léleknek. Mondhatnánk, ugye az első pünköstkor is ott van a Szentlélek jelenléteként, az ő egyik ilyen attribútuma, szimbóluma, a szél, a szélzúgás támadt ott Jeruzsálemben, amikor elérkezett a Szentlélek. Hát itt is úgy gondoljuk el, hogy egy szél ott van mögötted, amely bizalmat, biztonságot ad neked az út végéhez. Igen, az erősségre is szükségünk van, kérjük álhatatosan, bizalommal, gyermeki bizalommal. Az 5. ajándék a tudomány lelke, amely segíti a teremtett világ és az Isten kapcsolat igazságainak megismerését. Segít helyesen megítélni a földi dolgokat. Ez az ajándék Isten nézőpontját hozza el az általunk szerzett információkról és a teremtett világról. János evangéliumában így olvassuk a 16. fejezet 13. verse. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Ő ugyanis nem magától szól, hanem arról fog szólni, amiket majd hall, és eljövendő dolgokat közöl majd veletek. A tudomány ajándéka megtanít helyesen látni. A teremtett dolgokat a teremtőre való vonatkozásukban látni. Felismerve azok valódi értékét és korlátait. Segít a dolgok helyes rendjének felismerésében. Különbséget tenni a között, hogy mi eszköz és mi cél. Nagy baj, ha felcserélődnek. Tudnunk kell, mi eszköz, és mi az, ami cél. Karizmatikus közösségként is, vagy tagként is fontos látnunk. A zene, bármennyire szép, fület, szívet csiklandozó, de mégiscsak eszköz. A közösségi élmény, hogy együtt vagyunk és boldogok vagyunk, eszköz. A karizma is csak egy eszköz. A cél mindig Jézus Krisztus. A vele való, élő, személyes, baráti együttlét. Elmélyült kapcsolat. Ez az ajándék, a tudomány ajándéka, óv meg a bálványoktól. Még a lelki bálványoktól is, ha valakinek lennének valamilyen lelki bálványai. Nem ragaszkodunk görcsösen a mulandóhoz, mert látjuk, minden, de minden Istenre mutat. És nekünk egyedül Jézus elég kell, hogy legyen. Nem kell földi dolgok után és hívság és mi egymás után törtetni. A 6. ajánborság. Ezt is kérnünk kell. Ez egy fiúi szeretet, gyermeki szeretet ez is, bizalom Isten iránt, amely képessé tesz arra, hogy gyermeki szívvel, szeretettel, tisztelettel forduljunk az Úr felé.
És ez nem egy vallásos külsőség, ha valaki erre gondolna, ne gondoljon. Nem valami máz akar ez lenni a mi keresztény életünkben. Jámborkodik valaki. Még meg is lehet ugye így sérteni, vagy gúnyolni. Na, jámborkodik. Komoly dolog ez, lényegét tekintve, bensőséges kapcsolat ez az atyával. Gyermeki szeretet, bizalom az atya iránt. Amikor nem csak urat látok Istenben, azt a messze lévő és hát hatalmas urat, aki ha bűnt követek el, ugye gyorsan és már rögtön veszi elő az ő fenyítő eszközét, lesújt rám, nem, hanem atyát látok benne, szerető atyát. Ez az ajándék, a jámborság formál bennünket valódi testvéri közösségé. Amikor már nem versengünk, amikor már nem bizonyítunk, nem rivalizálunk, mert tudjuk, mindannyian az atya gyermekei vagyunk, kivétel nélkül. Egyek vagyunk. Az atya szemében egyek vagyunk. A jámborság ajándéka gyógyítja a szolgálati féltékenységet. Pál apostol rómaiakhoz írt levelében írja, mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atya. Nem szolgalelkű félelem, hanem egy bensőséges kapcsolat az, amelyre meg vagyunk hívva. A jámborság ajándéka így imádkoztat bennünket, Abba, Atyám. Szerető jó atyám. Milyen csodálatos, hogy Jézus is így tanította meg nekünk a legtökéletesebb imát. És azt mondja, hogy bátran Istent hívjátok atyának. Ő a ti szerető atyátok. A lélek imádsága bennünk gyermeki bizalommal teljes szeretet, mely Isten atyaságából táplálkozik. A jámborság, a léleknek ez az ajándéka úgy frissíti és újítja meg lelki életünket, mint a víz a szomjazó testet. Ez formál közösségé. Ahogy említettem is, nem riválisok vagyunk, hanem testvérek. És akkor eljutottunk az utolsó, a hetedik ajándékhoz, az Isten félelemhez, amely a bűn elkerülésére való törekvés kíván lenni. Nem rettegést jelent, hanem Isten nagyságának tiszteletét, és a szeretetéből fakadó tiszteletadást. Szent Lélek Isten, te már bennünk élsz, ébreszt fel ajándékaidat. Ne csak tapasztalni akarjunk téged, hanem engedelmeskedni neked. Formálj bennünket Krisztus képére, tedd közösségünket éretté, alázatossá és missziósá. Ámen.

Ebben hangzott műsorunkban a Szentlélek hét ajándékáról Árvai Zoltán, Egerszalóki plébános tanítását hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: A nap imája.
1: Ima Szent Józsefhez. Szent József, légyházunk ura, kis családunk pártfogója. Egyetértés, hű szeretet, egyesítse szíveinket. Az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a házkulcsait, oltalmazd és véd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen szűzanyánknak, hogy családunk kislett háza Názáretnek legyen mása. Amen.

Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Németh Tamás és Kvasinger Jenő nevében

0: Ferenczi György szólaltatta meg Friedrich Chopin opusz 41 numero 4-es Ázdur mazurkáját.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az országgyűlés hétfőn. Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt az ülésen, mert az ankarai NATO csúcsra utazott, és tájékoztatása szerint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel napirend előtt a kormány részéről. Bővült a kiskereskedelmi forgalom májusban. A Központi Statisztikai Hivatal hétfőn közzétett adatai szerint a forgalom volumene a nyers adat alapján 3,8, a munkanapok hatását kiszűrve 4,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint a reálbérek emelkedése és az alacsony infláció továbbra is a fogyasztás növekedését támogatja, ami a gazdaság növekedés egyik húzó ereje maradhat. Egyetlen darabban emelték ki a Bartók Béla úti vasúti hídját Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter vasárnap késő este közölte a Facebook oldalán, a déli körvasút építésénél a közel 80 éves acél szerkezetet az ország egyik legnagyobb 700 tonnás darujával emelték ki. A híradó.hu szerint a több száz tonnás hidat Kelenföldre szállították, ahol megkezdődik a bontása. Újabb hőhullám érte el Franciaországot, írja az MTI. A hőségriasztás alá került déli megyékben, a hőmérséklet ismét elérheti a 40 Celsius fokot, néhány nappal a történelmi hőhullám után. Hétfőtől a hőhullám északi irányú terjedését jelzik előre. A forróság július 12-éig tarthat az egész országban. Ez a harmadik hőhullám idén Franciaországban. A júniusi kánikula több ezer halál esetet okozott Európában, Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban. Közben továbbra is jelentős gondokat okoznak Dél-Európában az erdőtüzek. Súlyos rakéta és drón támadás érte Kijevet. A HVG a BBC-re hivatkozva azt írja, hétfőre virradóra legalább 9-en meghaltak, 46-an pedig megsebesültek az orosz csapásokban. Vitali Klicskó polgármester szerint több épületet találat ért, a mentőcsapatok még mindig túlélők után kutatnak a romok között. A támadás egy nappal a kedden kezdődő NATO csúcs előtt történt. Az Észak-Atlanti Katonai Szövetség kedden kezdődő találkozóján részt vesz Volodymyr Zelenszky, ukrán államfő is, aki várhatóan szerdán találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. 27 éve nem látott időt futott 200 méteren egy magyar sprinter. Vasárnap Enyingi Patrik 20,58 század másodperccel elérte a 200 métert a Szegedi Tisza kupán. A Matek Geac a honlapján azt közölte, az eredményt a megengedetnél erősebb 2,5 méter per másodperces hátszél miatt nem hitelesíti

0: egyéni csúcsként, de magyar sprinter 27 éve nem futott ennél jobb időt semmilyen körülmények között. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
1: 14 óra 4 perc. Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balog Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy örömmel köszöntöm úgy szintén kiváló barátunkat, az egyedülálló hang és stílus gazdáját, Majsai Gábort. Szia!
1: Szervusz, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóságát.
0: Kétszeres aranylemez, Emerton díj, kiváló énekes, kiváló stílusban, jazz, blues és Tom Waits-es kocsma pop rock, a legjobb értelemben értve pisztonos zeneszerző, szövegíró, szájharmonikás, hangszerelő zenekarvezető, úgyhogy minden összeállt. Nagy szerencsénk, hogy nem vagy világkörüli turnékon, ahogy pedig megérdemelnéd, így viszont többet kapunk belőled. Mi műsorvezetők is, ugye hallgatók is, minden rosszban van valami jó, hiszen manapság elég ritka, amikor a minőség találkozik a népszerűséggel. De hát ez már a világ eltorzulása, ebben most nem megyünk bele, mi örülünk, hogy vagy, és hogy egy ilyen hangunk és ilyen stílusunk van. Azért is áradozok különösen, mert a jazz, a blues és a boogie és a swing, az egy külön kedves területem nekem is, és nagyon nagyot robbantottál a most már hogy megy az idő, ugye?
1: Igen,
0: 16-17 éve, de nem baj, mert ez örök, hiszen hallottuk a Sodor Repeat, a blues-t és a menni is tudni kell, egyik jobb, mint a másik, de amik jönnek, azok is swing, swing, swing, swing és a boogie, Monte Carlo, Bicska Maxi. Úgyhogy itt bitang amerikai és saját jazz-t játszol, énekelsz big band-del magyarul, úgyhogy ezért már a 5 csillagot megérdemled. Mesélj erről az oldaladról.
1: Hát a legfontosabb tényleg, hogy amit mondtál, hogy magyarul éneklek, én azt szeretem a legjobb, nyilvánvaló angolul is éneklek, de mikor a zenéket csinálom, akkor mindenképpen azt határoztam el, hogy én magyar énekes vagyok. Tudom, hogy ez kis ország, jobban eljutna az angol nyelv, de hát én itt dolgozok, itt élek, és szeretem a magyar nyelvet is.
0: Mert épp elég, ha egy ország oda van, érted, lásd Charlie, Damien,
1: igen.
0: Most mindegy, sorolhatnám a hasonló hangokat, Deák Bilbátyó. Úgyhogy ebben teljesen igazad van, és nem lennél előbbre, hogyha megpróbálná alájuk készülni, hogy majd akkor megyek ilyen szokéval USA-ba, Angliába. Nem. Őket az érdekli, ami magyar, ami magyaros, mint ahogy minket is, hogy mitől horvát, mitől albán, mitől mongol valami.
1: Így van. Úgyhogy itt, amit most ugye le fogunk játszani ebbe a fél órába ezek a dalokat, azok ugye most vegyesek, mert több lemezemről van, de készítettem egy olyan lemezt, aminek Swing Swing Swing volt a címe, és azt úgy találtam ki, hogy régi amerikai dalokat, tehát a 30-as, 40-es, 50-es évek amerikai big band zené megmagyarosítom.
0: Ez óriási ötlet.
1: És óriási. És akkor a hangszerelést is átirattam barátaimmal, Hámori Jánossal, meg a Almási Attilával, ők meghangszerelték nekem a dalokat úgy, hogy egy kicsit modernebb legyen, és így készült el ez a lemezem, ami hála Istennek aranylemez lett 2 hónapra rá, hogy megjelent, ami egy kicsit furcsa is volt, azt hittem, hogy egy se fog elfogni, de ez mint hősként
0: mondtad, hogy a haverok
1: csináltam.
0: Zizinek tartottalak.
1: Igen, úgyhogy Ez így készült, és hát ott aztán van persze olyan, ami ugye a saját dalom, és ami volt az előbb, a menni is tudni kell.
0: Nagyon
1: az
0: jó, igen.
1: Annak Eli Gabi írta a szövegét, úgyhogy ez most ilyen vegyes meg, Ember Peti, a Monte Carlo, az is egy, hát a lemezemen van rajta, a swing és a boogie lemezen, úgyhogy ez most ilyen vegyes, ebből a lemezről, ebből is egy kicsit, meg abból is egy kicsit, na és hát ugye még a ízés ott van a
0: McDonough, Bicska Maxi, magyarul, Bicska, Big Bender,
1: igen,
0: hoppá.
1: Igen.
0: Egyébként az igazság, hogy évtizedek óta elég szép amerikai hanglemez gyűjteményen van, és ezeket a dalokat álmomban tudtam korábban, Count Basie-től, Duke Ellingtontól meg is vannak. De komolyan mondom, amikor meghallottam a Swing Swing Swingedet, és ezeket a ez jó párat belőlük, ahogy az a zene megszólalt hangzásában is, azzal a bőgővel, azzal a stílusával, és azzal a rettenetes, izgalmas a kinti nagyokkal egyenértékű hangszereléssel, szólókkal, ízzel és magyarul, magyar szöveggel. Hát azóta ritkábban veszem le a Dellingtont, hidd el, mint a
1: Swingedet.
0: Nekem még nagy ugye azt is megkaptam tőled, ugye még CD-n, ugye, mert LP-n nem jött ki, mert ugye változgat leföl a világ, de majd ugye megint lesznek és vannak is LP-k, úgyhogy mindig elmondom, hogy a minőségi hanghordozók soha nem fognak kimenni a divatból, mint ahogy a minőség maga sem. Úgyhogy hát csodálatos, akkor itt ma ebből csemegésztünk, és hát el is ment az idő, úgyhogy jöjjön akkor a swing, swing, swing, a swing és a boogie, a Monte Carlo és a Mag the Knife, vagy a Bicska Maxi dala. Majcsai Gabira rákeresünk, és akkor fogunk látni esetleg bármi más eseményt, ma már ez nem.
1: Igen, egy nagy hát a Facebookon van, hogyha...
0: Facebook, stb., és akkor a koncertek, igen, lehetőségek, hogy hol, hogyan tudunk téged megkapni, milyen hanghordozókon, a dalaid is ugye jelennek meg sorba, ma már lehet szóló felvételekkel bedobrobbanni, nem kell kivárni egy nagy lemezt, hogy addig nem állunk fel, amíg nem írunk meg egy 45 perces LP-t, amit mint nagy lemezgyűjtő mégis belátom, hogy lehet, hogy jobb így, mert azokon a nagy lemezeken esetleg nem mindig volt 10 ütős dal, amit muszájból ki kellett hozni egy szerződés alapján, ugye egy-egy előadónak, mondjuk per stükk, per év. Na, eldumáltam az időt. Gabikám, köszönjük szépen, jöjjön a swing és a jazz és a blues. Köszi.

0: és ám hogy Maxi éppen ott járt, arra hűljön a feledés, és a híres szói tűzvész 40 ember halt meg ott. Hányan nézték köztük Maxi? Ő persze erről semmit nem tudok. Maxi!
1: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balog Tibor volt.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
4: Mikszáth Kálmán. Katángi bejut a pénzügyi bizottságba.

Bátor voltam pár hét előtt nagyságos Katángi Menyhért tisztelt képviselőtársamnak másodszori megválasztását megírni, és ennek kapcsában szellőztetni a körtvélyesi viszonyokat, ahol egyhangulag megválasztatott. Az olvasók, nem törődvén azzal, hogy a körtvélyesi csíny leírásával természetszerűleg bevégződött a mandátumért való küzdelem rajza, rám törnek, hogy Katánginak a pénzügyi bizottságba való megválasztása hol maradt. Számtalan levél és levelezőlap érkezik naponta az ország minden részéről a szerkesztőségbe. Kérjük a Katángi befejezését. A Szabad Elvű Klubban is folytonos a zaklatás. Mondjam el, hogy jutott a Menyus a pénzügyi bizottságba. El is mondtam volna már szívesen, mert nem szeretek a közönséggel tréfálni, ha a közbejött politikai események óvatossá nem tesznek. Ugyanis én a Katángi pénzügyi bizottságba való megválasztásáról semmi egyéb különöset nem tudok, mint más pénzügyi bizottsági tagokról, akik a konferencián kijelöltettek és a ház plénumában megválasztottak. Némelyikről azt is tudom, hogy miért választották meg. Viszont némelyekről még azt sem. Katángi Menyhért körtvélyesi képviselőnek a pénzügyi bizottságba való bejutásáról nincsenek pozitív adataim. Csupán egy magánlevél, melyet Katángi a feleségének írt, s melyben részletesen szól mindenről. Úgy ám, de egy levelet közzé tenni, bár annak tartalma kétségtelenül politikai. A történtek után nem mertem a tisztességgel megegyezőnek tartani. Hát, ha a nemzeti kaszinó megbélyegez. Magam ugyan nem lévén tagja, ki nem zárhat. De a műveimet, mint becsteleneket, kilökheti a könyvtárából. Ezért haboztam a kérdéses Katángi történet kiegészítésével, de a sok sürgetésnek és kísértésnek végre is nem állhatok ellent. Hiszen én is csak ember vagyok, akinek a könyökét is kifúrja, ha valamit tud. Azon felül tekintettel arra, hogy a Katángi úr ezen nejéhez intézett levelét a ma igen tisztelt munkatársunk, ki nekem átadta, egyenesen a Katángi képviselő úr zsebéből lopta, tehát még mielőtt postára adatott és elküldetett volna, sőt még a levél márka se volt ráragasztva, ennél fogva nem is tekinthető még levélnek, hanem egyszerű följegyzésnek. Mert mi a levél? Egy egyénnek bizonyos mondani valója, amit egy másik egyénnel közöl. Tehát a közlés sine qua non, elengedhetetlen feltétel. Mi hát a tény? A tény az, hogy Katángi följegyzését arról, hogy miképp jutott be a pénzügyi bizottságba, még eddig nem közölte senkivel. Ez szerint ez nem levél. És én egész nyugodt lelkiismerettel közzé tehetem, maradván ezentúl is gentlemannek.

Íme a levél. Kedves feleségem, Klára. Budapest, november 28-a, 1896. Haragszol, hogy nem jöttem haza a megnyitás előtt. Körtvélyesre kellett mennem, ahol násznagy voltam. Emlékszel a kis Brand Károlyra a Prixi fürdőből? Ugyanhogy ne emlékeznél, hiszen neked is udvarolt. Csak hogy akkor még tacskó volt. Nos, ennek voltam a násznagya. Elvette a választókerületem legfőbb emberének, Röszkeinek a leányát. Minka, a menyasszony, szakasztott hasonmásod. Bár csak a lelke is olyan finom lenne, de az szinte lehetetlen. Brand bécsi gyáros. És igen elszorult a szívem, mikor ott láttam azt a gyönyörű magyar leányt az oltár előtt, ahol a pap, főtisztelendő Bernolák Nepomuki János úr, rájuk adta az áldást németül. S eszembe jutott, hogy ez most már osztrák alattvalókat fog szülni. Ah, Klári, nem képzeled, hogy milyen erős bennem a hazafiúi érzés. Az esküvő után nagy lakoma volt. Egy pár különös ételről receptet kértem számodra Röszkeinétől. A lakomán téged is felköszöntött Kozsehuba, takarékpénztári igazgató. Különben is sokat kellett csuklanod édesemen napon, mert a főispánné folyton vegzált, hogy nem tudok egyébről beszélni, mint rólad. De hát én ilyen vagyok. Másnapra fáklyás zenét terveztek választóim részemre, de már el kellett mennem az országgyűlés megnyitására. Mit írjak neked a megnyitásról? Hiszen körülbelül mindent olvastál a lapokban. Szörnyű a többség. Szörnyű, szörnyű. Se hossza, se vége a padokban. Bánfi pompásan csinálta. A tömérdek újakon felül majd minden párthívét visszahozta. Pedig a politikában a legfőbb axióma, szeresd barátaidat, hogy hosszú életű légy a földön. Meglásd, hogy Bánfitól meg nem szabadulunk vagy 15 esztendeig. Nagyon kemény legény az. Egyéb iránt hidd meg, Klárcsi, az egész választás az apparátustól függ. A főispánoktól, szolgabíróktól, jegyzőktől, falusi bíróktól. Ha az apparátus jó, akkor olyan biztosan működik, mint az automatagépek. Ha az egyik nyíláson sok pénzt dobsz be, a másik nyíláson sok mameluk, sok kormánypárti képviselő jön ki. Hiszen láttál már olyan gépet, amibe egy hatost kell bedobni, mire alul egy csokoládé doboz ugrik ki. Mondják, hogy a parlament rosszul fest, és hogy tehetetlen a sok névtelen, ismeretlen gólyák miatt, s kivált, mert nevezetes emberek maradtak ki. Ostobaság. Hiszen rosszul fest, az igaz. De emlékszel a Kristófunkra, mikor a Szent Mihályi búcsún kiverték az ápfogait? Hogy meghökkentünk? Eleinte rá se akartál ösmerni, úgy megváltozott. De végre láttuk, hogy a megmaradt fogaival csak éppen úgy tudott harapni, rágni, és éppen annyit evett, mint azelőtt. Ne félsd, te fiam, az országgyűlést, se Bánfit. Hanem nagyobb baj az, hogy a lakást, melyet azon esetre szándékoztam kivenni, ha képviselővé választanak, hogy végre szívem vágyát betöltsem, tudnilik, hogy fölhozhassalak, kivették az orrom előtt. Meg se álmodnád, hogy kik. Hát bizony, Kapucán Gergelyék, akit Borontón választottak meg képviselőnek helyettem, miattad. Hely, Klára, Klára, nem a gondviselés bosszúja-e meg most magát rajtad? Nem akarlak szemrehányásokkal illetni, de lehetetlen eltitkolnom, mert szívem nyitott könyv előtted, hogy szinte meg voltam dermedve, mikor oda megyek, hogy még egyszer megnézzem a szobákat, és kapucánékat találom ott, már mint lakókat. Anyostól, feleségestül jött fel a kis örmény. Az öreg örményasszony, Gergely mamája, éppen szolgálót fogadott a Zubringerájból, a cselét közvetítőből. És igen mulatságos volt, amint eléje festette nagy ravassággal munkakörét,
s jövendő életsorsát, sebes hadarással. Reggel 3 órakor fölkelsz, fiacskám, aztán nyakszol, aztán tüzet csinálsz, galambocskám, aztán nyakszol, aztán vizet hozol, szívem, aztán nyakszol. A szegény leány, mintha gyanút fogott volna a sok nyugszolra. Fizetést kapsz 1 hónapra 7 forintot, ebédre rizskás a leves, ha lesz, húst, ha marad, aztán a kenyér a kasztemben, a kócs a zsebemben, nálam a regula, s ami egyszer regula, az regula, hát így lesz. Kapucánék egyéb iránt azt mondják, hogy a lakás nagyon nedves, és hogy a Gergely lakcipői megpenészettek. Amiből megtudtam azt is, hogy Gergelyt nemigen hívogatják ebédekre, estélyekre. Hát még talán jól jártunk, hogy a lakással megelőztek. Még ott beszélgettem az asszonyokkal, megjött valahonnan Gergely. S mesélte, hogy tegnap este a klubban a miniszterelnök tudakozódott utánam. Lehetetlen. 10 éve vagyok képviselő, és még soha se tudakozódott utánam a klubban senki. És most egyenesen a miniszterelnök tudakozódott volna? Nem csalsz meg, Gergúc? Kérdeztem kapucántól. Becsületemre mondom, keresett. Nosza, több se kellett. Rohantam el rögtön, felülve egy fiákkerbe, s meg sem álltam, csak fönt a palotában, Bánfi előtt. Hallom, hogy kerestél tegnap, kegyelmes uram. Vagy igen, mondta a miniszterelnök. Foglalj helyet, és gyújts rá. Egy originális tervem van veled. Szívem hangosan kezdett dobogni. Éreztem, hogy az idők méhe nem közönséges eseménnyel terhes. Parancsolj! A párt nagy, kezdi a miniszterelnök. Nagyon nagy, tette hozzá mosolyogva. És sok benne a stréber, tette ismét hozzá szomorúan. És én téged szeretnélek beadni orvosságnak a stréberség ellen. Elpirultam, és azt hiszem, igen ostobául néztem ki zavarommal. Engem? A stréberség ellen? Nem értem. A miniszterelnök szokása szerint nagy lélegzetet vett az orrán keresztül. Hát majd megmagyarázom. Itt van az a pénzügyi bizottság. Képzeld, mennyire meg vagyok akadva, mindenki ebbe akarja magát megválasztatni, levén a legelőkelőbb bizottság hírében. Ostromolnak és direkt intrikálnak, diplomatizálnak, fenyegetnek és círógatnak, szóval mind ide akarnak jönni. De hát hiszen ez lehetetlen. Voltak idők a Deák párt uralma alatt, hogy valóságosan ez a bizottság kormányzott, és nem a kormány. Innen a nagy nimbusza. És most ebbe a nimbuszba találunk belepusztulni. Mert a mameluk hátából szíjat lehet hasítani, barátom, és még csak meg se jajdul. Méltóztas nekem elhinni, mert én ismerlek benneteket. De ha egyszer megérkezik az ideje, mint a kecskének a kapaszkodási ösztön, a macskánál a vándorlási vágy, ha egyszer elkezd a delegációba, vagy a pénzügyi bizottságba kívánkozni, akkor vagy be kell oda mennie, vagy renitens lesz. Nem így van? Így van, kegyelmes uram, de mit segíthetek én ezen? El akarom oltani azt a vágyukat, hogy a pénzügyi bizottságba kívánkozzanak. Hogyne? Be kell menned a pénzügyi bizottságba. Csodálkozva néztem rá. De hiszen éppen az a baj, hogy hely nincs, és te mégis engem akarsz. Jaj, Klára, nagy ravasság lakozik ebben a Bánfiban. Vállalod vagy nem? Vágott közbe Kurtán a miniszterelnök. Dehogy nem, kegyelmes uram, siettem beleegyezni. A te kedvedért hogy ne vállalnám? Örömömben zsibbadás fogta el a lábaimat, kezemet. Csak az intencióddal nem vagyok tisztában. Hát megmondom, miben kísérletezek, ha meg nem haragszol. Egy nyájas mosolyom volt a felelet. Megharagudni, ilyenért, aktuális miniszterre, hogy képzelhet felőlem olyat? Emlékszel-e?
szólt, hogy pár évvel ezelőtt senki se akart bemenni a naplóbíráló bizottságba, mert azt mondták, hogy jelentéseddel, meg a leveleiddel lejárattad a bizottságot. Mindenki lemondott, mindenki visszahúzódott, inzultusnak tekintette, akit kijelöltünk. Végre nem maradt más hátra, mint hogy a legkiválóbb embereket kellett felszólítani, például Podmanickit, hogy menjen be a naplóbírálóba, és reparálja meg, amit rontottál. Hát, ez igaz, mondám elkomorodva, észrevettem már, hova céloz. No, látod, én bizton hiszem, hogyha te leszel jelölve a pénzügyi bizottságba, hát egyszerre beszűnik és lelohad a nagy vágy oda bejutni, sőt, akadnak majd, akik kilépnek. Hát vállalod, ugye? Kegyelmes uram, szóltam fölállvas hangomon átrezgett a megsértődés érzete. Ez inkább megszégyenítő rám nézve, mint... Bolond vagy, menyús! Mi megszégyenítő van abban? Az, hogy valaki jelentőségre emel egy állást, szép és derék dolog, ha szükség van ezen jelentőségre. De ha teszem, azt arra van szükség, hogy valamely állás minél jelentéktelenebbé váljék, ott a te jelentéktelenítő tulajdonságod az az erő, amihez az igazi politikus hozzányúl. A soványító fluidum csak éppen olyan értékes a patikában, mint a kövérítő. Ej, menyus, okosabb embernek tartottalak. Hiszen van valami igazad, kegyelmes uram, beösmerem, de mégis kérek 3 napi gondolkozási időt. Megkaptam a 3 napi gondolkozási időt, és éppen azért ismét nem mehettem haza a Klárám, hogy átöleljelek, mert éjjel-nappal mindig gondolkoztam, az engedélyezett időt föl akarván használni. Hogy mire határoztam magamat? Hát, fiam, megvallom. Egy darabig föl voltam háborodva Bánfi ellen, de a végén beláttam, hogy nincs igazam. Sőt, megbizonyosodtam róla, hogy egy nagy karrier küszöbén állok. Mert ha elhíresztelődik rólam, hogy senki se devalválja nálamnál jobban a nagy pozíciókat, különösen ha Bécsben is megtudják, én leszek a legkapósabb ember az osztrák-magyar monarchiában. Fölmentem Bánfihoz 3. napra, elfogadtam a pénzügyi bizottsági tagságot, és most már azt mondom, Klári, hogy mint excellenciás asszony fogsz meghalni. Lett is mindjárt sikere a hírnek, hogy bemegyek a bizottságba. Szél Kálmán, Berzevici, Láng Lajos kijelentették, hogy nem kívánnak többé ott lenni, és egyéb törekvések is megszűntek. Ezt a levelemet nem utasd, kérlek, senkinek. Szerető férjed, Katángi Menyhért. Utóirat. Ama lakást, amiről te írtál leveledben, megnéztem az Erzsébet körúton, de az indiai pestis miatt, amelyről doktor Farkas azt mondja, hogy semmi esetre ki nem kerül bennünket, nem vettem ki. Mert a halál torkába nem hozom a családomat.

Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. A 15. befejező rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

Elhangzott Balassa Sándor opusz 49-es Bölcskei koncertó vonószenekarra című művének negyedik tétele a Magyar Kamarazenekar előadásában. Vezényelt Kovács Zoltán.

0: Spanyol táncok. Manuel de Falla szerzeményét előadta a Tokos Zoltán és a Budapesti Vonósok.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Nyári pihenőre vonult 14. Leó pápa. A pápai ház prefektúrájának tájékoztatása szerint a Szentatya vasárnap július 5-én kiköltözött a Castel Gandolfói apostoli palotába, ahol július 27-éig tartózkodik, számolt be a Vatican News. Ez idő alatt minden audienciát felfüggesztenek. A júliusi vasárnapokon az Úr Angyala imát a palota előtti téren mondja el a híveknek. Az első általános audiencia augusztus 5-én lesz. Bővült a kiskereskedelmi forgalom májusban. A Központi Statisztikai Hivatal hétfőn közzétett adatai szerint a forgalom volumene a nyers adat alapján 3,8, a munkanapok hatását kiszűrve 4,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint a reál bérek emelkedése és az alacsony infláció továbbra is a fogyasztás növekedését támogatja, ami a gazdasági növekedés egyik húzó ereje maradhat. A magyarok mintegy fele nem köt utasbiztosítást, derül ki az MBH Bank felméréséből. A pénzintézet hétfőn az MTI-vel közölte, sokan feleslegesnek vagy túl drágának tartják a biztosítást, és mindössze 30% köt minden utazás előtt külön biztosítást. A kutatás szerint a megkérdezettek 59%-át még nem érte komolyabb probléma utazás során, a többieknél a leggyakoribb kellemetlenség a járat késés volt. Emellett előfordul betegség, baleset, valamint podgyász és iratvesztés is. A legutóbbi szezonban az átlagos kár kifizetés 300 000 forint volt, de a legmagasabb elérte a 9,5 millió forintot, írták. 151 településen írtják a szúnyogokat a héten. A katasztrófavédelem hétfőn az MTI-vel azt közölte, Budapest 3. és 4. kerületében, valamint 11 vármegyében végeznek földi kémiai szúnyoggyérítést. A szakemberek összesen 31.600 hektáron permeteznek az esti és éjszakai órákban. A tájékoztatás szerint az alkalmazott szer az emberekre, a házi állatokra és a méhekre sem jelent veszélyt. A rövid lehűlés után újabb Afrikából érkező hőhullámra figyelmeztetnek a meteorológusok. Az előrejelzések alapján Európa nagy részén ismét egy úgynevezett hőkupola alakulhat ki, amely akár 40 fokos meleget hozhat. Ez a jelenség egy olyan hatalmas kiterjedésű, tartós, magas nyomású légköri képződményt jelent, amely szó szerint bezárja a forró levegőt, és napokig vagy akár hetekig a kontinens felett tartja. Véget ért egy korszak a brazil válogatottban, Neymar bejelentette, hogy visszavonul a nemzeti csapattól, miután Brazília vasárnap 2-1-re kikapott Norvégiától a világbajnokság 8. döntőjében. Végül az időjárásról. A váltakozó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 16 órakor lesz. Tizenöt óra 4 perc.

0: Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Szabó Ágnes, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Fülöp Tamás. A mai adásban figyelmükbe ajánljuk az Eszterhéj műhely Világjáró gyerekdalok című koncertjét a Művészetek völgyében, illetve közelebbről megismerhetik a Gödön működő Búzaszem katolikus általános iskolát, amely nemrég nyerte el a Magyar Művészeti Akadémia aranyérmét. Mindenek előtt azonban megemlékezünk az idén 200 éves Herendi porcelán manufaktúráról, amely nyáron két budapesti kiállítással ünnepli különleges jubileumát. Tartsanak velünk! A hungarikumként is elismert Herendi porcelán nem csak a kiváló minőség és az elegancia szimbóluma, hanem generációk kitartó munkájának lenyomata. A Magyar Művészeti Akadémia együttműködésével létrejött kiállítás a Vigadóban és a plakát kiállítás, ami az MMA irodaháza Andrássy út felőli frontján tekinthető meg, a porcelán sokfélessége mellett a művészeti és építészeti kapcsolódásokat illusztrálja. Mit jelent a magyar kultúra számára, hogy a Herendi porcelán manufaktúra immár 200 éve működik, és világszerte Magyarország egyik legismertebb kulturális nagykövete? Erre és még számos kérdésre Turi Attila, az MMA elnöke adott választ Kovács Éva Rebekának.
1: Rangot, megbecsülést és eleganciát jelent a Herend. Egy olyan kitartó munkálkodást, amelynek például az egyik jellemzője az, hogy több mint 16 ezer mintatárgyat őriz Herend, tehát amióta megalakult, azóta minden egyes legyártott terméknek az öntőformáját megőrzi. Ez azt jelenti, hogy ha a Windsori kastélyban eltörik egy tányér, akkor azt le tudják gyártani egy az egybe, mert megvannak a minták. Ilyen tudással, ilyen bázissal tudtom szerint egyetlen kézműves manufaktúra sem rendelkezik a világon.
2: Miért tartotta fontosnak a Magyar Művészeti Akadémia, hogy a Herend 200 kiállítást létrehozza, és ebben közreműködjön?
1: Nézze, a teremtő kegyéből rendszerváltás hajnalán úgy adódott, hogy Makovec Imre lett a Herendi Porcelán Manufaktúra igazgató tanácsának elnöke, több más jeles emberrel együtt, így például Máluf Ferenc későbbi köztársasági elnöke. És szembesültek azzal, hogy bár Herend az már akkor is azért ismert márkanév volt a világon, de ahhoz, hogy igazán ennek méltósága legyen, eleganciája legyen, meg kell újítani mind a környezetet, mind a privatizációnak nevezett folyamatba egy olyan konstrukciót kell megvalósítani, amelyben a részvényeknek a nagy része a munkásoké. Tehát maguknak dolgoznak, és nem pedig egy ilyen szocialista vagy kapitalista közegbe. Ez volt a két nagy dolog, amit meg kellett csinálni, ebben új piacok teremtődtek, és egy új arculat is teremtődött. Nem beszélve arról, és ez a harmadik fontos dolog, hogy Herend mindig is adott arra, hogy új innovációkat vezessen be a gyártásba, magyarul művészi termékeket, művészi gondolatokat is kipróbáljon, ahogy itt vezérigazgató úr mondta, minden napra egy újdonság Herendnek, és erre Schrammel Imrét alapító tag munkát kérték föl, aki az ő zsenialitásával és tehetségével megalkotta azokat a karneváli figurákat, amelyeket a kézműves szaktudással ki tudtak festeni azokkal a mintákkal, amik erre egyébként tányérokra, csészékre és egyéb dísztárgyakra alkalmaznak. Tehát ő alapanyagként, szellemi alapanyagként tekintett arra a több száz éves szaktudásra, ami Herendet jellemzi.
2: Hol találkozik Herenden a kézműves hagyomány, a művészeti alkotás és a korszerű innováció?
1: Az egyik az állandó megújulás, tehát ez a kísérletezés, ha azt mondom, hogy minden nap egy-egy új művészeti termék, az természetesen nem azt jelenti, hogy ezek sorozatgyártásba is kerülnek, de Herend nagyon-nagyon komoly forrásokat fordít arra, hogy meghívjon művészeket, hogy újakat találjon ki, amiről pontosan tudjuk, hogy ennek pár százaléka, ami valójában meg fog valósulni, nem azért, mert ne lennének jók, hanem mert a piac nem biztos, hogy mindegyiket respektálja. Tehát Herend egy nagyon jó egyensúlyt tart a régi megszokott minták és termékek, illetve az új innovációk között. És az új innováció egy olyan tárgyegyüttesbe, amit hát valljuk be, főleg Magyarországon, de azt hiszem, hogy a világban is elszoktak az emberek attól, hogy ilyen elegáns és egyébként ilyen értelme sérülékeny is termékeket használjanak. Nem úgy nőttünk föl, hogy Herendiből ittuk reggel a kávénkat, ugye? Tehát ezekhez a tárgyakhoz való viszonyunk az már kicsit múzeumi tárgy, kicsit olyan arisztokrácia persze, de hát ezeket lehet használni, tehát egy Herendi az 200 évet is kibír, mint ahogy egyébként a példa mutatja, és egyszer ki kell próbálni, milyen Herendiből teát inni, vagy kávét inni. Egy picit más. Egy picit jobban idomul a kézhez, egy kicsit jobban simul a lélekhez.
2: A Herendi porcelán mögött, ahogy ön is mondta, generációknak a tudása és a közösségi munkája áll. Milyen üzenetet hordoz ez a mai társadalom számára, a mai fiatalok számára, azon kívül, hogy teázhatnak benne?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, hogy ez az üzenet átjön-e. Egy olyan világba, amelybe a zsebünkbe hordjuk a világot, amelybe minden másodpercben új és új benyomás él bennünket. Amikor én a Herenden kezdtem el dolgozni 30-33 éve, akkor naponta mondjuk egy átlagos embert ért 150-200 kép, ma 10 000. A szomorú az, hogy ebből egy sem marad meg. Tehát valójában tudatosan szinte egy sem marad meg. Ez a világ azt sugallja, hogy minden nap érdekesnek kell lenni, minden nap izgalmasnak kell lenni, minden nap valami stimulálónak kell lenni, és aki nem ilyen, az nem menő, az avid, az ciki, ez egy csapda. Ez egy olyan csapda, amelyre az életünk mehet rá. Ehelyett a Herendén azt gondolom, hogy igen, majdnem, hogy azt mondom, hogy középkori módszerrel, nagyon sok tanulással, hisz egy festőnek a betanítása közel 10 év, de azt üzeni szerintem, hogy az innováció mellett tessék elmélyülni abba, amit csinál az ember, és tessék a mély felé ásni, mert a mélyen van az a dolog, ami maradandó, amit a túlsó partra át lehet vinni, ami az elegancia valójában. Ez Herend.
2: Az előbb említette Makovec Imrének a nevét. Milyen szerepet játszott Makovec Imre Herend megújulásában, és mi az ő legfontosabb öröksége a manufaktúrának a történetében?
1: Én magáról az igazgató tanácsban végzett munkájáról csak áttételesen, akár tőle, de lényegét tekintve áttételesen tudok. Tehát a legfontosabbnak tartom ezt a fajta tulajdonosi szerkezetváltásnak a levezénylését, hisz azért emlékezzünk, hogy a 90-es években azért sorba álltak a cukorgyárainkért, a hűtőgépgyárért, és a nagy európai csatlakozásnak ugye a piacok megnyitása volt az egyik feltétele, amiből ténylegesen a piacok nyíltak meg, ezek a gyárak bezártak. Itt piacot vettek az urak, és nem pedig működő gyárakat. Herend megúszta ezt, boldogan vette volna meg a konkurencia Herendet, hisz kézműves, kézzel gyártott porcelánból, hát talán a két kezemen meg tudom számolni, a világon mennyi van. Az összes többi, csak a hallgatóknak mondom, az úgynevezett matricázott termék, tehát az nem így működik. Na most ennek a végigvitelét tartom én a legnagyobb tettnek, amelyet Makovec Imre és társai megtettek, de ebben együtt, amit én föl tudtam fogni ebből a dologból, az az építészeti megújulás volt, hisz egy óriási diskrepancia volt a termékek eleganciája, és a között, hogy ezek hol és milyen körülmények között készülnek. És ez az akkor berobbanó például japán piacnál, ez konkrétan elhangzott, hogy hát a japánok szerették volna látni, hogy mégis hol készül ez a nagyszerű és fantasztikus dolog. És amikor meglátták ezeket a 70-es években épült mezőgazdasági gépgyártó csarnok szerű épületeket, indokolatlan belmagassággal és vezetékekkel a falon, akkor hát vezérigazgató úréknak komoly rábeszélő erőre volt szükség ahhoz, hogy ne forduljanak ki az ajtó. úton. Tehát sürgősen meg kellett ezt újítani, és ezt úgy tudta megtenni Herend, hogy ez saját tőkéből, ők kitermelték ezt a pénzt, ők nem sorba álltak se EU-hoz, se a magyar költségvetés, hiszem azt mondták, hogy innentől kezdve most mi arra fordítunk, amit nem jövünk rendbe, addig kérem szépen ezt csináljuk, ezt a dolgot. És hát Turányi Gábornak a porcelániuma, amit én azt állítom, hogy a 90-es évek egyik meghatározó és legfontosabb magyarországi épülete, ez példát mutatott nem csak Herennek, hanem az egész magyar építészetnek is.
2: Ön, mint építész is kötődik Herendhez. Mit jelentett egy ilyen nagy hagyományú helyszínnek a fejlesztésében részt venni?
1: Alapvetően megtiszteltetést, és ahogy a beszédemben mondtam, nem tudom elfelejteni azt a bizalmat, amit a herendiektől kaptam. A hétköznapi munkában is, és egyáltalán a megbízásokban, ahol mindig tulajdonképpen a kortalanság, és ilyen értelemben a minőség volt az egyetlen kritérium. Nem az volt az érdekes, hogy 10 évig, 20 évig kitart, hanem ahogy a Herendi kitart. 200 évig, úgy, hát ez is minimum 200 évig kell, hogy kitartson.
2: Mit láthatnak majd a látogatók a Herend 200 kiállításon, ami túlmutat a porcelángyártáson és a porcelán szépségén?
1: Porcelán egy rejtett arany, a fehér arany. Tudás, titok, innováció, kitartásból születő elegancia. És csak ismételni tudom azt a dolgot, és Makovecz Imrét idézni, aki azt mondta, hogy tudod, fiacskám, talán az elegancia fejezi ki a legjobban azt a tartalmat, amit majd átvihetünk a túlsó partra.
0: Turi Attilával, az MMA elnökével, a 200 éves herendi porcelán múltjáról, jelenéről és jövőjéről Kovács Éva Rebeka beszélgetett. A herendi porcelán manufaktúra csúcs darabjai megtekinthetőek a Herend 1826 című kiállításon, amely augusztus 30-áig várja a látogatókat minden nap 10 és 19 óra között Budapest 5. kerületében, a Vigadó galériában.

0: Magas színvonalú tudás, hit, keresztény magyar kultúra és erkölcs. Ezt kínálja a diákoknak a Gödi Búzaszem katolikus általános iskola, amely hazánk egyik legfontosabb mintaintézményévé vált az alapítás óta eltelt 22 évben. Az élő néphagyományra és organikus pedagógiára épülő modellt nemrég a Magyar Művészeti Akadémia részesítette különleges elismerésben, melynek kapcsán Szent Imrei Kristóf készített interjút Horváth Szilárddal, a Búzaszem iskola egyik alapítójával és jelenlegi vezetőjével.
1: A Pesti Vigadóban vagyunk, ahol átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait. Ennek keretében az MMA aranyérmét nyert el a Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Mennyire lepte meg Önöket ez az óriási elismerés?
2: Meglepő volt, de természetesen nagyon örültünk neki. Azért volt meglepő, mert nagyjából 20 éven keresztül tettük a dolgunkat úgy, hogy tulajdonképpen nem nagyon figyeltek fel ránk, de szerencsére az utóbbi években már felfigyeltek arra, amit csinálunk. Egyrészt a Művészeti Akadémia többszörösen is, másrészt pedig más szervezetek is, és ami ennél talán még fontosabb az, hogy jönnek hozzánk iskolák, amelyek szeretnének hasonló dolgokat csinálni, mint amit mi teszünk. Minden héten jön hozzánk 1-2-3 iskolaalapítás tervező szülőcsapat, iskolaigazgatók, tankerületvezetők, polgármesterek, hogy megnézzék, hogy mit teszünk, és hogy lehet azt összehozni, hogy jelen van a kereszténység, a magyar néphagyomány, a családok összefogása, és jelen van a természet az iskolában, és közben pedig mindenki boldog, örül annak, hogy ide járhat, a gyerekek örvendenek neki, a szülők is, és a tanáraink is. Azt hiszem, hogy nagyon örülnek neki, hogy ebbe az egyébként eléggé munkás iskolában taníthatnak.
1: Ahogy ön is említette, hogy már a kezdetektől alapelvének tekintette a Búzaszem iskola a keresztény és a családias nevelést, de mi mindent foglal magába ez konkrétan? Ezt lehet érdemes picit kifejteni.
2: Igen, érdemes a kereszténységről beszélnünk, mert természetesen megvannak azok a formák, amelyek nagyon fontosak nekünk, és azonok a tartalmak. Tehát van hittanóra, természetesen reggel egy beszélgetőkörrel kezdjük a napot, ez egy reggeli ima tulajdonképpen, de hát mindenki közben elhozza az otthonról hozott bánatokat és örömöket, beteszi a közösbe, megtanulja kimondani az érzéseit, megtanulja a többiek érzéseit is feldolgozni, megosztani az örömöket meg a bánatokat, vagyis képessé lesz az empátia. És akkor mindezt persze a végén az Úristen elé teszik egy ima vagy egy ének keretében. Megvannak a lelki napjaink, meg természetesen vannak misék, és mondhatnánk így tovább, de azt hiszem, hogy az volt döntő fordulat az életünkben, amikor az organikus pedagógián keresztül be tudtuk vinni az oktatás mindennapjaiba, és a matematika, a kémia és a fizika órába is be tudtuk vinni a kereszténységet. Azt hiszem, hogy itt van a kulcsa mindennek, hogy ez a krisztusi szeretet, ez átjárja a teljes nevelésünket. Tehát ne csak dedikált formákba jelenjen meg, hanem a mindennapi viszonyulásunkban.
1: És ez még szerintem fontos azt is hozzátenni, hogy ugye művészeti oktatás is jelen van a Búzaszem iskolában. Pontosan milyen művészeti ismereteket sajátíthatnak el a diákok?
2: Azért nagyon érdekes ez, mert azt gondolom, hogy a kereszténység és ez a magyar néphagyomány az tulajdonképpen egy kultúrkör. Amikor a magyar néphagyományról beszélünk, akkor egy a velejéig megkeresztelkedett hagyományról beszélünk, amelynek hát volt 1000-1100 éve, 1200 éve a megkeresztelkedésre, és ezért hordozza azokat az alapvető értékeket, amelyeket egyébként a keresztény hitünk is hordoz. Ugye a néphagyományban azt mondjuk, hogy ég szülte földet, ugye ez egy énekünk. A Szentírás azt mondja, hogy az ige testé lett, de ugyanarról beszél mind a kettő, csak a maga sajátos nyelvén. A néphagyománynak a rítusai nagyon-nagyon alkalmasak arra, hogy a gyermekek lelkéhez közel vigyük a kereszténységet is. Nagyon-nagyon alkalmasak erre a nagybőjt előtti rítusok, a farsangi rítusok, az András nap rítusai, és így tovább minden ünnepkörhöz megvan ez a rítus, a pünkösdölés, a pünkösdi királyné járás, és így tovább. Szóval úgy gondolom, hogy ez egy kultúrkör, egyben érdemes kezelni. Ma a Búzaszembe járó gyerekek óráinak a harmada nagyjából népművészeti óra. És ugye azt is hozzá kell tennünk, hogy vannak olyan agyterületek, amelyeket két dolog tud megmozgatni, a művészet és az ima. Tehát tulajdonképpen kicsit hasonló dolgokról beszélünk mind a két esetben, hogyha a gyermekek fejlődését vesszük alapul. Ha a népművészetet külön vesszük, akkor az a helyzet, hogy aki zenél, aki táncol, aki énekel, az egyszerűen 3-4 év alatt 10-15 15-20%-kal jobban fog teljesíteni mindenben. Matematikában, szövegértésben, szociális készségekben, mindenben jobb lesz. Tehát érdemes ezt a kettőt együtt kezelni, hogy a lehető legnagyobb emelkedettséget adjuk a gyerekeknek, vagy hogyha mondjuk ezt keresztény módon fogalmazzuk meg, akkor hogy azt tudjuk megadni a gyerekeknek, hogy azt a talentumot, amik bennük van, azt fejlesszék, azt gyarapítsák. Tehát amikor majd elmennek ebből a világból, hosszú idő, 7-8-9 évtized, vagy 10 évtized múlva, akkor azt tudják mondani, hogy én a jó szolga voltam, mert gyarapítottam a talentumokat, amiket adtál Istenem.
1: Mennyire jelent kihívást manapság a magyarság szellemi és tárgyi kultúrájának megőrzése és továbbadása?
2: Ha a gyerekek nyitottságát nézzük, akkor nem kihívás, nagyon nyitottak rá. A szülők is nyitottak rá. Úgy látom, hogy ahol nő a sötétség, ott nagyobb az igény a világosságra. És ez nagyon biztató a jövőre nézve. Tehát én nem látok semmi ilyen különösebb kihívást. A mai kor az pontosan ugyanúgy szomjazza ezt az egészet, mint ahogy 100-200-300 évvel ezelőtt szomjazta az akkor. De talán még fontosabb azt mondani, hogy itt nem hagyományőrzésről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy a gyerekeket a néphagyomány eszközeivel személyesen fejlesztjük, mégpedig a 21. század családi, társadalmi és gazdasági kihívásainak megfelelően. Ha megnézzük, hogy mit szeretnének ma a nagy cégek, akkor pontosan olyan gyerekeket szeretnének, mint amilyeneket a magyar néphagyománnyal és a kereszténységgel nevelni lehet, vagyis kreatív, együttműködésre képes gyerekeket szeretnének.
1: És mit jelent Göd település számára a Búzaszem iskola? Egyáltalán honnan jött a Búzaszem elnevezés?
2: A Búzaszem elnevezés, azt gondoltuk, hogy mindenkinek mond valamit. Mond valamit azoknak, akik hívők. Mert ott van a magvető példázata. Ha jó földbe esik, akkor százszoros termést hoz. Ez nagyon világos. Aztán mond valamit a néphagyomány szeretőknek, mert a néphagyomány azt tartja, hogy a búzaszemen rajta van Krisztus arca. És mond valamit annak is, aki mindezek iránt nem érdeklődik különösebben, de azt tudja, hogy a búzaszemet, hogyha elültetik, akkor az egyből több lesz, és a kicsiből nagy. Tehát sokféle módon beszél az embereknek arról, hogy itt fejlődés van és lehetőség. Hogy gondolnak, mit jelent a búzaszem, megbecsülnek bennünket, az biztos, tehát szeretnek bennünket. 3-4-szeres túljelentkezés van ma az iskolában, és tervezzük óvoda, középiskola és még egy iskola épület építését majd. Úgyhogy megbecsülést érzünk, és azt, hogy a település is érzi, és a mostani polgármesterünk is nagyon érzi, hogy itt van egy tulajdonképpen civil csapat, melyik összekötötte a szekerét az egyházzal, szövetséget kötöttünk az egyházzal. És azt gondolom, hogy ez kicsit egy új egyház működtetési modell is, hogy a közösség az igent mond az egyházra, és igent mond Krisztusra, és így kapcsolódik hozzá. Nem feltétlenül az egyháznak kell létrehozni a közösséget. A közösség létrehozta magát, és csatlakozott az egyházhoz.
1: Akkor esetleg még ez egy további nagy céljuk, hogy kiterjesszék ezt a fajta szemléletet, akár nem csak a térségben, hanem országos szinten is?
2: Sok látogatónk van, akik jönnek hozzánk megnézni, hogy mit csinálunk, és ezeknek a látogatóknak, hát egyrészt megmutatjuk a búzaszemet, másrészt pedig most megpróbáljuk leírni azt, amit csinálunk, tehát tanmeneteket és egyebeket tudunk majd adni nekik, és igen, örülnénk, hogyha minél több helyen lenne ez, hogyha nem különlegesség lennénk, hanem az a csapat, amelyik elindította ezt a változást Magyarországon.
0: Horváth Szilárddal, az MMA aranyérmével kitüntetett Búzaszem iskola alapító igazgatójával Szent Imrei Kristóf beszélgetett.

0: Világzene nem csak gyerekeknek. Ezzel a felütéssel ajánlja legújabb koncertjét az Eszterhény műhely, amely ezúttal a Művészetek Völgyében tárja a nagy közönség elé Világjáró gyerekdalok című lemezét. A július 27-én Vigán Petenden elhangzó dalok Kelet-Közép-Európa népzenei világán kalauzolják keresztül a családokat Morvaországtól a Kárpát-medencén át a Balkánig. A dalok eredeti nyelven és magyar szöveggel is megszólalnak, az adott népre jellemző autentikus zenei hangzásban. Hogy mi vezetett a bemutatkozó album létrejöttéhez? Először erről kérdezte Szent Imrei Kristóf az Eszterhény műhely két alapító tagját, Karát Esztert és Fekete Krisztiánt.
1: Az Eszterhény műhely az elmúlt 6 évnek az eszenciája. Krisztiánnal 6 éve alkotunk egy párt, mind a ketten pedagógusok vagyunk. Krisztián zenepedagógus, művészetpedagógiával foglalkozik. Én óvodapedagógus vagyok, énekelek. Krisztián népzenész, cimbalmos, és nem csak a magánéletben alkotunk egy párt, hanem a szakmánkban is. De ez szépen lassan, organikusan alakult ki az évek során. Először zenés foglalkozásokat kezdtünk el tartani óvodákban, aztán táborokban bontakoztunk ki együtt. Én képzőművészeti alkotó foglalkozásokat is tartottam rendszeresen nyaranta táborokban, és ehhez kapcsoltuk hozzá a cimbalom zenét, illetve a zenés mozgásos, mozgásfejlesztő foglalkozásokat. És így szépen az évek alatt fölépült egy repertoárunk, aminek az eredménye ez a Világjáró gyerekdalok című lemez.
2: 2025. novemberében jelent meg az Eszterhény műhelynek ez a bizonyos zenei albuma, amely egy úgynevezett világzenei gyereklemez, ugyanis a Morvaországtól a Kárpát-medencén át a Balkánig gyakorlatilag Kelet-Közép-Európa zenei világán kalauzolja végig a gyerekeket és szüleiket egyaránt. Mondhatni, hogy egyedülálló ez a kezdeményezés a magyar gyermekzenepiacon?
3: Szerintem mások is alkotnak ilyen zenét, ami gyakorlatilag más népek zenéjének fúziójával készül. Inkább azt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy ez egy olyan gyereklemez, amin a más népek eredeti zenéjének a hangzása ötvöződik a mi zenénkkel, de igyekeztünk az eredeti hangzást megfogni. Tehát, hogy abban lehet mondjuk magyar, hogy a vers, amit éppen megzenésítünk, annak a zenéjét mondhatnánk úgy, hogy ez egy világzenei produkció. Tehát igazából ennyi.
2: Ha jól tudom, Vörös Sándortól és Csukás Istvántól is vesztek át szövegeket, verseket a különböző dalaitokhoz, ami a lemezt illeti.
1: Igen, a lemez alapját Forrai Katalin Európai Gyermekdalok című kötete adta, ez ihlette, ez egy alapmű Forrai Katalin többi óvodapedagógusoknak szóló szerzeménye mellett. Ez is egy alapmű, és néhány évvel ezelőtt rátaláltunk

az Esterhéj műhely felvételét hallották. Kedves hallgatóink! Az Akvarell kulturális paletta ezzel a végéhez ért. Technikai munkatársunk Csák Éva, a zenei szerkesztő Szabó Ágnes, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: Henrik Vinyávszky művét Baráti Kristóf és Farkas Gábor szólaltatta meg.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Ki az, aki már megtapasztalta azt, hogy minél többet tett másokért, annál kevesebb megbecsülést kapott érte? Ki járt már úgy, hogy segített, lelkiismeretesen dolgozott, korrekt volt, és mégis ő kapta a kritikát? Ez egy nagyon fájdalmas tapasztalat, de miért? A 17 óra 30 perckor kezdődő a Lélek titkai című műsorban pszichológiai, spirituális és vallási megközelítésben fejti ki gondolatait dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos arról, miért bántják a jó embereket.
5: Mondd, te miért vagy mindig ilyen komoly? Miért nem veszed lazábban azt, amit csinálsz? Miért vagy ennyire precíz? Miért dolgozol ennyit? És ez az ember akkor értett meg valamit. Azt, hogy nem azt bántják az emberek, aki rossz, hanem sokszor azt, aki arra emlékezteti őket, hogy lehetne jobban is élni, valamit lehetne becsületesebben is végezni. És a legszomorúbb nem az volt, hogy kritizálták, hanem az, hogy senki nem kérdezte meg tőle, te hogy vagy? Senki nem kérdezte meg tőle, neked ki segít? Senki nem kérdezte meg tőle, te mikor fáradsz el? Minden bizonnyal, önök is ismernek ilyen embereket, akik erősek másokért, akik vállukon tartják a rendszert, a családot, a munkahelyet, mások lelkét, és közben csendben, némán viszik saját terheiket. Most az ilyen emberekről szeretnék hangosan önökkel együtt gondolkodni. Azokról az emberekről, akik nem kérnek, nem is kapnak tapsot, de akik nélkül sok minden összeomlanak körülöttünk.
0: 17 óra 30 perckor a Lélek titkaiban dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter, főorvos beszél arról, miért bántják a jó embereket.

0: Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Enyhén csökkent a vidéki lakás fejlesztések száma, az Otthon Centrum szerint. A cég hétfőn az MTI-vel közölte, a második negyedévben a projektek száma 1,7, a fejlesztés alatt álló lakásoké 4,3%-kal mérséklődött. Ugyanakkor az új építésű lakások átlagos négyzetméter ára tovább emelkedett, és elérte az 1.320.000 forintot, ami éves szinten több mint 12%-os drágulás. A magyarok mintegy fele nem köt utasbiztosítást, derül ki az MBH Bank felméréséből. A pénzintézet hétfőn az MTI-vel közölte, sokan feleslegesnek vagy túl drágának tartják a biztosítást, és mindössze 30% köt minden utazás előtt külön biztosítást. A kutatás szerint a megkérdezettek 59%-át még nem érte komolyabb probléma utazás során. A többieknél a leggyakoribb kellemetlenség a járatkésés volt. Emellett előfordul betegség, baleset, valamint podgyász és iratvesztés is. A legutóbbi szezonban az átlagos kár kifizetés 300.000 forint volt, de a legmagasabb elérte a 9,5 millió forintot, írták. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a 100.000 forintos iskola kezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. A miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, nagyjából 400.000 gyermek után fog járni 100.000 forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók terheit, amelyet az iskola kezdés jelent a számukra. Az EU szerint hatékony az állategészségügyi jogszabály. Az Európai Bizottság hétfői értékelése alapján az uniós állategészségügyi szabályozás segít megfékezni az állatbetegségek terjedését, és hozzájárul ahhoz, hogy az EU a világ egyik legnagyobb mezőgazdasági exportőre legyen. A testület ugyanakkor további fejlesztési területeket is azonosított, köztük a tagállami szabályok összehangolását és a vakcinázás szélesebb körű alkalmazását. Új rekord közeli kvazárokat talált az Euklid űrtávcső. Az Európai űrügynökség eszköze 31 rendkívül távoli kvazárt azonosított, köztük a két eddig ismert legkorábbi objektumot, közölte a Hurren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont. A kutatók szerint a felfedezés új kapaszkodót adhat annak megértéséhez, hogyan alakulhattak ki a szupernagy tömegű fekete lyukak a világegyetem első néhány százmillió évében. Véget ért egy korszak a brazil válogatottban. Neymar bejelentette, hogy visszavonul a nemzeti csapattól, miután Brazília vasárnap 2-1-re kikapott Norvégiától a világbajnokság nyolcad döntőjében. Az O Globo idézte a 34 éves támadót, aki azt mondta, megpróbáltam, de most vége. Neymar 130 válogatott mérkőzésen 80 gólt szerzett, ezzel minden idők legeredményesebb brazil válogatott játékosaként vonul vissza. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap. Elszórtan záporokra, zivatarokra lehet számítani. A zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 16 óra 5 perc, Pesti Mesék című műsorunk következik.
2: Ladies and gentlemen, this is Robin's Dreamusin!
3: Szó szerint időutazást ígér mai műsorunk, hiszen egy autózásról szóló könyv segítségével újra a 80-as években érezhetjük magunkat. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Hámori Kinga vagyok. Ám mégsem csak az autókról és az autózásról fogunk beszélgetni. Glázer Tamással az Így autóztunk a 80-as években című könyv

0: írójával, aki könyvet írt erről az időszakról, képekkel, anekdótákkal, tele mindannyiunk emlékeivel, megerősítve kutatásokkal, s megfűszerezve kulisszatitkokkal. A Tó Retro könyvtár kötete igazán olvasmányos, hiszen az eddig megszokott, könnyed, humoros stílusban íródott. De miért volt fontos a szerző számára, hogy e sokat emlegetett évtizedből az autó tulajdonosok életével foglalkozzon? Erről és sok más érdekességről beszélgetünk vele mai műsorunkban.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, és nagyon jó újra itt lenni. Bár az a címe a könyvnek, hogy így autóztunk a 80-as években, ez valójában egy pillanatfelvétel a 80-as évekről, és nagyon sok olyan sztori kapott benne helyet, ami korábban indult, de ugye a 80-as években is meghatározta még az autózást. Tehát például a könyvben találhatóak sztorik az első trafipaxról, az első gyalogátkelő helyekről, az első közlekedési lámpákról, amik ugyan jóval korábban lettek, de a 80-as években még ott voltak. Én egyébként azt szoktam mondani, visszatérve a kérdésre, hogy aki a 80-as években birtokolt egy autót, eleve gyakran 8-10 évet is várt, mire egyáltalán a birtokába vehette, vagy megvehette használtabban, sokkal drágábban, mint az újat, mert akkora hiány volt autókból. És emellett, mivel nagyon-nagyon kevés alkatrészt lehetett kapni, szinte mindenki maga próbálta valahogy karbantartani az autóját, maga szerelgette hétvégenként a lakótelepen, az udvaron. Éppen ezért, amikor az ember eladott egy autót a 80-as években, én mindig azt szoktam mondani, hogy a szíve és a lelke ott maradt a csomagtartóban. Én is autóztam már akkoriban. Annyira erős kötődésünk volt, hogy a mai ember ezt már nem is tudja. Egyébként a könyvet is egy gondolatkísérlettel kezdem, hogy arra kérem az olvasóimat, akik éltek már abban az időszakban, hogy képzeletben egy kellemes nyár éjszaka üljünk le egy parkba, csukjuk be a szemünket és hallgassuk a közeledő autók hangját. És megmerem kockáztatni, hogy aki akkor 10 éves volt, az is rögtön rávágja a hangjáról, hogy ez milyen autó volt. Hogy egy Trabantnak, egy Warburgnak, egy akkori Skodának vagy Ladának a hangját a mai napig fel tudjuk idézni. És ma már ez nincs meg, ez a varázs. Tehát, hogy ma már 10 autóból talán, ha egyet ismer föl az ember, hogy ez milyen autó lehet, de még az sem biztos, hiszen ma már a motorokat is veszik egymástól a gyártók, tehát, hogy ma már nincs olyan közel az ember az autókhoz, mint akkoriban volt.
2: De akár autó tulajdonos volt, akár nem, akár csak utas volt, de mindenképpen látta, hallotta, ugye, hogy ön is mondja. De ez a könyv ugye korán sem az automárkákról szól, automárkákhoz kapcsolódó történetekről. Hogyan próbálta megközelíteni akkor ezt az óriási témát?
1: Valójában, ahogy a Tó Retro minden könyvében, én mindig azt szoktam mondani, hogy itt nincs sok szám, mert a sztori a nagy szám. Tehát, hogy én nem akartam műszaki adatokkal untatni az embereket, mert erről már töménytelen mennyiségű könyv született. Én a sztori és az akkori embereknek a szemszögéből akartam megközelíteni, hogy is ment ez. Egyébként ez az első olyan könyvem, amiben az olvasóinknak a történetei is benne vannak. Tehát ennek van egy olyan szakasza, amit már nem én írtam egyedül, hanem mindenki elmondhatta az ő kedvenc sztoriait, és az én kedvenc történetem is egyébként pont egy ilyen olvasó által beküldött történet. Úgyhogy abszolút szeretném bemutatni azoknak is, akik nem éltek abban az időszakban, hogy milyen érzés volt autót birtokolni, vagy csak egyáltalán autóval járni a 80-as években.
2: Különbség volt itt is a pesti ember, vidéki ember vonatkozásában? Vagy vannak-e olyan történetek, amelyek betekintést nyernek számunkra mondjuk a fővárosi életbe, vagy egy vidéki életmódba?
1: Azt gondolom, hogy ebben a kérdésben alapvetően nem nagyon volt különbség. Az egyetlen igazi különbség az volt, hogy a lakótelepeken, ahol én is felnőttem, ott gyakorlatilag ilyen férfi közösségek alakultak ki, és akkoriban az emberek nem feltétlenül sörözni jártak, hanem álltak egymás mellett a lakótelepi parkolóban az autóik hétvégenként, és mindenki az autó alatt feküdt, vagy a másiknak az autóját támasztotta, és beszélgettek, megosztották a tapasztalataikat, tehát hogy valóban ilyen férfi közösségek jöttek létre kvázi csak az autószerelésre.
2: Hát ez azért mégiscsak egy jellegzetes különbség, illetve egy különös közösséget eredményezett. mondta, hogy az emberek szemszögéből próbálta megközelíteni az autókhoz kapcsolódó történeteket, de gondolom nem csak a személyes vonatkozásában, hanem hogy hogyan voltak jelen az autók az életükben, akár munkahely, akár vagy hogy kapták meg, ilyen vonatkozásban beszélnek róla?
1: Én azt gondolom, hogy ma is a vágyak tárgya egy szép autó, de az valami leírhatatlan, hogy akkoriban mekkora vágyakozást keltett egy autó. Hát annyit kell tudnunk, hogy volt olyan év, sőt, a csúcsév volt, amikor a Merkur, amelyik Magyarországon az autókat forgalmazta kizárólagosan, 130 ezer négykerekűt hozott be az országba 10 millió emberre, és akkor éppen abban az évben a várólistán 260 ezeren voltak. És ez minden évben így bővült, hogy bejött 100 ezer autó, még 200 ezeren akartak autót venni, és a 80-as évek elején már valóban volt olyan, főleg az olyan közkedvelt modelleknél, még mondjuk egy 1500-as Lada, vagy egy akármilyen Zsiguli, hogy 10 évet kellett várni egy-egy négykerekűre. Tehát az, hogy akkor mennyire volt a vágyak tárgya egy autó, az mai fejjel szinte már elképzelhetetlen, hiszen még ha az embernek pénze volt rá és befizette, akkor is 10 évet kellett levárni. Azt szoktam egyébként erre mondani, hogy ezt úgy tudják a mai fiatalok elképzelni, hogyha akkor kinézett valaki egy autót, és lefoglalózta, sőt nem lefoglalózta, hanem kifizette az összeget érte, akkor a mai autóknál olyan 3 évente vagy lecserélik a modellt, vagy felújítják. Tehát amikor akkor megvett valaki egy autót, akkor gyakorlatilag a 3. modellfrissítésnél kapta volna meg azt az autót, ami addigra már rég divatja múlt lett volna. De hát ugye a kommunizmusban másképp öröltek a malmok, és mondjuk egy-egy automodellt olyan 60 évig is gyártottak időnként, tehát ott nem volt annyira nagy probléma.
2: És hát felnőttek az alatt a gyerekek, gondolom, akiknek a szállítását szerette volna megoldani, vagy egy család szeretett volna utazni.
1: Van is ilyen cikk egyébként a könyvben, ami az autóvásárlást párhuzamba állítja azzal, hogyha egy gyerek megszületett akkor, amikor befizettük az autót, milyen iskolába ment, hanyadik osztályba, mikor lett felsős, és hogy ez alatt mennyit haladt ez az egész vásárlási folyamat.

0: Az autós élete a Kádár korban. Hát nem voltak olyan sokan, ugye? Tehát arról is van szó, hogy privilégium volt autósnak lenni.
1: Igen, viszont nagyon nagy kihívásokat is jelentett, mert akkoriban az autó birtoklása nem úgy ment, mint most, hogy van egy autóm, bemegyek a garázsba, beülök, elindulok. Nem, hanem mivel már említettem ugye, hogy nagyon-nagyon kevés volt az alkatrész, nagyon gyenge volt az alkatrész utánpótlás, az embernek magának is folyamatosan dolgozni kellett azon, hogy ez az autó egyáltalán működjön azután, hogy megvette. Mondjuk az egyetlen, amivel akkoriban nem volt igazán nagy probléma, az a benzin volt, mert nagyon-nagyon olcsón adták a benzint, de azon kívül minden vagy nagyon drága volt, vagy gyakorlatilag beszerezhetetlen. Pont a kedvesem mesélte, hogy az ő szülei Lengyelországba jártak téli gumiért, mert Magyarországon nem lehetett téli gumit kapni, és egyszerűen bevállaltak az akkori autókkal autópálya nélkül egy ilyen hosszú utat azért, hogy vegyenek egy garnitúra téli gumit.
0: Jó, hogy említi, hogy autópálya nélkül, az útról is szó van ebben a könyvben, külön fejezetben.
1: Igen, igen, végigvettem az összes magyarországi autópályát, hogy mikor meddig értek, és hogyan építették őket, mert ugye azt tudni kell, hogy például az M3-as autópálya volt az egyetlen Magyarországon, amit úgy építettek, hogy az odafelé és a visszafelé vezető oldalt is egyszerre. Hiszen az M7-es autópálya évtizedekig úgy nézett ki, hogy Siófokig mind a két oldal meg volt építve, de onnan tovább már csak az egyik oldala volt meg az autópályának. Illetve annak is utána nyomoztam, hogy ami ma egy kicsit szerintem kaotikusnak tűnik, az utaknak a számozása, hogy ez mikortól létezik, és hogy milyen logika alapján vannak számozva az utak, és egyébként valóban teljesen logikus a rendszer, tehát hogy még akár a mai navigátorok nélkül is meg lehet tippelni, hogyha az ember ismeri a logikát, hogy egy utat hol kell keresnie az országban. Tehát ilyenekről van szó ebben a fejezetben.
0: Most ilyen fejezetcímeket fogok mondani. Az elsők a történelemben említette, hogy ez már akkor a 80-as évek elejétől áthúzódott történetek.
1: Sőt, ez már a 30-as évektől ment, hiszen az első zebrát, azt már a 10-es években felfestették Magyarországon, az első lámpát a 30-as években szerelték föl, az első autómosó is jóval a 80-as évek előtt megjelent már Magyarországon, és a trafipaxok is nem a 80-as évek találmányai. Tehát itt olyan dolgokról esik szó, amik még a 80-as években is meghatározták egy autós életét, de jóval korábban elkészültek már, illetve rendszerbe állították őket.
0: Igaz, hogy férfi írta, igaz, hogy nagyon sok férfi autótulajdonos volt, de azért köszönjük szépen, hogy egy külön fejezetben az egyik cím Nők a volán mögött. Ez is egy különlegesség volt?
1: Igen. Tehát az automobilizmus hőskorában Magyarországon, mondjuk amikor az első autók feltűntek, akkor nagyon erős elutasítás volt a hölgy sofőrökkel kapcsolatban, viszont a kommunista rendszerben próbálták a nőket kicsit kényszer egyenjogúvá tenni, hogy ők is menjenek el dolgozni, ugyanolyan munkát végezzenek, mint a férfitársaik, és emiatt a rendszer elkezdett képezni női sofőröket. Egyrészt folyamatosan, ma már nem használjuk ezt a szót, de propagandát terítettek azzal kapcsolatban, hogy a női sofőrök sokkal kiegyensúlyozottabbak, nyugodtabbak, kevesebb balesetet okoznak, így elfogadottá váltak az utakon, mint autósofőrök, majd ezek után a rendszer elkezdte erősíteni azt, hogy ők bizony lehetnének hivatásos sofőrök is, és eleinte inkább csak a akkor még BKV-nak hívott buszokat vezették, később pedig már akár teherautókat is, és teljesen egyenjogúvá váltak ezen a területen is a hölgyek.
0: Különlegességek is vannak, csemegék, persze minden különleges, minden oldala, de hogy autók a filmvásznon, hát ez ugye még most is nagyon jó látni ezeket a 80-as években készült filmeket, ahol ugye komoly autós üldözéseket is beleraktak.
1: Na, egyébként visszautalva az elsőkre a történelemben, a könyvben szerepel az ország első hivatalosan feljegyzett autós üldözése is, ami jogi formulával élve szerelemféltés miatt következett be, ugyanis egy kikapós ház orvos és a neje keveredtek autós üldözésbe, és volt egy olyan szakasza is ennek az üldözésnek, amikor 800 méteren keresztül a hölgy a motorháztetőn kapaszkodott, hogy a hűtlen urát ne engedje tovább, úgyhogy ez egy egészen érdekes sztori volt.
0: És ez nem film.
1: És ez nem film, ez bizony, ez Magyarország volt. Egyébként a 70-es, 80-as években azért a magyar filmek között eléggé sok olyan volt, amit ma úgy hívnánk, hogy road movie. Gondoljunk csak itt a Kengurúra, vagy az általam nagyon-nagyon kedvelt Dökkesejűre, amiben valóban autós üldözés is volt, például a Dökkesejűben, a Kengurú pedig azt mutatta be, hogy milyen az élete egy sofőrnek, aki egész nap a volán mögött ül és vezet. A 80-as években pedig már feltűntek az olyan nyugati alkotások, mint például a Knight Rider, ez is örök kedvenc, és ezekről is próbáltam olyan dolgokat összeszedni, nem volt könnyű, amit esetleg nem tud mindenki, aki rongyosra nézte ezeket a filmeket akkoriban. Tehát érdekességeket gyűjteni össze ezekről a filmekről.

0: a saját emlékei arra hagyatkozik, mikor egy ilyen nagyobb munkát elkezd, vagy pedig kutatás, akkor ugye említette a mai embert, az internet lehetőségét is igénybe veszi.
1: Egyrészt valamilyen szinten persze a saját emlékeimre is hagyatkozom, de azt nem nagyon szeretem, mert rájöttem már a könyvek írása közben, hogy az embert nagyon megcsalja a memóriája, tehát hogy néha nagyon-nagyon másra emlékszünk, mint ami valójában történt, vagy esetleg nem is voltak információink bizonyos dolgokról, úgyhogy ennek is érdemes utána nézni. Illetve én azért is kezdtem el a Tóth Retro blogot írni, illetve ezeket a könyveket, mert azt gondolom, hogy ez az utolsó pillanat, amikor még vannak olyan élő emberek, akik átélték ezt az egészet, és velük kell ma még beszélni addig, amíg egyáltalán emlékeznek rá. És a könyvben ez is szerepet kapott, hogy olyan emberekkel is beszélgettem, akik akkoriban mondjuk ilyen állami vállalatoknál dolgoztak, autószerelők voltak, Merkur telepen dolgoztak. Úgyhogy ez is egy markáns része a könyvnek, hogy mások emlékei alapján indulok el, de minden esetben persze szigorúan ellenőrzöm, hogy valóban úgy történt-e a dolog, mert mint említettem, volt mindenkit megcsalhat a memóriája.
0: Azért vannak segítségünkre, gondolom a korabeli sajtó, gondolom azért vannak könyvek is, amelyek akkor íródtak, és amivel most gazdagabb most ez a könyv, hogy színes képekkel, szinte egy képes könyvet tartunk a kezünkbe, tényleg oda bilincsel minket a 80-as évek világába, egyénileg kutatta fel ezeket a képeket, hogy vannak benne személyes kötődésűek is.
1: Igen, ezeket én magam kutattam fel, illetve szerepelnek olyan képek a könyvben is, amit én magam színeztem ki utólag. Tehát, hogy eredeti színminták alapján újra színeztem a képeken, többnyire az autókat, amitől nagyon látványossá váltak ezek a eredetileg fekete-fehér képek a szép színes autókkal. Hát ez is mutatja, hogy mennyire szeretem én is az autókat, de hát melyik férfi ember nem szereti őket, ugye?
0: Mi volt az a történet, amire ön is így rácsodálkozott az ilyen kutatás közben, vagy az írás közben, ami még a személyes emlékeit is kiegészítette?
1: Nem akarok idegen tollakkal ékeskedni, tehát el kell mondanom, hogy ez a sztori, amit most elmesélek, ezt az egyik kedves olvasónk küldte be, de tökéletesen leírja, hogy milyen is volt a 80-as évek az autóhiány időszaka. Úgy hangzik a történet, hogy éppen egy vidéki áfész meghirdette az ország egyik első nyereményjátékát, hogyha valaki vásárolt náluk, akkor részt vett egy sorsoláson, ahol egy csodálatos, sárga színű, álomszép Dacia-t lehetett megnyerni. Ki is volt állítva a bolt elé a Dacia, az emberek folyamatosan körbeállták, mert hát azért 10 év helyett ott azonnal hozzájuthattak volna, hogyha ők a szerencsések. Viszont minden csoda 3 napig tart, ahogy szokták mondani, ebben az esetben is így történt, ugyanis elkezdett szakadni az eső, és a csodálatos sárga fényezés elkezdett leázni az autóról, és a vezető oldali ajtón feltűnt a Bukarest taxi felirat, és kiderült, hogy az álom Dacia bizony több évet futott már Bukarestben taxiként, mire elérkezett Magyarországra. De hát valószínűleg a Merkur nem tudott adni egy nyereményautót, és ezért lehetett így.

0: Egyébként sokan festegették is az autóikat.
1: Sőt, nagyon sok különleges praktika volt egyébként. Erről is szól egy külön rész a könyvben, hogy ma úgy mondanánk, hogy hogyan pimpeltünk egy ilyen autót, tehát hogy mik voltak azok a dolgok, amik minden autóban kötelező kellékek voltak. Ha csak annyit mondok, hogy bólogatós kutya, már mindenki rögtön tudja, hogy miről van szó, de utána nyomoztam az akkor szintén nagyon-nagyon népszerű koppánykipufogónak, a hátsó ablakrácsnak, a ködlámpáknak, ami minden autóra fel volt szerelve. Tehát ez egy eléggé markáns anyag, hogy árakkal, lelőhelyekkel összegyűjtöttem, hogy hogyan lehetett akkoriban feltuningolni egy ilyen keleti autót.
0: Egyébként, ha ki tudta várni ezt a 10 évet az illető, akkor azért elérhető, megfizethető volt számára? Vagy 10 évig félretett pénzről kell beszélnünk?
1: Nagyon-nagyon nehéz ezt megmondani pontosan, ugyanis nehéz a mostani viszonyokkal összevetni ezt a dolgot, mert akkoriban a teljes autólista tartalmazott 12-13 autót, és ezt is úgy, hogy attól, hogy mondjuk volt egy tetőablak egy Warburgon, az már egy másik modellnek számított, tehát hogy nem léteztek ilyen fizetős extrák, hanem akkor egy másik fajta modellt kellett megrendelni. De hogyha a mai legolcsóbb autókat összevetjük az akkori, mondjuk a Trabanttal, ami ugye a legolcsóbb volt a listám, akkor azt kell mondanom, hogy ma azért drágábbak az autók valamennyire. Ugye most nemrégiben egy nagyon nagy drágulás is lezajlott az autópiacon, ugye bizonyos külső okok miatt, de már az előtti áraknál is bizonyos szintig drágábbak voltak a keresetek viszonyában az autók. Egyébként ez a 10 éves várólista is egy érdekes dolog, ugyanis ez valóban a kúrens autóknál volt így. De mondjuk az olyan ma már szörnyetegnek nevezett autók, mint a Zaporozsec, az gyakorlatilag 1-2 hónapon belül átvehető volt, mert nem kellett senkinek. Nem is nagyon járt senki Zaporozseccel, de attól függően, hogy mennyire számított menőnek egy autó, attól függően valóban a 10 év is előfordult, hogy annyit kellett rá várni.
0: És mondhatjuk, hogy a legmenőbb a Trabant volt, mert az volt a legnépszerűbb, vagy az volt a legolcsóbb?
1: A kényszerűségből volt inkább. Igazából szerették az emberek, mert rettenetesen egyszerű volt, és tényleg, ha valakinek egy kis affinitása volt az autószereléshez, akkor azért egy Trabanttal elboldogult, hogyha mondjuk valakitől még segítséget is kért, tehát hogy nem adott föl nagy feladványokat. Illetve a másik, hogy ugye a karosszériája ebből a rettenetes Duroplast nevű anyagból készült, ami gyakorlatilag műanyag szál és rostok, szabó hulladék, ruhaanyagokból lett összepréselve, és emiatt nem rozsdásodott, mivel ugye műanyag volt. Úgy is reklámozták annak idején a Trabantot, hogy csillaggarázsra termett kis autó. Persze mondjuk az alváz az valamennyire rozsdásodott, de fölülről szinte egyáltalán nem rozsdásodott, és egyébként a Trabantnak még egész jó alkatrészellátása is volt. Tehát mondjuk, ha azt akarom mondani, hogy melyiknek volt a legrosszabb az alkatrészellátás, akkor említsük meg a Dacia-t. Volt Magyarországon olyan év, amikor az utakon futó több tízezer, talán több százezer Dacia-hoz jött egyetlen konténer alkatrész, ami körülbelül olyan 120 alkatrészt jelentett, és ez is a legtöbb vagy nem volt méretpontos, vagy eleve már selejtnek készült, tehát hogy gyakorlatilag amit találtak a raktár sarkába, azt elküldték, és ebből kellett volna fenntartani ezt a rengeteg autót.
0: És akkor melyik volt az álmaink ne továbbja?
1: Hát mindenképpen az 1005-ös Lada, tehát hogy úgy is hívta mindenki, ugye 1005-csi. Ez volt az az autó, ami talán a legközelebb állt a nyugati autókhoz, hiszen a Ladának az őse ugye a Fiat modell az évautója is lett, és az 1005-ös erre még annyit rakott rá, hogy egy sokkal erősebb motor volt benne, tehát akkoriban az már majdnem sportkocsinak minősült. Úgyhogy mindenképpen az 1005-ös Lada volt a legdrágább is, meg a legvágyottabb is.
0: Hogy látja az olvasói visszajelzéseiből, vagy akár a kutatása során, hogy vannak még, akik gyűjtik, őrzik, védik a 80-as években használt, vagy azokat a márkás autókat, amiket akkor használtunk?
1: Ó, persze, persze, persze. Sőt, ma már el lehet mondani, hogy egy általános használt autó mondjuk egy olyan 2000-es évek elejéről olcsóbb, mint egy Trabant, amelyik eredeti állapotban van. Tehát, hogy ma már ezek az autók ilyen több milliós, nagyon komoly értéket képviselnek az eredeti állapotú és oldtimer rendszámos, úgy hívtuk ugye, hogy KGST, tehát a Közös Segítség Tanácsa piacról származó autók.
0: Összességében hogy látja, hogy mi az, amit átörökít a mai ember számára? Ez a könyv, ez a korszak, ez a téma.
1: Ezen még nem gondolkodtam. De hogyha vissza kéne gondolnom, akkor azt gondolom, hogy azok az emberek, akik akkoriban éltek és autóztak, a mai napig is sokkal jobban megbecsülik az autójukat. Tehát, hogy a mi szemünkben még mindig sokkal nagyobb érték egy autó, sokkal közelebb állunk hozzá, esetleg titokban beceneveket adunk az autóinknak. Azt gondolom, hogy az azóta felnőtt nemzedékek számára, mivel nincsen már hiánygazdaság, közel sem ekkora érték egy autó.
2: Kedves hallgatóink, Pesti Mesék című műsorunkban Glázer Tamással, az Így autóztunk a 80-as években című könyv írójával beszélgettünk e sokat emlegetett évtizedről s az autó tulajdonosok életéről. Köszönöm figyelmüket! 4 hét múlva egy újabb Pesti Mesével várja önöket a szerkesztő Hámori Kinga. Viszont hallásra!

0: Esti Mesék című műsorunkat hallották.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a Dallamév most induló összeállításában Komlósi Erzsébetre, a Kossuth és Liszt díjas érdemes művész mezzoszoprára emlékezünk ária felvételeivel születési évfordulója alkalmából. Hallgassák először felejthetetlen Verdi szerepei egyikét, Amneris jelenetét, Verdi Aida című operájának negyedik felvonásából.

Wagner a Rajna kincse című zenedrámájából Erda Intelme hangzott el Komlósi Erzsébet előadásában. Most Márfa jóslata következik Muszorszkij operája a Hovanscsina második felvonásából.

Muszorgszkij Hovancsina című operájából Márfa jóslatát, befejezésül Kodály daljátéka, a Hári János népszerű betétdala követi, a Tiszán innen, Dunán túl. Komlósi Erzsébet partnere Melis György.

Kedves hallgatóink, a dallamív összeállítása Kodály Hári Jánosának betét dalával véget ért. Magyar Kornél szerkesztésében Komlósi Erzsébetre emlékeztünk ária felvételeivel születési évfordulója alkalmából.

épületekre és a hívekre. Enyhén csökkent a vidéki lakásfejlesztések száma az Otthoncentrum szerint. A cég hétfőn az MTI-vel közölte, a második negyedévben a projektek száma 1,7, a fejlesztés alatt álló lakásoké 4,3%-kal mérséklődött. Ugyanakkor az új építésű lakások átlagos négyzetméter ára tovább emelkedett, és elérte az 1.320.000 forintot, ami éves szinten több mint 12%-os drágulás. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemet és diáktábort, amely a megszokottnál is nagyobb figyelemre számíthat. 17 év után először vesz részt a Fidesz ellenzéki szereplőként a rendezvényen, Orbán Viktor pedig mandátum nélkül. A 2026. július 21-e és 25-e között zajló eseményen a hagyományoknak megfelelően a Fidesz elnöke tartja a zárónapi beszédet, amelyre a szervezők a megváltozott kormányzati körülmények miatt kiemelt jelentőségűként tekintenek, írja az infostart.hu. 12-re emelkedett a hétfői orosz támadás halottainak száma az ukrán fővárosban, a sérülteké pedig meghaladta az 50-et, közölte a legfrissebb információk alapján Vitalij Kličko, Kijev polgármestere. A városi katonai közigazgatás szóvivője szerint az otthonukat elvesztők ideiglenes szállást, valamint anyagi támogatást kapnak, írja a híradó.hu. Kijevben július 7-ét gyásznappá nyilvánították az áldozatok emlékére. Érvénytelen lett a szombaton tartott szlovákiai népszavazás, mivel a részvételi arány 16,1% volt, ami jóval elmarad az érvényességhez szükséges 50% feletti küszöbtől. A választók két kérdésben nyilváníthattak véleményt, a volt közjogi méltóságok életjáradékának megszüntetéséről, valamint a speciális ügyészség és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozásáról. Az EU szerint hatékony az állategészségügyi jogszabály. Az Európai Bizottság hétfői értékelése alapján az uniós állategészségügyi szabályozás segít megfékezni az állatbetegségek terjedését, és hozzájárul ahhoz, hogy az EU a világ egyik legnagyobb mezőgazdasági exportőre legyen. A testület ugyanakkor további fejlesztési területeket is azonosított, köztük a tagállami szabályok összehangolását és a vakcinázás széles körű alkalmazását. Közlekedési hírek következnek. Egy teherautó rakománya az útra borult az M0-es autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé Magló térségében. A 47-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult dugó 10 kilométeres. Kiégett egy személyautó a 21-es főúton Jobbágyi térségében. A Pásztó felé vezető oldalon a 19-es kilométernél csak egy sáv járható. A 77-es főúton Nemes-Vámos térségében három személy autó ütközött össze, a 3-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, tudtuk meg az útinformtól. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap. Elszórtan záporokra, zivatarokra lehet számítani. A zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Zivataroktól függetlenül a nyugatias szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 18 órakor lesz. Tizenhét óra öt perc. Magvetés, hitéletünk krónikája.

Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya. Majdnem egy évszázadnyi élet a hit és szolgálat jegyében. Megszámlálhatatlan találkozás mindenféle korosztályú emberrel. Piarista szerzetesek generációinak adott kapaszkodót, vigaszt és reményt, miközben mindig azt vallotta, a Szentlélek megtanít bennünket a teljes igazságra. Eszünkbe juttat mindent, felébreszti a szívünket, hogy ne legyünk alvó keresztények, és megvigasztal minden szomorúságban. Mit jelent visszatekinteni az életre közel egy évszázad távlatából? Melyik pillanat volt a legnagyobb ajándék? Mit tanított Lajos atyának a papi hivatás az emberekről? És szerinte mi az igazi boldogság? A júniusban 99. születésnapját ünneplő Kerényi Lajos atyát Kovács Éva Rebeka kérdezte. Az interjú végén pedig egy különösen személyes kérdés is elhangzik, amikor majd szemtől szemben találkozik Istennel. Vajon ki szólal meg először? Ő vagy az Úr?

0: Lajos atya június 1-én ünnepelte a 99. születésnapját. Egy ilyen hosszú életben és hivatásban bizonyára sok olyan pillanat volt, ami örökre megmarad a szívében. Ha visszatekint a 99 évére, melyik pillanatot érzi a legnagyobb ajándéknak?
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Rebeka testvérkémet és a kedves katolikus és nem katolikus magyar embereket. Nehéz ám erre válaszolni. Ezt tudnám mondani, hogy nincs különös. Nem adnám semmiért egyiket sem, mert abban volt halálfélelem, abban volt fogság, abban volt bánya munka, vannak eszmei nehézségek. Inkább azt szeretném tudtul adni mindenki számára, hogy nincs veszve bármi sors alatt, mit el nem követtünk volna, vagy amit megtettünk volna. Tehát, ha egész egységet akarok kimondani, akkor azt tudom mondani, hogy igen, igen komoly erőti rendszerben vagyok. Ezt szeretném, ezt az erőti rendszert úgy megerősíteni, hogy az sokak számára ugyancsak ébredés legyen. Ugyanis az a legjobban mondjuk nehezíti a gondolatomat, amikor a világra nézek, hogy az emberekből hiányzik valami, amit úgy lehetne nevezni, hogy spiritus, lélek, lelkesedés, lendület. Tehát így mondják, hogy aki nem tud kilépni, nem tud még újat alkotni, vagy megújulni, vagy megújítani, az nagyon súlyos és válságos helyzetbe került. És akkor ez lemarad, akkor ez egy elkeserítő helyzetbe nyomorodik. Ébredj már föl, lépj ki magadból, merj újat, úgy hívják a lelket, amelyik mindig meg tud újítani, Sanctus Spiritus, Héber, úgy hívják ezt, hogy Ruach. És én annyira szeretem Ruachot, gondolva és lelkesen tudom kimondani, lélek, valami csoda. Mindig kérem, hogy ne adjon békemet nekem se, de ne adjon békét másnak sem. És akkor ebből a piszkálódásából, bocsánat a szóért, ebből létrejön egy szebb világ, bent a lélekben, családokban, nemzetekben, hazánkban és a társadalmokban. Mindig újat produkál, újat szül a Ruach. Van egy aranyos, szép kis ima, amit sok iskolában sokat tanítottam, ezt szoktuk rendszerint imádkozni. Jöjjel Szentlélek, Úristen, igazság és szeretet lelke. Adj nekünk jó lelket, kedve, szorgalmat, kitartást ahhoz a munkához, amire meghívtál minket, amen. Tehát itt a válasz, hogy nem tudok kivenni napot, órát, gondolatot, szót, eszmét, ami különös ihlet és különösen ihletne, mert a lélek ihlet. Akkor így nem unalmas, hanem mindig újszerű, mindig alakító, építő, valami nagyon szépet létrehozó. Ennyi a válasz.
0: Lajos atya nagyon sok embernek reményt adott, és reményt is ad. Volt-e olyan időszak, amikor különösen nehéz volt megőrizni a reményt? És hogyha igen, akkor mi segítette át ebben?
1: Nagyon érdekes találó kérdés. Piarista lévén, ami rendünkben is megvan, az a rendi, lerövidített eszme. Ad maius pietatis incrementum. Bencéseknél ora et labora. Ez azt jelenti, imádkozni és dolgozni. Magyarra fordítva ez, azt jelenti, hogy egyre mélyebb, kegyeletes lelkületet. Tehát akkor meg tudom mondani, hogy a kegyelet az. Az a lelkiség, amely hiányos, és amely egyre inkább megszépíti a világot. Ezt kell nekünk napvilágra hozni. Sicantal, nagy piarista teológus, közismert, következőképpen határozza meg, mi is a kegyelet, a hogy aztán magunkra találjunk, és mától kezdve, ami is előadásunktól kezdve, ha jobb lesz otthon, többet tudunk mosolyogni, talpra tudunk állni. Kicsit filozofikus a meghatározás. Írja a nagy teológus, mi a kegyeletes lelkület? Pietas, gyökér, gyökere az aktív és társas erényeknek, miként az alázat gyökere a passzív erényeknek, sőt, mint a természet fölötti fogékonyságnak, potencia, obedenciálisnak. Ez azt jelenti, hogy engedelmességi képesség, termék fogékonyságnak, kiképzése valamiképpen gyökere természet fölötti rendnek is. Ez a gyökér szálakból van összeszűve. Kegyelet mindenek előtt mélységes, meggyőződéses hódulat az iránt, ami fölöttünk van. Kivált a magasságbeli iránt, és most sem nagyon kedves nekem. Vele jár az az állandó, egyetemes és termékeny sejtés, igen-igen sok az, ami fölöttünk van, a természetben is, embertársainkban is, azoknak lelkületében is, motivumaiban, a társadalomban, az egyesek és közösségek élet feladatában és programjában. Azonban főként abban a láthatatlan világban, amely a természeten és társadalomban túlnyúlik, az Úr félelme, bölcsességnek is, kegyeletnek is a kezdete. Tehát valami többlet megsejtése. Ez a nagy ajándék számomra az Úristentől, hogy nagyon jó élethelyzetben, remek aranyos családi életünk volt, nagyszerű iskola, piarista iskola, és akkor utána egy olyan melegség, a mindig több sejtése az anyai-apai csókokon keresztül, az mindig valamit sejtetett.
0: Mit tanított önnek a papi hivatás az emberekről?
1: Jó kérdés. Kell gondolkoznom, hogy ne hagyd abba, ne állj le. Az ember fölemelhető. Az emberben van valami olyan szent többlet, amely be tudja fogadni a ruhát, mert a ruha ki tudja emelni elkeseredéséből, szomorúságából, kegyeletvesztéséből, és az volt számomra óriási esemény, hogy olyan orvosi hajlamú voltam, ami elvitt a kórházakba is, piarista szellemem van, ifjúságnak fölemelése, ruhák, és ugyanakkor miért van elkeseredve? És elkezdtem járni betegekhez, haldoklókhoz, főképpen aztán a pszichés betegekhez, ahol már semmi, de semmi remény nem látszott. És mégis tudtam, hogy van. És tudtam, hogy van kiút, van megoldás, van válasz. Ezek a legszebb élményeim a világban. Éppen minap számoltam össze, ezt most nem nagy képviségből mondom, hogy majdnem 30 könyvet írtam, és ezekben van mindenféle témáról, főként lélektani szempontból, meg hogy fölemeljem az emberiséget, kiemeljem kétségbeesésből, és akkor mindenhol ott találtam pietas nélküli embert, akiről nem írtam azt, hogy lime, vége van mindennek. Az emberiség ilyen elkeseredett, kétségbe esett. Nem, hanem felemelhető. Az ember tovább emelhető és szebbíthető, okosítható. Nincs megállás. Soha nem tudtam volna mondani valakinek, hogy véged van öregem, itt a kötél vagy, bogyók, méreg. Isten ments. Van remény, ruach. És a ruach mindig mosolyt adott általam azokban az emberekben.
0: Volt olyan, hogy haragudott Istenre? És ha igen, akkor hogyan talált vissza hozzá?
1: Nem volt olyan, hogy haragudtam volna, vagy pláne bíráltam volna az Istent, hogy miért, hanem mindig kerestem hogy a elkeserítő események mögött mi van? És a Ruach mindig fölemelt, kiemelt, hogy ó, hát biztos, hogy jó dolog, amiért én most ezt szenvedem, csak ki kell várni, be kell kapcsolódni erőterekbe, szenteken keresztül, győztes embereken keresztül, Szent Ferencek, Füzanyák, és még sok-sok gyönyörű eseményen keresztül. Annak ellenére, hogy már 19 éves koromban puskát adtak a kezembe, kivittek a frontra, frontharcos lettem, nagy nehezen megszabadultam, mert fogságba kerültem, és pedig szovjet fogságba. És akkor jött a nagy, kegyetlen elhagyatottság. Vittek ki Szovjetunióba, Szénbányába. Stalinó volt akkor a neve annak a etelköz, vagy hogy mondjuk, levédia rész, ahova vittek bennünket. És a szénpor, meg a sok elkeseredett ember nem azt hozta, hogy nem érdemes, hanem könyveimben is többször előhozom azt, hogy hiszen azért vagyunk, hogy kiemelkedjünk, és kiemeljünk másokat magasabb erőtérbe. Ezt mindenki tudja, mert már sokszor elmondtam, sokszor írtam könyveimbe többször, hogy elvettek tőlünk mindent kint a szovjet fogságba. Aztán mi visszaloptuk néhányan, mert voltunk 4-5 olyan fiúk, akik érdekes, a Ruach volt bennünk, hogy ezt a feszületet már a nyakunkon ugye volt, mindenkitől mindent elvettek, visszaloptuk. Ez kicsit jámboran hangzik, pedig így volt. És akkor elhatároztuk azt, hogy így fogalmazta meg egyikünk, hogy a vörös csillagot legyőzzük a keresztjelével. Hogyan csináljuk? Ezeket dugva szénporba, szenes rakások között, pincébe határoztuk el, hogy kivették a láncot, az ezüst láncot. Itt van egy, mégis fejtettem. Levettük róla a keresztet, madzagra váltottuk, mert ugye ezt elvették volna. Elhatároztuk, hogy amikor felszíni munkát végzünk, akkor kiakasztjuk a ruhámra, hogy lássák. Már ott oly sokan sétáltak újra meg újra, gyerekek is, mindenki, a nép, az ember, hadd lássák. Felszíni munka, ugye, mondjuk egy konkrét eset, egy öreg bányaházat kellett lebontani, nem van bent lent, hanem fent. És akkor, hogy mentünk, szigorúan néztek bennünket, popjegy, ötösével, ötösével. Látták, nem tudom, hogy erről is mondok valamit, hogy mutassam, hogy a pietas, a Ruach. És akkor leálltunk, mert fáradtak volt, és pihenni, és rohantak oda gyerekek, felnőttek is, és csókogatták, ó Kröszty, ó Jézus Krisztus. És akkor egyikünk megszólalt, hogy gyerekek, itt van az Isten.
0: Volt-e olyan imája, amelyre úgy érzi, egészen különleges választ kapott?
1: Hogy veszélyes esetet mondjak el, amiben többen öngyilkosok lettek volna. Egyedüli élmény, nem lehetett lógni, vagy bármit, ugye. És akkor egy Síkső Cima könyvet mentettem át, egy Kempis Tamás Krisztus követése, még egy kis feszület, a többiek is, és volt valami kis csend, vagy szünet, és tudtam, hogy imádkozni kell. Miért? Azért, mert van Isten. Azért, mert nem hagyott békemet. És akkor egy kicsi kis kertecske volt a láger mellett, és oda kimentem, az volt szabad. Akkor se volt ez, mint ez a kis szoba. És akkor voltak őr tornyok. Főszén néztem, örültem, hogy egy kicsit szabad vagyok, és olvastam, imádkoztam, és nem vettem észre, hogy a pont az egyik űrtoronyba a legvadabb űr van, ki ordítani szokott, mint a sokár, vagy mint a bika. Akkor egyszer csak rám ordít. De mit csinálsz? Davaj, gyere ide! Da mentem. Mi van a kezedben? Mondtam, imádkozom. Imakönyv. Erekről nézett. Leesett a hangja. Súgta. Csak folytasd. Én is szoktam. Mama, papa ott van. Ikon van. Aztán elnézett, hogy ne vegyék észre, hogy beszél fogójjal. Óriási.
0: Sok ezer emberrel találkozott Lajos atya. Mitől lesz valaki igazán boldog?
1: Mondok egy meghatározást a boldogságról. Ez nagyon, nagyon mély és nagyon komoly Aquinai Szent Tamástól való. Aki akarja, írja le. A boldogság a meglévő személyeknek és értékeknek az elvesztés félelme nélküli birtoklása, és az a bizonyosság, hogy a személyek halhatatlanok, az értékeknek pedig mindig van utánpótlása. Egy tanulmány, egy teológiai kurzus. Tehát ugye ez a boldogság, az a bizonyosság, hogy jóra fog fordulni, és soha nem volt az a félelem bennem, hogy vége lesz mindennek, hanem hogy érdemes küzdeni. És ez nem csak fogságba, hanem az élet minden helyzetében adva volt, és akkor megint talpa kellett állni. Szeretném, ha kedves hallgatók kigyógyulnának a pietas nélküli lelkületükből, hogyha esetleg van mód rá, hogy pár mondatot elmondjak, milyen a pietas nélküli lélek. A kegyeletesség ellentéte az a lelkület, amely nem tud fölfelé nézni. De Lajos atya most, kedves műsorvezető, meg hallgató, mindenki, figyeljünk és tesztet készítsünk magunkba. Nem tud fölfelé nézni, nem tud fölismerni és elismerni semmi nagyságot. Az a lelkület, amelynek számára nincsenek titkok és problémák. Ez mélyebb észrevétel, nagy idézet, tehát mondja. Wagneri lélek szemben a Faustival, a száraz lélek, amely nem tud csodálkozni. Az önmagába fordult autista lélek, aki nem tud kilépni ényeszűk köréből, rajta feledkezni a dolgokon, tárgyi valóságon. Pietástalan a cinikus, aki mindent frivolizál, a kritikaszter, akinek semmi sem elég jó, aki minden virágot szétszed, ahelyett, hogy koszorúba fonná. Az epés, aki a maga fekete lelkét vetíti bele másokba, és a világ folyásába. A kuckóban meghúzódó filiszter, aki nem vesz fáradtságot, míg arra se, hogy a porondon küzdőt, aki érte is verejtékezik, s vérzik, legalább iparkodjék megérteni. A szubjektivista, aki önmagát fényképezi bele az emberekbe és a dolgokba. A falu bölcse, aki mindent jobban tud. A bugyburékoló, akinek mindjárt mindenre van szentenciája. És akkor megint hoz egy drága képet, teljes ellentéte annak, amit Szent Lukács rajzol elénk Szűz Máriáról, anyja pedig ez igéket mind szívében tartja vala. Kegyeletlen nem tud semmit sem hallgatogon hordozni és érlelni. A szadduceus, aki mindenre elkészült, aki csodát, titkot, eszményt és idealizmust elintézett.
0: Lajos atya, mit lát a mai fiatalokban, ami reménnyel tölti el Lajos atyát?
1: A sok szenvedés.
0: Szenvednek most a fiatalok?
1: Nagyon. Aztán a helyet inkább csinálják a maguk mulatságait, meg a virágok, meg a ez a taposását, és mondjak példákat, ugye, erkölcsi élet, stb., és utána visszaugranak, vagy megölik önmagukat, vagy pietástalan, amit most mondtam, valahol vergődik, nem boldog.
0: Ha egyetlen tanácsot adhatna a mai nemzedéknek, mi lenne az?
1: A költészet. Valami szépet adni az emberek számára. Ahogy mondtam, költészet, költemény, de reális. Mert van irreális, amelyik kétségbejtő, és elkeserítést, elkeseredést szül a lélekbe. De az igazi énekel, dalol, jövőt épít a föltámadás számára a minden. És éppen ezért a kereszténységi a jövő, mert igenis mindenből élet fakad, igenis Jézus föltámadt, és most is állandóan üzeni, hogy a feltámadás valóság, nem szabad elkeseredni, hogy vége mindennek, mert még a sírból is van kiút. Ez a legszebb üzenet az emberiség számára, és nekünk keresztényeknek, vagy kegyeletes lelkőknek ez a küldetésünk, hogy ébresszük fel az emberekbe a reményt.
0: Ön egész életében Istenről beszélt. Istenről beszélt az embereknek. Mit gondol, amikor majd szemtől szemben áll vele? Amikor majd találkoznak, ki fog először megszólalni? És mit szeretne elsőként hallani tőle?
1: Én ezt mondanám, legyen nekem a te igéd szerint, Szűz Máriával, és azt, hogy Uram, erről volt szó. Tudtam. Így igaz, így a jó.

Kerényi Lajos atya őszintén beszélt örömről, nehézségről, reményről, az Istennel való kapcsolatáról és arról is, mit üzenne a mai nemzedéknek. Talán a legfontosabb gondolata mégis ez volt. A kereszténységé a jövő, mert igenis mindenből élet fakad. Igenis Jézus föltámad, és most is állandóan üzeni, hogy a feltámadás valóság. Nem szabad elkeseredni, mert még a sírból is van kiút. Ezzel a hittel szolgált csak nem egy évszázadon át, és ezt a hitet szeretné továbbadni mindenkinek, aki nyitott rá. A 99 éves Kerényi Lajos atyával, Kovács Éva Rebeka beszélgetett. Megköszöni figyelmüket a technikai munkatárs Bójás János nevében is a műsorvezető, Kékes Jenikő.

Ki az, aki már megtapasztalta azt, hogy minél többet tett másokért, annál kevesebb megbecsülést kapott érte? Ki járt már úgy, hogy segített, lelkiismeretesen dolgozott, korrekt volt, és mégis ő kapta a kritikát? Ez egy nagyon fájdalmas tapasztalat. Miért? Mert az emberben van egy természetes igazságérzet. Azt gondoljuk, hogy ha jót teszek, jót kapok. Ha korrekt vagyok, tisztelnek. Ha segítek, megbecsülnek. És amikor ez nem így történik, akkor megszületik bennünk egy kérdés. Miért? Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Mit tegyünk hát, hogy ne legyünk kihasználhatóak? Megkeményedjünk? Bezárjunk? Ne segítsünk többé? Sokan ezt választják, és néha még érthető is, de nem ez a megoldás. A megoldás nem az, hogy kemények leszünk, hanem az, hogy erősek. És a kettő nem ugyanaz. A kemény ember bezár, az erős ember stabil. Pszichológiai, spirituális és vallási megközelítésben fejti ki gondolatait dr. Gőgedit, neurológus, pszichiáter főorvos arról, hogy miért bántják a jó embereket.

Egyre gyakrabban találkozom a praxisomban azzal a problémával, amikor valaki azt panaszolja, hogy becsületesen, lelkiismeretesen végzi munkáját, munkahelyén, otthon, mindenkinek próbál kedvesen a kedvébe járni, és ezért nem elismerést, hanem bántást kap. Felteszik a kérdést, hogy miért? Én is elkezdtem ezen gondolkodni. Miért bántják a jó embereket? Elmesélnék egy történetet, ami lehet, hogy igazibb, mint sok valódi. Volt egyszer egy ember, aki nagyon becsületes volt. Nem volt híres, nem volt gazdag, nem volt vezetőbeosztású. Csak egy ember, aki komolyan vette azt, amit csinál. Ha dolgozott, rendesen dolgozott. Ha megígért valamit, betartotta. Ha valaki segítséget kért tőle, segített. Az a fajta ember volt, akire mindig lehetett számítani. És tudják, mi történt vele? Eleinte megköszönték, aztán megszokták, aztán természetes lett, azután már elvárták. És végül már nem nézték jó szemmel a jó tetteit, és nem azt nézték, hogy mennyi jót tett, hanem egyszer, amikor véletlenül valamiben icipicit hibázott, vagy valamit nem tudott megtenni, ezen az egyetlen hibája alapján ítélték meg. Egy nap valaki azt mondta neki, mondd, te miért vagy mindig ilyen komoly? Miért nem veszed lazábban azt, amit csinálsz? Miért vagy ennyire precíz? Miért dolgozol ennyit? És ez az ember akkor értett meg valamit. Azt, hogy nem azt bántják az emberek, aki rossz, hanem sokszor azt, aki arra emlékezteti őket, hogy lehetne jobban is élni, valamit lehetne becsületesebben is végezni. És a legszomorúbb nem az volt, hogy kritizálták, hanem az, hogy senki nem kérdezte meg tőle, te hogy vagy? Senki nem kérdezte meg tőle, neked ki segít? Senki nem kérdezte meg tőle, te mikor fáradsz el? Minden bizonnyal önök is ismernek ilyen embereket, akik erősek másokért, akik vállukon tartják a rendszert, a családot, a munkahelyet, mások lelkét, és közben csendben, némán viszik saját terheiket. Most az ilyen emberekről szeretnék hangosan önökkel együtt gondolkodni. Azokról az emberekről, akik nem kérnek, nem is kapnak tapsot, de akik nélkül sok minden összeomlana körülöttünk. Felteszem a kérdést. Ki az, aki már megtapasztalta, hogy minél többet tett másokért, annál kevesebb megbecsülést kapott érte? Ki az, aki már járt úgy, hogy segített, lelkiismeretesen dolgozott, korrekt volt, mégis kritikát kapott? Ez egy nagyon fájdalmas tapasztalat. Miért? Mert az emberben van egy természetes igazságérzet. Azt gondoljuk, ha jót teszek, jót kapok. Ha korrekt vagyok, tisztelnek. Ha segítek, megbecsülnek. És amikor ez nem így történik, akkor bizony megszületik mindannyiunkban a nagy kérdés, hogy miért? Miért van az, ha valaki becsületes, azt kinevetik? Ha valaki lelkiismeretes, azt kihasználják. Aki másokat szolgál, az sokszor nem megköszönik, hanem belerúgnak. De itt, még a közös gondolkodásunk legelején már is kiemelnék egy nagyon fontos gondolatot. Nem minden támadás azért ér, mert rosszak vagyunk. Néha azért, mert túlságosan jók vagyunk. Milyen okok állnak e mögött? Nézzük a pszichológiai okokat. Az emberek többsége nem szereti azt, aki tükröt állít eléjük. Mit is jelent ez? Ha valaki becsületes, dolgozik, felelősséget vállal, korrekt, akkor pusztán a jelenlétével is emlékeztet másokat arra, hogy ők
mit nem tesznek meg. És ilyenkor két lehetőség van. Az ember vagy fejlődik, vagy megpróbálja lehúzni azt, aki magasabban, aki fölötte áll. Sajnos sokan a könnyebb utat választják. A gravitáció mindig lefelé húz, mert fejlődni nehéz, de kritizálni nagyon könnyű. Ezért van az, hogy a lelkiismeretes ember sokszor nem jutalmat kap, hanem ellenállást. Nem azért, mert ő rossz, hanem mert ő kényelmetlen a környezetének. A másik ilyen ok az irigység. Az irigység nem csak a pénzről szól, nem csak pénzt lehet irigyelni a másik embertől, hanem belső békét, stabilitást, jellemet, tartást, tisztaságot, szorgalmat, lelkiismeretességet. Sok ember pontosan tudja, hogy neki is így kellene élnie, de ahhoz változnia kellene. Változni meg nem akar. És ilyenkor az ego egy nagyon érdekes védekezést választ. Nem felnéz, nem tanul, hanem támad. Ezért fontos megérteni, sok kritika mögött nem gyűlölet van, hanem kisebb rendűségi érzés és vagy irigység, vagy mindkettő együtt. De ezt nagyon ritkán, de inkább sose mondják ki az emberek. A jóságod gyakran gyengeségnek nézik. Ez az egyik legnagyobb félreértés. Sokan azt hiszik, a kedves ember gyenge, a segítőkész ember kihasználható, a türelmes ember határtalan. Márpedig ez így nem igaz. Az az igazság, hogy a jóság nem gyengeség. A határok hiánya az már gyengeség. És ezt nagyon fontos külön választani. Mert lehet valaki kedves és közben erős. Lehet valaki segítőkész és közben határozott. Lehet valaki empatikus és közben következetes. Ha viszont valaki nem tanul meg határokat húzni, akkor sajnos az történik, ami mindig történik az emberi természetben, hogy egyesek addig elmennek a kihasználásban, a bántásban, a megalázásban, a sértésben, ameddig csak lehet. Ez sajnos nem új jelenség, nem modern jelenség. Ez már több ezer év óta így van. Van egy nagyon fontos lelki igazság, amit ki kell, hogy mondjunk. Mert sok jó embernek egy közös problémája, egy közös jellemzője van. Mégpedig az, hogy ők nem csak jók, hanem túl sokáig tűrnek. Túl sok felelősséget vállalnak magukra, nem mondanak nemet, nem akarnak konfliktust, meg akarnak felelni a szeretetért való teljesítésre, a végletekig hajlamosak elmenni. Ez sokszor nem is tudatos náluk, hanem gyermekkorból jön. Amikor valaki azt tanulta, akkor szeretnek, ha jó vagyok, akkor fogadnak el, ha teljesítek, akkor vagyok értékes, ha adok, akkor ő felnőttként is csak ad, ad, ad és ad. Csak közben elfárad, és közben megsérül, és nem érti, miért történik ez vele.

Nagyon fontos kihangsúlyozni, aki mindig mindent elvisel, az előbb-utóbb mindenkit terhelni fog. Azt a lovat ütik, amelyik úgy is húz, mondja a gyönyörű magyar mondás. Van, amikor ez nem is rossz indulat, ez gyakran az emberi gyarló működés. Csináltassuk meg ő vele, mert ő megbízható. Ő rá ne bízzuk, megcsinálja, de nem lesz benne köszönet. Ez a jelszó. És az emberek addig értékelik a jóságot, segítőkészséget, amíg hasznot hozhatnak belőle, és amíg nem kell viszonozniuk. A jó embereket nem azért támadják, mert gyengék, hanem azért, mert ritkák. De próbáljuk spirituálisan is megközelíteni ezt a problémát. Ehhez egy nagyon egyszerű képet szeretnék most mondani. Kérem, képzeljünk el egy teljesen sötét szobát, és ha ott meggyújtunk egy gyertyát, mi lesz feltűnő? A sötétség? Nem. A fény. Minél sötétebb a szoba, annál feltűnőbb a fény. És ez az emberekkel is így van. Egy tiszta ember feltűnő. Egy korrekt ember feltűnő. Egy egyenes ember feltűnő. A tiszta ember mindig feltűnő lesz egy zavaros közegben. És ennek nem mindenki örül. De ez nem a fény hibája. Nézzük meg ezt a problémát a vallások történetében. Itt is nagyon érdekes mintákat látunk. Szinte minden vallásban a tiszta embereket üldözték. Miért? Mert zavarták a rendszert. Mert idézőjelben veszélyesek voltak a rendszerben. A Bibliából is tudjuk, hogy a prófétákat sem szerették. A tiszta tanítókat sem szerették. Jézust sem szerették. Miért? Mert az igazság már akkor is kényelmetlen volt. Az igaz ember sokszor nem tapsot, hanem ellenállást kap. Jézus is ezt kapta. A tiszta embereket ritkán ünneplik azonnal, sőt, csak évek, évtizedek, vagy évszázadok után. Miért van ez? Az igaz ember jelenléte mindig kérdéseket tesz fel, és nem mindenki akar szembenézni ezekkel a kérdésekkel, mert nem mindenki akar szembenézni önmagával. Az igaz ember pedig tükröt tart. Igaz embernek lenni nem könnyű, sőt, olykor fárasztó is lehet. Néha nem azért fáradnak el, mert túl sok a munkájuk, az is hozzájárul, hanem azért, mert túl sokáig voltak erősek, egyedül. Ráadásul a becsületes, jó és segítőkész ember sokszor nem csak elfárad, hanem magányos is. De nem azért magányos, mert nincs körülötte ember, hanem azért, mert kevés a hozzá hasonló, tisztességes, becsületes, jó ember. Fontos feltenni a kérdést, ilyen nehézségek után mit tegyünk? Megkeményedjünk? Bezárjunk? Ne segítsünk többé? Sokan ezt választják, és valljuk be, néha talán meg is tudjuk érteni őket. De nem ez a megoldás. A megoldás nem az, hogy kemények leszünk, hanem az, hogy erősek leszünk. De ez a kettő nem ugyanaz. A kemény ember bezár, az erős ember lélekben stabil marad.

Néhány dolog van, amit meg kell tanulni minden jó és kihasználható embernek. Melyek ezek? Az első nagyon fontos. Meg kell húzni a határokat. A nemet mondás nem bűn. A nem szó sokszor egészség és önvédelmi mechanizmus lehet. A szeretet nem határtalanság. Az érett és egészséges ember segít, de határt húz. Az éretlen ember vagy kihasznál, vagy mártír lesz. Az a szeretet, amiben nincsen határ, önfeladássá válhat. A jóság határok nélkül önpusztítóvá is válhat. A másik, amit meg kell tanulni, nagyon nehéz mondat lesz, de ki kell mondani, nem mindenki érdemli meg a jóságunkat és önzetlenségünket. Nehéz, de fontos. Nem kell mindenkinek minden téren megfelelni, csak annak, aki nem tapossa meg a segítő jóságunkat. Valahol olvastam, és ez nagyon tetszett, maradj jó, de ne maradj naív. A harmadik, amit meg kell tanulni az ilyen embernek, az értékünk nem, vagy nem igen, nem mindig a visszajelzésekből jön. Ha az értékünket a világ reakciójához kötjük, ma nagyon divat a lájkok számához kötni, akkor ingadozni fogunk. De ha belülről jön, akkor stabilak maradunk. A világ nem azért működik még mindig, mert a hangos emberek irányítják, hanem azért, mert rengeteg csendes, becsületes, jó ember minden nap teszi a dolgát. Aki becsülettel dolgozik, akkor is, ha nem látják. Aki segít, akkor is, ha nem köszönik meg. Aki korrekt, akkor is, ha mások nem azok. És lehet, hogy nem mindig kapunk érte elismerést. Sőt, lehet, hogy néha kritikát, bántást vagy támadást kapunk. Ez nagyon fáj, de ne csüggesszen. Egy dolgot ne felejtsünk el. A jóság nem taktika, a jóság nem szerep, és a jóság nem gyengeség. A jóság és tisztesség döntés. Lehet, hogy sokan és sokszor feltették már maguknak a kérdést. Megéri jónak és tisztességesnek lenni egy olyan világban, ahol ezt nem vagy nem mindig értékelik? Megéri segíteni, amikor sokszor nem köszönet jön vissza, hanem közöny vagy bántás? Erre mindenki szeretne egy egyszerű választ kapni. De az az igazság, hogy nem a világ reakciója dönti el, hogy megéri-e jónak lenni, hanem az, hogy mi történik bennünk, ha ezt az egyenes keskeny ösvényt, a tisztesség és jóság útját feladjuk. Mert az ember nem akkor veszít igazán, amikor kritizálják, nem akkor, amikor nem értékelik, hanem akkor, amikor elkezd olyanná válni, amilyen soha nem akart volna lenni. Amikor a csalódás miatt bezár, amikor a fájdalom miatt megkeményedik, amikor a sok igazságtalanság miatt azt mondja, akkor én sem leszek többé ilyen jó. Ekkor törik meg az ember. A legfontosabb kérdés tehát nem az, hogy milyen a világ, hanem az, milyenek maradunk benne mi. A világ nem azért megy előre, mert a hangos emberek sokan vannak, hanem azért, mert a csendes, becsületes, lelkiismeretes és jó emberek nem adják fel. Az egyik legnagyobb erő az életünkben az, amikor valaki azt mondja, a világ lehet kemény és kegyetlen, de én nem leszek kegyetlen. A világ lehet durva,
de én nem leszek durva. A világ lehet hálátlan, de én nem adom fel azt, aki vagyok. Mert végül nem az számít, hány ember értett meg, hanem az, elveszítettük-e önmagunkat, avagy megőriztük önmagunk tisztaságát. Nagy kérdés és fontos kérdés, hűek tudtunk-e maradni ahhoz az énünkhöz, akik legbelül vagyunk. Lehet, hogy nem mindenki fogja megköszönni, amit teszünk. De vannak emberek, akiknek könnyebb volt az életük, miattunk, mert sokat tettünk értük, de ők nem szóltak, és akkor is könnyebb lett az életük, ha ők ezt soha nem mondták ki. Ne engedjük, hogy a világ keménysége kioltsa bennünk a jóságot, mert a világban sok az erő, sok az okosság, sok az ambíció, de nagyon kevés és ritkul a jóság. S talán a legnagyobb bátorság nem az, hogy erősek vagyunk, hanem az, hogy tiszták tudunk maradni egy nem mindig tiszta világban.

Műsorunkban dr. Gőgerit neurológus, pszichiáter főorvos gondolatait hallották. Megköszöni figyelmüket a technikai munkatárs Bójás János, a zenei szerkesztő Szabó Ágnes nevében és a műsor szerkesztője Kékes Jenikő.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Templom felújításokat ünnepeltek az Egri Főegyház megyében, írja a Magyar Kurír. Július 4-én és 5-én Ternyák Csaba egri érsek megáldotta a felújított Sirokkőkút pusztai kápolnát, valamint Bánhorváti és Tája települések megújult templomait. Az érsek az ünnepségeken a közösség és a hitéleti megújulás fontosságát hangsúlyozta, kiemelve az igazi templom a hívők közössége. Az érsek Isten áldását kért

Építési és beruházási miniszter felmentette a Steindl Imre program iroda eddigi vezetőjét, Szinai Attilát, a várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és mind a várkapitányság, mind a kossuth-téri épületek beruházói teendőit ellátó Steindl program iroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át. 12-re emelkedett a hétfői orosz támadás halottainak száma az ukrán fővárosban, a sérülteké pedig meghaladta az 50-et, közölte a legfrissebb információk alapján Vitali Klitschko, Kijev polgármestere. A városi katonai közigazgatás szóvivője szerint az otthonukat elvesztők ideiglenes szállást, valamint anyagi támogatást kapnak, írja híradó.hu. Kijevben július 7-ét gyásznappá nyilvánították az áldozatok emlékére. A Visa havonta csak nem 90 millió kibertámadást és 11 millió adathalász e-mailt blokkol világszerte, közölte a társaság az MTI-vel. A cég az elmúlt 5 évben több mint 13 milliárd dollárt fordított a csalások visszaszorítására és a hálózat biztonságának erősítésére. Fejlesztéseikkel a pénzintézetek a kiberfenyegetéseket és a csalásokat még a pénzügyi kár bekövetkezése előtt felismerhetik. 27 éve nem látott időt futott 200 méteren egy magyar sprinter. Vasárnap Enyingi Patrik 20,58 század másodperccel nyerte a 200 métert a Szegedi Tisza kupán. Klubja, a Mate Geac a honlapján azt közölte, az eredményt a megengedettnél erősebb 2,5 méter per másodperces hátszél miatt nem hitelesítik egyéni csúcsként, de magyar sprinter 27 éve nem futott ennél jobb időt semmilyen körülmények között. Végül az időjárásról. Változóan borús időre van kilátás, elszórtan záporokra, zivatarokra lehet számítani. A zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. A teljességünk felé következik a szerkesztő Gerbei Anita.

0: Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Lánszky Rékát, elsősorban a hölgyet, illetve dr. Martos Levente Balást. Mindkettőjükhez mondanék egy titulust, és azt is, hogy miért hívtam meg őket, illetve azt, hogy tekeződve fogunk beszélgetni. Lánszky Rék a szociális munkás, mentálhigiénés lelki gondozó, pszichodráma asszisztens, Martos Levente Balázs pedig teológus, lelkipásztor, mentálhigiénés lelki gondozó, pszichodráma asszisztens. Még egyéb más titulosok mellett, de ami miatt kértem, hogy beszélgessünk, az egy 120 órás önismereti csoport, amit szeptembertől indítotok. Az a címe, hogy érkezz meg a saját történetedbe, és írd újra úgy, ahogy igazán szeretnéd. Nagyon kifejező cím, erről még lesz szó, de elsősorban, és ez egy rendhagyó, hogy ezt kérem, hogy egymást mutassátok be. Azt, amit a másikból fontosnak tartotok.
1: Hát Réka egy nagyon határozott, kedves fellépésű, nagyon megértő, rendkívül támogató egyéniség, aki a mindennapi munkájában nagyon nagy odaadással, nagyon egyszerű emberek mellé áll oda, fölvállalja azt, hogy a munkatársaival, hogyha kell, akkor a kérdéses dolgokat így tisztázza, és ilyen értelemben jó vezető. Egyébként pedig a pszichodráma tengerén most már hozamosabb ide evez, és oda is eléggé beleteszi magát.
2: Hát ez nagyon kedves, köszönöm, meg köszönöm a meghívást is, és hát én Balázst pontosan a pszichodrámáról ismerem, most már nagyon sok éve csináljuk együtt, és hát ki is alakult ugye köztünk egy bizalmi kapcsolat ementén, és hát azt tudom róla mondani, hogy nyilván sokan ismerik a hallgatók közül sokféleképpen, és én is ismerem őt valahogy, és ez egy nagyon izgalmas dolog, mert hogy egy, nem csak egy rendkívül intelligens, mint ahogy mindenki ismeri, nagyon jó beszédkészségű, kiváló ember ő, hanem elképesztő humor

0: tudással rendelkezik, nagyon bátor, és ami számomra különösen fontos, és aminek a pszichodrámában pedig nagy jelentősége van, az, hogy rendkívüli önreflexiós készséggel rendelkezik.
1: Mi volt az első pont, amikor úgy gondoltátok, hogy megtanultátok ezt a módszert, de hogy együtt szeretnétek majd vezetők lenni?
0: Igazából még folyamatban vagyunk, tehát ez egy hosszas dolog. Ugye mielőtt valaki pszichodráma vezető lenne, az előtt el kell végezni 250 óra önismereti folyamatot, utána lehet asszisztensnek képződni. Ezen már mindketten túl vagyunk, az is még plusz, ha jól emlékszem, ilyen 220 óra. Szóval ez ilyen sok éves folyamat igazából, nagyon megalapozott, és akkor mindketten elkezdtük a vezetőképzést, és most ennek vagyunk benne a közepében, és ementén fogjuk indítani ezt a csoportot így közösen.
2: Ja, tulajdonképpen a pszichodráma a csoportok világa is egy kicsit egy külön világ. Nyilván nagyon sokféle módon megnyit a többieknek a bátrabb vagy őszintébb érzékelésére, vagy másokkal való együttműködésre, de mégiscsak van benne egy ilyen sajátos belső csoportképződés, és azt gondolom, hogy aki ebbe úgy jobban beleteszi magát, vagy előfordul, hogy olyan vezetőkkel is kapcsolata lesz, akik mellé ő maga is elindul, hogy akkor tőle többet fog tanulni, vagy ezeken a csoportokon belül gyakran van olyan erős csoportkohézió, hogy a tagok közül többen így együtt vágnak bele. Úgy emlékszem, mi felsőfokú csoportunkból is többen vannak, akik most együtt kezdenek neki. Ez egy picit más szabály érvényes, tehát ilyenkor a háttérből egy erősebb szupervízori jelenlétet feltételez a képzés. Tehát, hogy mivel mi ugyan valóban hosszabb ideje ismerjük ezt az önismereti módszert, de nem mondhatjuk el, hogy már nem tudom hány csoportot vezettünk volna, ilyenkor a képzők azzal tudnak mellénk állni, hogy a szupervíziót azt egész sűrűn adják hozzá. De ez egy nagyon jó dolog, mert azt gondolom, hogy tényleg a csoportokban az emberi személyiségnek, egyéniségnek olyan jelenléte tud megmutatkozni, amelyikben ez az egymás iránti bizalom, meg az, hogy ha belevágunk valamibe, akkor sejtjük, hogy a másikkal együtt ezt így jól meg tudjuk oldani, ez úgy tényleg kialakul.
1: Erről még fogunk beszélni, arról is, hogy mi a feladata egy vezetőnek, és hogy milyen támogatást tud adni egy szupervizor, de a címhez mondtam, hogy vissza fogunk még térni. Érkezz meg a saját történetedbe. Mi a ti történetetek?
0: Hűha, ez egy hosszú műsor lesz.
1: Van időnk, és türelmünk is, és kíváncsiak vagyunk.
2: Most azért vagyunk zavarba, mert ilyenkor a drámában azt mondaná a vezető, hogy ne narrálj, hanem csináld. Tehát tulajdonképpen a drámában az első lépés az lenne, hogy hogyha elkezdjük mesélni a történetünket, akkor alkossunk színhelyeket, akkor tegyünk fel szereplőket, és így tovább. A drámában az is nagyon lényeges, hogy a csoport, akik jelen vannak, ők is tudják, hogy azonnal szereplővé változnak a rádióban, meg most, hogyha ezt a beszélgetést hallgatják, hogyan tudjuk majd őket bekapcsolni? Ugye azt hiszem, hogy ezért nem egy könnyű helyzet.
1: Hát de nem véletlenül választottátok ezt a címet, és én nem véletlenül fordítottam meg,
2: na
1: hogy
2: jó,
1: meséljetek.
2: Akkor, mert ugye menjünk aztán, bele.
1: Mert, hát azért lennék kíváncsi, mert ugye úgy folytatódik a mondat, hogy és írd újra úgy, ahogy igazán szeretnéd, és gondolom, hogy ez a cselekvés része majd, hogy írd úgy. Tehát mindenki érkezik egy történettel, és igazából ez lenne az én kérdésem, hogy ti mivel érkeztetek?
0: Hát igazából jogos tényleg ez a kérdés, és ilyen értelemben valóban nem véletlen a cím, mert hogy pont a mi önismereti pszichodráma folyamatunkban is szinte mindketten, vagy hogy általában ez a tapasztalat, aki ebben részt vesz, hogy vannak olyan felismerések, hogy nyilván élem valahogy az életem, van valamiféle önismeretem, dolgozom magamon, dolgozom a kapcsolataimon, és akkor történnek ilyen revelációk adott esetben, ami mentén tényleg azt tudom érezni, hogy megérkeztem a saját történetembe. Nálam ez egyébként akkor, pont akkor jött el, amikor először foglalkoztam pszichodrámával is, amikor mentálhigiénés lelki gondozó képzésre jártam a Semmelweis Egyetemre, akkor volt is egy ilyen érzésem, talán ez is fontos itt, hogy na én most érkeztem meg a saját testembe. Konkrétan ez már akkor 38 éves voltam, úgyhogy ez elég későn sikerült, de akkor éreztem azt, hogy most vagyok abban az életszakaszban, amikor tényleg a saját életemet kezdtem el tudni élni, addig sok minden hatott, sok mindennek próbáltam megfelelni, és ez nem volt teljesen komfortos, és akkor onnantól indult el egy folyamat, és ez biztos, hogy ez nem pontszerű, hanem ez egy ilyen szerintem halálig tartó folyamat. Én legalábbis ennek nagyon örülök, hogy addig tart, mert addig se fogok unatkozni. Tehát, hogy folyamatosan van valami, amivel tudunk foglalkozni saját magunkkal. Tehát ilyen értelemben ez egy folyamatos megérkezés és folyamatos cselekvés.
1: De ez nagyon fontos egyébként, amit mondtál, és így bólogattam, de nem azért, hogy végre megérkeztél a saját testedben, hanem hogy van, aki soha nem érkezik meg, vagy van, aki másnak az életét éli, vagy az elvárt életet éli, és hogy milyen jó, hogy az ember felismeri, hogy egy ponton maga fog tovább menni a saját testében, a saját történetével, a saját lelkével, és valóban meg kell érkezni, és újra kell érni adott esetben dolgokat, hiszen érkeztünk egy kis batyúval gyerekkorunk óta.
2: A magam részéről azt hiszem, hogy az életemben nem éltem meg nagyon erős váltásokat, vagy töréseket. Látok olyanokat, ahol ez megtörténik, meg az ismertségi körömben is vannak olyanok, akiknek ez akár önismereti folyamatokhoz is kapcsolódik, vagy legalábbis egy-egy komolyabb életkrízis elvezet oda, hogy nagyon komoly kérdéseket fogalmazzanak meg maguknak. Egyfelől azt gondolom, hogy számomra ez az érkez meg a saját életedbe, ez egy kicsit olyasmit jelent, mint amikor mondjuk reggel egy darabig azt érezzük, hogy még nem vagyunk olyan igazán önmagunk. Valaki más ránk néz, és azt mondja, hogy na hát még látszik, hogy nem ittál kávét, vagy még nem ébredtél föl igazán. És akkor így, amikor ez viszont megtörténik, akkor én is cselekvőképessé válok, tehát tulajdonképpen bizonyos értelemben szabaddá válok arra, hogy tényleg tudjak cselekedni, illetve én is elkezdem a valóságnak nagyobb rétegét érzékelni. Hogy azt is lehetne mondani, hogy olyan ez, mint amikor az embernek eldugul a füle, és akkor egy darabig nem is veszi észre, hogy milyen tompán hal, és csak amikor megszűnik ez a furcsa állapot, akkor kezdi el megint valahogy teljes mélységében, meg gazdagságában hallani a hangokat. Én egyébként tényleg úgy érzékelem néha, hogy most biztosan többet érzékelek az életből, mint mondjuk, nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt, pedig egyébként akkor se éltem rosszul, vagy nem érzékelem, hogy akkor ilyen iszonyatosan rossz életem lett volna. Néha nem mondom, hogy nem fogott el, vagy nem fog el mostanában is néha az a gondolat, mindent teljesen máshogy kéne csinálni. De az újraírás, ami ugye itt szintén tehát szerepelt ebben a kis mottónkban, az legalábbis én ezt azokra a folyamatokra gondolva értelmezem, amelyekben a múltunkból értünk meg valamit, hogy miből mi lett. Illetve, hogy vannak dolgok, amiket esetleg elhibáztunk, vagy lehetett volna másként is dönteni, és ennek a fájdalma vagy kérdése még mindig bennünk van, és akkor a pszichodráma mondjuk így teret ad arra, hogy oda egy kicsit visszamenjünk, és azt mondjuk, hogy milyen is lett volna, hogyha én most, és akkor ott tulajdonképpen mit tudok abból az újraírt állapotból a jelenéletembe behozni. Tehát nem arra csábít, itt most ebbe itt a katolikus rádióba talán érdemes elmondanunk, hogy nem arra csábít a pszichodráma, hogy mindent újra kell kezdeni, és mindennel szakítani kell, de nagyon gyakran segít abban, hogy a belső történéseinket mégiscsak elhelyezzük egy olyan összefüggésbe, és ilyen értelemben újraírjuk, amelyikben azt tudjuk mondani, hogy ez az én saját történetem. Akkor is, hogyha nem volt tökéletes, akkor is, hogyha maradtak, akár a mai napig maradnak hiányok, de máshogy tudok tovább menni, hogyha én ezekre rá tudtam nézni.
1: Tehát akkor egyfajta elfogadás?
2: A szónak egy nagyon gazdag értelme, tehát úgy tudom elfogadni, ahogy az ember a batyúját elfogadja, hogy igen, itt a batyúm, de úgy azért jól hozzám nőtt, és valamikor le tudom tenni, valamikor meg rámosolgok, hogy ez az én batyúm.
1: De nem belenyugvás?
0: Nagyon sok olyan dolog van, amin nem tudunk változtatni pszichodrámában sem elvileg. Tehát mondjuk, hogyha egy olyan kapcsolatrendezésről van szó, ahol már a másik fél mondjuk elhunyt, mondjuk egy szülő vagy valaki, akkor már nagyon nehéz azt a kapcsolatot a jelenben úgy elrendezni. És a pszichodráma az például azért lehetőséget ad arra, hogy legalább az a fél, aki ott jelen van, és megjelenít valamilyen hiányt ezen a téren, nem tudott megfelelően elbúcsúzni, vagy nem úgy alakult az a kapcsolat. És ezt a kettőjük közötti történést, ezt úgy nevezik szaknyelven, hogy ilyen mintha realitás, tehát úgy csinálunk, mint ha helyreállítjuk. Van egy ilyen restauratív jellege ennek a dolognak. Nyilván ez a valóságban nem történik meg, de mégis van egy ilyen nagyon erős gesztus értéke, ami segíti azt az embert, aki ezt a helyzetet hozza. Segíti a megbékélésben, az elfogadásban, és ez valóban hoz egy más életminőséget utána.
1: Most egy kellemetlen kérdéssel folytatjuk az atyára nézve, de muszáj feltennem, és nem provokálni akarom, csak nagyon gyakran hallom azt hívő emberektől, hogy miért nem elég a hit? Miért kell a pszichológia? Miért kell válkálni a múltban? A hit nem gyógyít? Jézus nekünk nem elég? És akkor remélem, hogy elég sokszínűen tettem fel a kérdést. Egyébként ezt általában idősebb emberek szokták föltenni, akiknek van már egy meggyőződés a világról, de mondjuk magát a pszichológiát nehezebben fogadja el.
2: Próbálok azokra az emberekre gondolni, akiktől ezt megkaptam, vagy van olyan közös ismerősünk is Rékával, akinek ez a probléma nagyon erősen bevilágított, és azon gondolkozom, hogy mennyire idősek. Én azt látom, hogy ezek a kérdések újra meg újra eljönnek, valószínűleg nem véletlenül. Az egyik oka ennek úgy gondolom az, hogy a hitünket ma nagyon igyekszünk tulajdonképpen a tapasztalat síkján megközelíteni. A hit részben egy természetfeletti ajándék az elgondolásom meg a megértésem szerint, de részben tulajdonképpen nagyon helyesen elvárjuk azt, hogy ennek az életünkben is, a megélésünkben is tapasztalható nyomai legyenek. Most ezek a nyomok viszont hát az emberi lelkünket érintik, márpedig ez az emberi lélek, tehát amit most így régiesen pszichének is lehetne nevezni, ennek bizony olyan a valóság, hogy sokféle hatásnak van kitéve. Én hiszem azt, hogy Isten tud az én lelkemmel kommunikálni, vagy hogy tud abba közvetlenül is változásokat előidézni. Ugyanakkor ez a lélek, ez az emberi lélek, ennek egy sor természetes hatásnak is megvan rá hatása, megvan rá az elérhetősége. Én ezt egy kicsit úgy gondolom el, mint hogy a gyógyulást Isten, ugye Batthyány Satman Lászlónak, ennek a szegények orvosának, most már boldog Batthyány Satman Lászlónak volt egy híres mondása, hogy én csak a műtétet végzem, a gyógyulást Isten adja. Hogy a nagy egészet mindig Isten tartja a kezében, és hogyha valaki a jó Istenben nagyon őszintén hisz, akkor ez neki rende van. De ez nem zárja ki azt, hogy a konkrét közelebbi lépésekben, vagy a konkrét emberileg elvégezhető cselekedetekbe ott emberi beavatkozás ne történjen. Én erről legutóbb egy olyan valakivel beszélgettem, akit ebben nem tudtam megnyugtatni. Tehát aki nekem se hitte el, hogy ez így rendben lehet. Ő, az illetőnek egyébként volt bizonyos értelemben negatív tapasztalat a pszichodrámával kapcsolatban, tehát azért ezt is hozzá kell tenni, hogy volt neki egy olyan alapvetően kicsit negatív érzékelése, amikből nehéz volt őt pozitív felé átbillenteni, egyáltalán bizalomra segíteni. Tehát én egyfelől azt tapasztalom meg, hogy valóban nagyon fontos, hogy akik hiszünk Istennek, kitegyük az életünket, mondjuk így, és hogy ugyanakkor ez néha talán éppen felszabadít arra, hogy el tudjuk hinni azt, hogy érdemes belemennünk a pszichodrámába, ebbe a komoly játékba.
0: Én ehhez azt tudom hozzátenni, hogy tehát magamról azt tudom mondani elsősorban, hogy végeztem református teológiát még nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, és most már sok-sok éve, amikor tudok, akkor járok katolikus lelki gyakorlatokra, szóval ez egy ilyen érdekes csomag, de ebből az a lényeg, hogy nekem a személyes istenhitemben nagyon sokat segített a pszichodráma. Ez talán meglepő, de hogy ott, tehát hogy pont ott válik ilyen nagyon kézzelfoghatóvá az, hogy hol is tartok én a hitemben, hogy is vagyok én Istennel. Isten is meg tud jelenni a drámában, ez nagyon-nagyon izgalmas, és amikor ott megtapasztalom, hogy ahogy ő ott van, annak hatalmas ereje tud lenni. Tehát engem ez rendkívüli módon segített ilyen módon is. Tehát én ezt tudom ehhez hozzátenni, nem annyira a teológus szemmel, hanem ilyen tapasztalati szinten.
1: Remélem kellően izgalmas ponton hagyjuk ezen a héten abba a beszélgetést, és várjuk a kedves hallgatókat a jövő héten is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Mi is köszönjük szépen.

0: Mozart második D-dur fuvola versenyének első tételét Jean-Pierre Rampal és a bécsi szimfonikusok játszották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Július 6-a van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. 14. Leó pápa videó üzenetben köszöntötte az Egyesült Államok Nemzeti Eukarisztikus Zarándoklatának résztvevőit. Az utazók mintegy fele továbbra sem köt utas vagy baleset biztosítást. Nagyszabású orosz támadás érte Kijevet. Castel Gandolfóban köszöntötte a híveket 14. Leó pápa. A Vatican News szerint a Szentatya vasárnap érkezett nyári rezidenciájára, ahol röviden üdvözölte az apostoli palota előtt összegyűlt híveket, és a testvériség fontosságát hangsúlyozta. Leó pápa július 27-éig tölti pihenő idejét Castel Gandolfóban. Ez idő alatt az általános magán és különleges audienciák szünetelnek. A júliusi vasárnapokon az úrangyala imát a Piazza della Libertà téren mondja el a hívekkel. Leó pápa videó üzenetben köszöntötte az Egyesült Államok Nemzeti Eukarisztikus Zarándoklatának résztvevőit a rendezvény lezárása alkalmából, írja szintén a Vatican News. A Szentatya arra buzdította a híveket, hogy az eukarisztiából, az egység és a megújulás forrásából merítsenek erőt. Hangsúlyozta, az egyház küldetésében fontos a karitatív szolgálat és az evangelizáció folytatása, valamint az eukarisztikus örökség ápolása a közösségekben. Az Egyesült Államok Nemzeti Eukarisztikus Zarándoklata az ország függetlenségének 250. évfordulójához kapcsolódó kiemelkedő katolikus esemény volt. A zarándoklat május 24-én indult Floridából, és július 4-én Philadelphiában ünnepi záró misével ért véget. A hét második felében megtörténhet az utolsó uniós jogi lépés a Magyarországnak járó uniós források lehívása érdekében, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A politikus a közösségi oldalán azt írta, az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsának pénteki ülésén várható a végső döntés. Vitézi Dávid az országgyűlésben szintén arról beszélt, hogy a tárgyalások lezárultak, és a helyreállítási terv szövege végleges, a döntés várhatóan kedvező lesz. Bővült a kiskereskedelmi forgalom májusban. A Központi Statisztikai Hivatal hétfőn közzétett adatai szerint a forgalom volumene a nyers adat alapján 3,8, a munkanapok hatását kiszűrve 4,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint a reálbérek emelkedése és az alacsony infláció továbbra is a fogyasztás növekedését támogatja, ami a gazdasági növekedés egyik húzó ereje maradhat. A nyaralásra utazók mintegy fele továbbra sem köt utas vagy baleset biztosítást, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett podgyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többlet költséget is hozhat, közölte az MBH Bank hétfőn az MTI-vel. A szerkesztőt hallják.
3: Az MBH Bank idei felmérése szerint a magyarok közel fele nem rendelkezik bankszámlájához vagy bankkártyájához kapcsolódó biztosítással, és a megkérdezettek mindössze 30%-a köt minden utazás előtt külön utasbiztosítást. A magyarok nyaralásra átlagosan 545 ezer forintot terveznek költeni, külföldi utazás esetén pedig több mint 719 ezer forinttal számolnak. A válaszadók 61%-a számolt be arról, hogy utazásai során költött már a tervezetnél többet, elsősorban étkezésre, programokra és szórakozásra. Hozzátették, hogy a megkérdezettek 59%-át nem érte még komolyabb probléma utazása során. A többiek körében a leggyakoribb kellemetlenség a jelentősebb járatkésés volt. Emellett nem ritkák a betegségek, balesetek, illetve a podgyász és iratvesztéssel kapcsolatos esetek sem. A cikk Pannonia biztosítók adatai szerint az elmúlt nyári időszakban a leggyakrabban baleset miatt került sor kárkifizetésre. A legutóbbi utazási szezonban az átlagos kárkifizetés 300 ezer forint volt, miközben nem ritkák a több millió forintot meghaladó károk sem. A legnagyobb kifizetések jellemzően balesetekhez és sürgős egészségügyi ellátáshoz kapcsolódnak, különösen külföldön, ahol az ellátás költsége jelentősen magasabb lehet. A legmagasabb kárkifizetés a tavalyi nyári szezonban ennél a biztosítónál elérte a 9,5 millió forintot. A felmérés szerint azok körében, akik nem kötnek utasbiztosítást, a leggyakoribb indok, hogy feleslegesnek érzik, vagy nincs rá szükségük. Emellett sokan úgy vélik, hogy már rendelkeznek valamilyen biztosítással, vagy egyszerűen túl drágának tartják a konstrukciókat. Az MBH Bank szerint az utasbiztosítást kötők közel 90%-a már online intézi a szerződéskötést, sokan csak közvetlenül az utazás, sőt, akár az indulás előtti utolsó pillanatban.
0: 151 településen írtják a szúnyogokat a héten. A Katasztrófa Védelem hétfőn az MTI-vel azt közölte, Budapest 3. és 4. kerületében, valamint 11 vármegyében végeznek földi kémiai szúnyoggyérítést. A szakemberek összesen 31.600 hektáron permeteznek az esti és éjszakai órákban. A tájékoztatás szerint az alkalmazott szer az emberekre, a háziállatokra és a méhekre sem jelent veszélyt. Enyhén csökkent a vidéki lakásfejlesztések száma az Otthoncentrum szerint. A cég hétfőn az MTI-vel közölte, a második negyedévben a projektek száma 1,7, a fejlesztés alatt álló lakásoké 4,3%-kal mérséklődött. Ugyanakkor az új építésű lakások átlagos négyzetméter ára tovább emelkedett, és elérte az 1.320.000 forintot, ami éves szinten több mint 12%-os drágulás. A Visa havonta csaknem 90 millió kibertámadást és 11 millió adathalász e-mailt blokkol világszerte, közölte a társaság az MTI-vel. A cég az elmúlt 5 évben több mint 13 milliárd dollárt fordított a csalások visszaszorítására és a hálózat biztonságának erősítésére. Fejlesztéseikkel a pénzintézetek a kiberfenyegetéseket és a csalásokat még a pénzügyi kár bekövetkezése előtt felismerhetik. Újabb hőhullám érte el Franciaországot, írja az MTI. A hőségriasztás alá került déli megyékben, a hőmérséklet ismét elérheti a 40 Celsius fokot, néhány nappal a történelmi hőhullám után. Hétfőtől a hőhullám északi irányú terjedését jelzik előre. A forróság július 12-éig tarthat az egész országban. Ez a harmadik hőhullám idén Franciaországban. A júniusi kánikula több ezer halál esetet okozott Európában, Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban. Közben továbbra is jelentős gondokat okoznak Dél-Európában az erdőtüzek. Tömeges orosz támadás Kijev ellen, lángokban állt az ukrán főváros, Nyíri Kata jelenti.
4: Oroszország július 5-éről 6-ára virradóra rakéta és drón támadások sorozatát indította Kijev és környéke ellen. A csapásokban az előzetes adatok szerint 8 ember életét vesztette, legalább 34-en megsérültek. A támadás órákkal azután történt, hogy Volodymyr Zelenszkij elnök figyelmeztetett egy újabb a főváros elleni nagyszabású csapásra. Timur Tkachenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője szerint a város Podolszki kerületében egy lakóépület az 5. és 9. emelet közötti részében megsemmisült. A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, hogy az épület homlokzatának egy része beomlott a rakétatalálatot követően. További több emeletes lakóházakat is ért találat a Podolszki kerületben, valamint 3 lakóépületet a Darnicki kerületben. A robbanások helyidő szerint hajnali 1:40 körül kezdődtek, majd újabb hullámok következtek 2:10-kor és 3:15-kor. Kijeviek ezrei húzódtak le a metróállomásokba, miközben az ukrán légierő több tucat a főváros felé tartó rakétáról adott hírt. Légiriadót rendeltek el szinte egész Ukrajnában, Lengyelország légiereje pedig vadászgépeket riasztott saját légterének védelmére. Volodymyr Zelenszkij vasárnap esti beszédében arra figyelmeztetett, hogy Oroszország újabb nagyszabású csapásra készül, és arra kérte szövetségeseit, gyorsítsák fel a Patriot légvédelmi rakéták szállítását.
0: A Párizsi Fellebbviteli Bíróság kedden dönt Marine Le Pen esetleges eltiltásáról, amely meghatározhatja, indulhat-e a 2027-es francia elnökválasztáson. A politikust 2025 márciusában első fokon 2 év letöltendő és 2 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, valamint 5 évre eltiltották a választásoktól európai parlamenti források jogtalan felhasználása miatt. Az ügyészség a fellebbezési eljárásban is hasonló szankciókat indítványozott. Ha a bíróság követi az ügyészi indítványt, az Marine Le Pen politikai karrierjének a végét jelenti. Bár a politikus 10 napon belül fordulhat jogorvoslatért a semmítő székhez, ő többször jelezte előzetesen, hogy ezt nem fogja megtenni. Kézdiszéken, Lemhény fölött a Poszkár tetőn avatták fel az Osdolai Betyárok domborművét, Gáspár Sándor tudósít.
5: Az Osdolai Betyárokról évtizedeken át csak családi körben és suttogva emlékeztek, és végre haláluk után 71 évvel adóznak emlékművel a 3 fiatal ember tragikus sorsának. Vasárnap délután avatták föl Lemhény fölött a Poszkár tető felé vezető hegyoldalon az Osdolai Betyárok emlékére készült domborművet, amelyet Bíró Erika Szörcsei lelkész méltatott. Hirdeti, hogy a szabadságvágy, az elnyomás elleni lázadás lángja ilyen vagy olyan formában, de mindig ott élt a székelység lelkében. Szabó Otto népi fafaragó alkotása a kommunista diktatúrával szembeni székelyföldi fegyveres ellenállás 3 ismert alakjának, Pusztai Ferencnek, Dézsi Dénesnek és Máté Györgynek, azaz Jegesnek állít emléket, akik az 1950-es évek közepén kerültek konfliktusba a kommunista hatalommal. Sorozás után munkaszolgálatra vitték őket, s a megalázó robot elől a szülőfalujuk körüli hegyekbe menekültek, ahol viszont halálra keresték őket. Dézsi Dénest az Osdolai pártitkár udvarán, Máté Györgyöt Almásréven lőtték le a milicisták, ahogyan akkoriban a rendőröket nevezték, Pusztai Ferencet pedig Kászonújfaluban érte a halálos lövés. Az emlékmű avatóra Kézdivásárhelyről, Sepsiszentgyörgyről is érkeztek résztvevők, és jelen voltak az ellenállók osdolai és kászonújfalvi leszármazottai, rokonai is. Dr. Ambrus Ágnes nyugalmazott tanár kiemelte, hogy Osdola és a kászonok hős fiait a kommunista hatalom bűnözőként kezelte, miközben a székely falvak lakói a szegények pártfogóinak, a betyárbecsület és a bátorság megtestesítőinek tartották őket, akik a kommunista hatalom igazságtalanságai ellen harcoltak az ő nevükben is. Mai napig nem tudni, hol temették el őket. Az avatón felhívták a figyelmet, hogy Szabó Ottónak, az emlékmű faragójának kezdeményezésére minden év február 25-én emlékező gyászmisét tartanak a székelyföldi fegyveres ellenállók és a kommunizmus áldozatainak emlékére.
0: A Hamász bejelentette, hogy lemondott a gázai övezetet irányító úgynevezett vészhelyzeti kormánya, és átadná a polgári igazgatást egy technokratákból álló bizottságnak. A szervezet közlése szerint a közszolgáltatásokat továbbra is biztosítják, a hivatalnokok pedig az új testület irányítása alatt is dolgoznának. A katonai szárny működése nem változik. Izrael ugyanakkor nem engedélyezi a tervezett átmenet résztvevőinek belépését az övezetbe. A The Times of Israel című angol nyelvű hírportál szerint a lépés ezért elsősorban szimbolikus, és a gyakorlatban egyelőre csekély közvetlen hatása lesz. Célja annak demonstrálása, hogy a terror szervezet kész átadni a gázai övezet polgári közigazgatását a technokrata bizottságnak, összhangban Donald Trump amerikai elnök Gázára vonatkozó 20 pontos tervével.
6: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Július 3-án Budapesten folytatott megbeszélést a Kárpátaljai Református Egyházkerület vezetősége Tar Zoltánnal. Az eseményről a Kárpáti Igazszó számolt be a Kárpátaljai Református Egyházkerület közösségi oldalán olvasható információk alapján. A találkozón eszerint Zán Fábián Sándor püspök és az egyházkerület képviselői átfogó tájékoztatást adtak a kárpátaljai magyar közösség jelenlegi helyzetéről, valamint azokról az oktatási, kulturális, szociális és humanitárius feladatokról, amelyeket az egyházkerület, a helyi magyarság, illetve Kárpátalja más nemzetiségű lakói érdekében végez. A megbeszélésen hangsúlyozták, hogy a református egyház szolgálata jóval túlmutat a gyülekezeti életen. Az egyházkerület intézményein, iskoláin, diakóniai és szociális programjain keresztül igyekszik megtartó erőt jelenteni a kárpátaljai magyar közösség számára, miközben felelősséget vállal a térség más nemzetiségű lakosainak támogatásáért is. A felek kitértek a kárpátaljai magyarságot érintő magyarországi támogatások fenntartására is. Zán Fábián Sándor a tárgyaláson arról is beszélt, hogy a kárpátaljai magyar közösség nagy reményekkel tekint az új magyar-ukrán megállapodás teljes körű végrehajtása elé, amely az ukrajnai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítését célozza. Mint fogalmazott, fontos, hogy a megállapodásban foglaltak a mindennapi életben is kézzelfogható eredményeket hozzanak, hozzátéve, hogy bizonyos pozitív változások már most is érzékelhetők. A szlovák köztársasági elnök a Dévény városában rendezett Cirill és Metód napi ünnepségen elmondott beszédéről számol be az új szó írása. Peter Pellegrini hangsúlyozta, hogy a hittérítők öröksége nem csak az írásban, a hitben és a kultúrában testesül meg, hanem a függetlenség, az egyenlőség és a mindenki számára elérhető oktatás eszméjében is. Véleménye szerint ez a három érték ma fontosabb, mint valaha. Az egyenlőség kapcsán felidézte, hogy Szent Cirill az ószláv nyelv liturgikus nyelvként való elismeréséért küzdött, amit jelentős nemzetközi diplomáciai sikernek nevezett. Szerinte ez ma is azt üzeni, hogy minden nemzet és nyelv egyenlő jogokat érdemel, függetlenül méretétől vagy történelmétől. Az államfő kiemelte, hogy a modern technológiák rohamos fejlődésének korában a legjobb válasz továbbra is a minőségi oktatás és a művelt nemzet. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
0: Végül az időjárásról. Továbbra is változóan felhős lesz az ég. Késő estére a záporok, zivatarok zömmel megszűnnek, már csak kevés helyen fordulhat elő csapadék. A légmozgás többnyire mérséklődik. Hajnalra általában 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedden a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra kevés helyen lehet számítani. Egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. A nyugati szelet nagy területen élénk, olykor viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Főbb híreink még egyszer röviden. 14. Leó pápa videó üzenetben köszöntötte az Egyesült Államok Nemzeti Eukarisztikus Zarándoklatának résztvevőit. Az utazók mintegy fele továbbra sem köt utas vagy baleset biztosítást. Nagyszabású orosz támadás érte Kijevet. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
7: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
8: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
9: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
10: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
11: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Multidéző című rovatunk következik, Szikora Józsefet hallják.
12: 2026. július 6-a hétfő van. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Csaba, Tilda és Izaiás nevű hallgatóinkat. Ma Goretti Szent Mária vértanúra emlékezik az egyház. 1890-ben született közép-itáliai földműves családban. 12 éves korára özvegy édesanyja támasza 5 kisebb testvérének segítője lett. Sokat imádkozott, barátnője szerint különösen vonzódott a megváltóhoz. 1902. július 6-án egy szomszéd fiatalember, aki már korábban is erőszakoskodott Máriával, ismét próbálkozott, de miután Mária ellenállt, több késszúrással megölte. Mária, miközben védte magát, így kiáltott: ne tedd, Alessandro, mert bűn, elkárhozol miatta. Goretti Mária gyilkosa 26 év börtön után bocsánatot kért, és együtt járult szentáldozáshoz Mária édesanyjával. Az anya 1950-ben jelen lehetett leánya szentélyavatásán. 1911. július 6-án született Simor Erzsi színésznő, a 30-as, 40-es évek népszerű filmszínésze. Több mint 50 filmben játszott emlékezetes szerepet. Láthattuk például a János Vitéz, az Édesanna, a Mesztelen diplomata és a Hideg napok című filmben. 105 éve, 1921. július 6-án született Nancy Reagan, amerikai színésznő, Ronald Reagan elnök felesége. Filmforgatáson ismerkedtek meg, majd miután hozzáment Reaganhez, Nancy felhagyott a színészi pályával. 1981 és 89 között, férje elnöksége idején, tanácsadója és segítője volt Reagannek. A 2x4 éves elnöki periódus letelte után a politikától visszavonultan élt férjével, akit miután az Alzheimer-kór elhatalmasodott rajta, 2004-ben bekövetkezett haláláig ápolt. Nancy Reagan minden tettével a férjét támogatta, az elnök legbefolyásosabb tanácsadójaként tartották számon. Teológiai polihisztor, a megszemélyesült egyház, biztonságot nyújtó kikötő, a jó prédikátor lutheri erényeivel bíró igehirdető, családját rajongásig szerető férj és apa, példakép hívei tanítványai számára. E szavakkal jellemzik barátai, tanítványai és családtagjai a 100 éve 1926. július 6-án született idősebb Háfenser Károly evangélikus lelkészt, teológiai tanárt, aki lelkészi hivatása mellett aranytollas újságíró, a Lelki Pásztor című havilap szerkesztője, számos külföldi lap szerzője is volt. 1931-ben e napon született Erdélyi Zoltán, Ybl Miklós díjas építész. Közéleti tevékenységének legjelentősebb eredménye a Dél-Dunántúli regionális építészeti stúdió létrehozása. Ugyancsak 95 éves lenne Tábori László, közép- és hosszú távfutó atléta, olimpiai negyedik helyezett, a világon a harmadik, aki 4 percen belül futott egy mérföldön. 70 éves lenne Sanda Beáta, Bánfi Miklós díjas menedzser, hosszú időn át vezette a Jeunesse Musicale magyarországi szervezetét. A budapesti nemzetközi zenei versenyek ügyvezető igazgatójaként és titkáraként is tevékenykedett. Továbbá tagja volt a nemzetközi, illetve az Európai Zenei Tanács vezetőségének, s tanított a Magyar Táncművészeti Egyetemen. Sanda Beáta rádió és tévéműsorok vezetőjeként is ismert volt. 1971-ben e napon halt meg Louis Armstrong, amerikai jazz trombitás, énekes és zeneszerző. 1996. július 8-án hagyta el e földi világot Béres Ferenc, Liszt Ferenc díjas dalénekes, kiváló művész. Népdalai, virágénekei gyakran csendültek fel pódiumokon és a Magyar Rádióban. Béres Ferenc népszerűségnek örvendett Erdély, a Felvidék és a Délvidék magyarsága körében is. 25 éve halt meg Németh Amadé, karmester, zeneszerző, zenetörténész, több mint 20 éven át az Operaház karmestere és karigazgatója. 20 éve nincs köztünk Préda Tibor, Balázs Béla díjas filmrendező, érdemes művész, többek között a gyermekek fejlődésével, a nevelés probléma körével foglalkozó filmek alkotója. Ugyancsak 2006. július 6-án halt meg Bratka László, író, költő, műfordító. Fordítóként az orosz irodalom groteszk, fantasztikus vonulatához tartozó írókat népszerűsítette. 1525. július 6-án II. Lajos király lefoglaltatta a fuggerek magyarországi vagyonát. 1850. július 6-án Bach belügyminiszter szorgalmazására nyugdíjazták Julius Hainaut. 1989. július 6-án a legfelsőbb bíróság elnöki tanácsa rehabilitálta Nagy Imrét, Donát Ferencet, Gimes Miklóst, Tildi Zoltánt, Maléter Pált, Kopácsi Sándort, Jánosi Ferencet, Vásárhelyi Miklóst és Szilágyi Józsefet.
0: A múlt idézőt Szikora József készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra.

0: kezdjed.
1: Lehet?
0: Igen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a Budapesti Kalász csoport nevében. Köszönjük, hogy velünk imádkoznak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban. Kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklok,

0: Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzunk új papi és szerzetesi hivatásokért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten

0: meg, Szent Anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk nemzetünkért, hogy ne a veszekedés legyen, hanem a szeretet uralkodjon. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fog, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzunk a Katolikus Rádió munkatársainak és hallgatóinak szándékára. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te Szent Szűz, a világra hozultél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzunk az Úristenhez, hogy védje meg hazánkat a külső és belső veszedelmektől. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: Imádkozzunk a házasság szentsége és a gyermekáldásért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szent Léleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
4: Amen.
3: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon,
4: kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért. Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
4: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! Castel Gandolfóban köszöntötte a híveket 14. Leó pápa. A Vatican News szerint a Szent Atya vasárnap érkezett nyári rezidenciájára, ahol röviden üdvözölte az apostoli palota előtt összegyűlt híveket, és a testvériség fontosságát hangsúlyozta. Leó pápa július 27-éig tölti pihenő idejét Castel Gandolfóban, ez idő alatt az általános, magán és különleges audienciák szünetelnek. A júliusi vasárnapokon az urangyala imát a Piazza della Libertà téren mondja el a hívekkel. A magyarok mintegy fele nem köt utasbiztosítást, derül ki az MBH bank felméréséből. A pénzintézet hétfőn azt közölte, sokan feleslegesnek vagy túl drágának tartják a biztosítást, és mindössze 30% köt minden utazás előtt külön biztosítást. A kutatás szerint a megkérdezettek 59%-át még nem érte komolyabb probléma utazás során, a többieknél a leggyakoribb kellemetlenség a járatkésés volt, emellett előfordul betegség, baleset, valamint podgyász és iratvesztés is. Ősszel megkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása 32 milliárd forintos uniós támogatással, közölte a BKK hétfőn. Azt írták, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium aláírta a támogatási szerződést, amely biztosítja a kivitelezéshez szükséges Európai Uniós forrást. A fejlesztés révén egyebek mellett új villamos kapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszigát térségéig, a Budafoki út és a Dombóvári út térsége között, javítva a délbudai városrészek, az egyetemi negyed és a dunaparti területek kötött pályás közlekedési kapcsolatát. A Visa havonta csaknem 90 millió kibertámadást és 11 millió adathalász e-mailt blokkol világszerte, közölte a társaság az MTI-vel. A cég az elmúlt 5 évben több mint 13 milliárd dollárt fordított a csalások visszaszorítására és a hálózat biztonságának erősítésére. Fejlesztéseikkel a pénzintézetek a kiberfenyegetéseket és a csalásokat, míg a pénzügyi kár bekövetkezése előtt felismerhetik. 12-re emelkedett a hétfői orosz támadás halottainak száma az ukrán fővárosban, a sérülteké pedig meghaladta az 50-et, közölte a legfrissebb információk alapján Vitali Klitschko Kijev polgármestere. A városi katonai közigazgatás szóvivője szerint az otthonukat elvesztők ideiglenes szállást, valamint anyagi támogatást kapnak, írja a híradó.hu. Kijevben július 7-ét gyásznappá nyilvánították az áldozatok emlékére. Az EU támogatást nyújt Portugáliának és Franciaországnak az erdőtüzek elleni védekezéshez, írja az MTI. A több ezer hektárnyi területen pusztító, egyre aktívabb erdőtüzek miatt a hétvégén Portugália és Franciaország aktiválta az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust, melyben az Európai Bizottság tűzoltókat, tűzoltó repülőgépeket és tűzoltó autókat küld az érintett területekre, közölte az Uniós Bizottság hétfőn. Végül az időjárásról. Késő estére a záporok, zivatarok zömmel megszűnnek, a légmozgás mérséklődik, hajnalra általában 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Bodó Béla, Brumi a Balatonon.

0: Nyolcadik rész. 14. fejezet, amelyben levelet írok. Elfelejtem megírni, hogy már tudok úszni, de nektek elmondom, hogyan kell. A levelet, amelyet anyukámnak írtam, így kezdtem. Drága jó anyukám, most ismét írok levelet neked, anyukám. Nagyon szeretlek. A papámat is nagyon szeretem. Bocsotok, a kis Brumi. Ezzel, anyukám, ez a nagyon hosszú levél kész. Aztán eszembe jutott valami, még ráírtam a levélre. Drága jó anyukám, nagyon jól érzem magam a Balaton partján. Dagi is, Jócsont is, Panasz Muki is nagyon jól érzi magát, de ők is írnak a szüleiknek, mert ők is nagyon szeretik a szüleiket. Bocsotok, a kis Brumi. Aztán megint eszembe jutott valami. Ezt is ráírtam a levélre. Drága jó anyukám! Nagyon sok kagylót találtunk a parton. Kicsiket is, és nagyokat is. De halat még nem fogtunk. Majd talán holnap fogunk, de nem biztos. Dagi hízott egy kicsit, én nem. Most még nem tudtuk egészen jól kitalálni a rejtelmes szigeteket, de majd talán kitaláljuk, és akkor elutazunk oda. De nem kell aggódni, mert visszajövünk. A Balaton nagyon szép, de mi nem megyünk be a mélyvízbe, és sokszor csókolom anyukámat és papámat. Szerető bocsotok, a kis Brumi. Már éppen össze akartam hajtani a levelet, amikor Dagi felkiáltott.
1: Hűha! Hát te nagyon beteg lehetsz, mert egészen fekete az orrod.
2: Hűha!
0: Mondta Jócsont is.
2: Egészen fekete, sőt, kék. És az arcodon is vannak foltok.
3: Hívjuk gyorsan a doktor bácsit,
0: kiáltotta ilyetten Panasz Muki.
1: Lázad nincs?
0: Kérdezte Dagi. Barátaim körülvettek. Látszott rajtuk, nagyon megijedtek. Biztosan valami nagy bajom van.
1: Éppen el akartunk utazni egy másik rejtelmes szigetre,
0: mondta Dagi, és nagyot sóhajtott.
1: S most a kis Brumi megbetegedett. Hárman pedig nem utazhatunk a szigetre, mert négyen vagyunk barátok.
3: Én vele maradok,
0: mondta gyorsan Panasz Muki.
2: Én is vele maradok,
0: mondta Jócsont.
1: Én is,
0: kiáltotta Dagi. Elszomorodtam. Most nem utazhatunk a rejtelmes szigetekre, mert mind a négyen itthon maradunk. Aztán eszembe jutott valami. Kimentem, és alaposan megmostam az arcomat, meg a mancsomat is. Egészen kék lett a víz, mert levélírás közben nagyon betintáztam magam. Ettől volt fekete az orrom, meg foltos a képem. Barátaim nagyon elcsodálkoztak, amikor elmondtam nekik, mi történt. Elővettem ismét a levelet. Drága jó anyukám, írtam. Egyáltalán nem voltam beteg, csak összetintáztam magam, de már megmosakodtam. Ezzel a levél igazán kész. Dagit megcsípte egy szúnyog, de nem vakarja a helyét, mert kisebesedhet. Szerető bocsotok, a kis Brumi, aki teljesen egészséges, és üdvözlöm Kukit, a papagájomat, és Lalit, a mókusomat.
1: Ne nyald meg a bélyeget,
0: figyelmeztetett Dagi, amikor leragasztottam a borítékot,
1: hanem vizezd be,
0: tette hozzá. Aztán elvittük a levelet a postára. Bedobtuk. Akkor jutott eszembe, elfelejtettem meginni anyukámnak, hogy mi már 4 napja tanulunk úszni, mert a nénikém és a szomszéd bácsi tanít bennünket. Egyszerű, mancsokat kilökni, 1, lábakat kirúgni, 2. És közben nem szabad elmerülni, de mi úgysem merülhetünk el, mert rajtunk van a gumikarika. Akkor megint eszembe jutott valami. Mi az a gettő?
1: Geddő az semmi,
0: magyarázta Dagi.
1: Hanem a szomszéd bácsi úgy mondja a kettőt, hogy gettő.
2: Így mondja is kész,
0: szólt Jócsont.
2: Tehát 1 gettő.
1: Na, gyakoroljuk az úszást.
0: És ott a posta előtt lefeküdt a földre, kirögte a karját, aztán kirúgta a lábát, vagyis 1 gettő. 1 gettő.
1: Hallgass ide, jó csont!
0: Szólt rá Dagi.
1: Nem elég, hogy a Brumi elfelejtette megírni a szüleinek, hogy mi már jól tudunk úszni. Te itt az utcán rendetlenkedel. Azonnal fel! 1, 2.
0: Jó csont gyorsan felugrott, mert nem szereti, ha hátba vágják. Aztán lementünk a partra, és gyakoroltuk az úszást. Az ebédet nem mondom el, de nagyon jó volt. Megebédeltünk. 1, 2. Kicsit aludtunk, aztán Uzsgyi ismét a vízbe. A bácsi is ott volt, s egyszerre csak azt mondta,
2: most pedig leveszitek magatokról a gumikarikát, és úgy úsztok. Sőt, verseny lesz. Én ide állok középre, ti pedig a nádasnál kezdtek el úszni. Meglátjuk majd, ki lesz a győztes.
0: Én tudom, mondtam. Az lesz a győztes, aki hamarabb ér el a bácsihoz.
2: 1, 2.
0: Úszni kezdtünk. És ki lett a győztes? Mit gondoltok? Dagi?
3: Nem. Jó csont?
0: Nem. Én a kis Brumi?
3: Nem.
0: Hát akkor? Panasz Muki lett az első. Ő nyerte meg a versenyt.
3: Éljen Panasz Muki!
0: Kiáltottuk, és mancsoltunk.
2: Miért hívnak téged a barátaid Panasz Mukinak?
0: Kérdezte a bácsi. Csak, mondta Panasz Muki.
2: Ez nem felelet,
0: szólt a bácsi.
3: Azért,
0: mondta ekkor Jócsont, mert a bácsi közbevágott.
2: Nem téged kérdeztelek, Jócsont, hanem Panasz Mukit.
0: Panasz Muki a vizet nézte. Tetszik tudni, mondta lassan, közülünk senki sem nyafizik, senki sem fél, senki sem gyáva, de igazán senki. Csak én. Néha. De azt hiszem, én sem félek majd ezentúl, sőt, nagyon bátor leszek, és akármilyen vízisárkány bukkan is elő, és akárhogyan tátja ki valamennyi száját, én elébe állok, és megkérdezem tőle. Tudod-e te vízisárkány, ki vagyok én? A vízi sárkány pedig azt feleli, egyáltalán nem tudom, ki vagy, mert nem ismerlek. Akkor én azt mondom a vízi sárkánynak, aki illedelmes, az bemutatkozik. Azért most szép hangosan megmondom a nevemet. Én azelőtt Panasz Muki voltam, de remélem, a barátaim ismét rendes Mukinak szólítanak majd, sőt, nagyon szeretném, ha rendes Mukinak szólítanának. Ezért te, vízisárkány, légy szíves, csukd be valamennyi szádat, mert ha nyitott szájjal visszamegy a Balatonba, belemegy valamennyi szádba a víz, és sokat nyelsz majd.
2: Miféle vízisárkányról beszélsz?
0: Kérdezte a bácsi.
2: Egy nagy-nagy vízisárkányról,
0: szólt közbe Jócsont.
2: De ezt a vízisárkány mi találtuk ki, úgyhogy nagyon könnyű nem félni tőle. Ejnye, Jócsont,
0: mondta a bácsi.
2: Nem téged kérdeztelek. Na,
0: mondta aztán,
2: majd még beszélünk erről. Most pedig, ha megszáradtatok, elmegyünk a cukrászdába.
1: Cukrászdába?
0: Kiáltott fel Dagi.
1: Éljen, csak az a baj, hogy nem én vagyok a vízisárkány, mert ha én lennék a vízisárkány, mindegyik fejemmel ehetnék habos süteményt, és ha 10 fejem lenne, 10 szájjal ehetnék.
2: Ejnye, Dagi,
0: mondta a bácsi.
2: Hát te ilyen torkos vagy.
1: Sajnos, felelte Dagi, de szerencsére nem vagyok vízisárkány, úgyhogy csak annyi süteményt fogok enni, amennyit kapok.
0: Elindultunk. Hát az úton a cukrászda felé szemben lépegett velünk egy csoport liba. Amikor a gúnár meglátott bennünket, felemelte a fejét, s egyenesen Panasz Muki felé tartott. Nagyon sziszegett.
3: Jaj!
0: Kiáltott fel Muki. Nagyon sziszeg, és meg akarja csípni a barátaimat. Sőt, engem is meg akar csípni. És nem szeretem, ha a gúnár megcsíp minket, de nem félek tőle, mert már nem vagyok nagyon gyáva. Ezért azt mondom neked, te gúnár, hess, és légy szíves, menj másfelé, mert nekünk dolgunk van a cukrászdában, de ha mégis meg akarsz csípni valakit, akkor légy szíves, csak
3: engem csíp meg, a barátaimat ne. De engemet is csak nagyon picit csíp meg, hogy ne fájjon.
0: Jött a Gunár mérgesen mögötte a libák, s kitértek az utunkból.
2: Én nem hívnálak téged többé panaszmukinak,
0: mondta a bácsi. Mi pedig ezt mondtuk.
3: Éljen rendes muki!
0: De most befejezem, mert beléptünk a cukrászdába.
3: Csokoládé fagylalt veletek.

0: 15. fejezet, amelyben elindulnak a hajók, de nem maguktól. A nagy hiba. Másnap, amikor már sokat úsztunk és labdáztunk a vízben, azt mondta Dagi:
1: rendezzünk csónakversenyt, az a legjobb.
2: Persze, hogy az a legjobb,
0: mondta rögtön Jócsont.
2: De a csónakversenyhez csónak kell és evező. Honnan vegyünk csónakot?
1: Majd körülnézek, felelte Dagi.
0: Láttam, Muki körülnéz, én is körülnéztem. De csónak nem volt sehol sem. De ha lett volna is, más csónakjához úgysem nyúlunk.
1: Nagy kár, szólt Muki, hogy nincs csónakunk, és ezért nem rendezhetünk versenyt.
3: Lesz 4 csónakunk, mondta Dagi. Bízzátok csak rám, evezőnk azonban nem lesz.
1: Nagy kár, szólt ismét panasz Muki, hogy csónakunk lesz, de nem lesz evezőnk, s ezért nem rendezhetünk csónakversenyt.
3: De rendezünk,
0: mondta nevetve Dagi,
3: és az sem baj, hogy nincs evezőnk, mert mind a négyünknek van fújókája. A fújóka pedig pótolja az evezőt.
1: Nagy kár, mondta erre Muki, hogy fújókával pótoljuk az evezőt, mert nekem nincs fújókám, sőt, azt sem tudom, hogy mi az a fújóka.
2: Fúj egy nagyot,
0: nevetett Dagi.
3: Ez a fújóka. Vagyis fújni fogjuk a csónakokat, hogy elinduljanak és menjenek, és aki nagyobbat tud fújni, annak a csónakja megy majd a leggyorsabban, vagyis az lesz a győztes.
0: Muki nagyot csapott mancsával a vízbe.
1: Mégiscsak azt mondom, nagy kár, hogy mind a négyünknek van fújókája, vagyis tudnánk fújni a csónakokat, de nincsen csónakunk.
2: Majd én ide varázsolok csónakokat,
0: nevetett Dagi, és elszaladt. Bár ne szaladt volna el, mert amikor visszajött, 4 ív csomagoló papírt hozott magával. A nénémtől kapta, bár ne kapta volna, mert Dagi letette a földre a papírokat, s egyenként hajtogatni kezdte őket. Először csákó formára hajtogatta a papírokat, aztán ebből lett a csónak. 4 szép papírcsónakot csinált, aztán elővett egy piros ceruzát, és minden csónakra ráírta pirossal a nevünket.
2: Felsorolom a versenyszabályokat,
0: mondta Dagi.
2: Vagyis 20 lépésre bemegyünk a vízbe, és egymás mellé állunk. A csónakokat magunk elé tesszük a vízbe, és az 1, 2, 3-ra mindenki fújni kezdi a magáit. Akinek a csónakja előbb ütődik a partnak, az lesz a győztes.
0: Bementünk tehát a Balatonba, s a csónakokat letettük magunk elé.
2: Amikor majd vezényelek, mindenki tegye hátra a mancsát,
0: mondta Dagi.
2: Nehogy a mancsotokkal lökjétek meg a csónakot, mert akkor az egész nem érvényes. 1, 2, 3,
0: kiáltotta Dagi. Hátra tettük a mancsunkat, s fújni kezdtük a csónakokat. A kis csónakok pedig ide-oda libegtek a vizen, de azért szépen haladtak előre a part felé. Felnéztem fújás közben, és láttam, Muki csónakja van elől, mert nagyon ügyesen fújta. Nagyon örültem, mert szerettem volna, ha Muki nyerné meg a versenyt. Dagi csónakja Jócson mellett úszott. Ezt sem bántam, mert nem szerettem volna, ha Dagi legyőzi Jócsontot, és az sem, ha Jócsont legyőzi Dagit. Az én csónakom viszont az utolsó volt. Ennek nem örültem, ezért hát erősen fújtam. Erőlködés közben aztán, nem tudom hogyan, egyszer csak felemeltem a térdem a vízből. A térdem pedig meglökte a csónakot. Úgy, hogy az én papírcsónakom hirtelen előre lendült, s maga mögött hagyta a Dagi és Jócson csónakját. Sőt, ahogy fújtam, Muki elé kerültem. Még egy kicsit kellett csak fújni, és az én csónakom került elsőnek a parthoz. Második lett Muki, harmadik Jócsont, negyedik Dagi.
2: Kihirdetem az eredményt,
0: mondta Dagi.
2: Az első Brumi lett.
1: Éljen, Brumi, a győztes! 3-szoros hurrá!
0: Kiáltotta Muki.
2: Csend!
1: szólt Dagi.
2: Mert folytatom. Második lett Muki.
3: Éjjel, Muki!
1: Kiáltotta Jócsont.
3: Kétszeres hurrá, mert második lett.
2: Csend!
1: Mondta ismét Dagi.
2: Mert folytatom. Harmadik lett Jócsont.
3: Éjek!
1: Kiáltotta most közben Jócsont.
3: De csak egy hurrá jár nekem.
2: A negyedik lettem én,
1: mondta Dagi.
2: Vagyis az utolsó. Sajnos,
1: tette hozzá.
3: Hurrá!
1: Mondtam én. Aztán elnémultam. Most meg kellene mondani a barátaimnak, hogy a térdem segítségével győztem, tehát az egész nem érvényes. Sőt, egyáltalán nem érvényes. Nekem nem járt át háromszoros hurrá, sőt, egy sem. De nem tudtam megmondani, mert barátaim szorongatták a mancsomat. Ölelgettek. Sőt, Dagi háromszor hátba vágott, de nem nagyon.
3: Hallgassatok ide, barátaim! Kezdtem, és közben szégyeltem magam. De Dagi erélyesen rám szólt.
2: Most még nem lehet beszélni,
1: mondta,
2: mert most a díjkiosztás következik.
1: Psszt, mondta Muki is. Jócsont pedig a szám elé tartotta a mancsát. Dagi kiszaladt a partra, és egy kis zacskóval tért vissza.
2: Díjkiosztás!
1: Kiáltotta, aztán hozzám lépett.
2: Nyisd ki a szád!
1: Szólt. Kinyitottam a számat. Bár ne nyitottam volna ki, mert Dagi két kocka cukrot tett a számba, és azt mondta,
2: edd meg, mert ez az első díj.
1: Most mit csináljak? Nagyon elszomorodtam, mert a számba volt már az első díj, nem vehettem ki, hogy visszaadjam, mert nem illik a szájba nyúlni. Különben is, mit csinálhattak volna barátaim az első díjjal, ha már egyszer az én számban volt?
2: Nyisd ki a szád!
1: Lépett most Dagi Mukihoz, és a Muki szájába tett egy kocka cukrot, mert az volt a második díj. Dagi ezután megvakarta a buksiját.
2: A harmadik díj, vagyis egy fél kocka cukor,
1: kezdte,
2: Jócsonnak jár, mert az ő csónakja érkezett be harmadiknak.
1: Jócsont már is kinyitotta a száját.
2: Várj, Jócsont,
1: mondta Dagi. Aztán hozzátette.
2: Nekem nem jár semmi, mert én lettem az utolsó. Ezért odaadom neked a harmadik díjat, ezt a fél kocka cukrot, bár én is szeretném megenni, mert jó édes. Várj, csak egy kicsit tartom még az acskóban.
1: Jócsont ismét kinyitotta a száját.
2: Tessék, itt van,
1: mondta ekkor hirtelen Dagi, és Jócsont mancsába nyomta az acskót. Jócsont lassan kivette a fél kocka cukrot az acskóból. Megnézte minden oldaláról, aztán visszatette az acskóba. Az acskót jól megrázta, és Dagihoz lépett.
3: Dagikám,
1: mondta,
3: ebben a kis zacskóban van egy fél kocka cukor, mint tudod, vagyis a harmadik díj, mert én lettem a versenyben a harmadik. A cukor pedig jó édes, és mi mindannyian nagyon szeretjük a cukrot.
2: Mit magyarázol annyit?
1: Mondta Dagi mérgesen.
2: Edd meg a díjadat és kész. Engem pedig nem kell emlékeztetni rá, hogy valamennyien szeretjük a cukrot, és hogy én is szeretem. Edd meg már a díjadat, és most menjünk úszni, mert úszni is nagyon jó.
3: Nagyon szeretném megenni,
1: felelte Jócsont,
3: mert a cukor jó édes.
2: Hát akkor edd meg már gyorsan,
1: szólt rá Dagi.
2: Ha én nyertem volna, akkor már rég megettem volna, mert cukrot enni nagyon jó.
3: Mégsem eszem meg,
1: felelte Jócsont,
3: bár cukrot enni igazán nagyon jó, hanem leteszem ezt az acskót a legfelső lépcsőre.
1: Miért tennéd a cukrot a legfelső lépcsőre? Kérdezte Muki.
3: Jaj, ne tedd le, hiszen a zacskóban benne van a harmadik díj, vagyis egy fél kocka cukor, és esetleg kiugrik a vízből egy hal, és elkapja. A halnak pedig nem jár harmadik díj.
2: Jócson nevetett. A hal nem eszik cukrot.
1: Muki folytatta.
3: Vagy pedig erre repül egy sirály, és felkapja, pedig a sirálynak sem jár a harmadik díj, amely benne van a zacskóban.
2: Ne félj, Muki,
1: mondta Jócsont,
3: a sirály sem kapja fel, hanem majd, amikor lemegyünk a vízbe,
1: Dagi észreveszi, hogy egy zacskó van a legfelső lépcsőn. És akkor majd Dagi így szól.
3: Nicsak, valaki itt felejtette a harmadik díjat.
1: És én akkor azt mondom, nicsak, itt van az én harmadik díjam. Hű, jó, hogy Dagi megtalálta. Köszönöm szépen, Dagikám, hogy megtaláltad. Te vagy a nagyon becsületes megtaláló, ezért én a cukrot neked adom. Mert te jobban szereted, mint én. Bár én is nagyon szeretem, és ha a harmadik díj egy egész cukor lett volna, akkor ketté lehetne törni. De ez olyan kicsi, hogy edd meg csak te az egészet.
0: Ezzel odaszaladt a legfelső lépcsőhöz, és letette a zacskót. Dagi azonban nem vette fel.
3: A díjat nem lehet elajándékozni,
0: mondta komoran. De várjatok, gyerekek! Én csak álltam ott szótlanul, és nagyon szomorú voltam. Ezért, bár nagyon jó lenne elmondani, mi történt az acskóval, a fejezetnek most mégis vége. Legyetek jobbak, mint én.

0: Bodó Béla, Brumi a Balatonon. A 8. rész hangzott el. Elmondta Kristán Attila. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Rendezte Varga Andrea.
1: Kis kezemet összetéve szépen, hozzád szólok, jó Isten az égben. Imádkozom bölcsek bölcse hozzád, hallgasd meg jó gyermeket fohászát. Este van már, kis ágyamba térek, tőled csendes nyugodalmat kérek. Jó éjszakát apámnak, anyámnak, jó éjszakát az egész világnak. Amen.
0: A varázsdobozt hallották.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
6: Magyar Katolikus Rádió.
7: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Castel Gandolfóban köszöntötte a híveket 14. Leó pápa. A Vatican News szerint a Szent Atya vasárnap érkezett nyári rezidenciájára, ahol röviden üdvözölte az apostoli palota előtt összegyűlt híveket, és a testvériség fontosságát hangsúlyozta. Leó pápa július 27-éig tölti pihenő idejét Castel Gandolfóban, ez idő alatt az általános, magán és különleges audienciák szünetelnek. A júliusi vasárnapokon az urangyala imát a Piazza della Libertà téren mondja el a hívekkel. A magyarok mintegy fele nem köt utasbiztosítást, derül ki az MBH bank felméréséből. A pénzintézet hétfőn azt közölte, sokan feleslegesnek vagy túl drágának tartják a biztosítást, és mindössze 30% köt minden utazás előtt külön biztosítást. A kutatás szerint a megkérdezettek 59%-át még nem érte komolyabb probléma utazás során, a többieknél a leggyakoribb kellemetlenség a járatkésés volt, emellett előfordul betegség, baleset, valamint podgyász és iratvesztés is. Ősszel megkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása 32 milliárd forintos uniós támogatással, közölte a BKK hétfőn. Azt írták, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium aláírta a támogatási szerződést, amely biztosítja a kivitelezéshez szükséges Európai Uniós forrást. A fejlesztés révén egyebek mellett új villamos kapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszigát térségéig, a Budafoki út és a Dombóvári út térsége között, javítva a dél-budai városrészek, az egyetemi negyed és a dunaparti területek kötött pályás közlekedési kapcsolatát.

0: Közölte a legfrissebb információk alapján Vitali Klitschko Kijev polgármestere. A városi katonai közigazgatás szóvivője szerint az otthonukat elvesztők ideiglenes szállást, valamint anyagi támogatást kapnak, írja a híradó.hu. Kijevben július 7-ét gyásznappá nyilvánították az áldozatok emlékére. Az EU támogatást nyújt Portugáliának és Franciaországnak az erdőtüzek elleni védekezéshez, írja az MDI. A több ezer hektárnyi területen pusztító, egyre aktívabb erdőtüzek miatt a hétvégén Portugália és Franciaország aktiválta az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust, melyben az Európai Bizottság tűzoltókat, tűzoltó repülőgépeket és tűzoltó autókat küld az érintett területekre, közölte az Uniós Bizottság. Hétfőn. Végül az időjárásról. Késő estére a záporok, zivatarok zömmel megszűnnek, a légmozgás mérséklődik, hajnalra általában 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások, irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. A közelmúltban hunyt el a magyarországi örménység egyik jeles képviselője, írója, Dávid Csaba. Legutolsó kötetének bemutatóján, a Dzsurkitján Ábel útjai című kötet bemutatón magam is jelen voltam. Akkor már nagy beteg volt. Édesapja Dávid Antal is író volt, akinek utolsó regénye Kőrösi Csoma Sándorról szólt. Erről a regényről és édesapjáról írta Dávid Csaba a következő sorokat. Édesapám Dávid Antal Iván utolsó regényét, a Kőrösi Csoma Sándorról szóló A szolgadiákot egy mondat köré építette. Az első jelenetben a hiányzó zsindely helyén besüt a nap, az utolsó sorokban pedig a Himalájában a halál pillanata. És akkor most idézi édesapja regényének sorait. Az erdőből fűrészmalom zizegése hallik, deszkát vágnak. Sándor visszafordul, szemügyre veszi még egyszer a hegyeket. Isten veled, Erdély, a fák, madarak és kövek visszafelelnek, a hegyek megrázkódnak. Soha el ne felejts minket. Ez a regénynek az a részlete, amikor elindul hosszú útjára Kőrösi Csoma Sándor. Aztán megjegyzi Dávid Csaba, hogy méltó befejezése egy életműnek, amelynek minden sora a hazáról, Erdélyről szól. Erdélyből származtak Dávid Csaba és édesapja Dávid Antal Iván. Kedves hallgatóink, hány és hány ember sorsa fonódik, fűződik össze Kőrösi Csoma Sándor személyével, alakjával. Az egyetemes magyar irodalmat újabb nagy veszteség érte. Elhunyt Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön, Magyari Lajos. Az a Magyari Lajos, kedves hallgatóink, aki az úgynevezett második forrás nemzedék kimagasló tehetsége volt. Nevével az 1969-ben megjelent Kapuállító antológia tagjaként találkoztam először, aztán híres, nagy, több nyelvre lefordított verse a Csoma Sándor naplója kapcsán. Nekem is megvan ez a kötet otthon, egészen apró kis kötet, kézbe vehető, szinte eltüntethető a tenyeremben, és valóban több világnyelvre fordították le a Csoma Sándor naplója című Magyari Lajos verset. És erről a versről már szóltam önöknek. Egy erdélyi világutazó, Jakabos Ödön kapcsán, aki autodidaktaként ismerte meg Kőrösi Csoma Sándor életét, életútját, és aki, mint kézdivásárhelyi forgalmista, utána eredt a nagyszékely tudós vándorlásainak, többnyire gyalog, alkalmi kísérőkkel eljutott Csoma Kőrösről Darjeelingbe. Ezt a hosszú,

0: veszélyektől nem mentes utat írja meg Jakabos Ödön ebben a kiváló naplóban, melynek a címe Indiai úti napló. És én ennek a könyvnek az ismertetése kapcsán szóltam akkor önöknek Magyari Lajos verséről, mely, mint említettem, külön könyvben is napvilágot látott a Csoma Sándor naplójáról. Nos, hadd szóljak most önöknek ismételten erről a nagy versről, mely nem csak Csoma Sándorról szól, hanem a székelységről is, a székelység és az erdélyi magyarság megpróbáltatásairól is. Részleteit olvasom fel ennek a nagy versnek. Rejtelmeim birtokában, szárazon csikorgó kínjaim között, de bírva még a testromlását figyelő riadt elmét, idegenek és más lelkűek között én, Csoma Sándor, meghalni készülök. Nincs már szükségtelen a testamentum. Porom itt marad. Elég távol ahhoz tőletek, hogy figyelmeztető szónak támadjon fel ez idehurcol test, e vacak, miben nagy titkom porladni marad, de elég közel, hogy a kegyelet utána találjon, ha majd megszereztétek valahonnan a lángot, a lángomat, mivel próbáltam felgyújtani a száraz, a szomjas rőzsét. De botorak vagyunk, de esendők. Ó, csak kései véreink ne nyögnék. Kiverte meg ezt a kisfiút az utak igézetével? Dobogni kilopott bele nyugtalan szívet, s ígérte, hazudta, hogy messzire ére. Kicsi királyfik nyomára kiküldte. Pokorra mennyre kiűzte ezt a kisfiút. Mint kagyló testébe fogadott gyöngyét, pedig valami véletlen áram sodorta, óvom a szót, a hazúról hozottat, idegen csendben rügyezik ki bokra, húsomba takarom. Növekedjék, fájdalom árán is tisztuljon a fénye, lehet árulóm, lehet menedékem, halálos páncél a kettőnk kötése. Nyelvem alul szikrázva felmutattam, ha arra kért egy szelid idegen. Napnyugati királynak mondott érte, és megcsókolta a kezem. S a másik csak látni követelte, s hogy forgassam pengét lökött melléje, s rikoltva röhögött. Elveszem gyöngyöd, ha kiköpöd, azóta zárva a gyöngy, homályban. Sebes a számhát hallgatok, méretlen út van még előttem, mint nyelve tépett dervis ballagok. Megkínoztak egyszer, tudni akarták, ki vagyok, honnan, mit rejtegetek, mondtam a lelkem, valami álmokat, bambán néztek, mint hülye gyermeket, mert mindenek fölött való a módszer, nem leheti egyszerű igazság, idegeimet bölcs szakértelemmel tépdesték, s rángó sebbe hagyták. Néztek, bűvöltek, belém haraptak, csak a kígyó nézheti jegeret, nem fájt. Csak furcsa, hogy tudtam, ember vagyok, és ők is emberek. Most könyvek, nyelvek csendjében élek, a nyugalom párolog, mint keserű teám, időnként nyugtalan híreket hoznak, nyugtalan Európa így talál reám, s hiába bármi tunya áltatás, én mindenemet otthon őrzöm, semmim sincs, hát lehetetlen, hogy kincseim sorsa ne gyötörjön, a lámák csak értetlen megállnak, honnan bennem a kínok bokrai, a lámák süket fülébe magyarázom, magyar vagyok, de európai. A nép, melyből vétettem, bizonnyal megél. Tagadjátok le előtte kínjaim. Elég, ha gondakasztja, próbálja a tél, de tegyétek, hogy lelkét megtartsa, megtalálja, táplálja a föld ott, ahol él, szikkadjon el az elmék Ázsiája, szívünknek is jusson bor, kenyér. Beváltatlan álmom minek fájjon, a tévedésnél igazam erősebb. Nem az a fontos, hogy rokonok, de testvérek lakják ezt a földet. Hatalmas nagy ez a vers, kedves hallgatóink. Magyari Lajos nagyversét együtt olvastam a nemzedéktárs Farkas Árpád versével, együtt a Kürösi Csoma Sándor című verssel. Egy időben ismertem meg a két verset. A bőrhám alatti húst, csontot, idegsejtet működtető, hihetetlen akaratot láttatták meg Csoma Sándorban. A kitűzött célnak a testi önfeladás legvégső határán járó megvalósulását. A világ legtávolabbi pontján is a szülőföld és népe kötésében élő és gondolkodó embert. Kedves hallgatóink, Magyari Lajosra emlékeztünk Csoma Sándor naplója című verse kapcsán. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
1: Szabó Andrást hallották. Dvorzsák második B-dur szimfóniájának első tételével folytatjuk adásunkat. Előadja a Cseh Filharmonikus Zenekar és Libor Pesák.

0: Dvořák második B-dur szimfóniájának első tételét hallották a Cseh Filharmonikus Zenekar előadásában Libor Pesek vezényletével.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Húsz óra 30 perc. 6 éve ezen a napon halt meg Ennio Morricone, Oscar, Grammy és többszörös David Di Donatello díjas olasz zeneszerző, karmester, az egyetemes filmzene egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. Több mint 550 világszerte ismert filmhez komponált kísérő zenét, többek között a Volt egyszer egy vadnyugat, a Maléna, a Misszió vagy az Óceánjáró zongorista legendája című alkotásokhoz. Munkássága magyar vonatkozása is jelentős, hiszen több kontinenst érintő turnéja a Győri Filharmonikus Zenekart kérte fel kísérőjének, a debreceni Kodály Kórus pedig 2014 és 19 között több mint 40 alkalommal működött közre koncertjein. A hangoló ma esti adásában Ennio Morricone szerzeményeiből következik válogatás.

A hangolóban az Oscar, Grammy és David Di Donatello díjas világhírű zeneszerzőre Ennio Morriconéra emlékeztünk. A műsort Szabó Ágnes szerkesztette.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. 14. Leó pápa videó üzenetben köszöntötte az Egyesült Államok Nemzeti Eukarisztikus Zarándoklatának résztvevőit a rendezvény lezárása alkalmából, írja a Vatican News. A Szentatya arra buzdította a híveket, hogy az eukarisztiából, az egység és a megújulás forrásából merítsenek erőt. Az Egyesült Államok Nemzeti Eukarisztikus Zarándoklata az ország függetlenségének 250. évfordulójához kapcsolódó kiemelkedő katolikus esemény volt. A zarándoklat május 24-én indult Floridából, és július 4-én Philadelphiában ünnepi záró misével ért véget. Enyhén csökkent a vidéki lakás fejlesztések száma, az Otthon Centrum szerint. A cég hétfőn az MTI-vel közölte, a második negyedévben a projektek száma 1,7, a fejlesztés alatt álló lakásoké 4,3%-kal mérséklődött. Ugyanakkor az új építésű lakások átlagos négyzetméter ára tovább emelkedett, és elérte az 1.320.000 forintot, ami éves szinten több mint 12%-os drágulás. A magyarok mintegy fele nem köt utasbiztosítást, derül ki az MBH Bank felméréséből. A pénzintézet hétfőn azt közölte, sokan feleslegesnek vagy túl drágának tartják a biztosítást, és mindössze 30% köt minden utazás előtt külön biztosítást. A kutatás szerint a megkérdezettek 59%-át még nem érte komolyabb probléma utazás során. A többieknél a leggyakoribb kellemetlenség a járatkésés volt. Emellett előfordul betegség, baleset, valamint podgyász és iratvesztés is. 12-re emelkedett a hétfői orosz támadás halottainak száma az ukrán fővárosban, a sérülteké pedig meghaladta az 50-et, közölte a legfrissebb információk alapján Vitali Klitschko, Kijev polgármestere. A városi katonai közigazgatás szóvivője szerint az otthonukat elvesztők ideiglenes szállást, valamint anyagi támogatást kapnak, írja a hiradó.hu. Kijevben július 7-ét gyásznappá nyilvánították az áldozatok emlékére. Az EU támogatást nyújt Portugáliának és Franciaországnak az erdőtüzek elleni védekezéshez, írja az MTI. A több ezer hektárnyi területen pusztító, egyre aktívabb erdőtüzek miatt a hétvégén Portugália és Franciaország aktiválta az európai

Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya. Majdnem egy évszázadnyi élet a hit és szolgálat jegyében. Megszámlálhatatlan találkozás mindenféle korosztályú emberrel. Piarista szerzetesek generációinak adott kapaszkodót, vigaszt és reményt, miközben mindig azt vallotta, a Szentlélek megtanít bennünket a teljes igazságra. Eszünkbe juttat mindent, felébreszti a szívünket, hogy ne legyünk alvó keresztények, és megvigasztal minden szomorúságban. Mit jelent visszatekinteni az életre közel egy évszázad távlatából? Melyik pillanat volt a legnagyobb ajándék? Mit tanított Lajos atyának a papi hivatás az emberekről? És szerinte mi az igazi boldogság? A júniusban 99. születésnapját ünneplő Kerényi Lajos atyát Kovács Éva Rebeka kérdezte. Az interjú végén pedig egy különösen személyes kérdés is elhangzik, amikor majd szemtől szemben találkozik Istennel. Vajon ki szólal meg először? Ő vagy az Úr?

0: Lajos atya június 1-én ünnepelte a 99. születésnapját. Egy ilyen hosszú életben és hivatásban bizonyára sok olyan pillanat volt, ami örökre megmarad a szívében. Ha visszatekint a 99 évére, melyik pillanatot érzi a legnagyobb ajándéknak?
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Rebeka testvérkémet és a kedves katolikus és nem katolikus magyar embereket. Nehéz ám erre válaszolni. Ezt tudnám mondani, hogy nincs különös. Nem adnám semmiért egyiket sem, mert abban volt halálfélelem, abban volt fogság, abban volt bánya munka, vannak eszmei nehézségek. Inkább azt szeretném tudtul adni mindenki számára, hogy nincs veszve bármi sors alatt, mit el nem követtünk volna, vagy amit megtettünk volna. Tehát, ha egész egységet akarok kimondani, akkor azt tudom mondani, hogy igen, igen komoly erőti rendszer.

0: Erő vagyok, ezt szeretném, ezt az erőti rendszert úgy megerősíteni, hogy az sokak számára ugyancsak ébredés legyen. Ugyanis az a legjobban mondjuk nehezíti a gondolatomat, amikor a világra nézek, hogy az emberekből hiányzik valami, amit úgy lehetne nevezni, hogy spiritus, lélek, lelkesedés, lendület. Tehát így mondják, hogy aki nem tud kilépni, és nem tud még újat alkotni, vagy megújulni, vagy megújítani, az nagyon súlyos és válságos helyzetbe került. És akkor ez lemarad, akkor ez egy elkeserítő helyzetbe nyomorodik. Ébredj már föl, lép ki magadból, merj újat, úgy hívják a lelket, amelyik mindig meg tud újítani, Sanctus Spiritus, Héber, úgy hívják ezt, hogy Ruach. És én annyira szeretem Ruachot, gondolva, és lelkesen tudom kimondani, lélek, valami csoda. Mindig kérem, hogy ne adjon békemet nekem se, de ne adjon békét másnak sem. És akkor ebből a piszkálódásából, bocsánat a szóért, ebből létrejön egy szebb világ bent a lélekben, családokban, nemzetekben, hazánkban és a társadalmokban. Mindig újat produkál, újat szül a Ruach. Van egy aranyos, szép kis ima, amit sok iskolában sokat tanítottam, ezt szoktuk rendszerint imádkozni. Jöjjel Szentlélek, Úristen, igazság és szeretet lelke. Adj nekünk jó lelket, kedve, szorgalmat, kitartást ahhoz a munkához, amire meghívtál minket, amen. Tehát itt a válasz, hogy nem tudok kivenni napot, órát, gondolatot, szót, eszmét, ami különös ihletés, különösen ihletne, mert a lélek ihlet. Akkor így nem unalmas, hanem mindig újszerű, mindig alakító, építő, valami nagyon szépet létrehozó. Ennyi a válasz.
1: Lajos atya nagyon sok embernek reményt adott, és reményt is ad. Volt-e olyan időszak, amikor különösen nehéz volt megőrizni a reményt? És hogyha igen, akkor mi segítette át ebben?
0: Nagyon érdekes találó kérdés. Piarista lévén, ami rendünkben is megvan, az a rendi lerődített eszme. Ad maius pietatis incrementum. Bencéseknél urat labora. Ez azt jelenti, imádkozni dolgoz. Magyarra fordítva ez, azt jelenti, hogy egyre mélyebb, kegyeletes lelkületet. Tehát akkor meg tudom mondani, hogy a kegyelet az. Az a lelkiség, amely hiányos, és amely egyre inkább megszépíti a világot. Ezt kell nekünk napvilágra hozni. Sicantal, nagy piarista teológus, közismert, következőképpen határozza meg, mi is a kegyelet. Hogy aztán magunkra találjunk, és mától kezdve, a mi kis előadásunktól kezdve, ha jobb lesz otthon, többet tudunk mosolyogni, talpra tudunk állni. Kicsit filozofikus a meghatározás. Írja a nagy teológus, mi a kegyeletes lelkület? Pietas, gyökér, gyökere az aktív és társas erényeknek, miként az alázat gyökere a passzív erényeknek, sőt, mint a természet fölötti fogékonyságnak, potencia obedenciálisnak. Ez azt jelenti, hogy engedelmességi képesség, termék fogékonyságnak, kiképzése valamiképpen gyökere természet fölötti rendnek is. Ez a gyökér szálakból van összeszőve. Kegyelet mindenek előtt mélységes, meggyőződéses hódulat az iránt, ami fölöttünk van. Kivált a magasságbeli iránt, és most sem nagyon kedves nekem. Vele jár az az állandó egyetemes és termékeny sejtés, Igen, igen, sok az, ami fölöttünk van, a természetben is, embertársainkban is, azoknak lelkületében is, motivumaiban, a társadalomban, az egyesek és közösségek élet feladatában és programjában. Azonban főként abban a láthatatlan világban, amely a természeten és társadalomban túlnyúlik, az Úr félelme, bölcsességnek is, kegyeletnek is a kezdete. Tehát valami többlet megsejtése. Ez a nagy ajándék számomra az Úristentől, hogy nagyon jó élethelyzetben, remek aranyos családi életünk volt, nagyszerű iskola, piarista iskola, és akkor utána egy olyan melegség, a mindig több sejtése az anyai, apai csókokon keresztül, az mindig valamit sejtetett.
1: Mit tanított önnek a papi hivatás az emberekről?
0: Jó kérdés. Kell gondolkoznom, hogy ne hagyd abba, ne állj le. Az ember fölemelhető. Az emberben van valami olyan szent többlet, amely be tudja fogadni a ruhát. Mert a ruha ki tudja emelni elkeseredéséből, szomorúságából, kegyeletvesztéséből, és az volt számomra óriási esemény, hogy olyan orvosi hajlamú voltam, ami elvitt a kórházakba is, piarista szellemem van, ifjúságnak fölemelése, ruhák, és ugyanakkor miért van elkeseredve? És elkezdtem járni betegekhez, haldoklókhoz, főképpen aztán a pszichés betegekhez, ahol már semmi, de semmi remény nem látszott. És mégis tudtam, hogy van. És tudtam, hogy van kiút, van megoldás, van válasz. Ezek a legszebb élményeim a világban. Éppen minap számoltam össze, ezt most nem nagy képviségből mondom, hogy majdnem 30 könyvet írtam, és ezekben van mindenféle témáról, főként lélektani szempontból, meg hogy fölemeljem az emberiséget, kiemeljem kétségbeesésből, és akkor mindenhol ott találtam pietas nélküli embert, akiről nem írtam azt, hogy íme, vége van mindennek, az emberiség ilyen elkeseredett, kétségbe esett. Nem, hanem felemelhető, az ember tovább emelhető és szebbíthető, okosítható. Nincs megállás. Soha nem tudta volna mondani valakinek, hogy véged van öregem, itt a kötél vagy, bogyók, méreg, Isten ments. Van remény, ruach. És a ruach mindig mosolyt adott általam azokban az emberekben.
1: Volt olyan, hogy haragudott Istenre? És ha igen, akkor hogyan talált vissza hozzá?
0: Nem volt olyan, hogy haragudtam volna, vagy pláne bíráltam volna az Istent, hogy miért, hanem mindig kerestem, hogy a elkeserítő események mögött mi van. És a ruhák mindig felemelt, kiemelt, hogy ó, hát biztos, hogy jó dolog, amiért én most ezt szenvedem, csak ki kell várni. Be kell kapcsolódni erőterekbe, szenteken keresztül, győztes embereken keresztül, Szent Ferencek, Szűzanyák, és még sok-sok gyönyörű eseményen keresztül. Annak ellenére, hogy már 19 éves koromban puskát adtak a kezembe, kivittek a frontra, frontharcos lettem, nagy nehezen megszabadultam, mert fogságba kerültem, és pedig szovjet fogságba. És akkor jött a nagy, kegyetlen elhagyatottság. Vittek ki Szovjetunióba, Szénbányába. Sztalinó volt akkor a neve annak a hetelköz vagy hogy mondjuk, Levédia rész, ahova vittek bennünket, és a szénpor, meg a sok elkeseredett ember nem azt hozta, hogy nem érdemes, hanem könyveimben is többször előhozom azt, hogy hiszen azért vagyunk, hogy kiemelkedjünk, és kiemeljünk másokat magasabb erőtérbe. Ezt mindenki tudja, mert már sokszor elmondtam, sokszor írtam könyveimbe, többször, hogy elvettek tőlünk mindent, kint a szabályos fogságba. Aztán mi visszaloptuk néhányan, mert voltunk négyen-öten olyan fiúk, akik érdekes, a ruhák volt bennünk, hogy ezt a feszületet, mert a nyakunkon ugye volt, mindenkitől mindent elvettek, visszaloptuk. Ez kicsit jámboran hangzik, pedig így volt. És akkor elhatároztuk azt, hogy így fogalmazta meg egyikünk, hogy a vörös csillagot legyőzzük a kereszt jelével. Hogyan csináljuk? Ezeket dugva, szénporba, szenes rakások között, pincébe határoztuk el, hogy kivették a láncot, az ezüst láncot. Itt van egy, mégis fejtettem. Levettük róla a keresztet, madzagra váltottuk, mert ugye ezt elvették volna. Elhatároztuk, hogy amikor felszíni munkát végzünk, akkor kiakasztjuk a ruhámra, hogy lássák. Már ott oly sokan sétáltak újra meg újra, gyerekek is, mindenki, a nép, az ember, hadd lássák. Felszíni munka, ugye, mondjuk egy konkrét eset, egy öreg bányaházat kellett lebontani, nem van bent lent, hanem fent. És akkor, hogy mentünk, szigorúan néztek bennünket. Popjegy, ötösével, ötösével. Látták, nem tudom. Hogy erről is mondok valamit, hogy mutassam, hogy a pietas, a ruach. És akkor leálltunk, mert fáradtak volt, és pihenni, és rohantak oda gyerekek, felnőttek is, és csókogatták. Ó, kröszty, ó, Jézus Krisztus. És akkor egyikünk megszólalt, hogy gyerekek, itt van az Isten.
1: Volt-e olyan imája, amelyre úgy érzi, egészen különleges választ kapott?
0: Hogy veszélyes esetet mondjak el, amiben többen öngyilkosok lettek volna. Egyedüli élmény nem lehetett lógni, vagy bármit, ugye? És akkor egy Síksőt Szima könyvet mentettem át, egy Kempis Tamás kétes követése, még egy kis feszület, többiek is, és volt valami kis csend, vagy szünet, és tudtam, hogy imádkozni kell. Miért? Azért, mert van Isten, azért, mert nem hagyott békemet. És akkor egy kicsi kis kertecske volt a láger mellett, és oda kimentem, az volt szabad. Akkor se volt ez, mint ez a kis szoba. És akkor voltak űrtornyok. Föl sem néztem, örültem, hogy egy kicsit szabad vagyok. És olvastam, imádkoztam. És nem vettem észre, hogy pont az egyik űrtoronyban a legvadabb űr van, ki ordítani szokott, mint a sakál, vagy mint a bika. Akkor egyszer csak rám ordít. De mit csinálsz? Na vágy, gyere ide! Na mentem. Mi van a kezedben? Mondtam, imádkozom. Imakönyv. Erekről nézett. Leesett a hangja. Súgta. Csak folytasd. Én is szoktam. Mama, papa ott van. Ikon van. Aztán elnézett, hogy ne vegyék észre, hogy ő beszél fogójjal. Óriási.
1: Sok ezer emberrel találkozott Lajos atya. Mitől lesz valaki igazán boldog?
0: Mondok egy meghatározást a boldogságról. Ez nagyon, nagyon mély és nagyon komoly. Aquinai Szent Tamástól való. Aki akarja, írja le. A boldogság a meglévő személyeknek és értékeknek az elvesztés félelme nélküli birtoklása, és az a bizonyosság, hogy a személyek halhatatlanok, az értékeknek pedig mindig van utánpótlása. Egy tanulmány, egy teológiai kurzus. Tehát ugye ez a boldogság, az a bizonyosság, hogy jóra fog fordulni, és soha nem volt az a félelem bennem, hogy vége lesz mindennek, hanem hogy érdemes küzdeni. És ez nem csak fogságba, hanem az élet minden helyzetében adva volt, és akkor megint talpa kellett állni. Szeretném, ha kedves hallgatók kigyógyulnának a pietas nélküli lelkületükből, hogyha esetleg van mód rá, hogy pár mondatot elmondjak, milyen a pietas nélküli lélek. A kegyeletesség ellentéte az a lelkület, amely nem tud fölfelé nézni. De Lajos atya most, kedves műsorvezető, meg hallgató, mindenki, figyeljünk és tesztet készítsünk magunkba. Nem tud fölfelé nézni, nem tud fölismerni és elismerni semmi nagyságot. Az a lelkület, aminek számára nincsenek titkok és problémák. Ez mélyebb észrevétel, nagy idézet, tehát mondja. Wagneri lélek szemben a Faustival, a száraz lélek, amely nem tud csodálkozni. Az önmagába fordult autista lélek, aki nem tud kilépni ínyes szűkköréből, rajta feledkezni a dolgokon, tárgyi valóságon. Pietástalan a cinikus, aki mindent frivolizál, a kritikaszter, akinek semmi sem elég jó, aki minden virágot szétszed, ahelyett, hogy koszorúba fonná. Az epés, aki a maga fekete lelkét vetíti bele másokba, és a világ folyásába. A kuckóban meghúzódó filiszter, aki nem vesz fáradtságot, míg arra se, hogy a porondon küzdőt, aki érte is verejtékezik, s vérzik, legalább iparkodjék megérteni. A szubjektivista, aki önmagát fényképezi bele az emberekbe és a dolgokba. A falu bölcse, aki mindent jobban tud. A bugyburékoló, akinek mindjárt mindenre van szentenciája. És akkor megint hoz egy drága képet, teljes ellentéte annak, amit Szent Lukács rajzol elénk Szűzmáriáról. Anyja pedig ez igéket mind szívében tartja vala. Kegyeletlen nem tud semmit sem hallgatogon hordozni és érlelni. A szadduceus, aki mindennel elkészült, aki csodát, titkot, eszményt és idealizmust elintézett.
1: Lajos atya, mit lát a mai fiatalokban, ami reménnyel tölti el Lajos atyát?
0: A sok szenvedés.
1: Szenvednek most a fiatalok?
0: Nagyon. Aztán a helyet inkább csinálják a maguk mulatságait, meg a virágoknak a összetaposását, és mondjak példákat, ugye, erkölcsi élet, stb., és utána visszaugranak, vagy megölik önmagukat, vagy pietástalan, amit most mondtam, valahol vergődik, nem boldog.
1: Ha egyetlen tanácsot adhatna a mai nemzedéknek, mi lenne az?
0: A költészet. Valami szépet adni az emberek számára. Ahogy mondtam, költészet, költemény, de reális. Mert van irreális, amelyik kétségbejtő, és elkeserítés, elkeseredés szül a lélekbe. De az igazi énekel, dalol, jövőt épít, a föltámadás számára a minden. És éppen ezért a kereszténységi a jövő, mert igenis mindenből élet fakad, igenis Jézus föltámadt és most is állandóan üzeni, hogy a feltámadás valóság, nem szabad elkeseredni, hogy vége mindennek, mert még a sírból is van kiút. Ez a legszebb üzenet az emberiség számára, és nekünk keresztényeknek, vagy kegyeletes lelkőknek ez a küldetésünk, hogy ébresszük fel az emberekbe a reményt.
1: Ön egész életében Istenről beszélt. Istenről beszélt az embereknek. Mit gondol, amikor majd szemtől szemben áll vele? Amikor majd találkoznak? Ki fog először megszólalni? És mit szeretne elsőként hallani tőle?
0: Én ezt mondanám, legyen nekem a te igéd szerint, Szűz Máriával, és azt, hogy Uram, erről volt szó. Tudtam. Így igaz, így a jó.

Kerényi Lajos atya őszintén beszélt örömről, nehézségről, reményről, az Istennel való kapcsolatáról és arról is, mit üzenne a mai nemzedéknek. Talán a legfontosabb gondolata mégis ez volt. A kereszténységé a jövő, mert igenis mindenből élet fakad. Igenis Jézus föltámad, és most is állandóan üzeni, hogy a feltámadás valóság. Nem szabad elkeseredni, mert még a sírból is van kiút. Ezzel a hittel szolgált csak nem egy évszázadon át, és ezt a hitet szeretné továbbadni mindenkinek, aki nyitott rá. A 99 éves Kerényi Lajos atyával, Kovács Éva Rebeka beszélgetett. Megköszöni figyelmüket a technikai munkatárs Bójás János nevében is a műsorvezető, Kékes Jenikő.

Ki az, aki már megtapasztalta azt, hogy minél többet tett másokért, annál kevesebb megbecsülést kapott érte? Ki járt már úgy, hogy segített, lelkiismeretesen dolgozott, korrekt volt, és mégis ő kapta a kritikát? Ez egy nagyon fájdalmas tapasztalat. Miért? Mert az emberben van egy természetes igazságérzet. Azt gondoljuk, hogy ha jót teszek, jót kapok. Ha korrekt vagyok, tisztelnek. Ha segítek, megbecsülnek. És amikor ez nem így történik, akkor megszületik bennünk egy kérdés. Miért? Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Mit tegyünk hát, hogy ne legyünk kihasználhatóak? Megkeményedjünk? Bezárjunk? Ne segítsünk többé? Sokan ezt választják, és néha még érthető is, de nem ez a megoldás. A megoldás nem az, hogy kemények leszünk, hanem az, hogy erősek. És a kettő nem ugyanaz. A kemény ember bezár, az erős ember stabil. Pszichológiai, spirituális és vallási megközelítésben fejti ki gondolatait dr. Gőgedit neurológus, pszichiáter főorvos arról, hogy miért bántják a jó embereket.

Egyre gyakrabban találkozom a praxisomban azzal a problémával, amikor valaki azt panaszolja, hogy becsületesen, lelkiismeretesen végzi munkáját, munkahelyén, otthon, mindenkinek próbál kedvesen a kedvébe járni, és ezért nem elismerést, hanem bántást kap. Felteszik a kérdést, hogy miért? Én is elkezdtem ezen gondolkodni. Miért bántják a jó embereket? Elmesélnék egy történetet, ami lehet, hogy igazibb, mint sok valódi. Volt egyszer egy ember, aki nagyon becsületes volt. Nem volt híres, nem volt gazdag, nem volt vezetőbeosztású. Csak egy ember, aki komolyan vette azt, amit csinál. Ha dolgozott, rendesen dolgozott. Ha megígért valamit, betartotta. Ha valaki segítséget kért tőle, segített. Az a fajta ember volt, akire mindig lehetett számítani. És tudják, mi történt vele? Eleinte megköszönték, aztán megszokták, aztán természetes lett, azután már elvárták. És végül már nem nézték jó szemmel a jó tetteit, és nem azt nézték, hogy mennyi jót tett, hanem egyszer, amikor véletlenül valamiben icipicit hibázott, vagy valamit nem tudott megtenni, ezen az egyetlen hibája alapján ítélték meg. Egy nap valaki azt mondta neki, mondd, te miért vagy mindig ilyen komoly? Miért nem veszed lazábban azt, amit csinálsz? Miért vagy ennyire precíz? Miért dolgozol ennyit? És ez az ember akkor értett meg valamit. Azt, hogy nem azt bántják az emberek, aki rossz, hanem sokszor azt, aki arra emlékezteti őket, hogy lehetne jobban is élni, valamit lehetne becsületesebben is végezni. És a legszomorúbb nem az volt, hogy kritizálták, hanem az, hogy senki nem kérdezte meg tőle, te hogy vagy? Senki nem kérdezte meg tőle, neked ki segít? Senki nem kérdezte meg tőle, te mikor fáradsz el? Minden bizonnyal önök is ismernek ilyen embereket, akik erősek másokért, akik vállukon tartják a rendszert, a családot, a munkahelyet, mások lelkét, és közben csendben némán viszik saját terheiket. Most az ilyen emberekről szeretnék hangosan önökkel együtt gondolkodni. Azokról az emberekről, akik nem kérnek, nem is kapnak tapsot, de akik nélkül sok minden összeomlanak körülöttünk. Felteszem a kérdést. Ki az, aki már megtapasztalta, hogy minél többet tett másokért, annál kevesebb megbecsülést kapott érte? Ki az, aki már járt úgy, hogy segített, lelkiismeretesen dolgozott, korrekt volt, mégis kritikát kapott? Ez egy nagyon fájdalmas tapasztalat. Miért? Mert az emberben van egy természetes igazságérzet. Azt gondoljuk, ha jót teszek, jót kapok. Ha korrekt vagyok, tisztelnek. Ha segítek, megbecsülnek. És amikor ez nem így történik, akkor bizony megszületik mindannyiunkban a nagy kérdés, hogy miért? Miért van az, ha valaki becsületes, azt kinevetik? Ha valaki lelkiismeretes, azt kihasználják. Aki másokat szolgál, azt sokszor nem megköszönik, hanem belerúgnak. De itt még a közös gondolkodásunk legelején már is kiemelnék egy nagyon fontos gondolatot. Nem minden támadás azért ér, mert rosszak vagyunk. Néha azért, mert túlságosan jók vagyunk. Milyen okok állnak e mögött? Nézzük a pszichológiai okokat. Az emberek többsége nem szereti azt, aki tükröt állít eléjük. Mit is jelent ez? Ha valaki becsületes, dolgozik, felelősséget vállal, korrekt, akkor pusztán a jelenlétével is emlékeztet másokat arra, hogy ők
mit nem tesznek meg. És ilyenkor két lehetőség van. Az ember vagy fejlődik, vagy megpróbálja lehúzni azt, aki magasabban, aki fölötte áll. Sajnos sokan a könnyebb utat választják. A gravitáció mindig lefelé húz, mert fejlődni nehéz, de kritizálni nagyon könnyű. Ezért van az, hogy a lelkiismeretes ember sokszor nem jutalmat kap, hanem ellenállást. Nem azért, mert ő rossz, hanem mert ő kényelmetlen a környezetének. A másik ilyen ok az irigység. Az irigység nem csak a pénzről szól, nem csak pénzt lehet irigyelni a másik embertől, hanem belső békét, stabilitást, jellemet, tartást, tisztaságot, szorgalmat, lelkiismeretességet. Sok ember pontosan tudja, hogy neki is így kellene élnie, de ahhoz változnia kellene. Változni meg nem akar. És ilyenkor az ego egy nagyon érdekes védekezést választ. Nem felnéz, nem tanul, hanem támad. Ezért fontos megérteni, sok kritika mögött nem gyűlölet van, hanem kisebb rendűségi érzés és vagy irigység, vagy mindkettő együtt. De ezt nagyon ritkán, de inkább sose mondják ki az emberek. A jóságod gyakran gyengeségnek nézik. Ez az egyik legnagyobb félreértés. Sokan azt hiszik, a kedves ember gyenge, a segítőkész ember kihasználható, a türelmes ember határtalan. Márpedig ez így nem igaz. Az az igazság, hogy a jóság nem gyengeség. A határok hiánya az már gyengeség. És ezt nagyon fontos külön választani. Mert lehet valaki kedves és közben erős. Lehet valaki segítőkész és közben határozott. Lehet valaki empatikus és közben következetes. Ha viszont valaki nem tanul meg határokat húzni, akkor sajnos az történik, ami mindig történik az emberi természetben, hogy egyesek addig elmennek a kihasználásban, a bántásban, a megalázásban, a sértésben, ameddig csak lehet. Ez sajnos nem új jelenség, nem modern jelenség. Ez már több ezer év óta így van. Van egy nagyon fontos lelki igazság, amit ki kell, hogy mondjunk. Mert sok jó embernek egy közös problémája, egy közös jellemzője van. Mégpedig az, hogy ők nem csak jók, hanem túl sokáig tűrnek. Túl sok felelősséget vállalnak magukra, nem mondanak nemet, nem akarnak konfliktust, meg akarnak felelni a szeretetért való teljesítésre, a végletekig hajlamosak elmenni. Ez sokszor nem is tudatos náluk, hanem gyermekkorból jön. Amikor valaki azt tanulta, akkor szeretnek, ha jó vagyok, akkor fogadnak el, ha teljesítek, akkor vagyok értékes, ha adok, akkor ő felnőttként is csak ad, ad, ad és ad. Csak közben elfárad, és közben megsérül, és nem érti, miért történik ez vele.

Nagyon fontos kihangsúlyozni, aki mindig mindent elvisel, az előbb-utóbb mindenkit terhelni fog. Azt a lovat ütik, amelyik úgy is húz, mondja a gyönyörű magyar mondás. Van, amikor ez nem is rossz indulat, ez gyakran az emberi gyarló működés. Csináltassuk meg ő vele, mert ő megbízható. Ő rá ne bízzuk, megcsinálja, de nem lesz benne köszönet. Ez a jelszó. És az emberek addig értékelik a jóságot, segítőkészséget, amíg hasznot hozhatnak belőle, és amíg nem kell viszonozniuk. A jó embereket nem azért támadják, mert gyengék, hanem azért, mert ritkák. De próbáljuk spirituálisan is megközelíteni ezt a problémát. Ehhez egy nagyon egyszerű képet szeretnék most mondani. Kérem, képzeljünk el egy teljesen sötét szobát, és ha ott meggyújtunk egy gyertyát, mi lesz feltűnő? A sötétség? Nem. A fény. Minél sötétebb a szoba, annál feltűnőbb a fény. És ez az emberekkel is így van. Egy tiszta ember feltűnő. Egy korrekt ember feltűnő. Egy egyenes ember feltűnő. A tiszta ember mindig feltűnő lesz egy zavaros közegben. És ennek nem mindenki örül. De ez nem a fény hibája. Nézzük meg ezt a problémát a vallások történetében. Itt is nagyon érdekes mintákat látunk. Szinte minden vallásban a tiszta embereket üldözték. Miért? Mert zavarták a rendszert. Mert idézőjelben veszélyesek voltak a rendszerben. A Bibliából is tudjuk, hogy a prófétákat sem szerették. A tiszta tanítókat sem szerették. Jézust sem szerették. Miért? Mert az igazság már akkor is kényelmetlen volt. Az igaz ember sokszor nem tapsot, hanem ellenállást kap. Jézus is ezt kapta. A tiszta embereket ritkán ünneplik azonnal, sőt, csak évek, évtizedek, vagy évszázadok után. Miért van ez? Az igaz ember jelenléte mindig kérdéseket tesz fel, és nem mindenki akar szembenézni ezekkel a kérdésekkel, mert nem mindenki akar szembenézni önmagával. Az igaz ember pedig tükröt tart. Igaz embernek lenni nem könnyű, sőt, olykor fárasztó is lehet. Néha nem azért fáradnak el, mert túl sok a munkájuk, az is hozzájárul, hanem azért, mert túl sokáig voltak erősek, egyedül. Ráadásul a becsületes, jó és segítőkész ember sokszor nem csak elfárad, hanem magányos is. De nem azért magányos, mert nincs körülötte ember, hanem azért, mert kevés a hozzá hasonló, tisztességes, becsületes, jó ember. Fontos feltenni a kérdést, ilyen nehézségek után mit tegyünk? Megkeményedjünk? Bezárjunk? Ne segítsünk többé? Sokan ezt választják, és valljuk be, néha talán meg is tudjuk érteni őket. De nem ez a megoldás. A megoldás nem az, hogy kemények leszünk, hanem az, hogy erősek leszünk. De ez a kettő nem ugyanaz. A kemény ember bezár, az erős ember lélekben stabil marad.

Néhány dolog van, amit meg kell tanulni minden jó és kihasználható embernek. Melyek ezek? Az első nagyon fontos, meg kell húzni a határokat. A nemet mondás nem bűn. A nem szó sokszor egészség és önvédelmi mechanizmus lehet. A szeretet nem határtalanság. Az érett és egészséges ember segít, de határt húz. Az éretlen ember vagy kihasznál, vagy mártír lesz. Az a szeretet, amiben nincsen határ, önfeladássá válhat. A jóság határok nélkül önpusztítóvá is válhat. A másik, amit meg kell tanulni, nagyon nehéz mondat lesz, de ki kell mondani, nem mindenki érdemli meg a jóságunkat és önzetlenségünket. Nehéz, de fontos. Nem kell mindenkinek minden téren megfelelni, csak annak, aki nem tapossa meg a segítő jóságunkat. Valahol olvastam, és ez nagyon tetszett, maradj jó, de ne maradj naív. A harmadik, amit meg kell tanulni az ilyen embernek, az értékünk nem, vagy nem igen, nem mindig a visszajelzésekből jön. Ha az értékünket a világ reakciójához kötjük, ma nagyon divat a lájkok számához kötni, akkor ingadozni fogunk. De ha belülről jön, akkor stabilak maradunk. A világ nem azért működik még mindig, mert a hangos emberek irányítják, hanem azért, mert rengeteg csendes, becsületes, jó ember minden nap teszi a dolgát. Aki becsülettel dolgozik, akkor is, ha nem látják. Aki segít, akkor is, ha nem köszönik meg. Aki korrekt, akkor is, ha mások nem azok. És lehet, hogy nem mindig kapunk érte elismerést. Sőt, lehet, hogy néha kritikát, bántást vagy támadást kapunk. Ez nagyon fáj, de ne csüggesszen. Egy dolgot ne felejtsünk el. A jóság nem taktika, a jóság nem szerep, és a jóság nem gyengeség. A jóság és tisztesség döntés. Lehet, hogy sokan és sokszor feltették már maguknak a kérdést. Megéri jónak és tisztességesnek lenni egy olyan világban, ahol ezt nem vagy nem mindig értékelik? Megéri segíteni, amikor sokszor nem köszönet jön vissza, hanem közöny vagy bántás? Erre mindenki szeretne egy egyszerű választ kapni. De az az igazság, hogy nem a világ reakciója dönti el, hogy megéri-e jónak lenni, hanem az, hogy mi történik bennünk, ha ezt az egyenes, keskeny ösvényt, a tisztesség és jóság útját feladjuk. Mert az ember nem akkor veszít igazán, amikor kritizálják. Nem akkor, amikor nem értékelik, hanem akkor, amikor elkezd olyanná válni, amilyen soha nem akart volna lenni. Amikor a csalódás miatt bezár, amikor a fájdalom miatt megkeményedik, amikor a sok igazságtalanság miatt azt mondja, akkor én sem leszek többé ilyen jó. Ekkor törik meg az ember. A legfontosabb kérdés tehát nem az, hogy milyen a világ, hanem az, milyenek maradunk benne mi. A világ nem azért megy előre, mert a hangos emberek sokan vannak, hanem azért, mert a csendes, becsületes, lelkiismeretes és jó emberek nem adják fel. Az egyik legnagyobb erő az életünkben az, amikor valaki azt mondja, a világ lehet kemény és kegyetlen, de én nem leszek kegyetlen.
A világ lehet durva, de én nem leszek durva. A világ lehet hálátlan, de én nem adom fel azt, aki vagyok. Mert végül nem az számít, hány ember értett meg, hanem az, elveszítettük-e önmagunkat, avagy megőriztük önmagunk tisztaságát. Nagy kérdés és fontos kérdés, hűek tudtunk-e maradni ahhoz az énünkhöz, akik legbelül vagyunk. Lehet, hogy nem mindenki fogja megköszönni, amit teszünk. De vannak emberek, akiknek könnyebb volt az életük, miattunk, mert sokat tettünk értük, de ők nem szóltak, és akkor is könnyebb lett az életük, ha ők ezt soha nem mondták ki. Ne engedjük, hogy a világ keménysége kioltsa bennünk a jóságot. Mert a világban sok az erő, sok az okosság, sok az ambíció, de nagyon kevés és ritkul a jóság. S talán a legnagyobb bátorság nem az, hogy erősek vagyunk, hanem az, hogy tiszták tudunk maradni egy nem mindig tiszta világban.

Műsorunkban dr. Gőgerit neurológus, pszichiáter főorvos gondolatait hallották. Megköszöni figyelmüket a technikai munkatárs Bójás János, a zenei szerkesztő Szabó Ágnes nevében is a műsor szerkesztője, Kékes Jenikő.

0: Elhangzott a lélek titkai. Sorozatunkkal 4 hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Lánszky Rékát, elsősorban a hölgyet, illetve dr. Martos Levente Balást. Mindkettőjükhöz mondanék egy titulust, és azt is, hogy miért hívtam meg őket, illetve azt, hogy tekeződve fogunk beszélgetni. Lánszky Réka szociális munkás, mentálhigiénés, lelki gondozó, pszichodráma asszisztens, Martos Levente Balázs pedig teológus, lelkipásztor, mentálhigiénés, lelki gondozó, pszichodráma asszisztens. Még egyéb más titulosok mellett, de ami miatt kértem, hogy beszélgessünk, az egy 120 órás önismereti csoport, amit szeptembertől indítotok. Az a címe, hogy érkezz meg a saját történetedbe, és írd újra úgy, ahogy igazán szeretnéd. Nagyon kifejező cím, erről még lesz szó, de elsősorban, és ez egy rendhagyó, hogy ezt kérem, hogy egymást mutassátok be. Azt, amit a másikból fontosnak tartotok.
1: Hát Réka egy nagyon határozott, kedves fellépésű, nagyon megértő, rendkívül támogató egyéniség, aki a mindennapi munkájában nagyon nagy odaadással, nagyon egyszerű emberek mellé áll oda, fölvállalja azt, hogy a munkatársaival, hogyha kell, akkor a kérdéses dolgokat így tisztázza, és ilyen értelemben jó vezető. Egyébként pedig a pszichodráma tengerén most már hozamosabb ideje evez, és oda is eléggé beleteszi magát.
2: Hát ez nagyon kedves, köszönöm, meg köszönöm a meghívást is, és hát én Balázst pontosan a pszichodrámáról ismerem, most már nagyon sok éve csináljuk együtt, és hát ki is alakult ugye köztünk egy bizalmi kapcsolat ementén, és hát azt tudom róla mondani, hogy nyilván sokan ismerik a hallgatók közül sokféleképpen, és én is ismerem őt valahogy, és ez egy nagyon izgalmas dolog, mert hogy nem csak egy rendkívül intelligens, mint ahogy mindenki ismeri, nagyon jó beszédkészségű, kiváló ember ő, hanem elképesztő humorral rendelkezik, nagyon bátor, és ami számomra különösen fontos, és aminek a pszichodrámában pedig nagy jelentősége van, az, hogy rendkívüli önreflexiós készséggel rendelkezik.
0: Mi volt az első pont, amikor úgy gondoltátok, hogy megtanultátok ezt a módszert, de hogy együtt szeretnétek majd vezetők lenni?
2: Igazából még folyamatban vagyunk, tehát ez egy hosszas dolog. Ugye mielőtt valaki pszichodráma vezető lenne, az előtt el kell végezni 250 óra önismereti folyamatot, utána lehet asszisztensnek képződni. Ezen már mindketten túl vagyunk, az is még plusz, ha jól emlékszem, ilyen 220 óra. Szóval ez ilyen sok éves folyamat igazából, nagyon megalapozott, és akkor mindketten elkezdtük a vezetőképzést, és most ennek vagyunk benne a közepében, és ementén fogjuk indítani ezt a csoportot így közösen.
1: Ja, tulajdonképpen a pszichodráma a csoportok világa is egy kicsit egy külön világ. Nyilván nagyon sokféle módon megnyit a többieknek a bátrabb vagy őszintébb érzékelésére, vagy másokkal való együttműködésre, de mégiscsak van benne egy ilyen sajátos belső csoportképződés, és azt gondolom, hogy aki ebbe úgy jobban beleteszi magát, vagy előfordul, hogy olyan vezetőkkel is kapcsolata lesz, akik mellé ő maga is elindul, hogy akkor tőle többet fog tanulni, vagy ezeken a csoportokon belül gyakran van olyan erős csoportkohézió, hogy a tagok közül többen így együtt vágnak bele. Úgy emlékszem, mi felsőfokú csoportunkból is többen vannak, akik most együtt kezdenek neki. Ez egy picit más szabály érvényes, tehát ilyenkor a háttérből egy erősebb szupervízori jelenlétet feltételez a képzés. Tehát, hogy mivel mi ugyan valóban hosszabb ideje ismerjük ezt az önismereti módszert, de nem mondhatjuk el, hogy már nem tudom hány csoportot vezettünk volna, hogy ilyenkor a képzők azzal tudnak mellénk állni, hogy a szupervíziót azt egész sűrűn adják hozzá. De ez egy nagyon jó dolog, mert azt gondolom, hogy tényleg a csoportokban az emberi személy,

0: Zavarba, mert ilyenkor a drámában azt mondaná a vezető, hogy ne narrálj, hanem csináld. Tehát tulajdonképpen a drámában az első lépés az lenne, hogy na hát, hogyha elkezdjük mesélni a történetünket, akkor alkossunk színhelyeket, akkor tegyünk fel szereplőket, és így tovább. A drámában az is nagyon lényeges, hogy a csoport, akik jelen vannak, ők is tudják, hogy azonnal szereplővé változnak a rádióban, meg most, hogyha ezt a beszélgetést hallgatják, hogyan tudjuk majd őket bekapcsolni. Ugye azt hiszem, hogy ezért nem egy könnyű helyzet.
1: Hát de nem véletlenül választottátok ezt a címet, és én nem véletlenül fordítottam meg,
0: na
1: hogy
0: jó,
1: meséljetek.
0: Mert azért
1: lennék kíváncsi, mert ugye úgy folytatódik a mondat, hogy és írd újra úgy, ahogy igazán szeretnéd, és gondolom, hogy ez a cselekvés része majd, hogy írd úgy. Tehát mindenki érkezik egy történettel, és igazából ez lenne az én kérdésem, hogy ti mivel érkeztetek?
2: Hát igazából jogos tényleg ez a kérdés, és ilyen értelemben valóban nem véletlen a cím, mert hogy pont a mi önismereti pszichodráma folyamatunkban is szinte mindketten, vagy hogy általában ez a tapasztalat, aki ebben részt vesz, hogy vannak olyan felismerések, hogy nyilván élem valahogy az életem, van valamiféle önismeretem, dolgozom magamon, dolgozom a kapcsolataimon, és akkor történnek ilyen revelációk adott esetben, ami mentén tényleg azt tudom érezni, hogy megérkeztem a saját történetembe. Nálam ez egyébként akkor, pont akkor jött el, amikor először foglalkoztam pszichodrámával is, amikor mentálhigién és lelki gondozó képzésre jártam a Semmelweis Egyetemre, akkor volt is egy ilyen érzésem, talán ez is fontos itt, hogy na én most érkeztem meg a saját testembe. Konkrétan ez már akkor 38 éves voltam, úgyhogy ez elég későn sikerült, de akkor éreztem azt, hogy most vagyok abban az életszakaszban, amikor tényleg a saját életemet kezdtem el tudni élni, addig sok minden hatott, sok mindennek próbáltam megfelelni, és ez nem volt teljesen komfortos, és akkor onnantól indult el egy folyamat, és ez biztos, hogy ez nem pontszerű, hanem ez egy ilyen szerintem halálig tartó folyamat, én legalábbis ennek nagyon örülök, hogy addig tart, mert addig se fogok unatkozni, tehát hogy folyamatosan van valami, amivel tudunk foglalkozni saját magunkkal. Tehát ilyen értelemben ez egy folyamatos megérkezés és folyamatos cselekvés.
1: De ez nagyon fontos, hogy egyébként, amit mondtál, és így bólogattam, de nem azért, hogy végre megérkeztél a saját testedben, hanem hogy van, aki soha nem érkezik meg, vagy van, aki másnak az életét éli, vagy az elvárt életet éli, és hogy milyen jó, hogy az ember felismeri, hogy egy ponton maga fog tovább menni a saját testében, a saját történetével, a saját lelkével, és valóban meg kell érkezni, és újra kell írni adott esetben dolgokat, hiszen érkeztünk egy kis batyúval gyerekkorunk óta.
0: A magam részéről azt hiszem, hogy az életemben nem éltem meg nagyon erős váltásokat, vagy töréseket. Látok olyanokat, ahol ez megtörténik, meg az ismertségi körömben is vannak olyanok, akiknek ez akár önismereti folyamatokhoz is kapcsolódik, vagy legalábbis egy-egy komolyabb életkrízis elvezet oda, hogy nagyon komoly kérdéseket fogalmazzanak meg maguknak. Egyfelől azt gondolom, hogy számomra ez az érkez meg a saját életedbe, ez egy kicsit olyasmit jelent, mint amikor mondjuk reggel egy darabig azt érezzük, hogy még nem vagyunk olyan igazán önmagunk. Valaki más ránk néz, és azt mondja, hogy na hát még látszik, hogy nem ittál kávét, vagy még nem ébredtél föl igazán. És akkor így, amikor ez viszont megtörténik, akkor én is cselekvőképessé válok, tehát tulajdonképpen bizonyos értelemben szabaddá válok arra, hogy tényleg tudjak cselekedni, illetve én is elkezdem a valóságnak nagyobb rétegét érzékelni. Hogy azt is lehetne mondani, hogy olyan ez, mint amikor az embernek eldugul a füle, és akkor egy darabig nem is veszi észre, hogy milyen tompán hal, és csak amikor megszűnik ez a furcsa állapot, akkor kezdi el megint valahogy teljes mélységében, meg gazdagságában hallani a hangokat. Én egyébként tényleg úgy érzékelem néha, hogy most biztosan többet érzékelek az életből, mint mondjuk, nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt, pedig egyébként akkor se éltem rosszul, vagy nem érzékelem, hogy akkor ilyen iszonyatosan rossz életem lett volna. Néha nem mondom, hogy nem fogott el, vagy nem fog el mostanában is néha az a gondolat, mindent teljesen máshogy kéne csinálni. De az újraírás, ami ugye itt szintén tehát szerepelt ebben a kis mottónkban, az legalábbis én ezt azokra a folyamatokra gondolva értelmezem, amelyekben a múltunkból értünk meg valamit, hogy miből mi lett. Illetve, hogy vannak dolgok, amiket esetleg elhibáztunk, vagy, lehetett volna másként is dönteni, és ennek a fájdalma vagy kérdés még mindig bennünk van, és akkor a pszichodráma mondjuk így teret ad arra, hogy oda egy

0: kicsit visszamenjünk, és azt mondjuk, hogy milyen is lett volna, hogyha én most, és akkor ott tulajdonképpen mit tudok abból az újraírt állapotból a jelenéletembe behozni. Ez nem, tehát nem arra csábít, itt most itt a katolikus rádióban talán érdemes elmondanunk, hogy nem arra csábít a pszichodráma, hogy mindent újra kell kezdeni, és mindennel szakítani kell, de nagyon gyakran segít abban, hogy a belső történéseinket mégiscsak elhelyezzük egy olyan összefüggésbe, és ilyen értelemben újraírjuk, amelyikben azt tudjuk mondani, hogy ez az én saját történetem. Akkor is, hogyha nem volt tökéletes, akkor is, hogyha maradtak, akár a mai napig maradnak hiányok, de máshogy tudok tovább menni, hogyha én ezekre rá tudtam nézni.
1: Tehát akkor egyfajta elfogadás?
0: A szónak egy nagyon gazdag értelme, tehát úgy tudom elfogadni, ahogy az ember a batyuját elfogadja, hogy igen, itt a batyum, de úgy azért jól hozzám nőtt, és valamikor le tudom tenni, valamikor meg rámosolgok, hogy ez az én batyum.
1: De nem belenyugvás?
2: Nagyon sok olyan dolog van, amin nem tudunk változtatni pszichodrámában sem elvileg. Tehát mondjuk, hogyha egy olyan kapcsolatrendezésről van szó, ahol már a másik fél mondjuk elhunyt, mondjuk egy szülő vagy valaki, akkor már nagyon nehéz azt a kapcsolatot a jelenben ugye elrendezni. És a pszichodráma az például azért lehetőséget ad arra, hogy legalább az a fél, aki ott jelen van, és megjelenít valamilyen hiányt ezen a téren, nem tudott megfelelően elbúcsúzni, vagy nem úgy alakult az a kapcsolat. És ezt a kettőjük közötti történést, ezt úgy nevezik szaknyelven, hogy ilyen mintha realitás, tehát úgy csinálunk, mint a helyreállítjuk. Van egy ilyen restoratív jellege ennek a dolognak. Nyilván ez a valóságban nem történik meg, de mégis van egy ilyen nagyon erős gesztus értéke, ami segíti azt az embert, aki ezt a helyzetet hozza. Segíti a megbékélésben, az elfogadásban, és ez valóban hoz egy más életminőséget utána.
1: Most egy kellemetlen kérdéssel folytatjuk az atyára nézve, de muszáj feltennem, és nem provokálni akarom, csak nagyon gyakran hallom azt hívő emberektől, hogy miért nem elég a hit? Miért kell a pszichológia? Miért kell válkálni a múltban? A hit nem gyógyít? Jézus nekünk nem elég? És akkor remélem, hogy elég sokszínűen tettem fel a kérdést. Egyébként ezt általában idősebb emberek szokták föltenni, akiknek van már egy meggyőződés a világról, de mondjuk magát a pszichológiát nehezebben fogadja el.
0: Próbálok azokra az emberekre gondolni, akiktől ezt megkaptam, vagy van olyan közös ismerősünk is Rékával, akinek ez a probléma nagyon erősen bevilágított, és azon gondolkozom, hogy mennyire idősek. Én azt látom, hogy ezek a kérdések újra meg újra eljönnek, valószínűleg nem véletlenül. Az egyik oka ennek úgy gondolom az, hogy a hitünket ma nagyon igyekszünk tulajdonképpen a tapasztalat síkján megközelíteni. A hit részben egy természetfeletti ajándék az elgondolásom meg a megértésem szerint, de részben tulajdonképpen nagyon helyesen elvárjuk azt, hogy ennek az életünkben is, a megélésünkben is tapasztalható nyomai legyenek. Most ezek a nyomok viszont hát az emberi lelkünket érintik, márpedig ez az emberi lélek, tehát amit most így régiesen pszichének is lehetne nevezni, ennek bizony olyan a valóság, hogy sokféle hatásnak van kitéve. Én hiszem azt, hogy Isten tud az én lelkemmel kommunikálni, vagy hogy tud abba közvetlenül is változásokat előidézni. Ugyanakkor ez a lélek, ez az emberi lélek, ennek egy sor természetes hatásnak is megvan rá hatása, megvan rá az elérhetősége. Én ezt egy kicsit úgy gondolom el, mint hogy a gyógyulást Isten, ugye Batthyány Satman Lászlónak, ennek a szegények orvosának, most már boldog Batthyány Satman Lászlónak volt egy híres mondása, hogy én csak a műtétet végzem, a gyógyulást Isten adja. Hogy a nagy egészet mindig Isten tartja a kezében, és hogyha valaki a Jóistenben nagyon őszintén hisz, akkor ez neki rende van. De ez nem zárja ki azt, hogy a konkrét közelebbi lépésekben, vagy a konkrét emberileg elvégezhető cselekedetekben ott emberi beavatkozás ne történjen. Én erről legutóbb egy olyan valakivel beszélgettem, akit ebben nem tudtam megnyugtatni. Tehát aki nekem se hitte el, hogy ez így rendben lehet, az illetőnek egyébként volt bizonyos értelemben negatív tapasztalat a pszichodrámával kapcsolatban, tehát azért ezt is hozzá kell tenni, hogy volt neki egy olyan alapvetően kicsit negatív érzékelése, amikből nehéz volt őt pozitív felé átbillenteni, egyáltalán bizalomra segíteni. Tehát én egyfelől azt tapasztalom meg, hogy valóban nagyon fontos, hogy akik hiszünk Istennek, kitegyük az életünket, mondjuk így, és hogy ugyanakkor ez néha talán éppen felszabadít arra, hogy el tudjuk hinni azt, hogy érdemes belemennünk a pszichodrámába, ebbe a komoly játékba.
2: Én ehhez azt tudom hozzátenni, hogy tehát magamról azt tudom mondani elsősorban, hogy végeztem református teológiát még nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, és most már sok-sok éve, amikor tudok, akkor járok katolikus lelki gyakorlatokra, szóval ez egy ilyen érdekes csomag, de ebből az a lényeg, hogy nekem a személyes istenhitemben nagyon sokat segített a pszichodráma. Ez talán meglepő, de hogy ott, tehát hogy pont ott válik ilyen nagyon kézzelfoghatóvá az, hogy hol is tartok én a hitemben, hogy is vagyok én Istennel. Isten is meg tud jelenni a drámában, ez nagyon-nagyon izgalmas, és amikor ott megtapasztalom, hogy ahogy ő ott van, annak hatalmas ereje tud lenni. Tehát engem ez rendkívüli módon segített ilyen módon is. Tehát én ezt tudom ehhez hozzátenni, nem annyira a teológus szemmel, hanem ilyen tapasztalati szinten.
1: Remélem kellően izgalmas ponton hagyjuk ezen a héten abba a beszélgetést, és várjuk a kedves hallgatókat a jövő héten is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
0: Mi is köszönjük szépen.

Elhangzott a teljességünk felé. Szerkesztette Gerbei Anita. Franz Anton Hofmeister D-dur fuvola versenyének első tételét Szebenyi János és a Győri Filharmonikusok előadásában hallják.

0: Franz Anton Hofmeister D-dur fuvola versenyének első tételét Szebenyi János és a győri filharmonikusok játszották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra 30 perc. 1931-ben ezen a napon hunyt el Louis Armstrong, az amerikai jazz legszélesebb körben elismert tagja. Az aranyszájú trombitásként vagy becenevén Szacsmóként emlegetett művészt a 20. század első számú jazz zenészeként tartják számon, hatása a műfajra máig felmérhetetlen. Karizmatikus színpadi jelenléte a jazz mellett a szórakoztató zenei világot is lenyűgözte. A hangolóban Louis Armstrong népszerű felvételei következnek.

A hangolóban a ma 55 éve elhunyt Louis Armstrongra emlékeztünk. A szerkesztő Szabó Ágnes volt. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Harcsik Róbert bemondó, Szabó Ágnes zenei szerkesztő, valamint a technikai munkatársak Csák Éva és Biksa Levente. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

A liturgia szavai nem ragadják meg azonnal az ember lelkét annyira, mint a rokon lélek szavai. Cselekményei nem szólnak olyan közvetlenül hozzánk, mint egy hasonló lelki beállítottságban és tehetségben hozzánk közel álló ember természetes mozdulatai. A liturgia szívre való hatása nem talál oly gyorsan vízhangra, mint a lélek természetes hangja, amely üdén tör elő a lélekből. Különösen korunk emberét fogja el a borzongás a kiszabott formák láttára, mert ő az életszerű ábrázolásra hajlik, mindenben a földit keresi, s mindenben az egyéni jellegre figyel. A szavakban könnyen érez mesterkéltséget, a cselekményekben hideg előírásokat. Így aztán gyakran megtörténik, hogy olyan ima és áhítat gyakorlatokhoz fordul, amelyek lelki értékben mélyen a liturgia alatt állnak, de az az előnyük megvan, hogy saját korából hozzá hasonló emberek lelki világából törnek elő. Aki ezt a nehézséget egész valójában meg akarja érteni, fontolja csak meg, hogy az Úr alakja hogyan áll előttünk a liturgiában, s hogyan az evangéliumokban. Az evangéliumban az életet találjuk a maga valóságában. Az olvasó érzi az élet levegőjét, érzi a kort, látja Jézust, amint elindul Názáretből, s megy az utakon, járkel az emberek között. Hallja utánozhatatlan, meggyőző szavait, s szinte érzi a szívek dobbanását. Az élet eleven ütemének varázsa sugárzik az Úr alakjából. Ő valóban közülünk való, meghatározott lény. Jézus az ácsfia, aki Názáretben, ebben és ebben az utcában lakott, ezt a ruhát viselte, így és így beszélt. Ez a valóságot tükröző élet érdekli csak a ma emberét. Különösképpen azt tölti el boldogsággal, hogy ebben a történeti alakban lakik egyúttal az örök, véghetetlen istenség személyesen, lényegében, aki a szó valódi értelmében igaz Isten és igaz ember. Milyen más formában áll előttünk a liturgikus Krisztus alak? Itt hathatós közvetítő Isten és ember között, örök főpap, isteni tanító, élők s holtak bírája, aki elrejtőzött az oltári szentségben, aki összegyűjti a híveket az egyház nagy életközösségében. Itt úgy jelenik meg, mint Isten ember, mint ige, amely testélőn. Így szerepel a misében, a liturgikus imákban. Az emberi természet itt mindvégig megmarad. Ő itt is a valóságos, a teljes. Testből és lélekből álló ember, aki ugyan a mindennapi ember életét élte, de megdicsülve istensége által történelem, tér és idő felett áll az örökké valóság fényében. Ő az Úr, aki az Atya jobbján ül, a titokzatos Krisztus, aki egyházában él tovább. Azt mondhatna erre valaki ellenvetésül, hiszen a mise evangéliumában Jézus egész történeti életét elolvassuk, s ez igaz is. De ha mélyebben beletekintünk, akkor láthatjuk, hogy ezek a történetek az összefüggés révén különös jelentést nyernek. Itt ugyanis a történetek egybeolvadnak az áldozati titokkal, és a mise e nagy titok részeiként szerepelnek. Bele van építve a megfelelő vasárnapi zsolozsma szerkezetébe, az idő az egyházi év nagyrendjébe. Továbbá az egész liturgián végigvonuló más világra irányuló beállítottság is felszívja ezeket az evangéliumi történeteket. Ezáltal tartalmuk is átalakul. Idegen nyelven, korális dallamban hangzik fel. Szinte magától rájön az ember, hogy nem annyira a valódi tartalmat, mint inkább az örök események felett álló értelmet kell bennünk keresni. Mindazonáltal a liturgia, az evangéliumok Krisztus képét nem hamisította meg, amint azt a protestantizmus az egyház szemére veti. Ezzel nem tett merev fogadalom alkotta alakot az élő Krisztus helyébe, mert hiszen az evangéliumokban is céljuk szerint Jézus személyiségének és tevékenységének hol az egyik, hol a másik vonása jut inkább előtérbe. S az első három evangélium rajzával szemben, amelyek őt inkább emberi tevékenykedésében mutatják be, ott vannak például Szent Pál levelei, amelyekből az egyházban és a hívők lelkében titokzatosan tovább élő Krisztus

lép elénk. A János evangélium bemutatja az igét, amely testélőn, s végül a titkos jelenések könyve a már örök dicsőségben élő urat. Ezzel azonban nem akarja kizárni emberi és történelmi működését, sőt, mindig feltételezi azt, s elég sokszor kifejezetten hangsúlyozza is. A liturgia tehát nem tett mást, mint amit maga a Szentírás is megtesz. A liturgia anélkül, hogy a történelmi Krisztusból csak egy vonást is elhagyott volna, kitűzött céljának megfelelően Krisztus alakjában az idő felettit emelte ki. A liturgia ugyanis nem a rideg emlékezés arra, ami elmúlt, hanem élő jelen, Jézus Krisztusnak állandó élete bennünk, s a hívek állandó élete Krisztusban, mégpedig az örökké élő Isten emberben. Ezzel azonban a nehézség nem szűnt meg, s ezt különösképp érzi a mai ember. S jó, ha ezt is tisztázzuk. Sok ember első fellángolásában a teológia legszebb tételeit is szívesen odaadná, ha cserébe láthatná, mint megy Jézus az úton, vagy hallhatná a hangot, ahogyan tanítványaihoz beszél. Lemondana a legfelségesebb liturgikus imáról, ha cserébe hallhatná, mint szólítja meg őt az Úr, s ha találkozhatna vele és a szíve mélyéből, csak egy szót szólhatna hozzá.

0: Miért szeretem? Vallomások, irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. A közelmúltban hunyt el a magyarországi örménység egyik jeles képviselője, írója, Dávid Csaba. Legutolsó kötetének bemutatóján, a Dzsurkitján Ábel útjai című kötet bemutatón magam is jelen voltam. Akkor már nagy beteg volt. Édesapja Dávid Antal is író volt, akinek utolsó regénye Kőrösi Csoma Sándorról szólt. Erről a regényről és édesapjáról írta Dávid Csaba a következő sorokat. Édesapám Dávid Antal Iván utolsó regényét, a Kőrösi Csoma Sándorról szóló A szolgadiákot egy mondat köré építette. Az első jelenetben a hiányzó zsindely helyén besüt a nap, az utolsó sorokban pedig a Himalájában a halál pillanata. És akkor most idézi édesapja regényének sorait, az erdőből fűrészmalom zizegése hallik, deszkát vágnak. Sándor visszafordul, szemügyre veszi még egyszer a hegyeket. Isten veled, Erdély! A fák, madarak és kövek visszafelelnek, a hegyek megrázkódnak. Soha el ne felejts minket. Ez a regénynek az a részlete, amikor elindul hosszú útjára Kőrösi Csoma Sándor. Aztán megjegyzi Dávid Csaba, hogy méltó befejezése egy életműnek, amelynek minden sora a hazáról, Erdélyről szól. Erdélyből származtak Dávid Csaba és édesapja, Dávid Antal Iván. Kedves hallgatóink, hány és hány ember sorsa fonódik, fűződik össze Kőrösi Csoma Sándor személyével, alakjával. Az egyetemes magyar irodalmat újabb nagy veszteség érte. Elhunyt Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön, Magyari Lajos. Az a Magyari Lajos, kedves hallgatóink, aki az úgynevezett második forrás nemzedék kimagasló tehetsége volt. Nevével az 1969-ben megjelent Kapuállító antológia tagjaként találkoztam először, aztán híres, nagy, több nyelvre lefordított verse a Csoma Sándor naplója kapcsán. Nekem is megvan ez a kötet otthon, egészen apró kis kötet, kézbe vehető, szinte eltüntethető a tenyeremben, és valóban több világnyelvre fordították le a Csoma Sándor naplója című Magyari Lajos verset. És erről a versről már szóltam önöknek. Egy erdélyi világutazó, Jakabos Ödön kapcsán, aki autodidaktaként ismerte meg Kőrösi Csoma Sándor életét, életútját, és aki mint kézdi vásárhelyi forgalmista utána eredt a nagyszékely tudós vándorlásainak, többnyire gyalog, alkalmi kísérőkkel eljutott Csoma Kőrösről Darjeelingbe. Ezt a hosszú, veszélyektől nem mentes utat írja meg Jakabos Ödön ebben a kiváló naplóban, melynek a címe Indiai úti napló. És én ennek a könyvnek az ismertetése kapcsán szóltam akkor önöknek Magyari Lajos verséről, mely, mint említettem, külön könyvben is napvilágot látott a Csoma Sándor naplójáról. Nos, hadd szóljak most önöknek ismételten erről a nagy versről, mely nem csak Csoma Sándorról szól, hanem a székelységről is, a székelység és az erdélyi magyarság megpróbáltatásairól is. Részleteit olvasom fel ennek a nagy versnek. Rejtelmeim birtokában, szárazon csikorgó kínjaim között, de bírva még a testromlását figyelő riadt elmét, idegenek és más lelkűek között, én, Csoma Sándor, meghalni készülök. Nincs már szükségtelen a testamentum. Porom itt marad. Elég távol ahhoz tőletek, hogy figyelmeztető szónak támadjon fel ez idehurcolt test, e vacak, miben nagy titkom porladni marad. de elég közel, hogy a kegyelet utána találjon. Ha majd megszereztétek valahonnan a lángot, a lángomat, mivel próbáltam felgyújtani a száraz, a szomjas rőzsét. De botorak vagyunk, de esendők. Ó, csak kései véreink ne nyögnék. Kiverte meg ezt a kisfiút az utak igézetével? Dobogni kilopott bele nyugtalan szívet, s ígérte, hazudta, hogy messzire ére. Kicsi királyfit nyomára kiküldte. Pokorra mennyre kiűzte ezt a kisfiút. Mint kagyló testébe fogadott gyöngyét, pedig valami véletlen áram sodorta, óvom a szót, a hazúról hozottat, idegen csendben rügyezik ki bokra, húsomba takarom. Növekedjék, fájdalom árán is tisztuljon a fénye, lehet árulóm, lehet menedékem, halálos páncél a kettőnk kötése. Nyelvem alul szikrázva felmutattam, ha arra kért egy szelid idegen. Napnyugati királynak mondott érte, és megcsókolta a kezem. S a másik csak látni követelte, s hogy forgassam pengét lökött melléje, s rikoltva röhögött. Elveszem gyöngyöd, ha kiköpöd, azóta zárva a gyöngy, homályban. Sebes a számhát hallgatok, méretlen út van még előttem, mint nyelve tépett dervis ballagok. Megkínoztak egyszer, tudni akarták, ki vagyok, honnan, mit rejtegetek, mondtam a lelkem, valami álmokat, bambán néztek, mint hülye gyermeket, mert mindenek fölött való a módszer, nem leheti egyszerű igazság, idegeimet bölcs szakértelemmel tépdesték, s rángó sebbe hagyták. Néztek, bűvöltek, belém haraptak, csak a kígyó nézheti jegeret, nem fájt. Csak furcsa, hogy tudtam, ember vagyok, és ők is emberek. Most könyvek, nyelvek csendjében élek, a nyugalom párolog, mint keserű teám, időnként nyugtalan híreket hoznak, nyugtalan Európa így talál reám, s hiába bármi tunya áltatás, én mindenemet otthon őrzöm, semmim sincs, hát lehetetlen, hogy kincseim sorsa ne gyötörjön, a lámák csak értetlen megállnak, honnan bennem a kínok bokrai, a lámák süket fülébe magyarázom, magyar vagyok, de európai. A nép, melyből vétettem, bizonnyal megél. Tagadjátok le előtte kínjaim. Elég, ha gondakasztja, próbálja a tél, de tegyétek, hogy lelkét megtartsa, megtalálja, táplálja a föld ott, ahol él, szikkadjon el az elmék Ázsiája, szívünknek is jusson bor, kenyér. Beváltatlan álmom minek fájjon, a tévedésnél igazam erősebb. Nem az a fontos, hogy rokonok, de testvérek lakják ezt a földet. Hatalmas nagy ez a vers, kedves hallgatóink. Magyari Lajos nagyversét együtt olvastam a Nemzedéktárs Farkas Árpád versével, együtt a Kürösi Csoma Sándor című verssel. Egy időben ismertem meg a két verset. A bőrhám alatti húst, csontot, idegsejtet működtető, hihetetlen akaratot láttatták meg Csoma Sándorban. A kitűzött célnak a testi önfeladás legvégső határán járó megvalósulását. A világ legtávolabbi pontján is a szülőföld és népe kötésében élő és gondolkodó embert. Kedves hallgatóink, Magyari Lajosra emlékeztünk Csoma Sándor naplója című verse kapcsán. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Grieg A-moll zongora versenyének második tételét Arthur Rubinstein és a Philadelphia zenekar szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Hungárium. A szerkesztő, műsorvezető Balogh Tibor.

0: Benne a swing, swing, swing, swing, és a bugi Monte Carlo, Bicska Maxi. Csabika! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy örömmel köszöntöm úgy szintén kiváló barátunkat, az egyedülálló hang és stílus gazdáját, Majsai Gábort. Szia!
1: Szervusz, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóságát.
0: Kétszeres aranylemez, Emerton díj, kiváló énekes, kiváló stílusban, jazz, blues és Tom Waits-es kocsma pop rock, a legjobb értelembe értve pisztonos zeneszerző, szövegíró, szájharmonikás, hangszerelő zenekarvezető, úgyhogy minden összeállt. Nagy szerencsénk, hogy nem vagy világkörüli turnékon, ahogy pedig megérdemelnéd, így viszont többet kapunk belőled. Mi műsorvezetők is, ugye hallgatók is, minden rosszban van valami jó, hiszen manapság elég ritka, amikor a minőség találkozik a népszerűséggel. De hát ez már a világ eltorzulása, ebben most nem megyünk bele, mi örülünk, hogy vagy, és hogy egy ilyen hangunk és ilyen stílusunk van. Azért is áradozok különösen, mert a jazz, a blues és a boogie és a swing az egy külön kedves területem nekem is, és nagyon nagyot robbantottál a most már hogy megy az idő, ugye?
1: Igen,
0: 16 éve, de nem baj, mert ez örök, hiszen hallottuk a Sodor Repeat, a blues-t és a menni is tudni kell, egyik jobb, mint a másik, de amik jönnek, azok is swing, swing, swing, swing és a boogie Monte Carlo, Bicska Maxi. Úgyhogy itt bitang amerikai és saját jazz-t játszol, énekelsz big band-del magyarul, úgyhogy ezért már a 5 csillagot megérdemled. Mesélj erről az oldaladról.
1: Hát a legfontosabb tényleg, hogy amit mondtál, hogy magyarul éneklek, én azt szeretem a legjobb, nyilvánvaló angolul is éneklek, de mikor a zenéket csinálom, akkor mindenképpen azt határoztam el, hogy én magyar énekes vagyok. Tudom, hogy ez kis ország, jobban eljutna az angol nyelv, de hát én itt dolgozok, itt élek, és szeretem a magyar nyelvet is.
0: Mert... Épp elég, ha egy ország oda van, érted, lásd Charlie, Damien.
1: Igen.
0: Most mindegy, sorolhatnám a hasonló hangokat, Deák Bill bátyó. Úgyhogy ebben teljesen igazad van, és nem lennél előbbre, hogyha megpróbálná alájuk készülni, hogy majd akkor megyek ilyen szokéval USA-ba, Angliába. Nem. Őket az érdekli, ami magyar, ami magyaros, mint ahogy minket is, hogy mitől horvát, mitől albán, mitől mongol valami.
1: Így van. Úgyhogy itt, amit most ugye le fogunk játszani ebbe a fél órába ezek a dalokat, azok ugye most vegyesek, mert több lemezemről van, de a készítettem egy olyan lemezt, aminek Swing, Swing, Swing volt a címe, és azt úgy találtam ki, hogy régi amerikai dalokat, tehát a 30-as, 40-es, 50-es évek amerikai big band zené megmagyarosítom.
0: Ez óriási ötlet volt,
1: óriási. És akkor a hangszerelést is átirattam barátaimmal, Hámori Jánossal, meg a Almási Attilával, ők meghangszerelték nekem a dalokat úgy, hogy egy kicsit modernebb legyen, és így készült el ez a lemezem, ami hála Istennek aranylemez lett 2 hónapra rá, hogy megjelent, ami egy kicsit furcsa is volt, azt hittem, hogy egy se fogja elfogni, de ez mint hősként
0: mondtad, hogy a haverok
1: csináltam.
0: Zizinek tartottalak.
1: Igen, úgyhogy Ez így készült, és hát ott aztán van persze olyan, ami ugye a saját dalom, és ami volt az előbb, a menni is tudni kell.
0: Nagyon jó, igen.
1: Akkor Eli Gabi írta a szövegét, úgyhogy ez most ilyen vegyes meg, Ember Peti, a Monte Carlo, az is egy, hát a lemezemen van rajta, a swing és a boogie lemezen, úgyhogy ez most ilyen vegyes, ebből a lemezről, ebből is egy kicsit, meg abból is egy kicsit, na és hát ugye még a ízés, ott van a
0: McDonough, Bicska Maxi, magyarul, Bicska, Big Bender,
1: igen,
0: hoppá.
1: Igen, igen.
0: Egyébként az igazság, hogy évtizedek óta elég szép amerikai hanglemez gyűjteményem van, és ezeket a dalokat álmomban tudtam korábban, Count Basie-től, Duke Ellingtontól meg is vannak. De komolyan mondom, amikor meghallottam a Swing Swing Swingedet, és ezeket a ez jó párat belőlük, ahogy az a zene megszólalt hangzásában is, azzal a bőgővel, azzal a stílusával, és azzal a rettenetes, izgalmas, a kinti nagyokkal egyenértékű hangszereléssel, szólókkal, ízzel, és magyarul, magyar szöveggel, hát azóta ritkábban veszem le a Ellingtont, hidd el, mint a Swing-Swing-Swingedet. Nekem még ugye azt is megkaptam tőled, ugye még CD-n, ugye, mert LP-n nem jött ki, mert ugye változgat leföl a világ, de majd ugye megint lesznek és vannak is LP-k, úgyhogy mindig elmondom, hogy minőségi hanghordozók soha nem fognak kimenni a divatból, mint ahogy a minőség maga sem. Úgyhogy hát csodálatos, akkor itt ma ebből csemegésztünk, és hát el is ment az idő, úgyhogy jöjjön akkor a Swing, Swing, Swing, a Swing és a Boogie, a Monte Carlo és a Mac the Knife, vagy a Bicska Maxi dala. Majcsai Gabira rákeresünk, és akkor fogunk látni esetleg bármi más eseményt, ma már ez nem.
1: Igen, egy nagy hát a Facebookon van, hogyha...
0: Facebook, stb., és akkor a koncertek, igen, lehetőségek, hogy hol, hogyan tudunk téged megkapni, milyen hangkordozókon a dalaid is ugye jelennek meg sorba, ma már lehet szóló felvételekkel bedobrobbanni, nem kell kivárni egy nagy lemezt, hogy addig nem állunk fel, amíg nem írunk meg egy 45 perces LP-t, amit mint nagy lemezgyűjtő mégis belátom, hogy lehet, hogy jobb így, mert azokon a nagy lemezeken esetleg nem mindig volt 10 ütős dal, amit muszájból ki kellett hozni egy szerződés alapján, ugye egy-egy előadónak, mondjuk per stükk, per év. Na, eldumáltam az időt. Gabikám, köszönjük szépen, jöjjön a swing és a jazz és a blues. Köszi.

and hurt you, or who you're feeling this. És a híres Zoe Tűz rész, 40 ember halt meg ott. Hányan nézték köztük Maxi, ő persze erről semmit, semmit nem tudok. Max

0: Moxie. Bitch girl Moxie.
1: Elhangzott a Hangárium, a szerkesztő Balogh Tibor volt.

0: Hamilton muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra van. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szentirmai Ágnes vagyok. Utazási összeállításunkban Pécsre, a település fölé magasodó Tettye városrészbe látogatunk. Bejárjuk a Pintérkert arborétumot, szó lesz a környék történetéről, a közelmúltban megvalósuló oktatási központ fejlesztésről, majd leereszkedünk a föld gyomrába, ahol megcsodáljuk a tettyei méztufa barlang képződményeit. Tartsanak velünk! A muzsikákat ma Szabó Ágnes zenei szerkesztő kolléganőm válogatja. A Pintérkert arborétumban Komlós Attila, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály marketing és kommunikációs vezetője kalauzol.
1: Meg is mutatom a kert névadóját, ő volt az, Pintér János, egy ilyen korabeli vadász öltözékben. Hát ő az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején élt, és egy banktisztviselő volt. Azt kell tudni a kert előtörténetéről, hogy Pintér János az osztrák császári vadászoknál szolgált Tirolban a háború idején, és hát nagyon megtetszett neki ott az a környezet az örök zöld növényekkel, és miután hazatért, azt gondolta ki, hogy itt a villája környékén ezt megidézi, és elkezdett telepíteni örök zöld fajokat, és hát ez alapozta meg a kertet 1926-ban, közel 100 éve alapította ezt a gyűjteményt, és hát nagyon kalandos története van a kertnek, mert hát így a gyűjtemény fokozatosan bővült, ajándékba is kapott ismerősöktől, akik járták a világot, 4 földrészről vannak itt örökzöld fajok, de hát nem sokáig élvezhette a kert látványát, mert 1933-ban hát viszonylag fiatalon elhunyt, és akkor a felesége vette át a kert gondozását, ő pedig hát különböző ilyen szembetegségekkel küzdött, és hát el is vesztette a látását, úgyhogy ő se tudta gondozni igazán sokáig a kertet, és a Vakok Intézetére hagyományozta, ők örökölték meg, ők pedig hát nem nagyon fordítottak gondot erre, és hát fokozatosan birtokba vette a Mecsek vadvilága a kertet, és hát egy ilyen sajátos egyvelege alakult ki a gyűjteményes kertnek és az itteni élővilágnak, és ez volt így tulajdonképpen hátrányból előny az 1970-es években, emiatt nyilvánították országos jelentőségű természetvédelmi területté ezt az arborétumot, majd megkezdődött a felújítása, az eldzsungelesedett részeknek a kitisztítása, a sétányoknak a rekonstrukciója, és így 1980-ban újból megnyílt a nagy közönség számára már a kert.
0: Bejöttünk a főbejárattól balra, egy harangláb áll, egy kis haranggal, működő haranggal, és itt kezdődik felfelé egy lépcsősor, ami az erdőbe vezet.
1: Igen, ez a harang Szatyor Győző népi iparművész, fafaragó művésznek az alkotása, és ez egy működő harang, ezzel szokták jelezni a kertben a pénztárosok a zárást, mert hát azért elég magasra föl lehet menni a hegyoldalba, és belefeledkezni a növények megtekintésébe, úgyhogy ezt meg szokták kondítani zárás előtt, és akkor arra odafigyel mindenki, hogy nem maradjon bent éjszakára a kertben.
0: Hány hektár, mekkora területet képzeljünk itt el?
1: Hát így nagyjából 3 hektár kiterjedésű, tehát nem egy hatalmas nagy területre kell gondolni, ez inkább egy ilyen történeti kert, azt szoktuk mondani, egy ilyen kis intim, zártabb, eldugottabb gyöngyszem itt a városban, és hát így is szoktak jönni sokan, hogy csak megpihenni, leülni a padra, és eltölteni itt néhány órát, és meditálni, vagy akár olvasgatni, és nézegetni a növényeket. Ennek valóban megvan így az a hangulata, ami a létrehozás idején is jellemezte a kertet, hogy ide el lehet vonulni a világ zajától.
0: Egy tavacska, ez betonból van a széle, de növények vannak beletelepítve, és egy szökőkútból, egy szobros szökőkútból csobog a víz alá. Ez még az eredeti tervben volt, vagy ez később épült?
1: Ez később épült, de az eredeti tervben is volt itt egy tó, az egy kicsit szélesebb volt, és a vízköpő az nem itt a déli oldalon, hanem a keleti oldalon helyezkedett el, de az viszont eredeti, és hát erre így törekedett az alapító Pintér János is, hogy egy kicsit ilyen romantikus hangulatot alakítson ki a kertben, úgyhogy van néhány ilyen, hát talán ilyen gicsesnek is, vagy gicsbehajló szobor is, de gics furcsa, sose probléma, azt szoktam mondani, mert mindenhez kapcsolódik valami emlék, vagy valami élmény, és így értékelődik föl egy-egy tárgy. Úgyhogy itt vannak ilyen virágvázák, kaspók, akkor, hogyha följebb megyünk, majd ilyen műromok,

0: jön, hogy itt sétálni fog és fölfelé.
1: Igen, hát viszonylag komoly szintkülönbség van, de azért azt el kell mondani, hogy gondoltunk a mozgáskorlátozottakra is, úgyhogy vannak olyan részek, ami akadálymentes, így a bejárat melletti sétányon végig lehet menni akár kerekesszékkel is, és a fönti részen szintén van lehetőség arra, hogy bejussanak a kertbe. Hát itt ezeket a lépcsőket nem tudtuk kiváltani, ez így a domborzati adottságokhoz igazodik.

0: Haladunk tovább, látom itt a fákon a madárodokat, madárbarát kert is, egyértelmű ilyen állat és növénytársulás mellett. Itt egy júdásfa alatt állunk, nem is gondoltam, hogy ennek ilyen bütykös a törzse végig, ezen van az egyik madárodó, alatta pedig egy olyan rész, amit nem kaszálnak, itt épp olvasom a táblát, hogy amiatt, hogy nyilván a virágzás idején méhlegelőként, illetve a beporzóknak legyen egy gyűjtési terep.
1: Igen, egyrészt ezért, ez központi kérdés, és nagyon sok helyen lehet látni erre példákat, különböző városi kerteket hagynak meg, vagy alakítanak át régebben nyírt füves területeket, amelyek alkalmasak arra, hogy a beporzóknak, a méheknek nagyon jó táplálkozó hely legyen. Másrészt pedig itt védett, vagy fokozottan védett orchidea fajok is vannak, mint például a majomkosbor, nyílik, és hát ezeknek a növényeknek a védelme érdekében ilyenkor ezt a területet meghagyjuk.
0: És itt úgy látom, hogy itt az aljnövényzet is nagyon gazdag. Látom, borostyánnal is befutva több helyen olyan növények, amik teljesen elborítják a fák alatti területet.
1: Igen, és itt él a bánáti bazsarózsa, arról mindenképpen kell említést tenni, ez már elvirágzott. Ennek a növényfajnak a 90%-a a mecsekben él, világviszonylatban is, és itt a Pintérkert Arborétumban is lehet látni néhány példányát ennek a virágnak.
0: Na és most közeledünk a következő tavacskához, ez egy kör alakú. Itt nincs se vízköpő, se szökőkút, mellette viszont le lehet ülni padra, és élvezni a tavirózsák látványát, és a halakat is, mert nagyon sok hal van a tóban. Aranyhalak és mindenféle színes, barna, fehér, kis sekélytó, nádas a szélén természetesen.
1: Igen, ez a vizes élőhelyeket hivatott bemutatni, ez is a kert történeti részéhez tartozik, tehát nem újonnan kialakított tó. A létrehozása idején inkább pihenő, rekreációs célokat szolgált, de ma ennek is fontos szerepe van az oktatásban, a környezeti nevelésben, úgyhogy hát ugye a programjaink között szerepel olyan is, hogy vizes élőhelyek élővilága, és akkor itt pont azokat a fajokat tekintik meg, amiket az előbb hallhattunk, a nádasnak az élővilágát, a szitakötőket, a halakat, a táplálékláncot, nagyon sok mindent itt egy kis területen koncentrálva meg lehet figyelni, és tapasztalatot szerezni. A vízből is szoktak mintát venni a gyerekek, és megvizsgálni mikroszkóppal, hogy milyen élőlények, apró állatkák vannak benne, valamint kémiai vízminőségvizsgálatot is tudnak végezni.
0: Látom, hogy van egy kilátó is, ami a tó fölött helyezkedik el. Ez a területhez tartozik még?
1: Igen, ez a felső kertrészhez tartozik már hivatalosan, és a 2013-as felújítás nyomán készült el. Ez is részben a mozgássérülteket, a kerekesszékeseket szolgálja, hiszen autóval be lehet jönni a kertnek a hátsó bejáratán keresztül, és ide ki lehet gurulni, és innen megnézni a tavat is, amiről beszéltünk, és a fákat. Valamint ott a sétány egy része szintén akadálymentes és végigjárható. Itt ezen a stégen szoktak komoly zenei koncerteket is tartani alkalmanként. Különböző alkalmakkor ezek előre meghirdetett programok, és hárman, négyen fúvósok, szaxofonosok, klarinétosok, részfúvósok szoktak rövid népszerű műveket, komoly zenei vagy filmzenei népszerű

0: alkotásokat előadni itt, úgyhogy hát erre is alkalmas ez a kert. Van még ott a felső részen is, majd arra elsétálhatunk egy pavilon, az is sokszor koncerthelyszín.
1: Néhány perc muzsika után folytatjuk sétánkat a pécsi Pintér kert arborétumban.

0: magas fenyő alatt sétálunk, nem is látom a tetejét. Nagyon magasan kezdődnek az ágak is, tehát hosszú a törzse ág nélkül. Talán még az alapító, kertalapító idejéből?
1: Ez szinte biztos, ezek az öreg, magas fenyők, ezek az 1920-as évekből származnak, akkor ültették el ide, úgyhogy arizonai ciprust lehet látni, Douglas fenyőt, japán fehér fenyőt, ami egy nagy ritkaság Magyarországon, alig néhány példánya ismert, és szinte mindegyik botanikus kerte vagy arborétumokban vannak. És akkor a tiszafát érdemes megemlíteni még az örök zöldek közül, ami hát különleges, ugye érdemes tudni róla azt, hogy nagyon rugalmas a fája. Így télen, amikor nagy hó borítja, akkor sem törnek le az ágai, hanem lehajlik egészen a földig, és a hóolvadás után pedig visszanyeri eredeti formáját. A fának ezt a tulajdonságát használták ki a honfoglaló magyarok az íjak elkészítésekor, ilyen fából, tiszafából készültek ezek a híres visszacsapó íjak.
0: Ezek a fenyők egyébként itt több fajt felsorolt már, hogyan bírják ezt a dél-magyarországi klímát az elmúlt években? Tehát itt azért korán tavasszal már jó idő van, hosszant kinyúlik az ősz, minimális tél van, most már hó is egyre kevesebb, hogy ezt a felmelegedést, ezt hogyan tűrik ezek a hidegkedvelő növények, eredetiben hidegkedvelő növények?
1: Hát úgy látjuk szerencsére, hogy bírják, de valóban ez jó megállapítás, hogy ezek nem őshonos fajok itt nálunk a Kárpát-medencében, sokkal inkább a lombhullató fajok, és azok a inkább mediterrán fajok, amelyek örökzöldek, de más levél képződményeik vannak, így a párologtatást a minimálisra szorítják vissza, de hát bízunk abban, hogy még sokáig megmaradnak itt ezek a fák. És azért azt is el kell mondani, hogy folyamatosan zajlik az utánpótlás, így hát néhány évvel ezelőtt munkatársainkkal közösen ültettünk egy arizonai ciprust, úgyhogy hát törekszünk arra, hogy folyamatos legyen a kertnek a fenntartása.
0: Haladunk akkor tovább. Fal maradvány, gondolom ez mesterségesen
1: igen,
0: épített.
1: Ez is mesterséges. Hát ez az, amit a Pintér család, Pintér János irányítása mellett a család vagy a rokonság gyerek tagjai részére készített. Tehát ez egy ilyen lovagvárat kíván mintázni, itt a pártázatos várfal, amit később megerősítettek egy vascsővel, hogy ne essen le senki. De itt a sarkán egy ilyen körbástya is kialakításra került, úgyhogy itt lehet középkori csatákat vívni, hát ma már a fantáziánk segítségével, de régen, amikor itt a gyerekek és a rokonság még mint magán terület, mint a saját nyaralójuk és a környezetük használták ezt, akkor itt is tudtak játszani.
0: Igen, kicsit ilyen romantikus hangulatot ad az egész kertnek. Igen. Most vagyunk a tó fölötti részen, most vagyunk annál a kis kilátónál vagy stégnél, amit az előbb a padtól látunk, most rálátunk tulajdonképp felülről a tóra. Gyíkok is vannak, békák.
1: Vannak, és mocsári teknős is van, ami itt nálunk őshonos, és nagy értéket képvisel. Viszonylag rejtőzködő életmódot folytat. Néha lehet látni, akár kimászik oda a kőre, és napozik, de hát leginkább itt bent van a nádasban valahol.
0: Az alsó és a felső kertrész határában álló épületben a mecsekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal ismerkedhetnek a látogatók. Korszerű eszközök segítségével átfogó képet kaphatnak a térség geológiájáról, növény- és állatvilágáról, kultúrtörténeti értékeiről, turistautakról, túracélpontokról és a felelős természetjárás fontosságáról.
1: Igen, ez egy, inkább azt mondanám, hogy audiovizuális installáció, ahol egy vetítés és egy narrátor által elmondott szöveg mutatja be a mecsek élővilágát, kultúrtörténeti értékeit és a mecseki ökoturizmust. Két változata van a filmnek, az egyik az inkább egy ilyen általánosabb, lényegre törő, inkább a gyerekeknek szánt verzió, és van egy komolyabb, egy 25 perces változat, ahol élőhelyenként mutatja be a mecsek növénytársulásait, élővilágát és azokat a folyamatokat, amelyek jellemzik ezeket az élőhelyeket. Terem közepén egy domborzati térkép van, egy ilyen 3D nyomtatással készült domborzata a mecsek vonulatainak, és erre egy fölött elhelyezett projektor vetíti magát a filmet, úgyhogy itt térképek, turistautak rajzolódnak ki, és azok a növényfajok, azok az életközösségek jelennek meg fotókon, amelyekről éppen szó van a filmben.
0: És tulajdonképp, amit itt előttünk látunk ezen a terepasztalon, ez a Pécs és környéke, tehát a mecsek szűkebb környezete.
1: Pontosan, azt tudni kell, hogy a meccsek két tájvédelmi körzetet foglal magába, a nyugatmeccsek és a keletmeccsek tájvédelmi körzetet. Ezek szinte teljes egészében lefedik a meccsek vonulatait, de ahogy ez a filmből is kiderül, nagyon eltérő ez a két terület, mind geológiailag, mind az élővilágát tekintve, mind a felszíni vizeket és a felszín alatti képződményeket nézve, hiszen a nyugatmeccsekben találhatunk barlangokat, a keletmeccsekben pedig inkább patakokat, vízeséseket.

0: A sárga rigó megszólalt. Nagyon ritkán látni, pedig olyan szép. Inkább csak a hangját hallatja.
1: Jelvezetes hangja, igen. Amikor ezt a pavilont építették, akkor nem voltak ilyen magasak a fák. Jobban át lehetett látni a Havi-hegyi szikláról, de azért így is ott a fák között feltűnik a Havi-hegyi kápolna. Hát ez is egy ilyen szimbólum, ezt a pestis járvány elmúltával építették fogadalomból a helyiek, és hát így a legenda szerint az építőanyagot a városból kézben hordták föl az akkori lakók. Hát itt lehet látni a két fenyőfa között a templomnak a tornyát, meg a tetejét.
0: És itt szemben látom azt a sziklafalat, egy geológiai képződmény. Ez tulajdonképp akkor mi most a nyugati mecsek részben vagyunk. Igen. Most így a film alapján, ahogy elképzeltem.
1: Igen, hát tulajdonképpen itt a Pintérkert maga is a nyugat mecsek tájvédelmi körzet területén van. Egy védett terület, és hát itt azokat a szabályokat kell betartani, amit ugye a vadonban is, hogyha betartunk, mert hát szokták ezt mondani a programjaink vezetői is, hogy így nem csak egyes fajok védelméről van szó, hanem az élet közösségről, ahogy ez a mecsek kiállítás filmjében is elhangzik, úgyhogy nem szabad beleavatkozni az élővilág rendszerébe, inkább emlékeinkbe és fényképeken vigyük magunkkal azt, ami megtetszik, és hagyjuk meg érintetlenül a tájat, és ez vonatkozik az arborétumra is, ahol van számos olyan növény, ami egyébként nem védett, de hát mivel a terület védett, így ezért nem szabad itt megbolygatni semmit.
0: Jó, és akkor most haladhatunk tovább. Na hát elég combos már itt az emelkedő. Indokoltak ezek a kis pihenőhelyek, mert eléggé meredek. És még nem vagyunk a kilátónál.
1: Igen, az elején vagyunk, és hát ez a felső kertrész, ez kétszer akkora kiterjedésű, mint a lenti. A lenti az inkább egy ilyen gyűjteményes kert, ahogy láthattuk a zománctáblákkal, ismertetőkkel, sok növény sűrűn egymás mellett van. Itt pedig inkább a mecseki erdőnek az atmoszférája jön át, és hát itt említettük a turistautakat is, nagyon komoly évszázados hagyománya van itt a mecseki turizmusnak. Az 1800-as évek végén jött létre a Mecsek Egyesület, ez az ország egyik első természetjáró civil szervezete, ami mind a mai napig működik, és a tagjai sok esetben gazdag pécsi vállalkozók, iparosok, kereskedők voltak, akik így támogatták a közjót, turistautak képítését finanszírozták, pihenőhelyeket hoztak létre, kilátókat a mecseken, és akkor ezt a mai kor embere is tudja használni, de hát ugyanígy napi szintű feladatot jelent ezeknek a karbantartása, úgyhogy ma is működik nagyon sok aktív taggal az Egyesület, és ők végzik ezeket a hasznos munkákat.
0: Akkor megint nekiveselkedünk, haladunk följebb, és itt is vannak még szobrok, domborművek, különböző fák alá elhelyezett alkotások. Már innen is rálátunk a város egy részére. Vadgesztenye rajta az odú. Na, utolsó nekirugaszkodás, és elérjük a kilátót. Most nem beszéltetem, jó? Gyíkok napoznak, kis barna gyík. Na és itt a vége. Itt a legmagasabb pont, mondjuk úgy a Pintérkert egyik legmagasabb pontja.
1: Lehet még följebb is menni, és hát az a legmagasabb pont az azért érdekes, az olyan, mint a mesében van, hogy aki odáig fölmegy, az egy különleges virágot láthat, de hát valóban a leánykökörcsin ott nyílik március folyamán a legfőső részén a kertnek.
0: Ott is van kilátópont, vagy ez inkább az, ahonnan a várost lehet elsősorban szemlélni, az pedig ott az a pont, ahol véget ér az arborétum.
1: Hát igen, az a pont, ahol véget ér az arborétum, az a legmagasabb pontja, ott inkább így a keleti irányba lehet kitekinteni, de ez a kilátó, ez olyan, ami így végigmutatja szinte a Drávasík, előttünk van a Szársomjó, a Villányi-hegység legmagasabb pontja, végig a Villányi-hegység vonulatai a látóhatáron, és hát alattunk pedig a város.
0: A pécsi Pintérkert arborétumban Komlós Attilával, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály marketing és kommunikációs vezetőjével sétáltunk.

0: Turisztikai és környezeti nevelési tárgyú országhatáron átnyúló fejlesztések valósultak meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Pécs Tettyei központjában. Felújításra került az imént említett pintérkerti épület, de akadálymentesítés, szálláshely kialakítás is szerepelt a projekt hazai részében. Ezek mellett teljes körűen felújították a Tettyei központ oktatási helyiségeit, külső környezetét, kibővítve ezzel a szabadtéri foglalkoztatás lehetőségeit. Itt folytatjuk a beszélgetést Komlós Attillával.
1: A Duna-Dráva Nemzeti Park a Duna mentén, illetve a teljes Dráva szakaszon, de csak magyar oldalon van, viszont már 2008-9 óta van egy nagyon jó működő kapcsolatunk egy horvát civil szervezettel, ez a Zeleni Asszék, zöld eszék magyarra fordítva, és ők elsődlegesen környezeti neveléssel, természeti ismeretterjesztéssel foglalkoznak, és már több projektet hajtottunk végre közösen. Ez azt a célt szolgálja, hogy a határ mentén élő emberek közeledjenek egymáshoz, ismerjék meg egymás kultúráját, egymás értékeit. Hát jelen esetben nem annyira a kultúra, inkább a természet, ami a középpontban van, és így igyekszünk együttműködni, és olyan fejlesztéseket megvalósítani, ami a horvát területen, mind a magyar területeken hasznot hoz, és egymás kölcsönös megismerését is segíti, hiszen itt a területen egyformán, vagy egyforma hangsúlya zajlottak a fejlesztések, és bízunk abba, hogy magyarok is ellátogatnak így a horvát területekre, a Kopácsi rétre, illetve az ott élők ide hozzánk.
0: Érzékelhető, hogy vannak csoportok a horvát területekre, illetve horvát csoportok is járnak át Pécsre?
1: Úgy érzem, hogy megérénkült a forgalom, és bízunk benne, hogy ezek a fejlesztések is hozzájárultak ehhez. Határ ellenőrzés, az adminisztratív akadályok már elhárultak, és hát bízunk abban, hogy hogyan fog ez megjelenni majd. Van nagy érdeklődés már a terület iránt, itt a drávai vizitúrákra gondolok elsősorban, és érdekes módon Szlovénia, Ausztria, Olaszország felől élénkült meg nagyon a kereslet, és nagyon sok érdeklődés van, szívesen eveznének, és felfedeznék az itteni természeti értékeket.
0: Oktatási központon belül milyen lehetőségek vannak? Benne van a nevében is, hogy milyen célt szolgál elsősorban, de ezen túl, tehát itt a korosztályok mennyire bővülhetnek, mennyire szervezik meg a programokat, és hirdetik azokat a programokat, amelyeket itt tartanak, eseményeket esetleg.
1: Azt kell mondanom, hogy minden korosztályt megszólítunk, az óvodásoktól a nyugdíjasokig, speciális életkorukhoz, ismereteikhez igazodó tematikával. Nagyon népszerűek az óvodás séták a Pintérkertben című programjaink, ami azt jelenti, hogy a különböző évszakoknak a jellegzetességeit ismerhetik meg az ide látogató gyerekek, óvodás csoportok, terméseket, faleveleket vizsgálhatnak, a pintérkerti tóban úszó aranyhalakat nézhetik meg, úgyhogy hát inkább ilyen élmény központúságra helyezzük a hangsúlyt, és itt bent az oktatóteremben is vannak olyan játékos foglalkozások, ahol az élővilágot, a mecseknek a természeti kincseit ismerhetik meg. Hát természetesen az ő szintjükön játékos formában, látványos hanganyagokkal alátámasztott programok keretében, és akkor hát megyünk tovább, ugye az általános iskolás korosztály számára már komolyabb foglalkozásokat is tartunk, például vízminőségvizsgálatot, itt a mostani pályázat keretében tudtunk beszerezni olyan eszközöket, mikroszkópot, vízminőségvizsgáló készletet és más olyan eszközöket, amelyek ezt a munkát segítik. És a foglalkozásokhoz feladatlapok is kapcsolódnak, tehát amit itt az órákon, akár a terepen, akár bent a teremben hallanak a gyerekek, azt feladatlapok formájában föl is tudják dolgozni. Vetélkedőket is szoktunk itt rendezni, egy példát említenék, a Madarak és Fák napja országos versenynek a területi fordulóit itt rendezik meg. A középiskolások számára ugyanígy tartunk foglalkozásokat, és felnőtteknek pedig ismeretterjesztő előadásokat. Így minden hónap első kedjén a Duna-Dráva Nemzeti Park Klub már bő évtizede zajlik, ahol az igazgatóság kollégái számolnak be a szakmai tevékenységükről, kutatásaikról, közérthető, népszerűsítő formában és olyan stílusban, hogy ez mindenki számára befogadható legyen.
0: Ez az oktatóközpont egyébként 4 évszakos, tehát lefedi mind a 4 évszakot, akár az oktató előadások, akár a diákok megszólítása kapcsán?
1: Igen, bár azt azért hozzá kell tenni, hogy a nyári időszak az pont inkább ilyen holt idő, tehát ilyen július-augusztusban nem nagyon, akkor szabadban vannak programok, iskolaszünet van, a nagy meleg miatt sem kedvelik annyira a benti programokat az emberek, úgyhogy ilyenkor inkább túrákat, szabadtéri programokat, vízitúrákat szervezünk, de a szeptembertől májusig, júniusig tartó időszak az mindig nagyon népszerű, és folyamatosan jönnek.
0: Ez a szó, hogy tettje, illetve ez a vidéke, ez a része Pécsnek, mit érdemes erről tudni? Túl azon, hogy ide föl kell jönni, mert annyira magasan van.
1: Azért közkedvelt, és hát már 100 év óta, vagy több mint 100 éve, mert itt a Mecsek oldalában van, és mégis közel a városhoz. Tehát a belvárosból egy 20-25 perc gyaloglással kényelmesen elérhető, zegzugos kis családi házakkal szegélyezett utcák mentén. Itt már a reneszánsz korban, az 1400-as, 1500-as években egy püspöki nyaraló állt, és hát ez a nyaraló épület a török kor idején Dervis kolostorrá lett alakítva, és a tekke, vagy tekiá törökül Dervis kolostort jelent, úgyhogy valószínű, hogy innen ered ennek a városrésznek a neve is. És hát így az évszázadok alatt ez az egykori reneszánsz palota, majd kolostor pusztulásnak indult. Lőport is tároltak az 1700-as években, ami fölrobbant, hát így jött létre így az 1800-as évek végére az a forma, amit később megerősítettek, biztonságosá tettek, és nagyon népszerű volt a 19.-20. század fordulóján ez a terület, itt népünnepélyeket tartottak, katonazenekarok léptek föl, ökörsütés volt, mutatványosok voltak, és a vendéglősök is nagyon gyorsan fölismerték az ebben rejlő lehetőséget, és így körbe itt a Nemzeti Park Igazgatóságnak otthont adó pintérvilla is ebben az időszakban épült. Itt zajlott az első labdarúgó mérkőzés a városban 1901-ben. Hát ez egy ilyen fensík, és hát akkor nem úgy nézett ki, mint most, de hasonló volt. Most is van sportpálya egyébként, hogyha majd a Méztufa barlang felé megyünk, akkor azt is meg lehet nézni. Úgyhogy hát ez egy ilyen közkedvelt, úgymond rekreációs területe a városnak, ugye az 1900-as évek eleje óta.
0: Eddig a belső térben beszélgettünk, viszont itt kint a tér, de még az oktatóközpont első részén is voltak változások és újítások. Melyek ezek?
1: Igen, hát az épület bejárata mellett egy magaságyást alakítottunk ki, ahol különböző gyógyhatású növények vagy illatos növények vannak. Ezek a növények is a foglalkozások részét képezik, úgyhogy ha jönnek gyerekcsoportok és ilyen témájú programot választanak, akkor itt is tudnak szimatolni, megdörzsölni a növények leveleit, megszagolni és hallani információkat arról, hogy milyen gyógyhatású hatásuk van ezeknek a növényeknek. Közvetlen a bejárat mellett is van egy ilyen magaságyás, és a hátsó lépcsőt övező részen szintén elhelyeztünk ilyen növényeket, úgyhogy körbe lehet járni az épületet, és megismerni ezeket a növényeket, amelyek hát nem a természet részét képezik, nem feltétlen védett növények, hanem inkább az ember szolgálatába állított növényfajok. A Nemzeti Park Igazgatóságnak éves szinten nagyjából 100 programja van, szakvezetéses túrák, természetismereti programok kint terepen, a védett területeken, és szokott lenni ilyen is, gombák megismerése is előfordul, hogy középpontba kerül, vagy gyógyhatású növények megfigyelése.
0: Az iménti percekben Komlós Attillát, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály marketing és kommunikációs vezetőjét hallották. Sétánkat néhány perc múlva a Tettyei Méztufa barlangban folytatjuk.

0: Az arborétumtól a város felé sétálva találjuk a Méztufa barlang bejáratát. A képződmény amiatt is érdekes, mert hazánkban csak két Méztufa barlang látogatható. Az egyik a Lillafüredi Anna barlang, a másik a Tettyei. Stemmler Roni túravezetővel ez utóbbiban beszélgetünk.
1: Ugye hát általában egy Méztufa barlang nem is látogatható. Teljesen más, mint egy cseppkő barlang, olyan esztétikai csodák itt nincsenek, viszont ennek a barlangnak az az érdekessége, hogy interaktív túrával próbáljuk feldobni egy interaktív időutazást lényegében, amit mi tudunk nyújtani. Aki ide ellátogat, az túravezetővel repülhet vissza az időbe. Márciustól nyit általában a barlang, és gyakorlatilag minden óra egészkor egy vezetett túránk van túravezetővel.
0: Az, hogy interaktív, ez hogyan? Tehát itt látom, hogy vannak különböző felületek, most a kezébe vett egy tabletet, amit valahogy majd alkalmazásba helyezünk.
1: Az első megállónk az egy kis időtabló, ami bemutatja a korszakokat. Itt a triász korszakkal kezdünk. Hogyan alakul ki a mészkő, hogyan alakult ki akár ez a barlang is. Majd jött a jura korszak, ahol hát ugye dinoszauruszok mászkáltak a környéken. Komló és Vasas térségében találtak egy dino lábnyomot 1960-ban, és el is nevezték Komlószaurusznak. Gyakorlatilag van egy saját dinónk, hogyha úgy nézzük.
0: Itt ábrázolva is van,
1: meg lehet nézni ezen a kis világító időtablom. Majd jött a Pangea, szuperkontinensnek a felbomlása, darabokra szakadt az időjárási körülmények miatt is, és hát a mai Európa, Ázsia, Afrika ezekből tevődik össze. Aztán 65 millió évvel ezelőtt becsapódik egy meteor, hát gyakorlatilag a dinoszauruszoknak a kihalását jelentette. Aztán a miocén korszakban pedig a Pannon tenger vett minket körbe, itt az animáción is látszik, ahogy beúszik a cápa. Még egy érdekes korszak a pleisztocén, 2,5 millió évvel ezelőtt, ahol hasonló barlangokba, akár élelemszerzés szempontjából, akár a külső időjárási körülmények elől behúzódva, mamutok, barlangi medvék, ősemberek lephették el a barlangot. Egy ilyen óriás szarvas, amit itt látunk a képen, az aggancsai átmérője akár 4,5 méter is tudott lenni, ami azért elképesztő ebbe belegondolni. És hát ezt a barlangot, hogyha ezen a skálán el kéne helyeznünk, ahol most vagyunk, akkor nagyjából a végébe raknánk egy kis pontot, hiszen 10-12 ezer éves. 250 millió évhez képest, ahonnan elindultunk, egy igen fiatal barlangról beszélhetünk.
0: Itt látom a mennyezetet, különböző kiöblösödéseket, nagyobb lyukakat, kisebb lyukakat. Itt a víznek mennyire volt a kialakulásnál szerepe?
1: Itt óriási szerepe volt a víznek. Később erről lesz szó, ahogy majd haladunk, hogy ez pontosan hogy alakult ki ez a barlang. Viszont rengeteg vízbetörés is volt, ami hát azért bonyodalmat is jelentett részben, viszont itt óriási szerepe volt a víznek, hogy ez így kialakuljon.
0: Haladunk akkor tovább, lefelé. Mit is láthatunk a lábunk alatt a járdán, a járófelületen túl?
1: Igen, hát itt is jön képbe, hogy interaktívak vagyunk. Ilyen kis érdekességek, hogy például világítani tud ez a kis csontváz. Hát ez a házi macskánk, ez egy barlangi oroszlánnak a csontváza akar lenni. Ebben a barlangban ilyen állatok nem voltak, mert ez a barlang az fiatal, de egy ősember akár összetalálkozhatott vele, ami nem lehetett azért egy kellemes randevú. Ez nyilván nem eredeti, viszont a falakban vannak is levéllenyomatok, a fának az ágai szépen látszanak, ezek viszont eredetiek.
0: Fa lenyomatok, ágak, ez azt jelenti, hogy a fának a gyökérzete, ami fölöttünk volt, vagy amikor a fölöttünk lévő talajban volt?
1: Igen, ez pontosan azt jelenti. Ott előrébb volt is egy fatörzs lenyomat, amit már elvitt a víznek a sodrása, de gyakorlatilag annak a lenyomata is eredeti. Hát ezek tényleg itt voltak, most már nincsenek, de a nyomuk az még szépen látszik.
0: Mikor lett ez a barlang látogatható?
1: Hát ez a barlang 1906-ban nyitotta meg a kapuit, akkor még pokol kapujának hívták, és gyakorlatilag az emberek riogatására ilyen polgárpukkasztás céljából volt fenntartva. Hát olyan hangok szűrődtek ki, amiből azt gondolták, hogy egy sárkány lakik itt a föld alatt. Később kiderült, hogy ez a barlangba betörő víznek volt a hangja, de akkor még nem tudták. Aztán bezárta a barlang a kapuit, és nagyon sokáig zárva is volt. 2008-ban nyitott újra, azóta látogatható.
0: Nos, megint egy terembe érkeztünk. Nem tudom, hogy itt ez az uralkodó fény, vagy lehet ezt világosítani, de most, ahogy szokja a szemünk a belső fényhatást, vagy sötétséget mondjuk úgy, itt egy sárkányt látunk a mennyezetről lefelé, de ez tényleg óriás nagy, hozzátartozik a látványelemhez, illetve az interaktivitáshoz, gondolom majd.
1: Igen, hát ez az egyik fő vonzerő, általában a fiatalabb korosztálynál, gondolok itt a gyerekekre. ők rendesen ezt várják, hogy ide érjenek, hogy egy sárkányt lássanak. Azért is van itt sötétebb, hiszen egy film fog elindulni a sárkány szájából.
0: Ez egy vetítő, és akkor itt van a vászon, most, hogyha igen, haladunk.
1: Igen, ez hát a méztufának a kialakulása, ami elsődlegesen ebben a filmben főszerepet játszik, illetve Pécs történetére és a környék történetére próbál reflektálni ez a film.
0: Igen. Itt voltak bányák a Tettyén? Kőbányák mondjuk.
1: Voltak itt a környéken, ahol bányázták ezt a mészkövet. Igen. És az az érdekesség, hogy Pécsnek számos épülete is ebből készült, vagy épült. Talán ezzel volt a legkönnyebb dolgozni, formálni. Például a dzsámi is, vagy a székesegyház is ebből a mészkőből van.
0: Haladunk tovább. Itt is egy interaktív fal, ami látható, és ami előtt meg is állunk. Miket láthatunk itt kinagyítva?
1: Igen, itt van egy ilyen kis kukucskáló, amit a közelebbről megnézünk, akkor olyan elemeket láthatunk, ilyen szerves és szervetlen kis növények, állatkák, amiket körbevett a mész. És az az érdekessége, hogy gyakorlatilag bárminek fel tudná venni a formáját. Ha például egy kulcscsomót belejtenénk, akkor ugyanúgy képes lenne azt eltárolni nekünk.
0: Na nézzük, hogy akkor itt a nagyító alatt miket láthatunk. Ez olyan, mint egy gomba, majdnem olyan.
1: Hát igen, ez olyasmi. Van, ami a fantáziára van talán igen, egy kicsit bízva. Itt levéllenyomatot lehet látni, van hátrébb csiga.
0: Nos, ez pedig egy pici barlang balra, fölfelé. Hát itt vannak az útvesztő kezdetek, elágazások. Az egy kicsi lyukacska lefelé.
1: A barlang egykori bejáratainál állunk. Hogyha itt felnézünk, ez volt a barlang első bejárata. Itt egy nagyobb hordalékot láthatunk. Ez azért is van, mert itt vízbetörés volt, és a barlang majdnem saját magát elpusztította. Ez a második bejárata. Itt a kanyarulatokból látszik, hogy a víznek milyen ereje lehetett, hiszen ezt a víz alakította ki ilyen kanyargósra. Középen pedig az a rókajuk, ahol ki is meg be is folyt a víz, illetve ki is meg be is másztak az emberek, hiszen ha egy 40 métert kúsznánk, még mindig ki tudnánk jutni a felszínre, és ezt nagyon sokan alkalmazták is. Amikor nem volt látogatható a barlang, sokan bemásztak ide, de most már ráccsal lezártuk, hogy ilyen már ne forduljon elő.
0: Vízcsöpögést hallok, igen, és most is csöpög a mennyezetről ide a járófelületre a föntről be szivárgó víz. Itt pedig szintén egy kiöblösödés, nem nevezném barlangrésznek, de egy ilyen kiöblösödés a fő folyosóból.
1: Igen, hát ez az úgynevezett kis tapogatósarok, így gyakorlatilag a mészköveket próbáltuk bemutatni ikonikus helyszínekkel, pécsi helyszínekkel, és balra-jobbra fiatalodnak ezek a mészkövek. A triász tömött mészkővel kezdjük, ami ugye itt a Tettyei romoknál található, és így megyünk tovább egyre bejebb, és egyre fiatalabbak ezek a mészkövek.
0: Igen, tehát a Tettyei romok ebből a triász tömött mészkőből készült. Aztán itt nézzük a püspöki palotát, a pécsi püspöki palotát, ez már Jura márgás mészkő alapú, és láthatjuk és érinthetjük is. Ha megfordulunk, itt most folytassa ön.
1: Itt pedig a Havihegyi templom részeit láthatjuk. Hát ennek az az érdekessége, hogy egy óriási példátlan összefogást láthattunk itt, hiszen megfogadták a helyiek, hogyha túlélik a pestis járványt, akkor ezeket a köveket a saját kezükbe viszik fel, és körülbelül egy év alatt össze is hozták ezt, amit ott láthatunk, a Havihegyi templomnál.
0: És ez pedig pannon durva mészkőből.
1: Így van.
0: Építették. Látom a lehelletét most a lámpa fényénél. Hány fokban sétálunk most? Hűvös van, hűvösebb, mint fönn.
1: Igen, most kint már egész jó idő van, bent 14 fok van, de ez télen is 14 fok, tehát ez egy állandó hőmérséklet, és óriási páratartalommal, 99%-os. Azért is lehet látni, hogy egy kicsit izzadnak a falak.
0: Ez pedig a negyedik kép, a Széchenyi téri dzsámi. Pleisztocén édesvízi mészkőből készült.
1: Igen. Az érdekessége, hogy ez a mai napig képződik, és mint mondtam korábban, ugye ebből Pécsen számos épület található.
0: Most egy nagyon sötét szakaszon megyünk át, fejünk felett megvilágított lyukak a mennyezetben.
1: Itt egy pillanatra megállunk, itt az úgynevezett padlás látható a fejünk felett. Ennek az az érdekessége, hogy a denevérek szoktak itt téli álmot aludni, és hát gyakorlatilag kulcsot is adhatnánk nekik, mert novemberben szokott ez a barlang bezárni, akkor van vége a szezonnak, ők utána érkeznek csoportosan, és márciusban, amire kinyitunk meg, már annyira nincsenek itt, néha azért egy-kettővel lehet találkozni. Van egy-két ilyen szűkebb rés, ahol be tudnak jönni, vagy akár ez a rókajuk, amit mi már ráccsal lezártunk, egy ember nem fér be, de a denevérek megoldják.
0: Stemmler Roni túravezetővel a pécsi Tettye Méztufa barlangban sétáltunk. Mai összeállításunk ezzel véget ért. Köszönöm a figyelmüket a zenei szerkesztő Szabó Ágnes nevében is. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Szabó Ágnes, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Fülöp Tamás. A mai adásban figyelmükbe ajánljuk az Eszterhéj műhely Világjáró gyerekdalok című koncertjét a Művészetek völgyében, illetve közelebbről megismerhetik a Gödön működő Búzaszem katolikus általános iskolát, amely nemrég nyerte el a Magyar Művészeti Akadémia aranyérmét. Mindenek előtt azonban megemlékezünk az idén 200 éves Herendi porcelán manufaktúráról, amely nyáron két budapesti kiállítással ünnepli különleges jubileumát. Tartsanak velünk! A hungarikumként is elismert Herendi porcelán nem csak a kiváló minőség és az elegancia szimbóluma, hanem generációk kitartásának